0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Önök adáskezdő hírmagazinunkat hallgatják augusztus 21-én pénteken. A mai reggeliben először annak járunk utána, miért késik a lakásvásárlást megkönnyítő módosítás bevezetése, majd témánk Donald Trump lesz, aki kereskedelmi háborút indít Irán ellen. A szlovák kormányfő és a gazdasági miniszter közötti ellentétekről 7:30 után szólunk, majd beszámolunk a kötelező gépjármű biztosítás változásáról. Az új brit miniszterelnök mielőbb felszámolná a hajléktalanságot, erről 8:30 után hallhatnak. Tartalmas rádiózást kívánok a szerkesztő Tilajcsik Dóra, a hangmester Vasies Olivia és a hírszerkesztő Paszmár Lívia nevében is. Most ő következik.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Szupercella csapott le Pozsonyra, és heves viharok söpörtek végig több helyen a nyugati ország részben. A George Washington repülőgéphordozó megérkezett a Közel-Keletre. Ma 30 és 36 fok között alakul majd a hőmérséklet, következnek a részletek. Jelentős károkat okozott a kora esti vihar Pozsony több város részében. Pozsony-Liget faluban több kidőlt fáról és megrongálódott autókról is beszámoltak. A városrész munkatársai több sérülésről is tudnak. Az első információk szerint azonban egyik sem súlyos. A károk pontos felmérését és eltávolítását a kedvezőbb időjárási körülmények beálltával kezdték meg. A vihar vereknyén is jelentős károkat hagyott maga után, a munkálatokat már megkezdték, hogy eltávolítsák az akadályokat. A fővárosban és környékén több utat is lezártak a kidőlt fák miatt. A pozsonyi tömegközlekedés járatai rendszertelenül közlekedtek, tájékoztatott a Facebookon a rendőrség, illetve a pozsonyi közlekedési vállalat. Ma is több járásban viharokkal kell számolni, az ország délkeleti részén pedig hőség várható, ezért elsőfokú figyelmeztetés lesz érvényben több térségben, tájékoztatott honlapján a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. Tegnap reggel az előítélet Precudok rendőrségi akció során őrizetbe vettek Nyitrán 4 kiskorú szemét, akiket az indiai állampolgárok ellen elkövetett augusztus elejé támadással gyanúsítanak, tájékoztatott Tomás Habetta, nyitrai kerületi rendőrkapitányság szóvivője. A nyomozók a motoros rendőri egységgel együttműködve hajtották végre a bevetést. Mint a szóvivő hozzátette, jelenleg a büntető eljáráshoz szükséges cselekményeket végzik, az eljárás ezen stádiumában nem nyújthatnak pontosabb tájékoztatást. A cég nyilvántartásban elérhető adatok köre megegyezik az új jogszabály hatályba lépése előtti állapotával, csupán az egyik hozzáférési mód eljárása egyszerűsödött, ezt tegnap sajtótájékoztatóján hangsúlyozta Boris Szuszko igazságügyi miniszter. Szerinte azonban a minisztérium kész megvitatni a rendszer kialakítását, mint Szlovákiában, mind európai szinten. Bárki hozzáférhetett ugyanazokhoz az adatokhoz augusztus 17-e előtt is, és ezt követően is. Sőt, 3 különböző módon jelentette ki a miniszter. A BRIS európai portálon keresztül történő hozzáférés egyébként bármiféle bejelentkezés nélkül is lehetséges volt. A miniszter azt is kifejtette, hogy a személyi azonosító számot és az egyéb személyes adatokat általában nem teszik közzé, azonban a vállalkozók által a cég nyilvántartásnak benyújtott dokumentumok esetében a törvény kivételt tesz, mivel ez érzékeny adatok közvetlenül a dokumentumok részét képezik. Az Adatvédelmi Hivatal szerdán személyes adatok védelmével kapcsolatos eljárást indított az igazságügyi minisztérium ellen. Véleményében egyúttal kifejtette, hogy az érzékeny adatokat anonimizálni kellett volna. A George Washington amerikai repülőgéphordozó megérkezett a Közel-Keletre, jelentette be az Egyesült Államok hadserege. A hajó az Abraham Lincoln repülőgéphordozót váltja fel, amely már hosszabb ideje a térségben teljesít szolgálatot. A hajó fedélzetén uralkodó kedvezőtlen körülmények kritika áradatot váltottak ki Donald Trump amerikai elnök Irán elleni háborújával szemben. Az Abraham Lincoln legénysége már több mint 260 napja, 2025 novembere óta a tengeren van, és ez év januárja óta Közel-Keleten tartózkodik, ahol részt vesz az Irán elleni katonai műveletekben, és segít biztosítani az amerikai blokkádot az iráni kikötők ellen. Az ilyen bevetések általában 6-9 hónapig tartanak, de háború esetén meghosszabbodhatnak. A média az elmúlt napokban a legénység romló állapotáról számolt be. A legsúlyosabbak azok a hírek, amelyek egyes tagok pszichés problémáiról és több a tengerbeugrással végződő öngyilkossági kísérletről szóltak. Tegnap felborult egy csónak északnyugat Nigériában, a balesetben legkevesebb 47 ember vesztette életét, közölték a helyi hatóságok. A rendelkezésre álló információk szerint a hajón olyan emberek tartózkodtak, akik a környékbeli farmoknak tartottak munkába. Az egyik helyi lakos azt állította, hogy a balesetben legkevesebb 4 tucat ember vesztette életét, többségében nők és gyermekek.
0: Időjárás.
2: Felhős borult az idő, főként keleten, átmenetileg kevesebb felhő is előfordulhat, eső vagy záporok, zivatarok is lehetnek, helyenként nagyon meleg és párás idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul, gyenge lesz a légmozgás, amely zivatarok esetén átmenetileg megerősödhet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: A fővárosban és a nyugati ország részben zajlik a viharkárok eltávolítása. Közlekedjenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
1: A nagyot küzdő, hibátlanul védekező Ferencváros bravúros 1-0-ás győzelmet aratott a török Trabzonspor vendégeként a labdarúgó Európa Liga utolsó, negyedik selejtező körének első mérkőzésén. A Fradi a 17. percben szerezte a mindent eldöntő gólt. Nagy Olivér nagyszerű beadását Christopher Zachariassen fejelte a jobb felső sarokba. Fordulás után nagy fölénybe kerültek a törökök, de az FTC ügyes, taktikus játékkal tartotta egy gólos előnyét. Dibusz Dénes kapus 2-10-ben is nagy bravúrral hárított. A párharc visszavágóját jövő csütörtökön 20:30-tól bonyolítják le az Üllői úton. A rájátszás győztese kiharcolja a liga szakaszba jutást. Vesztese pedig átkerül a konferencia ligába, és a főtáblán folytatja. Ma kora este kezdődik a labdarúgó NB1 ötödik fordulója. A 9. Paks 17:30-kor a 3. Újpestet fogadja. Amint az várható volt, Jakobisvili Áron válogatott labdarúgó kapust a Barcelona kölcsönadta a spanyol másodosztályban szereplő Almériának. A Budapesten született 20 éves futballista 2018-ban csatlakozott a Barca utánpótlásához. Az Európai és az Ázsiai Labdarúgó Szövetségben, illetve az Észak- és Közép-Amerikát, valamint a Karibi térséget lefedő CONCACAF-ban bizalmatlansági indítvány benyújtását mérlegelik a Nemzetközi Szövetség a FIFA sokak bizalmát elveszítő elnökével, Gianni Infantinoval szemben. Német labdarúgó szurkolók azt követelik, hogy szüntessék meg a videóbíró technológia használatát a bajnoki meccseken és a kupamérkőzéseken. Ma kezdődik a cseh-svéd-török-azeri közös rendezésű női röplabda Európa-bajnokság. A szlovákok a nyitónapon Göteborgban 13 órától a franciákkal mérkőznek. A Jan Filip Ljubos Hudák edzőpáros irányítja a szlovák férfi kézilabda válogatottat. Mindkét szakvezető 5 éves szerződést írt alá a szövetséggel. A Veszprém 32-25 arányban legyőzte a spanyol Valladolidot a Santanderi nemzetközi tornán, és bejutott a holnapi döntőbe. Ellenfele a lengyel Kielce lesz. Báger Barbara bronzérmet szerzett a nők 62 kg-os súlycsoportjában a 20 éven aluli birkózók pozsonyi világbajnokságán. Petrimán Patrícia kikapott az 51 kilósok elődöntőjében, így bronzéremmel zárta a szerbiai U19-es ökölvívó Európa-bajnokságot. A világranglista vezető fehér orosz Arina Szabalenka nem kis meglepetésre 7-6-6-4-re kikapott a cseh Sara Bejlektől a Cincinnati-ben zajló tenisztorna női versenyének 8. döntőjében. A Red Bull a Forma 1-es holland nagydíj csütörtöki sajtónapján hivatalosan is megerősítette, hogy Max Verstappen 2030 végéig elkötelezte magát a csapat mellett. Véget ért a várakozás, folytatódik a 2026-os Forma 1-es világbajnokság, a 12. állomás Zandvoort, ahol a 36. és jelen állás szerint az utolsó holland nagydíjat rendezik. A VB lovas olasz Andrea Kimi Antonelli 50 pont előnnyel várja a folytatást. Ma 12:30-tól lesz a szabad edzés, 16:30-tól a sprint időmérő. Szombaton 12 órakor kezdődik a sprintfutam, 16 órakor az időmérő, a vasárnapi 72 körös verseny pedig 15 órakor rajtol.

6 óra 18 perc van. Kedves hallgatóink, ma a Magyar Naptár szerint Sámuel és Hajna napja van. Isten meghallgatott, ezt jelenti a Sámuelek héber eredetű neve. A Hajnák nevét Vörös Marti Mihály alkotta meg a Hajna szóból a Zalán futása című művében. A szlovák naptár szerint ma a Janák ünnepelnek. Szeretettel gratulálunk rajtuk kívül azoknak is, akik ma ünneplik születésnapjukat.

0: Mája udvar.
1: 6 óra 22 perc van. Régi brit térképek segítenek felkészülni a klímaváltozás hatásaira. Neandervölgyi génváltozat növelheti az izomtömeget, és először figyelték meg közvetlenül, hogyan születik az óceáni földkéreg. Gazsik Viktória színes hírei következnek.
2: A mintegy 230 éve készülő brit térképek ma már nem csak történelmi dokumentumok, hanem a klímaváltozás hatásainak nyomon követésében és a szélsőséges időjárási eseményekre való felkészülésben is fontos szerepet játszanak. A brit Ordnance Survey több mint 600 millió objektumot tartalmazó adatbázisát használják többek között az árvízveszélyes területek, az erdőtüzeknek kitett települések és a talajsüllyedéssel veszélyeztetett térségek azonosítására. A hivatal szerint a klímaváltozás hatásai különösen jól láthatók a vízfolyások környezetében. Nagy-Britanniában az árvizek jelentik az egyik legnagyobb éghajlati veszélyt. A legmagasabb kockázatú zónákban található az Egyesült Királyság stratégiai úthálózatának mintegy 12, vasúthálózatának pedig 20%-a. A drónfelvételekkel az egyes területek változásait akár centiméteres pontossággal is rögzítik. Az adatokat a mentőszolgálatok és az önkormányzatok is felhasználják, például árvizek, erdőtüzek vagy partmenti erózió esetén a veszélyeztetett területek és a legjobb megközelítési útvonalak meghatározására. Egy a neandervölgyiektől örökölt génváltozat befolyásolhatja, hogy szervezetünk mennyire reagál a növekedési hormonra, és ezáltal az izomtömegre is hatással lehet, derül ki egy új kutatásból. A génváltozat mintegy 47 ezer éve a neandervölgyiek és a modern emberek keveredése során kerülhetett a Homo sapiens génállományába. Laboratóriumi kísérletekben a változatot hordozó sejtek növekedési hormon hatására mintegy 40%-kal gyakrabban osztódtak. A kutató szerint a génváltozat másolatonként átlagosan körülbelül 270 g-mal növelheti az izomtömeget, így két példány öröklése akár fél kilogramnál nagyobb különbséget is jelenthet. A változat azonban ma már viszonylag ritka, az európai származású emberek körülbelül 1%-ánál, egyes dél- és dél-kelet-ázsiai népességekben viszont akár 25%-ban is kimutatható. A hatás főként serdülőkorban jelentkezhet, amikor jelentősen megemelkedik a növekedési hormon szintje. A kutatóknak először sikerült műszeresen, valós időben megfigyelniük, hogyan keletkezik új óceáni földkéreg az Indiai óceán mélyén. A vizsgálatot a Dél-Kelet-Indiai hátság egy aktív szakaszán végezték, ahol a közvetlemezek évente mintegy 6 cm-rel távolodnak egymástól. A tengerfenékre mintegy 2000 méteres mélységben nyomás és távolságmérőket, valamint víz alatti mikrofonokat telepítettek. Alig két hónappal később több száz földrengésből álló rengés jelezte, hogy megindult a folyamat. A feltörő magma másfél-két óra alatt szétrepesztette a tengerfenék alatti kőzeteket, majd több mint két héten át láva ömlött a felszínre. Összesen mintegy 150 millió köbméternyi láva terült szét, helyenként több mint 90 méter vastagságban. A tengerfenék közben több mint 4 méter süllyedt, a kéreg pedig akár 4 méterrel is megnyúlt. A kutatás legfontosabb eredménye, hogy a lemezek mozgása nem folyamatos és egyenletes volt, hanem rövid, hirtelen elmozdulásokban zajlik.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok Önök, továbbra is a Pátria Rádiót hallgatják. Az állam kedvezőbb feltételeket szeretne biztosítani az első saját lakásuk megvételét fontolgató fiatalok számára. Erről hallhatnak részleteket a régiók hírei után a Szópaszmár Léviáé.
2: A szlovák vasutak szerint a kedvezőtlen időjárás miatt a helyzet a Pozsonyból Liget falun keresztül Ausztria irányába haladó vasúti szakaszon a legkritikusabb. A sínekre fák hullottak, néhány helyen pedig meghibásodott a felső vezeték. Hasonló problémákat észleltek az Oroszváron keresztül Magyarország felé haladó szakaszon is. A vonatforgalom ezeken a vonalakon szünetelt. A szlovák vasúttársaság tájékoztatott, hogy módosítják a vonatok útvonalait, és ahol lehetséges, biztosítják a járatok pótlását. Az utasoknak azt javasolják, kövessék a járatokkal kapcsolatos aktuális információkat. Több pozsonyi városrész is károkat jelentett a tegnapi vihar után. Az időjárás miatt fák és ágak hullottak az utakra, kerítéseket döntött ki és fújt el a szél. Autók károsodtak, egyes utakat pedig elöntött a víz. A legtöbb jelentés Liget faluból érkezett. A galántai járásban található Nemeskajal településen rendkívüli helyzetet hirdettek ki a tegnapi vihar után. Erről a település önkormányzata a közösségi médiában tájékoztatott. Az egész település területén áramszünet van, az ivóvízellátás szünetel, a csatornahálózat nem működik, közölték. A kedvezőtlen időjárás következtében a nagy feszültségű vezetékek megrongálódtak. A vihar utáni áramszünetet regisztráltak Páld és Vedrő településeken is a nagyszombati járásban, Szered egy részében a közvilágítás szünetelt. Több járásban továbbra is érvényben vannak a vihar és heves esőzések miatti riasztások. Már csak egy hónapig lehet megtekinteni a rimaszombati Gömör Kishonti Múzeum Gótikus út Európai Örökség című kiállítását. A múzeum több kísérő rendezvényt is szervez az elkövetkező hetekben, tájékoztatott Tóth Szilvia, a múzeum PR menedzsere. A gótikus útra összpontosító kiállítás 12 középkori szakrális műemléket mutat be a látogatóknak, amelyek 2022-ben megszerezték az Európai Örökség címet. A tárlat tárgyi anyagát az egyes templomokból származó tárgyi emlékek alkotják, amelyek gyülekezeti gondozásban vannak. A látogatók így olyan tárgyakat is láthatnak, amelyeket általában nincs lehetőségük megtekinteni a műemlékek látogatásakor.
0: Időjárás.
2: Felhős, borult az idő, főként keleten átmenetileg kevesebb felhő is előfordulhat. Eső vagy záporok, zivatarok is lehetnek, helyenként nagyon meleg és párás idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Gyenge lesz a légmozgás, amely zivatarok esetén átmenetileg megerősödhet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Pozsonyban és a nyugati ország részben zajlik a viharkárok eltávolítása, és radarméri a sebességet Feketenyék előtt Hidaskürt irányából. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 6 óra 37 perc van. Hónapok óta tudni lehet, hogy a Szlovák Nemzeti Bank a jelzálog hitelpiac szabálykönyvének átírásán dolgozik, hogy kedvezőbb feltételeket biztosítsanak az első saját lakásuk megvételét fontolgató fiatalok számára. A változások azonban a tervezetnél később lépnek majd életbe, mivel az egyes pénzintézetek több időt kértek a felkészülésre. De meddig kell még türelmesnek lennie annak, aki élni szeretne ezzel a lehetőséggel? Arról Klacso Jánost, a jegybank elemzőjét Tilajcsik Dóra kérdezte a tegnapi reggeliben.
1: Bár az elmúlt hónapokban igyekeztek eléggé intenzíven kommunikálni a hamarosan hatályba lépő módosítással kapcsolatos tudnivalókról, újdonságról lévén szó, soha nem lehet elégszer hangsúlyozni a legfontosabb információkat, így a közérthetőség érdekében kérem kezdjük azzal, hogy mi is a tervezett változtatások célja, és hogy kik azok, akiket ez a finom hangolás a leginkább érint majd.
2: A finom hangolás főleg kettő csoportot fog érinteni az ügyfelek között, és az LTV, azaz a hitelfedezeti mutató, más néven az ingatlan fedezettségi korlát változtatásáról szól. Jelenleg ez a mutató 80%, azaz a hitel legfeljebb az ingatlan értékének a 4/5 lehet. Ez konkrét példán azt jelenti, hogy ha valaki például 200 ezer euró értékű ingatlant vásárol, a hitel értéke nem haladhatja meg a 160 ezer eurót. A jegybanki változtatások értelmében a fiatal 35 év alatti vásárlók, háztartások esetében, akik az első lakóingatlanukat veszik, ez a határ 90%-ra növekszik. Az előbbi 200 ezer euró értékű ingatlan esetében ez azt jelenti, hogy a hitel teljes összege elérheti a 180 ezer eurót. Azon vásárlók esetében azonban, akik már legalább kettő lakóingatlannal rendelkeznek, ez a határ 70%-ra csökken, ami az előző 200 ezer eurós értékű ingatlan esetében 140 ezer eurós hitelt jelent, vagyis 60 ezer eurós öntőkével kell az ilyen vásárlóknak rendelkezni. És még fontos megjegyezni, hogy bár ezek az alapváltoztatások már megvannak, a jegybank továbbra is még tárgyalásokat folytat a Szlovák Bank Szövetséggel, így egyes részletek még változhatnak azokhoz képest, amik jelenleg publikusak.
1: Vannak azonban olyan alapok, ami feltehetően már nem fog változni, és ilyen például az is, hogy a módosítás egyik kulcsszava, ahogy arra ön is utalt, az a lakóingatlan lesz, hiszen a bankok egyebek mellett ezek megvétét, illetve számát ellenőrzik majd. De tulajdonképpen mi minden számít lakóingatlannak, illetve hogyan állapítják majd meg a pénzintézetek, hogy hány ingatlan van a kérvényező tulajdonában?
2: Egyszerűen fogalmazva, lakóingatlannak minden olyan ingatlan számít, ami lakhatásra alkalmas. Ez alatt főleg a társasházakat, családi házakat, több funkciós épületeket, lakásokat értjük, amelyek Szlovákia területén találhatóak. Kivételt képez, meg kell jegyezni az a földterület vagy építés alatt álló ingatlan, amelyre éppen fölveszi a háztartás a hitelt. Így ha valami ingatlan szeretnének építeni, szét van építve, és erre veszik fel a hitelt, akkor ez első ingatlannak számít. A bankok ezeket az adatokat, az ügyfél által birtokolt ingatlanok számát pedig majd a kataszteren keresztül tudják leellenőrizni, hiszen ott megtalálhatóak ezek az információk.
1: Ahogy azt már jelezte, a lakóingatlanok számának megfelelően határozzák majd meg a bankok, hogy ki melyik kategóriába esik az elbírálás terén, de mi a helyzet azokkal, akik mondjuk egyik kategóriába sem tartoznak? Gondolok itt például azokra, akik már betöltötték a korhatárként megszabott 35. életévüket, ugyanakkor nem a sokadik ingatlanjukhoz szeretnének hozzájutni, hanem 35 felett szeretnének először lakást vásárolni. Ezek az egyének jogosultak lehetnek például valamilyen kivételre?
2: Eddig az LTV limit az 80%-os volt, ezekre a vásárlókra továbbra is ez a 80%-os korlát lesz érvényben. A jelenlegi szabályok értelmében a fél évente kiadott hiteleknek a 1/5 elépheti át ezt a 80%-os korlátot, és érheti el egész a 90%-os határt. Ezt a bankok jelenleg is nagy részt a fiatalabb 35 év alatti vásárlóknak juttatták, illetve az ő esetükben érvényesítették. tették. Természetesen valamilyen kivétel továbbra is érvényben lesz, valószínűleg kevesebb, mint ez a 20%. A jelenleg érvényes, illetve a jelenleg publikus szám az 5%, azaz a hitelek egy 20-a mehet majd 80%-os korlát fölé, de ez egy olyan részlet, ami még változhat, viszont az már biztos, hogy valamennyi kivétel lesz azon vásárlók esetében is, akik már betöltötték a 35. életévet, de az első lakóingatlant szeretnék megvásárolni.
1: És arról, hogy ki kapja majd meg ezt a kivételt, az egyes pénzintézetek döntenek majd, de nem csak ezen határozatok múlnak majd a bankokon, hanem tulajdonképpen az is rajtuk múlik, hogy a kérvényező megkapja-e majd azt a maximális összeget, amit az ön által is említett módosított korlátok vagy limitek lehetővé tesznek. Így felmerülhet, hogy a kérvényező tulajdonképpen nem 90%-kal dolgozik majd még akkor sem, hogyha az első ingatlanját szeretné beszerezni, és 35 évnél fiatalabb. Felmerül tehát a kérdés, hogy ilyen esetben mi minden hat a bankok döntéseire, miket mérlegelnek, ami miatt úgy döntenek, hogy valaki mégiscsak alacsonyabb összegre lesz jogosult.
2: Így van, az LTV limit nem az egyetlen korlát, a bankoknak sok más szempontot is figyelembe kell venniük. Meg kell említeni a jegybank által bevezetett korlátokat, amelyek közé tartozik még az úgynevezett jövedelemarányos törlesztő részlet, ami a legnagyobb törlesztő részletet határozza meg a fizetéshez viszonyítva, illetve a jövedelemhez viszonyított adósságarány, ami a maximális hitelösszeget korlátozza az évi fizetéshez viszonyítva. Konkrét példát véve, ha valaki mondjuk egyedülálló és havi nettó 1295 eurót keres, akkor a létminimum levonása után a nettó fizetéséből körülbelül 1000 euró marad. Jelenleg a maximális törlesztő részlet ennek a 60%-a, azaz 600 euró lehet. A hitelösszértéke pedig nem haladhatja meg az évi nettó fizetés 8-szorosát, ami az 1295 eurós nettó fizetés esetében 124 ezer euró összegű hitelnek felel meg. Így a bankoknak ezeket a korlátokat is figyelembe kell venni, viszont ezek a korlátok csak a keretet szabják meg a bankok számára. Az adott bank minden egyes hitelről gondos mérlegelés után dönt, hiszen figyelembe kell venni az adott ügyfél vagy háztartás pénzügyi lehetőségeit és kilátásait is, valamint a ingatlannak a részleteit is. Így természetesen ezen korlátozások változása után sem lesz minden egyes fiatal háztartás, akik még nem birtokolnak lakóingatlant, automatikusan jogosult a 90%-os hitelre.
1: Minden esetre a jegybank azt szerette volna, hogyha minél előbb megkönnyíthetik a fiatalok helyzetét, és az eredeti tervekben azt javasolták, hogy már 2026 októberében lépjenek életbe ezek a módosítások. A legfrissebb közleményükben azonban arról tájékoztattak, hogy a hatályba lépés 2027 januárjára tolódik, és figyelembe véve azt, amit a beszélgetésünk elején jelzett, tehát, hogy még folynak a tárgyalások és képlékeny a helyzet, jöhet még további csúszás is, illetve egészen pontosan mi indokolja ezt a halasztást?
2: Utolsó kérdésre válaszolva, egyszerűen fogalmazva, főleg technikai okok vannak a háttérben, hiszen például a mostani változások szükségessé teszik a bankok hozzáférését a kataszter adataihoz, valamint be kell biztosítani, hogy az ingatlanok számának ellenőrzése automatikusan és hibamentesen történjen, ehhez pedig a bankok és a kataszter oldalán is időre van szükség. A január 1-e elméletileg már nem fog csúszni, ami megtörténhet, hogy nem az egész csomag lesz egyszerre bevezetve, hanem mondjuk a fiatalok számára enyhébb korlát lesz január 1-től, a többi részecsomagnak pedig fokozatosan kerül majd bevezetésre, de erről majd a banktanács fog dönteni, amikor asztalon lesz ez a változtatási csomag.
1: Ha a lakásvásárlás a téma, akkor az ingatlanpiaci szakértők általában azt szokták tanácsolni, hogy nem igazán érdemes várni, mert az esetek többségében a körülmények később sem lesznek kedvezőbbek. Ez a dilemma pedig különösen aktuális egy a mostanihoz hasonló időszakban, amikor a nyári szünet előtt az Európai Központi Bank kamatemelésbe kezdett, ami feltehetően majd szeptemberben folytatódni fog. A fiatalok szempontjából nézve egy ilyen helyzetben mi lehet a jobb döntés? Lépjenek mielőtt a kamatok még magasabbra kúsznak, vagy akkor járhatnak jobban, hogyha megvárják a januárt és a módosítások hatályba lépését?
2: Ugye itt rengeteg a szubjektív különböző korlát is, illetve tényező, amit figyelembe kell venni. Én a magam részéről, amit tudok tanácsolni, hogy először is át kell számolni, hogy milyen lakást szeretne venni az ember, milyenek a lehetőségei, és az adott hitelnél mennyit fog összesen az adott hitelre kifizetni, hiszen minél több az öntőke, amit a vásárlás elején a háztartás vagy a vásárló beletesz, annál kevesebb hitelt kell majd aztán a következő évek folyamán kifizetni. Itt fontos megjegyezni, hogy az ingatlan hitelek hosszú lefutásúak, általában 20-25 évre szólnak, így sok minden változhat az ember életében, ami befolyásolhatja, hogy hogyan tudja fizetni a hitelt. Az enyhítés főleg azon fiatal háztartásoknak fog kedvezni, akiknek esetleg gond ezt a magasabb öntőkearányt előteremteni, viszont ennek az az ára, hogy aztán a hitel futamideje alatt többet fognak kifizetni a hitelből. Csak hogy egy példát mondjak, ugye kezdtem a 200 eurós ingatlannál, ebben az esetben, hogyha 80%-os LTV limit mellett 160 ezer eurót vesznek föl, és a jelenlegi 3,5%-os kamattal fizetik, akkor a törlesztő részlet havonta körülbelül 815 euró, míg ha megvárják az enyhítést, és 90%-os LTV mellett 180 ezer eurós hitelt vesznek föl, akkor a törlesztő részlet körülbelül 916 euró, azaz valamivel több mint 100 euróval többet fognak fizetni havonta. Így igaz, hogy az elején 20 ezer euróval kevesebbet fognak fizetni, viszont a 25 éves feltételezett futamidő alatt összesen több mint 30 ezer eurót fognak kifizetni a hitelre. Így ezt mindenképpen mérlegelni kell, és ha magasabb LTV-vel veszik föl, és mondjuk még a kamatok is emelkednek, tegyük föl 5%-ra, akkor a törlesztő részlet már több mint 230 euró, ami azt szerint, hogy a futamidő alatt akár több mint 70 ezer euróval is többet fizet ki a háztartás a hitelre, mintha alacsonyabb LTV-vel veszi fel most. Így mindenképpen megéri akkor felvenni a hitelt, amikor a háztartást ezt még tudja oldani, és ahogy mondtam, ez az enyhítés főleg azoknak fog kedvezni, akiknek esetleg gond az adott idő alatt előteremteni az önköltségeket.
1: Kedves hallgatóink, Önök továbbra is a Pátria Rádió reggeli című műsorát hallgatják, amelyben Klacsó Jánossal, a jegybank elemzőjével beszélgetünk a hamarosan életbe lépő, főként a lakásvásárlást fontolgató fiataloknak kedvező módosításról. Ha már az ingatlanpiaci helyzet alakulását érintettük, akkor arra is érdemes kitérnünk, hogy ezzel a módosítással egyébként azokra a változásokra is szerettek volna reagálni, amik az elmúlt években a lakás és a jelzálog piacon zajlottak. De milyen konkrét trendekre reagál a jegybank ezzel a reformmal?
2: Igen, az aktuális pénzügyi stabilitásról szóló jelentésben egyben bővebben is kifejti, hogy az elmúlt néhány évben megnőtt a főleg a befektetési célú vásárlások aránya. Egyre gyakrabban vásárolnak ingatlant olyan háztartások, akik már rendelkeznek egy vagy több ingatlannal. Ez nem meglepő, hiszen a lakhatáson kívül sok háztartásnak az ingatlan az egyik legérdekesebb befektetési lehetősége is, hiszen ez az a piac, amit a legjobban ismernek, és amiben talán a legjobban bíznak, viszont ezen háztartások arányának a növekedése, illetve az a tény, hogy sok ilyen háztartás is hitelre veszi az ingatlan, az bizonyos kockázatokat rejt magában a pénzügyi stabilitás szempontjából.
1: Egyrészt tehát monetáris hatóságként erre is figyeltek, ugyanakkor a fejlemények, amikről most beszélgetünk, nem teljesen új keletűek, hiszen trendről beszélünk, ami az évek során fokozatosan egyre jobban kirajzolódott. Felmerül tehát a kérdés, hogy miért éppen most jött el a módosítás ideje.
2: Fontos megjegyezni, hogy a jegybanknak mindig gondosan kell mérlegelni a lehetőségeket, és az ingatlan piacon végbe menő változásokat, és mostanra gyűjtött össze a jegybank annyi és olyan pontos adatot, amiből viszonylag pontos képet tudtunk kialakítani, illetve alkotni az ingatlan piacon végbe menő trendekről. Így fontos, hogy célzottan tudunk ebben a pillanatban közbelépni akkor, amikor szükséges.
1: A módosítást júniusban mutatták be, azóta pedig eltelt jó néhány hét, adott esetben még hónap is, így feltehetően már van valami fogalmuk arról, hogy hogyan fogadta a nagy közönség a változtatások ötletét, és amit egyébként tudni lehet, hogy többen is megjegyezték, hogy ha valóban segíteni szerettek volna a fiataloknak, akkor talán a 100%-os jelzáloghitel irányába kellett volna elmozdulni, mivel még a korlátok emelése mellett is ott van az a 10% önrész, ami összegyűjtése sokaknak komoly problémát okozhat. Mi az oka, hogy nem egy ilyen, vagy adott esetben ehhez hasonló megoldás mellett tették le a voksukat?
2: Igen, természetesen ez egy jogos kérdés, hogy miért nem lehet az korlát 100%. Fontos meg megjegyezni, hogy ez a határ azt jelenteni, hogy a vásárlónak nincs szüksége magántőkére, illetve önerőelvárásra. Ez akár túlzottan is felgyorsíthatná a lakásvásárlási folyamatot, ami egyrészt nyomást helyezhetne az ingatlan árakra, másrészt ez a korlát nem igényelne semmilyen megtakarítást a vásárlás előtt. A személyes befizetésre vonatkozó követelmény viszont egyben a pénzügyi fegyelem és a tartalékképzés képességének egyszerű tesztje is. Ennek hiányában könnyebben beléphetnek a piacra azok az ügyfelek, akik csak kedvező feltételek mellett tudják kezelni a visszafizetést, viszont bármilyen sok hatás esetén már nem, ez pedig növelheti a teljes hitelportfólió sérülékenységét. Így maga a közös részvétel felerősebb döntések meghozatalára is készteti a hitelfelvevőket, és erről külföldön is láttunk rengeteg példát, hogy ez a 100%-os LTV nem minden esetben van jó hatással, akár az ingatlan piacra, akár magára a fiatalabb háztartásokra.
1: És bár a nagy közönség hajlamosabb az említett példához hasonlóan inkább kicsit kritikusan szemlélni a különböző módosításokat és azt keresni, hogy mibe köthetnek bele, ha fogalmazhatunk ilyen élesen, de összességében véve egyébként milyen volt a változtatások fogadtatása, jobbára pozitív, így az említett negatívumok mellett, vagy hogyan viszonyul a nagy közönség ahhoz a bejelentéshez, amit jó

0: Már többször említette, különösen a fiataloknak okoz manapság komoly gondokat.
1: Itt fontos megjegyezni, hogy az elsődleges szempont ezeknek a határoknak, illetve a korlátoknak a bevezetésekor mindig a pénzügyi stabilitás a jegybank részéről. Ugye az egyik oldalon a cél, hogy a befektetési jellegű jelzáló hitelek jelentette kockázat kisebb legyen, hiszen a befektetési célokra vásárolt ingatlanok esetében nagyobb kell, hogy legyen a saját tőke aránya, és azt is tudjuk, hogy ezek a befektetési célok vásárlások felerősítik a pénzügyi ciklust. Amikor növekednek az árak, akkor növekszik a kereslet a lakások iránti befektetés céljából, ami ráerősít az árnövekedésre. Másrészt recesszióban, illetve negatív gazdasági környezetben a befektetők könnyebben kivonhatják a tőkéjüket az ingatlan piacból, ami felerősítheti a lakásárcsökkenést, illetve a hozamok elmaradása vagy a törlesztő részlet drasztikus emelkedése tömeges kényszereladásokhoz vezethet. Így az elsődleges szempont ezeknek a kockázatoknak a csökkentése volt. Viszont ahogy ön is említette, a másik oldalon ez a szigorítás megnyithatja az utat a fiatalok lakhatásának a megkönnyítése felé. Így bár nem számítunk az összportfólió kockázatának drasztikus változására, lehet némi strukturális változás, ami eltolódhat a fiatalok irányába az ingatlan piacon.
0: Bár eredetileg már 2026 októberében zöld utat kapott volna a módosítás, amely célja, hogy az első saját ingatlanjuk megvásárlását fontolgató fiatalok kedvezőbb feltételek mellett juthassanak hozzá álmaik otthonához, a változtatás hatályba lépése végül 2027. januárjára tolódott. Derül ki a Szlovák Nemzeti Bank legfrissebb közleményéből. Arról, hogy miért volt szüksége halasztásra, Klacsó Jánost, a jegybank elemzőjét kérdeztem. Hálásan köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és velünk volt ma reggel.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, és szép napot.

hogyan jutottunk el az ókori gabona italtól a modern kézműves sörökig, és milyen ételeket készíthetünk sörrel. A sör történetéről, fajtáiról és felhasználásáról Kosár Lajos gasztrobloggerrel beszélgetünk. Milyen az élet Brazíliában, és mit érdemes felfedezni Dél-Amerikában? A Tardos Keddi Farkas Péter közel 9 éve él az országban, élményeink keresztül pedig Brazíliától egészen Argentínáig kalandozunk. 40 éve jelent meg a Bon Jovi Slippery When Wet című albuma. Felidézzük a legendás lemez történetét, és megtudjuk, hogyan születtek a zenekart világsztárrá emelő slágerek. És mennyi ideig tart egy válás, mennyibe kerül, és mi történik, ha a házastársak nem tudnak megegyezni. Jogi rovatunkban a legfontosabb kérdésekre dr. Ulekla Ildikó ügyvéd válaszol. Fica János vagyok, várom Önöket 9-től délig itt, a Pátria Rádióban.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Önök adáskezdő hírmagazinunkat hallgatják 2026. augusztus 21-én pénteken. Meredeken csökken az amerikai elnök népszerűsége, aki gazdasági háborút indít Irán ellen, de már azt sem zárja ki, hogy egykori szövetségeseit támadja. Erről beszélgetünk nem sokára. Előbb azonban a legfrissebb hazai és külföldi történéseket foglalja össze Paszmár Lívia.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Szupercella csapott le Pozsonyra, és heves viharok söpörtek végig több helyen a nyugati ország részben. A George Washington repülőgép hordozó megérkezett a Közel-Keletre. Ma 30 és 36 fok között alakul a hőmérséklet, következnek a részletek. Jelentős károkat okozott a kora esti vihar Pozsony több város részében. Pozsony-Liget faluban több kidőlt fáról és megrongálódott autókról is beszámoltak. A városrész munkatársai több sérülésről is tudnak, az első információk szerint azonban egyik sem súlyos. A károk pontos felmérését és felszámolását a kedvezőbb időjárási körülmények beálltával kezdik meg. A vihar vereknyén is jelentős károkat hagyott maga után. A munkálatokat már megkezdték, hogy eltávolítsák ezen akadályokat. A fővárosban és környékén több utat is lezártak a kidőlt fák miatt. A pozsonyi tömegközlekedés járatai rendszertelenül közlekedtek, tájékoztatott Facebook oldalán a rendőrség, illetve a pozsonyi közlekedési vállalat. Ma is több járásban viharokkal kell számolni, az ország délkeleti részén pedig hőség várható, ezért elsőfokú figyelmeztetés lesz érvényben több térségben is, tájékoztatott honlapján a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. Tegnap reggel az előítélet Pretzudok rendőrségi akció során őrizetbe vettek Nyitrán négy kiskorú szemét, akiket az indiai állampolgárok ellen elkövetett augusztus elejé támadással gyanúsítanak, tájékoztatott Tomás Havetta, a nyitrai kerületi rendőrkapitányság szóvivője. A nyomozók a motoros rendőri egységgel együttműködve hajtották végre a bevetést. Mint a szóvivő hozzátette, a nyomozók jelenleg a büntető eljáráshoz szükséges cselekményeket végzik. Az eljárás ezen stádiumában jelenleg nem nyújthatunk pontosabb tájékoztatást, zárta. A cég nyilvántartásban elérhető adatok köre megegyezik az új jogszabály hatályba lépése előtti állapotával, csupán az egyik hozzáférési mód eljárása egyszerűsödött. Ezt tegnap sajtótájékoztatóján hangsúlyozta Boris Szuszko igazságügyi miniszter. Szerinte azonban a minisztérium kész megvitatni a rendszer kialakítását mind Szlovákiában, mind európai szinten. A miniszter azt is kifejtette, hogy a személyi azonosítószámot és az egyéb személyes adatokat általában nem teszik közzé, azonban a vállalkozók által a cég nyilvántartásnak benyújtott dokumentumok esetében a törvény kivételt tesz, mivel az érzékeny adatok közvetlenül a dokumentumok részét képezik. Korábban több portál is beszámolt arról, hogy az új cég nyilvántartási portálon néhány kattintással hozzáférhetővé váltak a vállalkozók olyan érzékeny személyes adatai is, mint a személyi száma, pontos lakcím, a személyi igazolvány száma vagy az aláírás minták. Az adatvédelmi hivatal szerdán személyes adatok védelmével kapcsolatos eljárást indított az igazságügyi minisztérium ellen. A George Washington amerikai repülőgép hordozó megérkezett a Közel-Keletre, jelentette be az Egyesült Államok hadserege. A hajó az Abraham Lincoln repülőgép hordozót váltja fel, amely már hosszabb ideje a térségben teljesít szolgálatot. A hajó fedélzetén uralkodó kedvezőtlen körülmények kritika áradatot váltottak ki Donald Trump amerikai elnök Irán elleni háborújával szemben. Az Abraham Lincoln legénysége már több mint 260 napja november óta a tengeren van, és az év januárja óta Közel-Keleten tartózkodik, ahol részt vesz az Irán elleni katonai műveletekben, és segíti biztosítani az amerikai blokkádot az iráni kikötők ellen. Az ilyen bevetések általában 6-9 hónapig tartanak, de háború esetén meghosszabbodhatnak. A média az elmúlt napokban a legénység romló állapotáról számolt be. A legsúlyosabbak azok a hírek, amelyek egyes tagok pszichés problémáiról és több a tengerbeugrással végződő öngyilkossági kísérletről szóltak. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a magyar nemzeti ünnep a Szent István nap alkalmából üdvözlő üzenetet küldött Magyar Péter miniszterelnöknek és a magyar népnek. Az ukrán nagykövetség budapesti Facebook oldalán közzétett üzenetben Zelenszky méltatta a két ország közötti kapcsolatokat, megköszönte Magyarországnak Ukrajna támogatását és meghívta magyart Kijevbe. Zelenszky azt írta, hogy a két országot évszázados történelem köti össze, amely a szabadságért és az államiságért folytatott küzdelemről, a kölcsönös tiszteletről és a jó szomszédi kapcsolatokról szól.
0: Időjárás.
2: Felhős, borult az idő, főként keleten átmenetileg kevesebb felhő is előfordulhat. Eső vagy záporok, zivatarok is lehetnek, helyenként nagyon meleg és párás idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Gyenge lesz a légmozgás, amely zivatarok esetén átmenetileg megerősödhet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Pozsonyban és a nyugati ország részben zajlik a viharkárok felszámolása. Torlódik a forgalom az R7-esen Dunajszkáluzsnánál Pozsony irányában, itt 10 perc várakozással számolhatnak, és radar méri a sebességet fekete nyék előtt Hidaskürt felől, valamint Zselízen, Párkány felé. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Gárdi Lászlóról.
1: A nagyot küzdő, hibátlanul védekező Ferencváros bravúros 1-0-ás győzelmet aratott a török Trabzonspor vendégeként a labdarúgó Európa Liga utolsó, negyedik selejtező körének első mérkőzésén. A Fradi a 17. percben szerezte a mindent eldöntő gólt. Nagy Olivér nagyszerű beadását Christopher Zachariassen fejelte a jobb felső sarokba. Fordulás után nagy fölénybe kerültek a törökök, de az FTC ügyes, taktikus játékkal tartotta egy gólos előnyét. Dibusz Dénes kapus 2-10-ben is nagy bravúrral hárított. A párharc visszavágóját jövő csütörtökön 20:30-tól bonyolítják le az Üllői úton. A rájátszás győztese kiharcolja a liga szakaszba jutást. Vesztese pedig átkerül a konferencia ligába, és a főtáblán folytatja. Ma kora este kezdődik a labdarúgó NB1 ötödik fordulója. A 9. Paks 17:30-kor a 3. Újpestet fogadja. Amint az várható volt, Jakobisvili Áron válogatott labdarúgó kapust, a Barcelona kölcsönadta a spanyol másodosztályban szereplő Almériának. A Budapesten született 20 éves futballista 2018-ban csatlakozott a Barca utánpótlásához. Az Európai és az Ázsiai Labdarúgó Szövetségben, illetve az Észak- és Közép-Amerikát, valamint a Karibi térséget lefedő CONCACAF-ban bizalmatlansági indítvány benyújtását mérlegelik a Nemzetközi Szövetség a FIFA sokak bizalmát elveszítő elnökével, Gianni Infantinoval szemben. Német labdarúgó szurkolók azt követelik, hogy szüntessék meg a videóbíró technológia használatát a bajnoki meccseken és a kupamérkőzéseken. Ma kezdődik a cseh-svéd-török-azeri közös rendezésű női röplabda Európa-bajnokság. A szlovákok a nyitónapon Göteborgban 13 órától a franciákkal mérkőznek. A Jan Filip Ljubos Hudák edzőpáros irányítja a szlovák férfi kézilabda válogatottat. Mindkét szakvezető 5 éves szerződést írt alá a szövetséggel. A Veszprém 32-25 arányban legyőzte a spanyol Valladolidot a Santanderi nemzetközi tornán, és bejutott a holnapi döntőbe. Ellenfele a lengyel Kielce lesz. Báger Barbara bronzérmet szerzett a nők 62 kg-os súlycsoportjában a 20 éven aluli birkózók pozsonyi világbajnokságán. Petrimán Patrícia kikapott az 51 kilósok elődöntőjében, így bronzéremmel zárta a szerbiai U19-es ökölvívó Európa-bajnokságot. A világranglista vezető fehér orosz Arina Szabalenka nem kis meglepetésre 7-6-6-4-re kikapott a cseh Sara Bejlektől a Cincinnati-ben zajló tenisztorna női versenyének 8. döntőjében. A Red Bull a Forma 1-es holland nagydíj csütörtöki sajtónapján hivatalosan is megerősítette, hogy Max Verstappen 2030 végéig elkötelezte magát a csapat mellett. Véget ért a várakozás, folytatódik a 2026-os Forma 1-es világbajnokság, a 12. állomás Zandvoort, ahol a 36. és jelen állás szerint az utolsó holland nagydíjat rendezik. A VB lovas olasz Andrea Kimi Antonelli 50 pont előnnyel várja a folytatást. Ma 12:30-tól lesz a szabad edzés, 16:30-tól a sprint időmérő. Szombaton 12 órakor kezdődik a sprintfutam, 16 órakor az időmérő, a vasárnapi 72 körös verseny pedig 15 órakor rajtol.
0: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: 7 óra 17 perc van. Meredeken csökken Donald Trump támogatottsága, miközben az amerikai elnök most már nem csak katonai, hanem minden eddiginél keményebb gazdasági nyomást is kilátásba helyezett Teheránnal szemben. Eközben az amerikaiak egyre kevésbé hisznek abban, hogy a háború gyorsan véget ér. Trump politikája ráadásul egyre nehezebben illeszthető be a hagyományos amerikai szövetségi rendszerbe. Ezekről a témákról is kérdezem a következő percekben Horváth Gábor USA szakértőt, volt washingtoni tudósítót. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt minden hallgatónak!
0: Trump támogatottsága 33%-ra esett, ami a jelenlegi elnök ciklusának eddigi mélypontja. Mennyire komoly politikai figyelmeztetés ez az elnök számára?
1: Hát természetesen maguk a számok azok borzalmasak, de azt érdemes megjegyezni, hogy Trump támogatottsága soha még a választások utáni napokban sem haladta meg az 50%-ot, tehát ugyanez a 33% ez valóban eddigi mély pont, amit a Reuters Ipsos felmérés mutatott, de hát a süllyedés az nem különösebben jelentős, meg hát ugye már olyan alacsonyan van, hogy onnan már nem nagyon tud süllyedni, ugye igazából már csak a legesleg kitartóbb fanatikusok, a maga mozgalomnak a kemény magja, azok maradtak meg, és azok vannak mondjuk olyan 25-30%-nyian Amerikában, tehát igazából tovább már nem nagyon tud süllyedni, és az is igaz, hogy az ő neve nem lesz rajta novemberben a választási cédulákon, nem róla személy szerint kell majd dönteni. Inkább az az érdekes, hogy mennyire húzza le a republikánus pártnak a többi induló jelöltjeit, kongresszusi képviselő és szenátor jelöltjeit, meg kormányzó jelöltjeit, hogy a Trump népszerűtlensége mennyire rontja le a republikánus esélyeket, mert hogyha a képviselőházat átbillentik, az azt jelenti, ugye az alsóház, az amerikai törvényhozás alsóháza, hogyha azt átbillentik a demokraták, akkor egy csomó vizsgálóbizottságot tudnak felállítani, és meg tudják nehezíteni Donald Trump utolsó két évét a Fehérházban. A különben is azt szokták mondani, hogy az utolsó két év, a második periódusnak az utolsó két éve az már a béna kacsa időszak, amikor ugye mindenki tudja, hogy ő az elnök, de hát mindenki tudja, hogy most már le fog járni az ideje, és ő is a jövőre készül, meg az ország is, meg a világ is már a következő amerikai elnökre készül. Szóval ez az időszak, ez nagyon megnehezedhet Donald Trump számára, és hogyha a felsőházat is elbuknák a republikánusok, akkor pedig egyenesen ellehetetlenülne a kinevezés, a kinevezési politikája, nem tudna, mondjuk tételezzük fel a legfelsőbb bíróságba újabb republikánus vagy konzervatív jelöltet bejuttatni, és az meg hosszú távra is évtizedekre előre befolyásolja az amerikai társadalmat és a belpolitikát. Szóval egy szó, mint száz, nagyon nagy jelentősége van ennek a választásnak, és nagyon-nagyon rosszak az adatai. Az összes többi felmérésnél is egyébként rosszak az adatai, tehát a többi felmérő cégnél is. Hát ilyen 30-tól 39%-ig szóródnak az eredmények, de abban mindenki egyetért, hogy lefelé tart a tendencia.
0: Az ön által említett amerikai félidős választások témájáról kanyarodjunk át az iráni háború témájára, és hát ugye összefügg nagyon is ez a két dolog, hiszen feltételezem, hogy a csökkenő támogatottság és a közeledő választások is befolyásolják Trump iráni politikáját. Közben az amerikaiak, hogy egy nagyobb számot is említsünk, az amerikaiak mintegy 80%-a már úgy gondolja, hogy az iráni háború elhúzódik. Mi az, amit ebben a helyzetben tehet Trump? De most arra gondolok, hogy lehet-e Trumpnak érdeke egy gyors megállapodás, akár kompromisszumok árán is, hogy mentse a saját támogatottságát és százalékait?
1: Donald Trumpnak mindenképpen az lenne az érdeke, és hát azt gondolnám, hogy az Egyesült Államoknak is, sőt, az egész világnak az lenne az érdeke, hogyha ez a fegyveres konfliktus minél gyorsabban lezáródna. De az a baj, hogy az irániak rájöttek az erejükre. Tehát az első néhány hét bombatámadásainak átvészelése után az irániak nagyon Hát azt mondjam, hogy azt kell mondjam, hogy nagyon rutinosan jártak el. Ugye ez egy nagyon nagy kiterjedésű hegyes ország, ahol decentralizálták a katonai képességeket, a regionális parancsnokok saját hatáskörben tudnak dönteni, nincsenek rászorulva a központtal való 5 percenkénti kommunikációra, és ott van a hormuzi szoros, ami egy óriási ütőkártya Irán kezében, azt még az ő viszonylag kevésbé fejlett eszközeikkel is le lehet zárni, és ugyan Donald Trump azt mondja, hogy az amerikai haditengerészet biztosítja a szabad átkelést a hormuzi szoros, ez nem így van. Napról napra érik drón vagy rakéta találatok azokat a hajókat, amelyek iráni engedély nélkül próbálnak átkelni a hormuzi szoroson. És érdekes tény, hogy megvizsgálták, hogy merre mozognak a hajók igazából, vagy inkább, és az derült ki, hogy aki megpróbálja, azoknak a többsége az inkább az irániakkal próbál megállapodni, mint az amerikaiak védelmét kérje. Úgy néz ki, hogy az irániak hatékonyabban tudják érvényesíteni az akaratukat. Na most, amit Trump próbál most mondani, hogy akkor majd borzasztó gazdasági szankciókat vezet be Irán és az ő támogató esetleges országok ellen, ez meg arról árulkodik, hogy igazából nem fűlik a foga a katonai megoldáshoz. Ugye ez egyrészt nagyon drága, másrészt nagyon népszerűtlen, és hát még csak egy adat, egy hajmeresztő adat egyébként, talán 2 nappal ezelőtt lépte át az amerikai adósságállománya 40 000 milliárd dolláros küszöböt, ami hát ugye kimondani is borzasztó, meg hát nehéz elképzelni, hogy ez mit jelent, de ez azt jelenti, hogy Donald Trump első elnökségének kezdete óta, 2017 óta, ez az adat, ez megduplázódott. És most már 1 000 milliárd dollár évente csak az adósságszolgálat. Tehát igazság szerint nem lehet tovább folytatni ezt a fajta politikát, ami ilyen hatalmas igénybevétel a hadseregnek és a költségvetésnek. A jövő évi katonai költségvetésre 1500 milliárd dollárt kért a Pentagon, ami hát egészen elképesztő összeg. Már itt szóval a Trump szeretne megállapodni, de az irániak meg rájöttek, hogy nekik meg nem muszáj megállapodni. A Trump van nagyobb kutyaszorítóban, és hát arra is bazírozhatnak az irániak, hogyha egy demokrata párti kongresszus és esetleg szenátus jön majd jövő januárban, akkor lépnek ugye életbe, vagy akkor lépnek szolgálatba, akkor esetleg Trumpnak még jobban meg lesz kötve a keze, és még kevésbé fog tudni háborúzni. Úgyhogy hát az irániak hosszabb távra játszanak, és egyelőre úgy tűnik, hogy Trumpnak nem igazán vannak megoldásai. Azon kívül, hogy borzasztó ilyen harcias nyilatkozatokat tesz folyton.
0: Nagyon röviden szóljunk még arról is, hogy az amerikai elnök nem csak Iránnal szemben fogalmaz meg, vagy fogalmaz keményen, hanem most már mint hogyha a szövetségeseivel szemben is így nyilatkozna meg. Ugye hát nem csak Iránról, hanem Ománról is van szó. Ugye igen, Ománt is bombázással fenyegette Trump az elmúlt napokban. Tehát, hogy ez mennyire válik ezáltal kiszámíthatatlanná az amerikai külpolitika, vagy ez valamilyen stratégia lehet az amerikai elnök részéről?
1: Hát ugye azt tudni kell, hogy a hormuzi szoros két oldalán, az egyik az északi oldalon Irán van, a másik déli oldalon pedig Omán területe van, és az omániak azok az államoknak a régi szövetségesei, és ők bele mentek abba, hogy ők tárgyaljanak Amerika helyett bizonyos kérdésekről Iránnal. Igen, csak közben az irániak is rájöttek, hogy az omániaknak is érdeke lehet a hormuzi szoroson egyfajta ilyen vámnak a bevezetése, és a két ország, ha bár nincsenek jóba egymással, de minthogyha kezdene megállapodni arról, hogy hogyan működtessék az amerikaiak nélkül majd a hormuzi szorost, és erre a Trump hát dühében azt mondta, hogy na jó, majd őket is jól le fogjuk bombázni, de hát azért ez nem valószínű, hogy az amerikaiaknak érdekükbe állna újabb szövetségest elidegeníteni és Irán oldalára taszítani, szóval ez inkább csak egy ilyen a külpolitikában és a diplomáciában kevésbé járatos elnöknek az érzelmi kitörése volt, mint sem egy valós taktika. Mindenesetre nem néz ki jól a történet, ugye az öböl térségében más országok is nézik, hogy Amerika hogyan viszonyul a saját szövetségeseihez, hogy megvédi-e őket vagy sem. hosszú évtizedek óta ezek az országok arra bazírozták a saját gazdasági érdekeiket és biztonsági érdekeiket, hogy Amerika az ő szövetségesük. És hogyha egyik pillanatban a másikra ilyen fenyegetéseknek vannak kitéve, akkor az akkor lehet, hogy ezt át kell gondolni. Úgyhogy ezek nagyon kulcs fontosságú döntő napok ebben a térségben, és hát Trumpnak nagyon kevés adója van, ami azért vicces dolog, mert ugyanebben azt jelenti, hogy adó.
0: Az amerikai elnök számára egyre nehezebb lehet úgy kezelni az iráni konfliktust, hogy közben az amerikai választók gazdasági problémáit és a közelgő félidős választások politikai következményeit is szem előtt tartsa. Az pedig, hogy Washington már saját szövetségeseivel szemben is fenyegetéseket fogalmaz meg, nem csak az iráni konfliktus kimenetelét, hanem az Egyesült Államok hagyományos szövetségi rendszerének jövőjét is kérdésessé teheti. Horváth Gábor USA szakértőt volt, washingtoni tudósítót hallották. Köszönöm a hírmagyarázatot.
1: Nagyon szívesen, viszontlátásra.

0: Utazási kisokos Kis Bartalos Évával.
1: Mykonosz a Kükládok egyik legismertebb és legdrágább szigete szélmalmairól, hófehér házairól és luxusparti életéről híres. A tömegturizmus és a túlzott beépítés miatt a hatóságok az elmúlt években több intézkedést vezettek be, a túlzsúfoltság és a szabálytalan turisztikai tevékenységek visszaszorítására. A népszerű strandokon, például Psaru vagy Paradise Beach területén a napágyak bérlése rendkívül drága lehet, egyes helyeken pedig több száz eurós minimális fogyasztás is előfordulhat. Foglalás előtt mindig érdemes tisztázni az árakat és a feltételeket. Mykonosz óvárosának szűk, hófehér utcái, köztük a híres Kisvelence negyed nem csak turista látványosságok, hanem sok helyi otthonai is. Ezért a vendéglátóhelyekre és rendezvényekre szigorúbb szabályok vonatkoznak. Robogóbérlés esetén számítsunk a gyakori Meltemi szélre, amely a nyílt útszakaszokon megnehezíti a közlekedést. A bukós isak viselése Görögországban kötelező, és Mykonosz változatos útjain nem csak szabály, hanem a biztonság egyik legfontosabb eleme is.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok azoknak a hallgatóinknak is, akik csak most csatlakoztak hozzánk. Önök a Pátria Rádiót, benne pedig adáskezdő hírmagazinunkat hallgatják. Ebben a fél órában arról lesz szó, hogy újabb törésvonal rajzolódik ki a szlovák kormányon belül. Részletek a régiók hírei után. A mikrofonnál Paszmár Lévia.
2: A szlovák vasutak szerint a kedvezőtlen időjárás miatt a helyzet a Pozsonyból Ligetfalon keresztül Ausztria irányába haladó vasúti szakaszon a legkritikusabb. A sínekre fák hullottak, néhány helyen pedig meghibásodott a felső vezeték. Hasonló problémákat észleltek az Oroszváron keresztül Magyarország felé haladó szakaszon is. A vonatforgalom ezeken a vonalakon akadozik. A szlovák vasút társaság tájékoztatott, hogy módosítják a vonatok útvonalait, és ahol lehetséges, biztosítják a járatok pótlását. Az utasoknak azt javasolják, kövessék a járatokkal kapcsolatos aktuális információkat. Több pozsonyi városrész is károkat jelentett a tegnapi vihar után. Az időjárás miatt fák és ágak hullottak az utakra, kerítéseket döntött ki és fújt el a szél. Autók károsodtak, egyes utakat pedig elöntött a víz. A legtöbb jelentés Ligetfaluból érkezett. A galántai járásban található Nemeskajal településen rendkívüli helyzetet hirdettek ki a tegnapi vihar után. Erről a település önkormányzata közösségi médiában tájékoztatott. Az egész település területén áramszünet van, az ivóvízellátás szünete, a csatornahálózat nem működik, közölték. A kedvezőtlen időjárás következtében a nagy feszültségű vezetékek megrongálódtak. A vihar utáni áramszüneteket Páld és Vedrőd településekről is jelentették Nagyszombat megyéből. Szered egy részében a közvilágítás szünetelt. Több járásban továbbra is érvényben vannak a vihar és heves esőzések miatti riasztások. Már csak egy hónapig lehet megtenni a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum Gótikus út Európai Örökség című kiállítását. A múzeum több kísérő rendezvényt is szervez az elkövetkező hetekben, tájékoztatott Tóth Szilvia múzeum PR menedzsere. A Gótikus útra összpontosító kiállítás 12 középkori szakrális műemléket mutat be a látogatóknak, amelyek 2022-ben megszerezték az Európai Örökség címet. A tárlat tárgyi anyagát az egyes templomokból származó tárgyi emlékek alkotják, amelyek gyülekezeti gondozásban vannak. A látogatók így olyan tárgyakat is láthatnak, amelyeket általában nincs lehetőségük megtekinteni a műemlékek látogatásakor.
0: Időjárás.
2: Felhős, borult az idő, főként keleten átmenetileg kevesebb felhő van az égen. Eső vagy záporok, zivatarok is lehetnek. Helyenként nagyon meleg és párás idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Gyenge lesz a légmozgás, amely zivatarok esetén átmenetileg megerősödhet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Pozsonyban és a nyugati ország részben zajlik a viharkárok felszámolása, torlódik a forgalom az E7-esen Somorja után Pozsony irányában az útépítő munkásoknál 5-10 percet várakozhatnak, és radarmérje sebességet Zselízen Párkány irányában és Gálszécs előtt Dargó felől. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: A pontos idő 7 óra 38 perc. Újabb komoly törésvonalak jelentek meg a szlovák kormányon belül. Már nem csak az SNS és Robert Fico között vannak feszültségek, hanem a miniszterelnök és saját gazdasági minisztere Denisa Szaková között is egyre élesebb a vita. A konfliktus középpontjában a Jaslovszke-Bohunicei atomerőmű áll, pontosabban az, hogy a szlovák állam mennyiért vásárolja ki a CSEZ részesedését a közös projektből, és ki irányítsa a folyamatot. Fico már azzal is fenyegetőzött, hogy a projekt védelmében élni fog miniszterelnöki jogköreivel, miközben a kormánykoalíció több tagja igyekszik kisebbíteni a konfliktust. Közben egy másik ügyben Fico már saját tanácsadójával, Edward Chmelárral is nyílt konfliktusba került. Hogy valójában mennyire mélyek ezek a törésvonalak, arról Lajos P. János újságíróval, az Újszó Online szerkesztőjével beszélgetünk. Jó reggelt kívánok, szervusz!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Mi robbantotta ki valójában ezt a legutóbbi konfliktust? Az, hogy Szaková nem hajtotta végre elég gyorsan Fico utasítását, vagy inkább az atomerőmű projekt pénzügyi, gazdasági feltételeiről van szó?
1: Nehéz ezt most megmondani, hogy pontosan mi volt az oka, mert ugye volt egy elég hosszú kormányvakáció, 6 hétig nem találkozott a kabinet, és ezt a feladatot Szakovának már július elején be kellett volna fejezni, vagy hát meg kellett volna valósítani. Azt kapta ugyanis, hogy július 8-áig rendezni kell a tulajdonviszonyokat a YES-ben. Ez egy közös vállalat a CSEZ és a szlovák Javisz között, amelyik gyakorlatilag ezt a Jaslovszke-Bohunicei erőműnek a fejlesztését végzi, és ebből kellett volna kivásárolni a CSEZ vállalatot, a CSEZ-t, és már július 8-áig, és ezt nem teljesítette, de egész nyáron csend volt körülötte. Robert Fico ugye hétvégén érkezett vissza a vakációjáról, ha jól tudjuk, előtte Horvátországban járt, és rögtön azzal kezdte, hogy több bejegyzésében, Facebook bejegyzésében is elkezdett beszélni az atomerőműről, és aztán hétfőn el is ment oda, ahol tartott egy sajtótájékoztatót, ráadásul Denisa Szaková nélkül, és ott elmondta, hogy hát ezt most már nagyon gyorsan meg kell valósítani, különben, mert ezt elveszi ezt a feladatot, vagyis hogy hát gyakorlatilag a Javisznak a tulajdonjogi kezelését a kormányhivatal veszi át a gazdasági minisztériumtól, és ezáltal az egész projekt hozzákerül. Úgyhogy nehéz erre mit mondani. Lehet, hogy akár az is lehet a háttérben, hogy készül a költségvetés, és ott valamin összekülönböztek, és ezt így mutatja ki Robert Fico.
0: A kormányfő ugye nagyon keményen fogalmazott, azt mondta, hogy a miniszterelnök nem tűrheti, ha egy miniszter nem teljesíti a feladatát, és hogy most már a saját hivatalához viszi majd át ennek a folyamatnak az irányítását. Ez most a te olvasatodban egyszerűen a projekt felgyorsításáról szól, vagy arról, hogy már tényleg nem bízik Szakovában, illetve hogy valamiféle ultimátumot akar adni a gazdasági miniszternek?
1: Hát ezt mindenki tudja, hogy egy atomerőmű építése az nem egy nagyon gyors folyamat. Tehát ez is elkezdődött már, tehát a cég, amiről beszélünk, a YES, amiből ki akarják vásárolni a CSEZ-t, ez már 2009-ben létrejött. Igaz, hogy Robert Fico csak a 2023-as kormányalakítás után beszélt konkrétabban arról, hogy most kell ide még egy atomerőmű blokk, és hogy ezt elkezdték tervezni, és meghívták a Westinghouse, mert ugye az lesz talán a kivitelező vagy a partner, de egyelőre még ez nagyon-nagyon homályos, és magának az atomerőműnek az elkészítése is csak 2040-re van tervezve, tehát van előttük még 14 év, amit valószínűleg nem is fognak betartani, mert meg egyetlen atomerőmű sem készült el arra az időre, amikor megtervezték. Tehát, hogy nem igazán hiszem azt, hogy itt most tényleg ezen a néhány napon vagy héten múlna valami az atomerőmű projekt kapcsán. Tehát valószínű, hogy valami más áll a háttérben. Lehet, hogy maga tényleg ez az üzlet. Ugye erről már nem beszéltünk, de hogy arról van szó, hogy mennyi pénzt kell fizetni a YES részvényeiért a CSEZ vállalatnak, és itt két összeg porog a köztudatban. Egyik az, amit az Ernst & Young felbecsült ennek a tulajdonrésznek az értékét 190 millió euróra, miközben ugyanabban az évben a CSEZ ezt a részvénycsomagot még mindössze 100 millió euróra értékelte, tehát van itt egy 90 millió eurós differencia, és hát erről folyik elméletben a vita, hogy most mennyit kell fizetni a YES-nek a részvényeiért.
0: Miért lehet ekkora ez a különbség?
1: Ezt is nehéz megmondani, mert természetesen senki nem mutatta meg sem az értékbecslést, sem pedig azt, hogy gyakorlatilag miről van szó. Mind a két fél állítja, hogy ez így van rendben, tehát az, hogy gyakorlatilag a CSZ maga mondta, hogy ugye 100 milliós, de hogy ez egy könyvi érték, ilyen értéken szerepelt a költségvetésében az a részvénycsomag. Az ENSZ pedig arra készítette ezt a felmérést, hogy ezt értékesíteni fogják, ezért ennek már más az értéke, valahogy így magyarázták ezt a 90 millió eurós különbséget. Csak hát itt megint fennáll még az sincs bebiztosítva, hogy miből fizetik ki, mert 190 millió euró azért a kormánynak sem egy kis pénz, tehát hogy akár 190 millió, akár 100 milliót kell fizetni, az mindenképpen egy elég nagy összeg, és még azt sem tudjuk gyakorlatilag, hogy honnét vesz erre a pénzt a kormány, hát valószínű kölcsönből.
0: Ha viszont mégis létrejön ez a tranzakció, és hogyha az állam kivásárolja a CSZ-t, akkor ez valóban egyszerűbbé válik ez az atomerőmű projekt, vagy ez csak egy újabb nagy pénzügyi és szervezési problémát jelent majd?
1: Hát igen, tehát ugye ez az alapkérdés gyakorlatilag, hogy miért kell kivásárolni a CSZ-t ebből a projektből, ugyanis a YES-t 2009-ben, tehát ez a közös cég, arra hozták létre, hogy egy atomerőművet építsen, és akkor még úgy gondolták, hogy az lesz a jó, hogyha ez egy közös projekt lesz, tehát hogy nem egyedül a szlovák kormány építi, hanem lesz benne egy társaság, a CSZ, amelyiknek ezzel van már tapasztalata. A CSZ különben egy szintén nagy részt állami cég, a CSZ állam tulajdonában van, ha jól tudom, ilyen 70%-os tulajdonrészt képvisel az állami rész a CSZ-ben, és ők már építettek Csehországban atomerőművet, és megvan nekik az a tudásuk, hogy ezt hogy kell, mire kell, vagy hogy kell elindítani, hogy kell megvalósítani. Most viszont kicsolyott az ötlete, hogy ki kell vásárolni őket, és ezt nem magyarázta el senkinek, hogy miért kell kivásárolni, miért nem jó ez a projekt úgy, ahogy ezt kitalálták, hát gyakorlatilag ők még 2009-ben.
0: Valószínűleg erre a kérdésre mi is fogunk tudni itt és most válaszolni, úgyhogy beszéljünk inkább ennek az egésznek a politikai, belpolitikai, koalíciós vonzatairól. Szaková és a HLASZ hogyan tudja kezelni ezt a helyzetet? Most a pártnak ki kell állnia a saját minisztere mellett szerinted, vagy pedig politikailag bölcsebb számára, ha inkább Fico mögé sorakozik fel?
1: Egy kicsit úgy néz ki, mint hogyha Laszt és Szakovát is meglepte volna Robert Ficónak ez az éles támadása és a többszörös támadása. A pártelnök Matus utoljástól igazából nem is nyilvánult meg ebben a kérdésben. A párt adott ki, tehát hétfőn volt ugye ez a sajtótájékoztató az atomerőműben, és a párt kedden adott ki egy nyilatkozatot, amiben védeni próbálta Szakovát, de nem egy ilyen nagyon éles és határozott hangú nyilatkozatot adott ki, hanem valami olyasmit mondott, hogy hát hogyha a kormányfő ezt jobban tudja csinálni, akkor csinálja ő, nyugodtan átadják neki, és ott jó lenne, hogyha megmagyarázná, hogy most, amikor éppen konszolidáció van, és készül a költségvetés, ami valószínűleg egy újabb konszolidációs csomagot is jelent majd, akkor honnét akarják venni ezt a 190 vagy 100 millió eurót, amiből az állami részesedést meg kell valósítani. Tehát, hogy egy ilyen nem túl erős, de a Szakovát megvédő nyilatkozatot adott ki a HLASZ, és mint mondom, a maga pártelnök pedig meg sem nyilvánult ebben a kérdésben. De azt tudjuk, hogy neki meg vannak egyéb problémái.
0: Van itt egy érdekes személyi szál is, ugye Fico és Szaková korábban politikailag nagyon közel álltak egymáshoz. Mit árul el a kapcsolatukról, hogy most így gyakorlatilag üzengetnek egymásnak?
1: Hát igen, de Ricsa Szaková azért azt merben kezdte, akár a HLASZ többi politikusa is, és hát valóban, ha jól tudom, hogy belügyminiszter volt még a Fico kormányban, tehát hogy ez egy elég magas pozíció, és elég közeli a kormányfőhöz, ezért nem is volt eddig még ilyen különösebb ellentét a gazdasági miniszter és Robert Fico között, és tudjuk, hogy a gazdasági miniszter az elég sok olyan témát vitt, főleg itt az energiaárak kérdésében, amiben közös szorosabb együtt kellett működni a kormányfővel. Tehát az, hogy most Szaková lett ennyire kipécézve, ez lehet, hogy inkább a Halasznak szól, nem is annyira Szakovának. Tehát, hogy Robert Fico nem közvetlenül a pártelnököt, Matusi Tojástokot vagy a Halaszt próbálja támadni, hanem kiválasztotta Szakovát, mint ennek a pártnak elég fontos képviselőjét, és azért került ő ezért lett belőle célpont.
0: Kedves hallgatóink, a reggeli műsorában továbbra is Lajos P. János újságíróval, az Újszó Online szerkesztőjével beszélgetünk. Érdemes behozni ebbe a képbe Edward Chmelár ügyét is, ugye Fico már jogi lépéseket helyezett kilátásba, miután Chmelár korábban Fico egyik tanácsadója volt, ugye? De Chmelár azzal vádolta ennek a projektnek a szereplőit, hogy valaki 90 millió eurót akar kitépni az ügyletből, így fogalmazott. Miért lett ebből ilyen súlyos konfliktus mondjuk kettőjük között is?
1: Hát az, hogy mekkora konfliktus kettőjük között, arról szintén csak találkozni tudunk, de hát igazából Chmelárt maga Robert Fico emelte fel, vagy hát a Chmelárnak ezt a bejegyzését Robert Fico emelte fel azzal, hogy reagált rá. Tehát, hogyha szó nélkül hagyja azt, hogy Chmelár 90 millió lenyúlására, ugye ez az a 90 millió a különbség a 190 millió és a 100 millió között. Tehát, hogyha ezt figyelmen kívül hagyja, akkor senki nem veszi észre. Tehát Chmelár azért nem egy olyan jelentős influencer, vagy nem, tehát politikusnak nem lehet nevezni, vagy politológus, aki gyakran meghívják akármely kormány közeli médiumokba is, de különben nincs egy túl nagy szava. Tehát, hogyha őt figyelmen kívül hagyja, és nem reagál rá maga Robert Fico, akkor senki nem veszi észre. Így viszont ez egy újabb adalék lett ehhez az egész vitához, vagy ehhez az egész összekedéshez, ami Fico és látszólag Denisa Szaková között zajlik az atomerőmű miatt. Tehát itt tényleg érdekes lesz azt figyelni, hogy kiderül-e az, hogy mi volt ennek az egész konfliktusnak az oka, és akkor talán meg választ tudunk adni arra is, hogy miért kellett reagálni a Robert Ficónak, Chmelárnak egy Facebook posztjára.
0: És ha már a reakcióknál tartunk, Tomás Drucker, ugye oktatási miniszter most azt mondja, hogy ne csináljunk felesleges lövöldözést ebből a konfliktusból, és szerinte Fico és Szaková kommunikálnak egymással. Ez valódi feszültségcsökkentés Drucker részéről, vagy inkább azt jelzi, hogy a koalíció megpróbálja valahogy eltakarni ezt a problémát, és kisebbíteni azt?
1: Itt tényleg az a baj, hogy nem igazán tudjuk, hogy mekkora maga ennek a problémának a súlya, tehát hogy tényleg az atomerőmű építése körül zajlik a veszekedés, vagy valami más áll a háttérben, és mindenki más valamit el akar érni ezzel a konfliktussal. Hát Drucker is, de különben Kamil Sasko egészségügyi miniszter is nyilatkozott ebben az ügyben, és mindketten próbálják ezt elnyíteni, ezt a konfliktust. Igazából abból látszik majd meg, hogy mekkora volt a súlya, hogy tényleg mikorra sikerül lezárni ezt az ügyet. Picsit tényleg lépni fog-e, mert ez azért eddig még csak kijelentéseknél tartunk. Tehát, hogyha például a Javisznak a hatásköreit, vagy a Javisszal tulajdonosai hatásköreit el akarja venni a kormányhivatal, akkor ehhez törvényt kell módosítani valószínűleg, mivel hogy ez jelenleg a gazdasági minisztérium hatáskörében van. Tehát, hogy ezt a folyamatot el kell indítani, és eddig ezt még nem látjuk, hogy ez a folyamat így hivatalosan elindult volna. De hát, hogy itt még egyelőre csak az üzengetéseknél tartunk, maga Szaková sem nagyon, nagyon nyilatkozott személyesen ebben az ügyben. És hát ugye azt láttuk a tegnap volt kormányülés, hogy egyik fél sem állt ki, hogy próbálja elmagyarázni, hogy mi itt a helyzet, vagy mi alakult ki a kormányban addig, amíg gyakorlatilag nem ülésezett.
0: Mit látsz most ebben a pillanatban legvalószínűbbnek? Enged majd Szaková Ficónak? Illetve ha pedig enged, akkor azzal nem gyengül meg nagyon a Halasz pozíciója a kormányon belül?
1: Igen, tehát hogy az is érdekes, hogy miért vette elő a Halasz ezt a témát, hogy most 190 vagy 100 millió euró. tehát hogy ezzel akart-e vajon valamit elérni maga a RASZ, mert Szakóvá minden gond nélkül belemeltett, tehát hogyha Fico is egyetért azzal, hogy 190 millió, tehát nem a halasz szokott lenni általában a költségvetési hiány növekedésének az őre, vagy hát a megakadályozásának a bajnoka. Valószínű nem az áll a háttérben, hogy ők most tényleg megijedtek attól, hogy a kormánynak 100 millió helyett 190 milliót kell majd kifizetnie. És tehát ugye ezért is kérdés az, hogy miért nem oldották meg ezt a helyzetet. Hogyha tényleg abban az irányban fog majd folytatódni ez a dolog, hogy mert ugye Szakó azt akar szeretni elérni, hogy újra

0: erőviszonyokat?
1: Hát ez most egy nagyon érdekes kérdés, mert itt ugye több miniszter, tehát itt a Szakovát is közé teszik, akkor több miniszter széke is, mint a mozgásban lenne. Az egyik ugye Tomás Taraba, akinek a leváltását Andrej Danko követeli, majd és abban egyeztek meg, hogy Taraba szeptember 30-áig távozik a környezetvédelmi miniszteri posztról. Közben Robert Pico megdicsérte Tarabát, hogy egy nagyon jó miniszter, de hát azt mondta, hogy ha ehhez ragaszkodik a koalíciós partnere az SNS, akkor valami olyasmi mondott, hogy akkor lépni fog és le fogja őt váltani. Tehát, hogy az ő posztja sem annyira biztos. Hát, tudjuk, hogy Migal posztja sem nagyon biztos. Ő a Halaszból távozott, és hát jelenleg gyakorlatilag a Smer tartja mögötte a kezét. Azért lehet miniszter, mert ezt a Smer biztosítja, ő neki ugye nincs semmilyen pártja. És hát ami a legnagyobb problémája a koalíciónak, hogy itt van a költségvetés, ami elméletileg kiegyensúlyozott költségvetésként kéne beterjeszteni legalább a parlamentben, tehát hogy 8%-ra, ami gyakorlatilag elképzelhetetlen, tehát hogy ez ilyen 8 milliárd euró lefaragást követelne. Persze aztán a parlamentben ezt fel lehet hígítani, de éppen a költségvetési vagy az államadósági fék miatt ezt kellene legalábbis így papíron így kéne elkészíteni a kormánynak. Tehát maga, még hogyha 8 milliárdos hiánnyal dolgozik, azt sem könnyű elkészíteni a jelenlegi helyzetben, tehát szükség lenne egy újabb konszolidációt, csomóra vagy folytatni kellene azt a nagyon óvatosan elkezdett konszolidációt, amit eddig a kormány csinált, és hát ez mind feszültségeket generál a kormányon belül.
0: Újabb törésvonalak jelentek meg a szlovák kormányon belül a Jaslovske-Bohunici atomerőmű kapcsán, már a miniszterelnök és saját gazdasági minisztere Denisa Szaková között is egyre élesebb a vita. Arról, hogy valójában mennyire mélyek ezek a törésvonalak, Lajos P. János újságíróval, az Új Szó online szerkesztőjével beszélgettem. Köszönöm, hogy itt voltál velünk.
1: Én köszönöm a lehetőséget, és további szép napot kívánok.

hogyan jutottunk el az ókori gabona italtól a modern, kézműves sörökig, és milyen ételeket készíthetünk sörrel. A sör történetéről, fajtáiról és felhasználásáról Kosár Lajos gasztrobloggerrel beszélgetünk. Milyen az élet Brazíliában, és mit érdemes felfedezni Dél-Amerikában?

0: A Tardos Keddi Farkas Péter közel 9 éve él az országban. Élményeink keresztül pedig Brazíliától egészen Argentináig kalandozunk. 40 éve jelent meg a Bon Jovi Slippery When Wet című albuma. Felidézzük a legendás lemez történetét, és megtudjuk, hogyan születtek a zenekart világsztárrá emelő slágerek. És mennyi ideig tart egy válás, mennyibe kerül, és mi történik, ha a házastársak nem tudnak megegyezni. Jogi rovatunkban a legfontosabb kérdésekre dr. Ulekla Ildikó ügyvéd válaszol. Fica János vagyok, várom Önöket 9-től délig itt, a Pátria Rádióban.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.
2: Nyolc óra van.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Önök adáskezdő hírmagazinunkat, annak is az utolsó óráját hallgatják 2026. augusztus 21-én pénteken. Autósok, figyelem! Hamarosan arról lesz szó, hogy változás történt a gépjárművek kötelező felelősség biztosításában. Hírblokkunk után erről hallhatnak. Előtte még a legfrissebb információk következnek Paszmár Léviától.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Szupercella csapott le Pozsonyra, és heves viharok söpörtek végig több helyen a nyugati ország részben. A George Washington repülőgép hordozó megérkezett a Közel-Keletre. Ma 30 és 36 fok között alakul a hőmérséklet, következnek a részletek. Jelentős károkat okozott a kora esti vihar Pozsony több város részében. Pozsony-Ligetfaluban több kidőlt fáról és megrongálódott autókról is beszámoltak. A városrész munkatársai több sérülésről is tudnak, az első információk szerint azonban egyik sem súlyos. A károk pontos felmérését és felszámolását a kedvezőbb időjárási körülmények beálltával kezdik meg. A vihar vereknyén is jelentős károkat hagyott maga után. A munkálatokat már megkezdték, hogy eltávolítsák ezen akadályokat. A fővárosban és környékén több utat is lezártak a kidőlt fák miatt. A pozsonyi tömegközlekedés járatai rendszertelenül közlekedtek, tájékoztatott a Facebookon a rendőrség, illetve a pozsonyi közlekedési vállalat. Ma is több járásban viharokkal kell számolni. Az ország délkeleti részén pedig hőség várható, ezért elsőfokú figyelmeztetés lesz érvényben több térségben is, tájékoztatott honlapján a Szlovák Hidrometeorológia Intézet. Tegnap reggel az előítélet Pretszudok rendőrségi akció során őrizetbe vettek Nyitrán 4 kiskorú szemét, akiket az indiai állampolgárok ellen elkövetett augusztus elejé támadással gyanúsítanak, tájékoztatott Tomás Havetta, a nyitrai kerületi rendőrkapitányság szóvivője. A nyomozók a motoros rendőri egységgel együttműködve hajtották végre a bevetést. Mint a szóvivő hozzátette, a nyomozók jelenleg a büntető eljáráshoz szükséges cselekményeket végzik. Az eljárás ezen stádiumában jelenleg nem nyújthatunk pontosabb tájékoztatást, zárta. A cég nyilvántartásban elérhető adatok köre megegyezik az új jogszabály hatályba lépés előtti állapotával, csupán az egyik hozzáférési mód eljárása egyszerűsödött. Ezt tegnap sajtótájékoztatóján hangsúlyozta Boris Szuszko igazságügyi miniszter. Szerinte azonban a minisztérium kész megvitatni a rendszer kialakítását mind Szlovákiában, mind európai szinten. A miniszter azt is kifejtette, hogy a személyi azonosító számot és az egyéb személyes adatokat általában nem teszik közzé, azonban a vállalkozók által a cég nyilvántartásnak benyújtott dokumentumok esetében a törvény kivételt tesz, mivel az érzékeny adatok közvetlenül a dokumentumok részét képezik. Korábban több portál is beszámolt arról, hogy az új cég nyilvántartási portálon néhány kattintással hozzáférhetővé váltak a vállalkozók olyan érzékeny személyes adatai is, mint a személyi szám, a pontos lakcím, a személyi igazolvány száma vagy az aláírás minta. Az adatvédelmi hivatal szerdán személyes adatok védelmével kapcsolatos eljárást indított az igazságügyi minisztérium ellen. A George Washington amerikai repülőgép hordozó megérkezett a Közel-Keletre, jelentette be az Egyesült Államok hadserege. A hajó az Abraham Lincoln repülőgép hordozót váltja fel, amely már hosszabb ideje a térségben teljesít szolgálatot. A hajó fedélzetén uralkodó kedvezőtlen körülmények kritika áradatot váltottak ki Donald Trump amerikai elnök Irán elleni háborújával szemben. Az Abraham Lincoln legénysége már több mint 260 napja november óta a tengeren van, és az év januárja óta Közel-Keleten tartózkodik, ahol részt vesz az Irán elleni katonai műveletekben, és segít biztosítani az amerikai blokkádot az iráni kikötők ellen. Az ilyen bevetések általában 6-9 hónapig tartanak, de háború esetén meg hosszabbodhatnak. A média az elmúlt napokban a legénység romló állapotáról számolt be. A legsúlyosabbak azok a hírek, amelyek egyes tagok pszichés problémáiról, és több a tengerbeugrással végződő öngyilkossági kísérletről szólnak. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a Magyar Nemzeti Ünnep Szent István napja alkalmából üdvözlő üzenetet küldött Magyar Péter miniszterelnöknek és a magyar népnek. Az ukrán nagykövetség Facebook oldalán közzétett üzenetben Zelenszky méltatta a két ország közötti kapcsolatokat, megköszönte Magyarországnak Ukrajna támogatását és meghívta magyart Kijevbe. Zelenszky azt írta, hogy a két országot évszázados történelem köti össze, amely a szabadságért és az államiságért folytatott küzdelemről, a kölcsönös tiszteletről és a jószomszédi kapcsolatokról szól.
0: Időjárás.
2: Felhős borult az idő, főként keleten átmenetileg kevesebb felhő is előfordulhat. Eső vagy záporok, zivatarok is lehetnek, helyenként nagyon meleg és párás idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Gyenge lesz a légmozgás, amely zivatarok esetén átmenetileg megerősödhet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Pozsonyban is a nyugati ország részben zajlik a viharkárok felszámolása, és torlódik a forgalom az R7-esen Somorja után Pozsony irányában. Az útépítő munkásoknál 5-10 percet várakozhatnak. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Rigárdi Lászlóról.
1: A nagyot küzdő, hibátlanul védekező Ferencváros bravúros 1-0-ás győzelmet aratott a török Trabzonspor vendégeként a labdarúgó Európa Liga utolsó, negyedik selejtező körének első mérkőzésén. A Fradi a 17. percben szerezte a mindent eldöntő gólt. Nagy Olivér nagyszerű beadását Christopher Zachariassen fejelte a jobb felső sarokba. Fordulás után nagy fölénybe kerültek a törökök, de az FTC ügyes, taktikus játékkal tartotta egy gólos előnyét. Dibusz Dénes kapus 2-10-ben is nagy bravúrral hárított. A párharc visszavágóját jövő csütörtökön 20:30-tól bonyolítják le az Üllői úton. A rájátszás győztese kiharcolja a liga szakaszba jutást. Vesztese pedig átkerül a konferencia ligába, és a főtáblán folytatja. Ma kora este kezdődik a labdarúgó NB1 ötödik fordulója. A 9. Paks 17:30-kor a 3. Újpestet fogadja. Amint az várható volt, Jakobisvili Áron válogatott labdarúgó kapust, a Barcelona kölcsönadta a spanyol másodosztályban szereplő Almériának. A Budapesten született 20 éves futballista 2018-ban csatlakozott a Barca utánpótlásához. Az Európai és az Ázsiai Labdarúgó Szövetségben, illetve az Észak- és Közép-Amerikát, valamint a Karibi térséget lefedő CONCACAF-ban bizalmatlansági indítvány benyújtását mérlegelik a Nemzetközi Szövetség a FIFA sokak bizalmát elveszítő elnökével, Gianni Infantinoval szemben. Német labdarúgó szurkolók azt követelik, hogy szüntessék meg a videóbíró technológia használatát a bajnoki meccseken és a kupamérkőzéseken. Ma kezdődik a cseh-svéd-török-azeri közös rendezésű női röplabda Európa-bajnokság. A szlovákok a nyitónapon Göteborgban 13 órától a franciákkal mérkőznek. A Jan-Filip Ljubos Hudák edzőpáros irányítja a szlovák férfi kézilabda válogatottat. Mindkét szakvezető 5 éves szerződést írt alá a szövetséggel. A Veszprém 32-25 arányban legyőzte a spanyol Valladolidot a Santanderi nemzetközi tornán, és bejutott a holnapi döntőbe. Ellenfele a lengyel Kielce lesz. Báger Barbara bronzérmet szerzett a nők 62 kg-os súlycsoportjában a 20 éven aluli birkózók pozsonyi világbajnokságán. Petrimán Patrícia kikapott az 51 kilósok elődöntőjében, így bronzéremmel zárta a szerbiai U19-es ökölvívó Európa-bajnokságot. A világranglista vezető fehér orosz Arina Szabalenka nem kis meglepetésre 7-6-6-4-re kikapott a cseh Sara Bejlektől a Cincinnati-ben zajló tenisztorna női versenyének 8. döntőjében. A Red Bull a Forma 1-es holland nagydíj csütörtöki sajtónapján hivatalosan is megerősítette, hogy Max Verstappen 2030 végéig elkötelezte magát a csapat mellett. Véget ért a várakozás, folytatódik a 2026-os Forma 1-es világbajnokság, a 12. állomás Zandvoort, ahol a 36. és jelen állás szerint az utolsó holland nagydíjat rendezik. A VB lovas olasz Andrea Kimi Antonelli 50 pont előnnyel várja a folytatást. Ma 12:30-tól lesz a szabad edzés, 16:30-tól a sprint időmérő. Szombaton 12 órakor kezdődik a sprintfutam, 16 órakor az időmérő, a vasárnapi 72 körös verseny pedig 15 órakor rajtol.

0: Egy perccel múlt 8:45. Már megkezdte a figyelmeztetések kiküldését a szlovák belügyminisztérium azoknak az autótulajdonosoknak, akiknek a járműve több mint 2 éve nem rendelkezik kötelező gépjármű felelősségbiztosítással, vagyis PZP-vel. Októbertől pedig új rendszer lép életbe. A hatóságok automatikusan ellenőrzik majd a biztosítás meglétét, a tartósan biztosítás nélküli autókat pedig akár ki is vonhatják a forgalomból. Mire kell most odafigyelniük az autósoknak, és valóban biztonságosabbak lesznek-e ettől a szlovákiai utak? Erről is kérdezem Major József közlekedésbiztonsági szakembert. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Miért jelent közlekedésbiztonsági problémát az, ha valaki kötelező biztosítás nélkül vezet? Ugye hát ez első látásra inkább ilyen biztosítási vagy pénzügyi kérdésnek tűnik, mint sem közlekedésbiztonságinak.
1: Így van, viszont van neki egy ilyen közlekedésbiztonsági vonzata, tehát nem közvetlen módon van hatással a biztonságra, a forgalomra. Aki nem biztosítja be az autóját, ugye azt mondjuk el, hogy tehát aki biztosítás nélkül közlekedik, azok nagy részt készakarva nem fizetik be a biztosítást. Nyilván van egy réteg, aki azért nem fizette, mert elfelejtette, és majd eszébe jut, vagy esetleg lehet olyan, aki nem tudom, rövid távú anyagi gondokkal küzd, de ez csak egy nagyon szűk réteg. És a rengeteg autós azért nem fizette be, mert egyszerűen úgy gondolja, hogy rá nem vonatkoznak a szabályok, és ha ő így viselkedik a biztosítást illetően, akkor ugyanúgy viselkedik a forgalomban. Tehát nem igyekszik a szabályokat betartani, sőt készakarva igyekszik megszegni, ez sokkal balesetveszélyesebb, és van még egy dolog, ugye mivel ő tudja, hogy nincs biztosítása, és ha balesetet okoz, akkor komoly anyagi gondjai lehetnek, ezért sokkal gyakrabban hagyják csőrben az áldozatot, vagy elmenekülnek a baleset színhelyéről.
0: Teljesen hihetetlen számokat olvastam, hogy körülbelül 600 000 olyan jármű szerepel a nyilvántartásban Szlovákiában, amelynek nincs kötelező biztosítása, és ezek közül több 100 000 gépkocsi akár ténylegesen is közlekedhet. Tehát hogy lett, vagy miért lehet ekkora mértékű ez a probléma? Hogy nőhetett ilyen hatalmasra ez a szám?
1: Hát ez összefügg azzal, hogy ez az ország működik, vagy nem működik. Ja, tehát most már mondhatjuk, hogy évtizedeken keresztül nem szenteltek ennek megfelelő figyelmet sem a rendőrség, sem a belügyminisztérium. A biztosítók ugyan igyekeztek, de nincs jogkörük arra, hogy ezt a problémát megoldják, tehát ehhez az kellett, hogy az állam is közreműködjön. Egyszerűen hagyták ekkorára dagadni a problémát. Tehát ez szerintem egy kuriózum a civilizált országok közül, hogy ide jutottunk.
0: Sokan úgy gondolják, hogy ha az autójukat nem használják, akkor nincs is szükségük kötelező biztosításra. Ebben azért van logika, nem?
1: Hát ezért születtek a törvények, tehát azt írja elő a szabály, hogy a minden hivatalosan forgalomba levő járműnek kötelező biztosítást kell fizetni. Tehát az autótulajdonosnak nem az a dolga, hogy ő megítélje, hogy ez a törvény most érvényes, vagy rá nem érvényes, vagy ő most úgy gondolja, hogy mindenki másra érvényes, rá nem. Ez a szabály egyébként megvan a lehetőség, hogyha nem használja az autót, akkor fel lehet függeszteni a nyilvántartásban, tehát az, hogy ideiglenesen ki lehet vonni a forgalomból, ez valamennyi adminisztratív kell ide érte fizetni valamennyit, de meg lehet határozni, ha most jól emlékszem, akkor maximum 5 évre ki lehet vonni. Tehát ez megoldható annélkül, hogy törvényt kéne sérteni.
0: Egyébként mi történik akkor, ha egy biztosítás nélküli autó balesetet okoz? Ki fizeti ki a vétlen félnek a kárt, illetve tehát hogy ő, ilyenkor mi a teendő, vagy mi történik valójában?
1: Ilyenkor az a teendő, hogy van a biztosítóknak egy szervezete vagy szövetsége, szlovákul úgy hívják, hogy Slovenská kancelária poisťovateľov, vagy SKP rövidítése, és akkor ehhez a szervezethez kell fordulni. Ők általában kifizetik a károsultnak a kárát, persze sokkal több adminisztratíva és gond van vele, mint hogyha a biztosító fizetné ki, és akkor ez a szervezet aztán majd igyekszik behajtani a vétkesen a kárt, tehát hogy ne ő fizessen rá. Legtöbb esetben sikerül is, tehát volt olyan, hogy 3,5 milliós kárt sikerült behajtani a vétkesen, tehát elég sokáig fizettem. Most azért nem egy szakifejezés, de mondjuk azt, hogy élete végéig, tehát fizeti azt a kárt, amit nem kellett volna.
0: Egyébként most azok kapnak a gépkocsi tulajdonosok közül figyelmeztetést, akik több mint 2 éve nem kötöttek biztosítást. Ez most valamiféle ilyen türelmi időként értelmezhetjük, amely alatt ugye mondjuk 2 évig volt arra, hogy nyugodtan lehet biztosítás nélkül tartani az autót?
1: Nem, ez nem így kell értelmezni, tehát hogyha tegnap járt le valakinek a biztosítása, már ugyanúgy megbüntethetik. Ez a 2 év azt jelenti, hogy októbertől kezdődik majd ez a folyamat, hogy kivonják a forgalomból, illetve hát törlik a nyilvántartásból a biztosítatlan autókat, és azokkal az autókkal kezdik, amik több mint 2 éve nem fizették. Ezeknél van valószínűsége, hogy már nincsenek forgalomban, vagy már nem közlekednek. Csak ezzel kezdik tulajdonképpen, hogy ne kelljen a 600 ezer autót egyszerre megoldani, akkor kezdik azzal a nagyjából 300 ezerrel. Ezt megoldják, akkor aztán majd mennek tovább. Tehát nincs semmiféle türelmi idő. Nem törlik egyből a nyilvántartásból, de ugyanúgy, tehát akinek tegnap lejárt, ugyanúgy jogtalanul jár, és ugyanúgy meg lehet büntetni.
0: Október.
1: Tehát nincs türelmi idő. Elnézést, tehát nincs türelmi idő.
0: Októbertől tehát automatikus ellenőrzés indul. Hogy kell ezt elképzelnünk? Mit jelent ez a hétköznapokban? Tehát, hogy kell-e attól tartania mondjuk a vezetőnek, hogy egy rendőri ellenőrzés nélkül is kiderül, hogy nincs biztosítása?
1: Igen, kiderülhet. Két módon is. Tehát a rendőrök továbbra is ellenőrzik, és ezen kívül, ami automatikus lesz, az, hogy végre évtizedek után a biztosító, illetve a biztosítók és a biztosítók szövetsége és a rendőrség összehasonlítják az adatbázisokat. Ebből sok minden kiderül, előfordulhat, hogy ebben 600 ezer autóban, amit említettünk, lesz némi adminisztratív hiba is, tehát az csak, hogy nem tudnak róla, hogy már nincs forgalomban. Jó, tehát összehasonlítják az adatbázisokat, ahol kiderül, hogy ez az autó még használatban van és nem fizetik a biztosítást, ez lehet az egyik mód, amint ahogy rájönnek erre a hibára, és aztán szankcionálják a tulajdonost. A másik az, hogy a műszaki vizsgán fogják ellenőrizni azt, hogy megvan az autónak a biztosítása. A tervek szerint ez is automatikusan fog működni, tehát nem az ott lévő technikus ellenőrzi majd, hanem amúgy is felszerelt kamera, leolvassa az autónak a rendszámát, és akkor automatikusan összehasonlítja majd az adatbázissal. Illetve még a rendőrök a közúti ellenőrzések során megkönnyítik a dolgukat, mert az adatbázisban, a rendőrségi adatbázisban lesz majd egy újabb rubrika, ahol be lesz jegyezve előre az, hogy az autó nem fizette be a kötelező biztosítást, ez eddig nem volt. Tehát a rendőr sem mindig tudta helyszínen megállapítani. Ha, mit tudom, azt mondta a tulajdonos, hogy befizettem, csak éppen nincs nála, akkor szegény rendőr nem tud, hogy ezt most elhiheti neki, vagy nem. Úgyhogy ezentől nekik is egyszerűbb lesz a dolguk.
0: Egyébként kötelező, hogy magamnál tartsam azt a szelvényt, ami igazolja, hogy befizettem a kötelező biztosítást, vagy pedig elég erről egy e-mailes bizonyíték, vagy mi a szabály?
1: Lehet, elektronikus formában is lehet, de csak ez egy kicsit bonyolult, szóval legegyszerűbb, hogyha magunknál tartjuk a szelvényt. Elektronikus forgalma is lehet, csak ezt nem mindig úgy hordják, ahogy kéne, és nem mindig a rendőrök esetleg nem fogadják el, tehát ez az, hogy most ezt mit tudom én cipeljem magammal, lehet, hogy 1-2 grammot nyom ez a szelvény, tehát semmi gond, hogyha egyelőre maguknál hordjuk. Egyébként az lesz majd a fejlődés iránya remélhetőleg Szlovákiában is, hogy elég lesz egy elektronikus igazolás.
0: Ön szerint mikor válik a kötelező biztosítás szigorúbb ellenőrzése valódi közlekedés biztonsági intézkedésé, illetve mikor marad meg egyszerűen csak egy újabb büntetési tételként?
1: Hát amikor már sikerül annyi autót, nevezzük most úgy, hogy rendbe tenni, tehát kideríteni, hogy valóban forgalomban van, nincs forgalomban, befizette a biztosítást, nem, stb. Tehát amikor ez a szám lecsökken majd esetleg néhány ezerre, akkor mindenképpen, közben azért természetesen várható, hogy fokozatosan fog majd javulni a helyzet.
0: Az új szabályzás célja tehát nem egyszerűen az, hogy könnyebb legyen kiszűrni és megbírságolni a biztosítás nélkül közlekedőket, hanem az is, hogy egy esetleges balesetben a vétlen közlekedők nagyobb biztonságban legyenek. Major József közlekedésbiztonsági szakértőt hallották. Köszönöm a beszélgetést.
1: Én köszönöm a lehetőséget.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Ez itt a Pátria Rádió, benne pedig napindító hírmagazinunk szól már reggel 6 órától. Műsorunk záró fél órájában arról lesz szó, hogy az új brit miniszterelnök mielőbb felszámolná a hajléktalanságot a Szigetországban. Előbb azonban hallgassák meg regionális híreinket, a mikrofonnál Paszmár Lívia.
2: A szlovák vasutak szerint a kedvezőtlen időjárás miatt a helyzet a Pozsonyból Ligetfalon keresztül Ausztria irányába haladó vasúti szakaszon a legkritikusabb. A sínekre fák hullottak, néhány helyen pedig meghibásodott a felső vezeték. Hasonló problémákat észleltek az Oroszváron keresztül Magyarország felé haladó szakaszon is. A vonatforgalom ezeken a vonalakon akadozik. A szlovák vasúttársaság tájékoztatott, hogy módosítják a vonatok útvonalait, és ahol lehetséges, biztosítják a járatok pótlását. Az utasoknak azt javasolják, kövessék a járatokkal kapcsolatos aktuális információkat. Több pozsonyi városrész is károkat jelentett a tegnapi vihar után. Az időjárás miatt fák és ágak hullottak az utakra, kerítéseket döntött ki és fújt el a szél. Autók károsodtak, egyes utakat pedig elöntött a víz. A legtöbb jelentés Ligetfaluból érkezett. Szélhámosok közel 14 ezer eurót csaltak ki egy pozsonyi nyugdíjastól. A pénzt tudta nélkül többszörös átutalással fizették ki a számlájáról, miután a csalóknak távoli hozzáférést biztosított a telefonjához, és bejelentkezett a bank mobil alkalmazásába. A rendőrség ezért ismételten figyelmezteti a lakosságot, hogy óvják a megtakarított pénzüket. Erről a pozsonyi kerületi rendőrség szóvivője tájékoztatott. A rendőrség felszólította a lakosságot, hogy azonnal szakítsák meg az olyan hívásokat, ahol ismeretlen személyek a hívott által nem megvalósított befektetésekből származó nyerességeket ígérnek. Figyelmeztetett továbbá, hogy a csalók gyakran nyomást gyakorolnak az áldozatra, amennyiben az illető nem biztos benne, hogy csalásról van-e szó, forduljon a hozzátartozóihoz, a bankjához, illetve a 158-as segélyhívószámon a rendőrséghez. Már csak egy hónapig lehet megtekinteni a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum Gótikus út Európai Örökség című kiállítását. A múzeum több kísérő rendezvényt is szervez az elkövetkező hetekben, tájékoztatott Tóth Szilvia múzeum PR menedzsere. A Gótikus útra összpontosító kiállítás 12 középkori szakrális műemléket mutat be a látogatóknak, amelyek 2022-ben megszerezték az Európai Örökség címet. A tárlat tárgyi anyagát az egyes templom ból származó tárgyi emlékek alkotják, amelyek gyülekezeti gondozásban vannak. A látogatók így olyan tárgyakat is láthatnak, amelyeket általában nincs lehetőségük megtekinteni a műemlékek látogatásakor.
0: Időjárás.
2: Felhős borult az idő, főként keleten átmenetileg kevesebb felhő is előfordulhat. Eső vagy záporok, zivatarok is lehetnek. Helyenként nagyon meleg és párás idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Gyenge lesz a légmozgás, amely zivatarok esetén átmenetileg megerősödhet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Torlódik a forgalom az R7-esen Somorja után Pozsony irányában az útépítő munkásoknál, 5-10 percet várakozhatnak, és radarméri a sebességet az R1-esen Nyitra előtt Nagyszombat felől. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800. I don't like my mind right now.

0: 8 óra 37 perc van. Andy Burnham személyében új miniszterelnöke van Nagy-Britanniának, és már hivatalba lépésekor több olyan ígéretet tett, amelyek komoly politikai kihívást jelenthetnek számára. Az egyik legfontosabb vállalása, hogy még karácsony előtt véget vetne annak, hogy az emberek az utcán hajléktalanként töltsék az éjszakát. Közben egy egészen más jellegű brit történet is borzolja a kedélyeket. Harry herceg és családja visszaköltözne az Egyesült Államokból Nagy-Britanniába. Mennyire lesz képes az új miniszterelnök beváltani az ígéreteit, és milyen politikai kihívásokkal néz szembe? Erről is beszélgetünk Tóth Valival, a Pátria Rádió londoni tudósítójával. Jó reggelt kívánok, szervusz Vali!
1: Jó reggelt, szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Mennyire lehet reális ez a vállalás, hogy megszünteti a hajléktalanságot Andy Burnham, és mennyire reális ez néhány hónap alatt, karácsonyig?
1: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szép törekvés, és nagyon szép célkitűzés, és egy olyan cél, ami egyrészt személyesen neki nagyon fontos, hiszen amikor egy hónappal ezelőtt hivatalba lépett, ez volt az első, amit a beiktatási beszédében megismételt, illetve kitűzött és hangsúlyozott már, mint hogy a hajléktalanságot a kormánya felkívánja számolni. Azonban a realitások azt mutatják, és ugye nem ő az első, tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy minden munkáspárti kormány korábban az ászlajára tűzte ugyanezt a célt, és nagyon sok konzervatív kormány is próbált nagyon sokat tenni, de ahogy mondani szokták, ez egy annyira összetett és komplex probléma, amit egy nekifutásra nem lehet megoldani, főleg nem néhány hónap alatt, és főleg az egyik legfontosabb akadálya, hogy ez nem kizárólag pénzkérdés. Abban Andy Burnhamnek igaza van, hogy a 21. században és egy olyan gazdaságilag fejlett országban, mint Nagy-Britannia, senkinek nem kellene, vagy nem szabadna hajléktalanként az utcákon aludnia. Ugyanakkor nagyon sok szakértő rámutatott arra, hogy általában a hajléktalanság az további szociális problémákkal jár együtt, tehát a mindenféle élethelyzet persze átmenetileg kiszolgáltatottá tehet embereket, de nagyon-nagyon sok korábbi kísérlet is azt mutatja, hogy általában, és megint nem akarok általánosítani, de ugye a hajléktalanok közül nagyon-nagyon sok embernek problémái van, egészségügyi problémái vannak, drogfogyasztással küzdenek, mentális egészségükkel probléma van, és ha csak azt az egyet mondom, hogy Nagy-Britanniában is súlyos gondokkal küzdik az állami egészségügyi szolgálat, amikor különböző mentális problémákkal küzdő betegeket egyáltalán diagnosztizálni, orvosnak látni, kezelni, ezek nem hónapokig, hanem évekig tartó várólisták vannak. Honnan lesz elég orvos, honnan lesz elég függőséggel foglalkozó szakember, aki segítsen ezeknek az embereknek? Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon szép ígéret, és nyilván bármennyi meg fog belőle valósulni, az nagyon jó lesz, de talán az egy kicsit túlzás, hogy karácsonyra ezt felszámolják végletesen. Ugyanakkor ő is és a hajléktalanok segítésével foglalkozó számos karitatív szervezet is rámutat arra, hogy van jó példa, a COVID idején társadalmi összefogással több tízezer embernek sikerült segíteni. Igaz, hogy abból a körülbelül 40 ezer emberből, akinek akkor felél került a feje fölé, hosszú távon csak a negyedének oldódott meg a lakás problémája, de ez is nagyon jelentős célkitűzés. Még csak egy mondatot hadd tegyek hozzá, és Andy Burnham azt is bejelentette, hogy a kormány mintegy 400 millió fontot különít el erre a célra, hogy ez mire lesz elég, ugye azt majd kiderül.
0: Pontosan erre akartam rákérdezni, hiszen ez több mint fél milliárd euró átszámít, ez hatalmas összeg. Tehát mondtad, hogy nem pénzkérdés ennek a problémának a megoldása, de fél milliárd eurónak megfelelő összegből azért néhány hónap alatt is meg lehet oldani néhány dolgot. Van erről ezzel kapcsolatos elképzelés, vagy hogy látod ezt?
1: Hogyne, hát először is igen, tehát nem pénzkérdés, de azért, ahogy mondani szokták, pénz nélkül nem fog menni. Tehát az, hogy Andy Burnham állítása szerint a kormány költségvetésében erre elkülönített összeg áll rendelkezésre, az biztató. Mert a terv, hogy minden érintett hajléktalannal személyesen beszélnek, és különböző opciókat kínálnak fel nekik. Na most ennek az egyik része ugye a különböző átmeneti szállások, hajléktalan szállók, ideiglenes elhelyezés, a magánszektortól bérelt házak, és ugye ezeket kifizetni, az pénzbe kerül. Nyilván pénzbe kerül az egészségügyi ellátás is. Andy Burnham most, amikor megismételte ezt a tervét, akkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormány egyedül ezt nem tudja megoldani, széleskörű társadalmi összefogásra van szükség. Tehát azért nagyon nehéz megmondani, hogy ez a 400 millió font vagy több százezer euró mire elég, mert nem tudjuk, hogy mi az, amit a kormány fog ebből fedezni, és mi az, amit például karitatív szervezetek, vagy mi az, amit az egészségügy költségvetéséből erre lehet folytani. Igen, ez rengeteg pénz, és őszintén szólva mindenki nagyon szeretné, hogyha Andy Burnhamnek igaza lenne. Lehet, hogy itt az ideje annak, hogy a társadalmi szolidaritást ismét megerősítve valóban szélesebb körű összefogás bontakozzék ki. Minden esetre kezdetnek nem rossz ez, hogy nem csak szép szavak, hanem pénz is van a kasszában erre.
0: Tulajdonképpen mekkora problémáról beszélgetünk? Nem tudom, hogy a rendelkezésedre állnak ezzel kapcsolatos statisztikai adatok, de hogy néz ki például London belvárosa vagy külvárosa a hétköznapokban? Mennyire szembesülsz te ezzel a problémával?
1: Hát azt mondanám, hogy a probléma látható. Az a 37-40 ezer ember, aki ugye a COVID idején szerepelt ezekben a statisztikákban, az valószínűleg lényegesen most sem kevesebb. Andy Burnham, aki ugye a közelmúltig Manchester polgármestere volt, már Manchesterben is ígéretet tett arra, hogy felszámolják ott a hajléktalanságot, de nem sikerült teljesen, és ezt a konzervatív politikai ellenfelei nagy szeretettel emlegetik, hogy Manchesterben sem sikerült. London belvárosában azt mondanám, hogy látni hajléktalanokat. Tehát azért egy-egy ember ismerős a boltok környékén, a nagyobb lakótelepek bejáratánál, a BBC összeállítása közöl fotókat arról, hogy bizonyos külvárosi részeken egy-egy helyen néhány hajléktalan sátrakban, akik Manchesterből is vannak ilyen fotók, hogy az egyik híres manchesteri főutca szélén sátrakban felverve alszanak a hajléktalanok. Szóval azt mondanám, hogy ez a probléma kétségtelen, és legyünk igazságosak. Ahhoz képest, amilyen mondjuk 15-20 éve volt a helyzet, ahhoz képest javult, de az a helyzet, hogy mindig van utánpótlás, és nem lehet azt mondani, hogy ez a probléma láthatatlan lenne. Nem véletlen az se, hogy ez az egyik olyan társadalmi probléma, aminek a megoldására a legtöbb és talán a legrégebb óta működő és leghíresebb karitatív szervezet is összefogott, és a mai napig igyekszik mindent megtenni ennek felszámolására, de valóban nem könnyű problémáról beszélünk.
0: És mi történik akkor, ha karácsonykor mégis lesznek emberek, akik az utcán alszanak? Politikai értelemben ez már Burnham első nagy kudarcát jelentheti, ha nem sikerül elérnie ezt a vállalását?
1: Hát nyilván ezzel a nagyon hangsúlyos vállalással olyan politikai fegyvert adott az ellenfelei, konkrétan a konzervatív párt kezébe, amit nyilván meg fognak próbálni kihasználni, és az is nyilvánvaló, hogy karácsonyra, vagy karácsonykor, ugye ez angolul by Christmas, ami nagyon trükkös, mert jelentheti azt is, hogy karácsonyra csak, és aztán utána nem, vagy karácsonyig bezárólag. Tehát nyilván karácsonykor, ugye, amelyik hagyományosan az összefogás, az egymás segítésnek az időszaka, a nagy részét fel fogják számolni, hogy ez aztán mennyire lesz tartós, azt nem tudni, de az is nagyon biztató, ugye az egyik legnagyobb probléma, vagy legnagyobb rész oka ennek a problémának az, hogy valóban Nagy-Britanniában is a lakhatási helyzet nagyon-nagyon nehéz. Régebben, 60-as, 70-es években voltak szociális bérlakások, ezeket aztán a konzervatívok, például Margaret Thatcher ugye eladták. Tehát nagyon az önkormányzatoknak tulajdonképpen nagyon kevés olyan szociális lakása van, amelyel segíthetnének a rászorulókon. Most Andy Burnham ennek a programnak a keretében arra is ígéretet tett, hogy a következő 3 évben 1000 új otthont építenek fel, kifejezetten a hajléktalanok támogatására, hogy rendezzék az életüket, és ne csak átmeneti szállásokon kelljen meghúzni magukat, hanem valamilyen tartós lakhatási megoldást is kapjanak. Ez például biztos, hogy segítene nagyon sokat, ha ez megvalósul. Eddig a valamennyi politikai pártállástól függetlenül valamennyi kormány ígérete arra, hogy olcsó és elérhető bérlakásokat fog elegendő számban építeni, az kudarcot vallott. Tehát ez is, hogy is mondjam, a kételjeinket fokozhatja.
0: Kedves hallgatóink, a reggeli műsorában továbbra is Tóth Valival, a Pátria Rádió londoni tudósítójával beszélgetek. Most egy teljesen másik, de nagyon brit történet következik. Harry herceg és Meghan Markle bejelentette, hogy még ebben a hónapban visszaköltöznek Nagy-Britanniába, az Egyesült Államokból. Mennyire meglepő ez azok után, hogy 6 évvel ezelőtt hátat fordítottak az országnak?
1: Hát valóban azt kell mondanom, hogy tegnap óta ízik a bulvár sajtó, végre van egy téma, amin megint csámcsogni lehet, amit lehet elemezni oda-vissza, előről, hátulról. Azt kell mondjam, hogy meglepő volt, és magát a királyt is állítólag csak néhány nappal ezelőtt tájékoztatták erről a szándékukról. Úgyhogy tényleg mindenkit meglepett az, hogy vissza, nyugodtan mondhatjuk azt, hogy visszaköltöznek az Egyesült Államokból. Úgyhogy hát ez most e pillanatban a szenzáció.
0: A gyerekeik Archie és Lilibet szeptemberben brit iskolában járhatnak. Ez arra utal, hogy Harryék most már hosszú távra terveznek Nagy-Britanniában, vagy egyelőre csak részleges visszatérésről van szó?
1: Hát természetesen a jól értesült források, ugye, és ilyenkor minden kommentátor jól értesült forrás azt mondja, hogy hosszabb időt szeretnének Nagy-Britanniában tölteni. Maga a házaspár ezt nem kommentálta, illetve nem tette egyértelművé, de az, hogy a gyerekeiket itt iratják be iskolába, az azért jelzi azt, hogy nem egy hónapos itt tartózkodásban gondolkodnak. Nyilván minden lap elkezdte azt vizsgálni, hogy miért akartak visszajönni, azon kívül, hogy Harry hercegnek honvágya van, és hogy folytatni akarja a karitatív szervezeteinek a patronálását, de valóban az egyik legfőbb indok az, hogy a gyerekeik iskoláskorúak lettek, és Harry herceg mindig is szerette volna, hogyha a gyerekei az ő úgymond brit örökségét, vagy a brit örökségüket is megismerik, és ezért nagyon fontos neki, hogy a gyerekeik itt járjanak iskolába.
0: A házaspár továbbra sem tér vissza a királyi feladatokhoz, tehát magánemberként élnek majd Nagy-Britanniában. Mennyire lehet ezt összeegyeztetni azzal, hogy közben mégis a királyi család egyik legismertebb tagjai maradnak?
1: Hát igen, ez az egyik oka, ugye, ami a legnagyobb fejfájást okozza a királyi családnak. Amikor elmentek Amerikába, még a II. Erzsébet királynő életében, akkor a királynő azt világossá tette számukra, ugye az volt az egyik kikötésük, hogy ők kivonulnak az úgynevezett working royals, tehát a királyi család dolgozó hivatalos királyi munkát végző tagjai köréből, és magánemberek lesznek. És ugye talán még emlékezhetnek a hallgatók, hogy az egyik oka a távozásoknak az volt, hogy Harry herceg elviselhetetlennek találta a média beavatkozását az életükbe, és azt mondta, hogy nyugalmat akarnak és a privát szférájukat. Ehhez képest Amerikában megérkezve az első dolga volt, hogy Oprah Winfreynek kipakolt, hogy milyen elviselhetetlen volt az élet a királyi családban. Tehát nem csak ők nem akarnak visszatérni, hanem nem is térhetnek vissza, ugye a királynő azzal a feltétellel járult ehhez hozzá, hogy lemondanak a címeik használatáról, és nem próbálnak meg most, hogy nagyon vulgárisan fogalmazzak, üzleti sikereket kovácsolni abból, hogy Harry a királyi család tagja. De hát ez többé-kevésbé sikerült csak. Nagyon az utóbbi években az is kiderült, hogy mondjuk úgy, hogy Harry hercegnek nem erőssége a diszkréció, tehát például ő volt az, aki mindenféle konzultáció nélkül a nagyvilággal közölte, hogy Károly herceg beteg. És hát el lehet gondolni, hogy egy ilyen bejelentésnek micsoda pusztító ereje volt a nyilvánosságban a királyi család, ugye nagyon mégiscsak a király az államfeje, az uralkodó, nem mindegy, hogy mi van vele, és ezt nem így kellett volna bejelenteni. Úgyhogy Harry herceg nagyon sok kárt okozott már a királyi családnak. Az egyik következménye ennek az, hogy a jövendő uralkodóval, a testvérével, Vilmos herceggel is nagyon megromlott emiatt a viszonya, és a királyi család, azt kell mondjam, hogy természetesen a király is azt közölte, hogy nagyon örül annak, hogy közelebb lesznek az unokái, hogy láthatja őket, mint nagypapa, de valójában a királyi család politikailag, hogy úgy mondjam, egyáltalán nem boldog ettől a fejleménytől, mert nagyon sokszor bebizonyosodott már korábban, hogy, és nem akarok nagyon igazságtalan lenni, de nagyon sokszor bebizonyosodott már, hogy Harry és Meghan leginkább csak a saját érdekeiket nézik, és a királyi család politikai vagy alkotmányos szempontjai nem nagyon izgatják őket, és hát ha most ugye visszaköltöznek, ez garantált médiafigyelem, garantált érdeklődés, garantált felfordulást jelent, ami ugye a színésznő Meghannek nagyon jól jön minden nyilvánosság, de nem biztos, hogy a királyi család munkáját annyira segíti.
0: Na, ahogy említetted, a visszaköltözés legfontosabb következménye talán az lehet, hogy Harry és harmadik Károly király sokkal gyakrabban találkozhat. De lehet ez egyfajta békülés kezdete apa és fia között, illetve Harry és a királyi család között?
1: Az egyik megkérdezett a nép hangja, ugye, tehát rengeteg embert megkérdezett a BBC is például, hogy mit szólnak a visszatéréshez. És az egyikük úgy fogalmazott, hogy a Sussex, ugye, ami a Harry hercegnek a nemesi titulusa, hogy a Sussexi cirkusz visszajön Nagy-Britanniába. A közvéleményt nem nagyon izgatja, hogy ők visszajönnek. Természetesen 77 éves az uralkodó harmadik

0: Harryhez, van, aki nem. Az egyik legnagyobb kérdés az lesz, hogy Vilmos herceggel sikerül-e kibékülni. Ez ugye nem, hogy úgy mondjam, Harry hercegen vagy Harry múlik. Nem könnyű, és akkor azért azt se felejtsük el, hogy tényleg például az egész vita a biztonsági őrizetük körül. Szóval nagyon sok olyan dolog van, amiben Harry nagyon igazságtalan volt, és eléggé megbántotta mondjuk így az uralkodót és a király család több tagját. Tehát azt mondanám, hogy hosszú idő, és mindkét részről jó indulat lesz szükséges ahhoz, hogy ez a nagy kibékülés megtörténjen, és valószínűleg fokozatos lesz, inkább nem egyszerre. Tehát idő kell hozzá, és ugye a bizalmat könnyű lerombolni, de nehéz újra teremteni, ezt szokták mondani. Úgyhogy mindenki reméli azonban azt, hogy már az is nagyon nagy dolog, hogyha a király és az unokái közelebb kerülnek egymáshoz.
1: A brit kormányfő számára az egyik legfontosabb kérdés most az lesz, hogy a látványos politikai ígéreteit sikerül-e konkrét eredményekre váltania. A hajléktalanság felszámolására szánt több százmillió fontos program már néhány hónapon belül komoly próba elé állíthatja az új brit kormányt. Közben Harryék visszatérése azt mutatja, hogy a brit királyi család korábbi konfliktusai sem kerültek még teljesen nyugvópontra. Tóth Valival, a Pátria Rádió londoni tudósítójával beszélgettem. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. További szép napot kívánok.
0: Én is köszönöm, és viszont kívánom, minden jót.
2: Pátria Rádió. Tőketerebes. FM 106,7.
1: 8 óra 57 perc van, kedves hallgatóink, nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek. Ennyi fért napindító magazinunkba augusztus 21-én. Pénteken. A műsor szerkesztője Tilajcsik Dóra volt, a műszaki berendezéseket pedig Vasies Olivia kezelte. Az ő nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A következő órákat Fica Jánossal tölthetik. Juhász László köszön el, további szép napot és jó rádiózást!

0: 9 óra van. Nappali. Fica Jánossal. Szép jó napot kívánok, kedves hallgatóink! 2026. augusztus 21-én, pénteken, különlegesnek tűnő számokkal indul ez a nap. A 8. hónap 21. napján járunk. A számmisztika szerint pedig a 8-as az erő, a kitartás és az egyensúly jelképe, míg a 21-es számjegyeit összeadva 3-at kapunk, amelyhez a kreativitást, a derűt és a jó kommunikációt társítják. Ha pedig a 8-ast, a 2-t és az 1-est is összeadjuk, 11 lesz az eredmény. Ezt úgynevezett mesterszámnak tartják a számmisztikában, amely a megérzéseket és az inspirációt jelképezi. Nos, akár hiszünk mindebben, akár csak érdekes játéknak tekintjük, egy kis erő, derű és ihlet bizonyára mindannyiunkra ráfér ezen a pénteken. Mi ezekből igyekszünk minél többet adni önöknek déli 12 óráig itt a pénteki nappaliban. Hamarosan jövök vissza a mai műsor részletes tartalmával, de előbb átadom a szót Paszmár Lívia hírszerkesztőnek.
1: A Pátria Rádió hírei.
2: Iván Korcsok saját cégén keresztül fog számlázni a PS-ben végzett munkájáért. Baka András magyar államfő a közmédia hitelességének visszaszerzéséről beszélt az augusztus 20-i ünnepi műsor előtt. Ma 30 és 36 fok között alakul a hőmérséklet, következnek a részletek. Jelentős károkat okozott a kora esti vihar Pozsony több város részében. Pozsony-liget faluban több kidőlt fáról és megrongálódott autókról is beszámoltak. A vihar Vereknyén is jelentős károkat hagyott maga után. Ma is több járásban viharokkal kell számolni. Az ország délkeleti részén pedig hőség várható, ezért elsőfokú figyelmeztetés lesz érvényben több térségben is, tájékoztatott honlapján a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. Richard Takács földművelésügyi miniszter szerint az agrárszektor számos problémával küzd, a szárazságtól és az alacsony tejfelvásárlási áraktól kezdve a magas műtrágya árakig. Szlovákia ezért Csehországgal és más EU tagállamokkal együtt az unió részéről a mezőgazdasági termelők aktívabb támogatását szorgalmazza. Takács ezt tegnap a Zemzsivityalka mezőgazdasági kiállításon mondta Cseszke Bugyejovicében, ahol cseh politikai képviselőkkel is találkozott. Erről a mezőgazdasági minisztérium tájékoztatott. A miniszter szerint az egyik legfontosabb téma a közös agrárpolitika 2027 utáni jövőbeli kialakítása. Szavai szerint Szlovákia és Csehország a szektor megfelelő finanszírozását, a mezőgazdasági termelők versenyképességének megőrzését, valamint az egyes tagállamok sajátosságait figyelembe vevő szabályokat kívánnak érvényesíteni. Iván Korcsok, az ellenzéki Progresszív Szlovákia alelnöke saját cégén keresztül oldaná meg a mozgalomban végzett munkájáért járó díjazás átláthatóságával kapcsolatos problémákat. Ezen a cégen keresztül kapná meg az illetményét, ő lesz a cég ügyvezető igazgatója és 100%-os tulajdonosa. A PS-ben végzett munkája nem minősül állandó munkaviszonynak, mondta Korcsok tegnap is sajtótájékoztatóján, és hozzátette, szakértőkkel konzultált a kérdésről. Július végén Korcsok megerősítette, hogy a mozgalomban végzett munkájáért egy parlamenti képviselő fizetésével megegyező összegű illetményt kap. Azt mondta, olyan cégen keresztül számláz, amelynek a felesége a kizárólagos tulajdonosa és vezetője. Baka András, magyar köztársasági elnök az M1-en mondott tegnap esti beszédében a budapesti Dunaparton zajló fényfestés és Szent István napi ünnepi műsor közvetítése előtt. A 9 órakor kezdődő beszédében Baka a közmédia tájékoztató szerepének és hitelességének fontosságáról beszélt. Szerinte a közmédia Magyarországon hosszú időn keresztül propagandaként működött, és mivel rengetegen csak onnan tájékozottak, nekik nem volt lehetőségük mérlegelni a világból hozzájuk eljutó információkat. Hangsúlyozta, hogy egy ország jövője nem csak annak vezetőin, hanem az erős és tartós intézményeken is múlik. Elmondása szerint a közmédiának az egyik ilyen intézménynek kell lennie, és most olyan közmédiát kell felépíteni, ami nem a mindenkori hatalmat, hanem a polgárokat szolgálja. Az Irán elleni műveletek során a háború februárban történt kezdete óta több mint 750 amerikai katona sérült meg. Ez derül ki a Pentagon adataiból, amelyekről tegnap az AP hírügynökség számolt be. Sem az amerikai védelmi minisztérium, sem a Közel-Keletre és Közép-Ázsiára kiterjedő hatáskörrel rendelkező regionális amerikai fegyveres erők központi parancsnoksága nem szolgáltatott szinte semmilyen információt arról, hogy a sérülések hogyan következtek be, illetve mekkora kár mértéke az amerikai támaszpontokon. Az AP által idézett amerikai tisztviselők szerint azonban a sérülések túlnyomó többsége traumás agysérülés. Rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
3: A nagyot küzdő, hibátlanul védekező Ferencváros bravúros 1-0-ás győzelmet aratott a török Trabzonspor vendégeként a labdarúgó Európa Liga utolsó, negyedik selejtező körének első mérkőzésén. A Jan Filip Lubos Hudák edzőpáros irányítja a szlovák férfi kézilabda válogatottat. Mindkét szakvezető 5 éves szerződést írt alá a szövetséggel.
1: Időjárás.
2: Felhős, borult az idő, főként keleten átmenetileg kevesebb felhő is előfordulhat. Eső vagy záporok, zivatarok is lehetnek, helyenként nagyon meleg és párás idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Gyenge lesz a légmozgás, amely zivatarok esetén átmenetileg megerősödhet.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Radar méri a sebességet az R1-esen Nyitra előtt Nagyszombat irányából. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Köszöntöm Önöket ismét a pénteki nappaliban, mai műsorunkban a kellemes nyári témáktól az érzelmileg megterhelő helyzetekig jutunk el, hiszen sorrendben a sör, egy braziliai kaland, egy legendás rockalbum és egy kevésbé kellemes dolog, a válás lesz a téma, de nézzük sorjában a műsor tartalmát. A sör az emberiség egyik legrégebbi itala. Már évezredekkel ezelőtt is készítették, azóta pedig szinte minden korszak és ország kialakította a maga sörkultúráját. De hogyan jutottunk el az ókori, sűrű gabonaitaltól, egészen a pilzeni, búza, barna és kézműves sörök mai választékáig, és mire használhatjuk a sört a konyhában? A nemrégiben, augusztus 7-én megtartott Sörvilágnap apropóján a közkedvelt ital történetéről, fajtáiról, mai divatjáról és gasztronómiai felhasználásáról beszélgetünk Kosár Lajos gasztrobloggerrel 9:30-tól. Napfény, zene, szamba és örök mosolygás. Az embernek ez jut először eszébe Brazíliáról és a brazil emberekről. Mai műsorunk vendége a tardos keddi származású Farkas Péter, aki digitális nomádként bárhol a világon dolgozhat, ő pedig Brazíliát választotta, és már közel 9 éve Florianópolis városában él. De hogyan jutott el a világ másik felére? Milyen ott az élet? Mit érdemes tudni az országról, és hova menjen el egy utazó, ha érdekli Dél-Amerika? Kiderül a vele készült beszélgetésből. Műsorunk második órájában tehát a 10 órai híreket követően képzeletben körbe barangoljuk a csodálatos dél-amerikai kontinenst, Brazíliától Perún át egészen Argentínáig. És 40 évvel ezelőtt, 1986. augusztus 18-án jelent meg a Bon Jovi zenekar Slippery When Wet című albuma, amely nem csak világsztárrá tette az együttest, hanem a 80-as évek rockzenéjét is meghatározta. De hogyan születtek az olyan slágerek, mint a Living on a Prayer, vagy a You Give Love a Bad Name, és milyen történetek rejtőznek a legendás lemez mögött? Ennek járunk utána 3:45-kor. Jogi rovatunkban pedig a válás legfontosabb tudnivalóiról beszélgetünk dr. Ulekla Ildikó ügyvéddel, hiszen a válás amellett, hogy érzelmileg megterhelő időszak, számos jogi kérdést is felvet. Mennyi ideig tart a folyamat, mennyibe kerül, mikor érdemes ügyvédhez fordulni, és mi történik akkor, ha a házastársak nem tudnak megegyezni. Jogi rovatunkkal 4:12-kor jelentkezünk. Mai munkatársam, Vasiessó Lívia hangmérnök nevében is déli 12 óráig számítok megtisztelő figyelmükre, ha tehetik, tartsanak velünk.
1: Szíveskedjenek vigyázni, az ajtók záródnak. A Moszkva tér következik.

0: névja.
1: Ma a Hajnákat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A Hajna Vörösmarty Mihály névalkotása, a Hajnal szó költői rövidülése, amely először a Zalánfutása című művében jelent meg. De szeretettel köszöntjük ma a Sámueleket is. Ez egy héber eredetű bibliai név, melynek jelentése Isten meghallgatott. Legismertebb becézett formája pedig a Samu. Boldog névnapot kívánunk minden kedves ünnepeltnek!

9 óra, 22 perc van, eseménynaptárunk következik. August 21-én a Varsói Szerződés. Szovjet, lengyel, magyar és bolgár csapatai megszállták Csehszlovákiát. A katonai beavatkozás célja az Alekszandr Dubček nevéhez kötődő prágai tavasz reform folyamatának elfojtása volt. Az invázió hosszú időre véget vetett az emberarcú szocializmus kísérletének, és kezdetét vette az úgynevezett normalizáció időszaka. 2008-ban, ezen a napon, a megszállás 40. évfordulóján Magyarország hivatalosan is szembenézett a 68-as katonai szerepvállalásával. Sólyom László köztársasági elnök a felelősségvállalás és a bocsánatkérés szükségességéről beszélt, Hiller István kulturális miniszter pedig a magyar kormány nevében bocsánatot kért az agresszióban való részvételért. A miniszter a bevonulást a szabadabb gondolkodás és cselekvés elleni támadásnak nevezte. És egy évvel később, 2009-ben, ugyanezen a napon Szlovákia megakadályozta, hogy Sólyom László, magyar köztársasági elnök, belépjen az ország területére. Az államfő Révkomáromban vett volna részt Szent István király lovasszobrának felavatásán, ám a szlovák vezetés a látogatás időpontját, az 1968-as megszállás évfordulóját különösen érzékennek tartotta. Sólyom László végül a határon visszafordult, az eset pedig komoly diplomáciai feszültséget okozott Magyarország és Szlovákia között. ban ezen a napon született Feleki Kamil, Kossuth-díjas magyar színművész, táncos és komikus, aki virtuóz mozgása miatt a magyar Fred Eszterként is emlegettek. A színpadon főként táncos, komikusként aratott sikereket, a filmvásznon pedig az Állami Áruház Glázius bácsiaként és a Csárdás királynő Miska főpincéreként vált emlékezetessé. A televízió nézők a Tudni illik, hogy mi illik című sorozat illemtanáraként is megszerették, művészetét pedig 1953-ban Kossuth-díjjal ismerték el. És ma lenne 37 éves Hayden Panettiere, amerikai színésznő és énekesnő, aki múlt hét vasárnap, augusztus 16-án, mindössze 5 nappal születésnapja előtt hunyt el. Már gyermekként kamerák elé állt, világszerte a Hősök című sorozat pompom lányaként ismerték meg, később pedig a Nashville és a Sikoly filmek szereplőjeként is sikereket aratott. A Nashville-ben nyújtott alakításáért kétszer jelölték Golden Globe-díjra, egykori párjával, Vladimir Klitschko ukrán ökölvívóval pedig egy közös lánya született. ben ezen a napon halt meg Báthori Erzsébet, magyar grófnő, a történelmi magyar királyság egyik leggazdagabb és legbefolyásosabb asszonya. Fiatal lányok megkínzásával és meggyilkolásával vádolták, ezért élete utolsó éveit a csejtei várban őrizet alatt töltötte. A vérben füstdő grófnő története azonban csak jóval később alakult ki, és a történészek máig vitatják, hogy mennyi igaz a neki tulajdonított rémtettekből. 1940-ben ezen a napon halt meg Lev Trockij, eredeti nevén Lev Bronstein, orosz forradalmár és politikus, az 1917-es bolsevik forradalom egyik vezetője és a Vörös Hadsereg megszervezője volt, ám Lenin halála után alul maradt a Sztálinnal folytatott hatalmi harcban és száműzetésbe kényszerült. Mexika városi otthonában egy nappal korábban Ramon Mercader szovjet ügynök támadt rá egy jégcsákánnyal, Trockij pedig másnap belehalt sérüléseibe. És 2004-ben ezen a napon halt meg Böszörményi Géza, Kossuth-díjas magyar filmrendező és forgatókönyvíró. Fiatalon politikai fogolyként maga is raboskodott a Recski kényszer munkatáborban, amelynek történetét később feleségével, Gyarmati Léviával közösen dolgozta fel. Az 1988-ban bemutatott Recsk 1950-53 egy titkos kényszer munkatábor története a magyar dokumentumfilmezés egyik legfontosabb alkotása lett.
Ma ünnepli 70. születésnapját Kim Cattrall, angol születésű kanadai színésznő, világhírűvé a Sex és New York, szókimondó és magabiztos Samantha Jones-aként vált, alakításáért pedig Golden Globe díjat is kapott. Pályafutása során filmekben és sorozatokban egyaránt játszott, szerepelt például a Rendőr Akadémia című filmben is, legismertebb szerepéhez, a Sex és New York PR menedzseréhez, vagyis Samantha Joneshoz pedig még 2023-ban az és egyszer csak egyik jelenetében is visszatért egy rövid időre. Ma 48 éves Demcsák Zsuzsa, magyar televíziós műsorvezető és közgazdász, aki modellként kezdte pályafutását, majd a TV2 és az ATV képernyőjén vált ismerté, hosszú éveken át vezette többek között a Mokka című reggeli műsort, legújabb önálló beszélgetés műsora a Példaképek Demcsák Zsuzsával pedig tavaly indult el. És 40 éves lett Usain Bolt, minden idők egyik legeredményesebb és legnépszerűbb rövidtáv futója. A jamaikai sprinter 8 olimpiai aranyérmet szerzett, és 3 egymást követő olimpián is megnyerte a 100 és 200 méteres síkfutást. A 100 méteren elért 9,58 százados, valamint a 200 méteren futott 19,19 százados másodperces világcsúcsa mindmáig megdönthetetlen, a világ leggyorsabb embere karakteres személyisége miatt is sokak kedvencévé vált az elmúlt évek során, és nem utolsó sorban ma lett 42 éves Alizé, francia énekesnő, aki a 2000-es évek elején vált ismerté még tinédzserként, leginkább a Moj Lolita című dalnak köszönhetően, amit most szeretettel küldünk mindenkinek, aki vele együtt szintén ma ünnepel.

0: Idén augusztus 7-én ünnepeltük a Sör világnapját, amely jó alkalmat kínál arra, hogy közelebbről is megismerjük az emberiség egyik legrégebbi és talán egyik legkedveltebb italát, hiszen már évezredekkel ezelőtt is készítették, és azóta szinte minden korszak és minden ország kialakította a saját maga sör kultúráját. Na de hogyan jutottunk el az ókori gabona italtól a pilzené, a búza, a barna, vagy éppen a kézműves sörök mai választékájáig, és mi a különbség például az ale és a lager között, miért lett ennyire népszerű az IPA például, és milyen új irázatok hódítanak, és hogyan válaszunk például sört egy étel mellé. Mire, hogyan használhatjuk a sört mind a mellett a konyhában? Mai gasztro rovatunkban állandó vendégünkkel, Kosár Lajossal járjuk körbe a sör történetét, fajtáit és gasztronómiai felhasználását. Üdvözlöm a stúdióban, Luigi, szia!
1: Jó napot kívánok, szia!
0: Szóval mit tudunk a sör történetéről, hiszen mindennek megvan az ókori története, a sörnek is, mint
1: hát
0: tudjuk.
1: A sörnek igen, majdnem ugyanolyan öreg története van, illetve annyira visszavezethető, majdnem, mint a bornak. Tehát valóban ez a két érdekes, hogy az emberek kevésbé ismerik. A bort ugye mégiscsak, de a sör azt hiszik, hogy valami újdonság, mostanság, de így van. Mert már a Mezopotámiában is ismerték, sőt a sumérok nagy sörfőzők voltak, tehát időszámításunk előtt 4000-ben, 4-3500 körül már valóban tönkebúzából vagy árpából, tehát ez az alapja a sörnek, ugye, hogy vagy árpa, vagy pedig valami búza, természetesen víz, és akkor erjesztés folyamán, de ezt majd elmondom. Ők akkor még kétszer sütött kenyérrel erjesztették, tehát az élesztőt nem ismerték. Ilyenkor kaptak egy ilyen sűrű, gabonás, hogy mondjam, kifort levet, amit később szalmaszálon keresztül szívtak, hogy leüllepedjen, tehát ne kerüljön a gabona, mert ők nem szűrték ezt a sört, de így használták, sőt.
0: És ez mennyiben különbözhetett ízileg, meg állagában a mai sörtől?
1: Hát azt hiszem, hogy sehogy. Tehát nálunk ugyanez a folyamat készül, csak több technológián keresztül szűrik, sok esetben nem szűrik már a sört, tehát valóban vannak, ahogy úgy mondjam, zavaros sörök, leüllepedett sörök, vagy pedig letisztított sörök, de ezt majd a gyártásánál elmondjuk, hogy milyen lehetőségek vannak. Érdekes, hogy annyira sörösök voltak a sumérok, hogy saját istennőjük is volt a sörnek, tehát Ninkasinak hívták. Érdekes, hogy az egyiptomiaknak is volt istennője a sörnek, ott is nagy, hogy mondjam, nagyba itták a sört, ugyanis ott a piramis építőknek napi adag volt a sör és a kenyér, tehát valóban ott is sört adtak, ugyanezzel a módszerrel készült, kicsit már javító volt, sok esetben már mézzel is édesítették. Ilyenkor még nem beszélünk a komlóról, tehát valóban csak a víz, árpa vagy búza keverékéről és élesztőről, mármint nem olyan élesztőről, tehát valami erjedő italról beszélünk. Később a középkorban kezdték a kolostorokban, hogy mondjam, úgy újítani, illetve jobban elkészíteni a sört, mégpedig azért is, mert a bőti időbe a sör helyettesítette sok esetben a kenyeret. Ezért is hívják, hogy a sör folyékony kenyér.
0: Igen.
1: Ugyanis sok B-vitamin tartalmaz valóban alapjába véve nagyon hatásos több betegségre is, tehát valóban tisztítja a vesét és a többi dolgot. És majd később a 9. században kezdtek hozzáadni komlót. A komlónak az a lényege a sörbe, hogy enyhén kesernyést ízt ad ennek a, hogy mondjam, erjesztett búza, illetve árpa italnak.
0: Tehát csak az íze miatt kerül bele?
1: Csak az íze miatt kerül bele, ott nem történik semmi folyamat. Sok esetben néhány sörnél már az erjedés során beletesznek, de mindig még utólag is komlósítják a kesernyés íz miatt. És érdekes, hogy sok sör, amiről már beszélünk, épp a komlónak a kesernyés ízét próbálják meg később, hogy mondjam, hatékonytalanná tenni, tehát mégis, hogy benne is van a komló, de ne legyen olyan keserű a sör. Na most visszatérve még a történetéhez, valóban meg kell említenünk például a 16. század, tudjuk, hogy a legnagyobb sör nemzet állítólag a bajorok, tehát Bajorországban ugyanis ott van ugye a nagy sör, tehát akár a berlini, akár a müncheni sörfesztivál, mint olyan. Ugyanis 4. Vilmos 1516-ban kiadta a rendeletét, azt a bajor sörtisztasági törvényt, így hívják, amikor a rendelete szerint a sör csak vizet, árpát és komlót tartalmazhat, tehát ebből a háromból.
0: Törvényileg lefektették, hogy
1: miből kell készíteni, és ez valóban olyan szintre emelte az akkori söröket, hogy valóban, hogy mondjam, birodalom, sörbirodalom már vált. Ez megváltozott kicsit a 19. században, amikor Louis Pasteur feltalálta, illetve elkezdte használni a pasteurizálás folyamatát, előkerült ugye az élesztőnek a használata, ezzel megindult a meggyorsította berjedés, valamint a hűtő technológia kezdett fejlődni, amivel ugye szükség van sok esetben a sört egy bizonyos fokra lehűteni a erjedése során, ami valóban, ugyanis sokszor a sör csak télen készített. Tehát amikor valóban nem voltak olyan nagy melegek, a pince, vagy pedig pincébe. Tehát ott kell egy hőkülönbségnek lennie, tehát nem éppen nyári, hogy mondjam, sörfőző valami, tehát ahol még a hűtő technológiát lehet használni. Ez beindult a 19. század után, tehát már bármikor lehetett sört készíteni, és ekkor indultak be, ugye, hogy említetted, a sokféle fajta sörök, mint olyanok. Itt megemlíthetjük, hogy akkor volt ugye akkor indult be a láger sör, tehát alsó erjesztésű, aranyszínű csehországi Pilsen Urquell, ami alsó erjesztésű. Természetesen van felső erjesztésű sör is. Azt majd később elmondhatnánk. Természetesen említetted, hogy még most elmondhatjuk, hogy vannak ugye a kézműves sörök, ennek is megvan a maga története, utána pedig a magyaroknak a sörkészítése. A magyarok szintén már a honfoglaló magyarok ismerték a sörkészítését, mint olyan. Sok esetben ilyen árpa, ahogy említettem, ilyen árpa sör volt, de ők is kevertek bele mézet, és akkor ilyenkor lett a méz sör. Ezt is a sorozat, illetve később elmondom, hogy mi a különbség a mézsör, a mézes sör és a méh bor között, mert ugye mindenki azt hiszi, hogy a medovina alatt, ami egy nemzet, ugye Európában ismert, hogy az mézsör, hát az nem mézsör, az méh bor, tehát mint olyan, de néha a mézsörre is azt mondják, hogy a sör, tehát a medovina is sör, de hát az nem olyan.
0: Na de úgy alapvetően a mai modern sör, legyen az például egy iparilag gyártott, gyárban készített, vagy kézműves sör. Hogyan készül? Van-e különbség például a nagy gyárakban készült sör és a kézműves sörök gyártási folyamata között, és mennyiben különbözik például a régi technológiától?
1: Hát a kézműves sörök nem is arról van szó, hogy nagygyári vagy kisgyári, ugyanaz a technológia megy végbe benne. Tehát általában, sőt már voltak, mi például 5 évvel ezelőtt otthon is, hogy úgy mondjam, sört főztünk, mert ugye a törvények megengedték, hogy azt hiszem 40 liter sört maga is, ilyenkor divatba jöttek a házi kézműves, tehát ez a pár üveges, tehát a 40 literből alapjában 80 üveg sört tudsz készíteni. Lehetett hozzá kapni, tehát eleve már tehát maláta masszát, mint olyat vízzel, de szintén be kellett indítani a felső erjesztést, tehát valóban oda kellett figyelni. Úgy majd elmondom most mindjárt, hogy hogy készül a sör, hogy tudjuk, hogy mi a különbség közte is. De a kézműves sör, ahogy erre kérdésre válaszoljak, ugyanúgy készül alapjában, vagy csak kismértékben.
0: A
1: lényege az, hogy az alapanyagokhoz igen, hogy mást adnak. Ez a divatos, főleg Amerikából indultak be ezek a craft beer-ek, mint igen, olyanok, az úgynevezett IPA, a stout, a sour, ami az ízben különbözik. Attól függ, hogy mit adnak hozzá, és de ezek általában felső erjesztésű sörök, úgyhogy...
0: Tehát igazából ezek a sörfajták, amik vannak, az már az ízesítés, de a gyártási folyamatában nincsen különbség?
1: Hát azon kívül, ugye, hogy ahogy említettem, hogy felső erjesztésű, alsó erjesztésű, a felső erjesztésnél van az, most már akkor valami
0: elmondhatjuk, hogy készül. Akkor nézzük meg, hogy hogyan készül a sör, menjük végig
1: igen,
0: a folyamaton.
1: Tehát először van a malátázás, tehát az árpát vízbe kell áztatni és csíráztatni kell. Utána egy kicsit le kell szárítani, tehát hogy a keményítő kiinduljon belőle, és a keményítő 60-70 fokos vízben cukorra alakul, mint olyan, és utána szárítják ezt a árpát, és pörkölés. Itt a pörkölésnél jön az, hogy mennyire pörkölik meg. És itt készülnek ugye a fél világos sörök, vagy pedig a barna sörök. Tehát ez a különbség, hogy mennyire pörköli meg. Utána készül a cefrézés és a szűrés. Ez olyan rész, amikor a sörlé, mármint ebben sörlébe elkezdik szűrni, a gabona maradványokat eltávolítják belőle, és alapjába véve ekkor teszik hozzá a komlót. Ide kerül a komlóforralás, az azt jelenti, hogy 60-90 percig forralják a komlóval együtt ezt a sörlevet, és a végén, ahogy mondtam, adhatnak még hozzá friss komlót az íz miatt. Utána jön az erjesztés, mint olyan, tehát lehűtik ezt az egész levet, és élesztőt adnak hozzá, amikor is ugye a cukor alkohollá alakul, és széndioxid is keletkezik. És itt a különbség, hogy mikor felső erjesztés, és mikor alsó erjesztés. A felső, a ale, az olyan, ehhez tartozik ugye a IPA és a Stout, hogy 15-25 fokon van, tehát ez, míg az alsó erjesztés sokkal kevesebb, 7 és 12, ez a lágersor.
2: Ez a láger, ugye?
1: Ez a lágersor. Utána pedig az utolsó folyamat pedig, ahogy mondtam, vagy leszűrik, vagy nem, akkor attól függ, hogy most zavaros lesz, vagy nem. Ez az ászokolás, és palackozzák a sört, utána hagyják még érni az üvegben, tehát pár hetet, amíg összeérnek az ízek, és utána már alapjába véve, ahogy mondani szokás, kész is a sör.
2: Az elmúlt években pedig még divatba jöttek az ilyen gyümölcsös, meg savanyú, meg élet, láttam már csokoládés sört is, ezek már miben különböznek, vagy ez már a kézműves divat és különcködésnek a jelképe?
1: Megint visszatérünk oda, hogy mostanság divatba jöttek az úgynevezett a radlerok, mint olyanok. Igen. A radler. A radler, ennek is van egy története, hogy alapjában véve a radler az egy limonádéval ízesített sör. Tehát valóban ezt 1920-ban állítólag egy müncheni fogadós készítette, amikor abban az időben csodálkoztam is, hogy valami verseny volt, és nagyon-nagyon sok biciklista jött, és elfogyott a söre, és már nem tudott mit adni, összekeverte 50-50%-ban a sört a citromos limonádéval. Ez bejött valahogy, amúgy Kuglernek hívták, Franz Xaver Kuglernek hívták, tehát a láger sört, tehát alsó erjesztésű sört összekeverte. Ez az alapvető radler. Ennek az a lényege, hogy nem olyan magas az alkoholtartalma, 1,5-2% alkohol van benne, de az utóbbi időben készülnek alkoholmentes sörök is, tudjuk, tehát valóban divatba jött most ez. Viszont a láger, a radlerek, amit Shandinak is hívják angolul, az annyira befutott, hogy különböző ízesítést kap, tehát a citromon kívül most már valóban minden, tehát a megy íz, főleg a grapefruit íz, tehát olyan citromos, citruszos ízeket adnak, bár én már ittam olyan, hogy menta, körte, utána már van levandulával ízesített.
2: De ez van a nem radlernál is, hanem a sima sörnél is az ilyen gyümölcsi ízesítés.
1: Az egy kicsit más, igen. Ilyen például a belga kösör, a meccsör. Ez a különbség, hogy a gyümölcsös söröket, mint olyanokat, a főzés során ízesítik gyümölcsvelővel. Tehát amikor a komló kerül bele, akkor belekerül ez a gyümölcsízés. Ekkor beszélünk alapjában gyümölcsös sörről, tehát nem radlerről, mint olyanról, mert ez, na és ilyen a legismertebb, a belga Krieg, ha jól tudom, igen, Krieg, ami megy sörnek van, de az összes többi. Viszont a radlereknél, ahogy mondtam, már van alkoholmentes is, és ez hogy készül, mert az alkoholmentes sörök alapjában nagyon sok esetben nagyon drágák, és ez pedig azért drága, mert a technológia is drága, tehát alapján ki kell venni a sörből az alkoholt. Ezt több eljárással lehet elkészíteni, ilyen például fizikai eljárással a vákuum desztilláció, amikor 30-40 foknál beindul ugye a fordított omnózis, és egyszerűen eltűnik az alkohol a sörből, mint olyan. Utána van a membrános szűrés, ami préseléssel készül, tehát amikor a vízből kivonják az alkoholt, alkoholt, és a víz is elmegy, és utána újra vízzel higítják, hogy megmaradjon csak a söríze, de az alkohol tartalma ne legyen. Vannak természetesen biológiai lebontások is, ilyen, hogy mikor megállítják az erjesztést egy bizonyos esetben, egy bizonyos fokon, hirtelen lehűtéssel, akkor nem indul be az alkoholnak az átalakulása, vagy pedig az utóbbi időben vannak speciális élesztő törzsek, amelyek nem rendes élesztővel készülnek, hanem olyanokkal, amelyek megakadályozzák a cukornak a lebomlását alkohollá. Tehát mondom, sokfajta féle technológia van, ez elég drága, ezért is sok esetben kérdezik, hát, hogy az alkoholmentes sor, hogy miért drágább, mint a rendes sor sok esetben.
2: Mert hát a gyártási ezért, mert a gyártási folyamat. De az még... utóbbi években viszont a sörkultúra és a sörfogyasztási kultúra azért eléggé megváltozott, hiszen azelőtt nem voltak jelen a kézműves sörök, és az utóbbi időszakban vesszük észre azt, és inkább kérdezem, hogy valóban így van-e, hogy a borhoz hasonlóan most már a sörnek a fogyasztása, az előkészítése, az már mindegy, gyakorlatilag egy művészetté fejlődött, mint például a borgyár. Tehát azelőtt a borra igen, volt ez igen. jellemző, de most már a kóstolása is és a fogyasztása is most már hát egy külön kultúra.
1: Igen, hát sok esetben mondták, hogy a magyar az borivó, és ugye sokáig az osztrák, hogy mondjam, hatást elutasítva, főleg az aradi vértanúkat, erre ismerjük, ugye, hogy már lehet kocintani a sörrel állítólag, mert már eltelt nem tudom 150 év, vagy mennyi. Úgyhogy valóban a sörök most előtérbe kerültek, mint olyanok, mert a bor... A fiatalok, hogy mondjam, borhoz nem érnek még fel. Tehát van egy korszak, egy generáció, tehát olyan 30 év után kezdik értékelni a bornak az ízét. A sör az egy általános ital, ami valóban mindenhez mehet, úgyhogy most még lassan beszélhetünk a gasztronómiáról, de még egy pillanatra visszatérnék, hogy valóban a gasztronómiánál is az ételekhez inkább sört rendelünk sok esetben, mármint az emésztés.
2: De milyen ételhez milyen sört
1: rendelhetünk? Na, hát ezt is el lehet mondani. Meg, hogy miért jó a sör a gasztronómiában. Hát már azért is, ahogy említettem, hogy kesernyés íze van, ami egy egészen tipikus íztad, és a savassága miatt a húsok nagyon jól porhanyosíthatók ezzel. Tehát a pácokba ne ecetet és mustárt tegyünk, hanem a pajvába vagy barna sört, vagy fehér sört, mint olyat, tehát lágersört. Ilyenkor valóban a hús sokkal omlósabb lesz, finomabb. A másik dolog például azzal, hogy van benne élesztő, tehát ropogósá teszi a sörtésztát, mint olyat. Ismerjük a sörtésztát, ebbe ugye húst is forgatjuk, a leghíresebb ugye a fish and chips, ami szintén sörtésztába készül, de sűríthetjük például a barna és a stout és a porter sörökkel a mártásokat, a vathúsokhoz a mártásokat, úgyhogy nem borral, sok esetben borral is lehet, de lehet sörrel is készíteni. Érdekes, hogy leveseket is készíthetünk sörből, búzasörből, fehérsörből, mint olyanból. Utána pedig megvan adva, hogy általában mihez mit lehet adni, tehát szárnyasokhoz például, utána halakhoz, általában lágert vagy pirzeni sört tudunk adni, búzasöröket például inkább a kecskesajtnál, salátákkal, szárnyas húshoz lehet tálalni, mint olyan. Az ipa, ami mivel nehezebb, az inkább a zsíros, fűszeres burgerekhez például adható, míg a porter és a stout valóban vathúsokhoz, kéksajtokhoz, pörköltekhez idomul nagyon jól. Úgyhogy mondom, sokban fel lehet használni, szintén van már egy ilyen, ahogy látod, mint a borok, tehát lehet párosítani az ételeket nem csak a borokkal, hanem már a sörökkel is, tehát hogy mit, mikor iszunk. Például én is nagyon szeretem például a pilzenit, a pilzeniről állítólag állítják, hogy még a celiátikusok, tehát a gabona érzékenyek is ihatják. Részben igaz, sok esetben a kisebb, hogy mondjam, betegség esetén ez be is jön. Még visszatérnék pár pillanatra, még van időnk, még elmondani valóban a mézsört, és a, mert ilyen is van.
2: Igen, erre már utaltam.
1: Mert vannak mézes elején. Borok is, meg mézborok is, meg most már van mézes sör is, tehát van, mint olyan. Tehát a mézsört magát bragotnak hívják az angolok, ez malátát és mézet tartalmaz, tehát a cukornál segítik, még hozzáadnak a főzés során 30-50% mézet, tehát valóban abban az folyamatban. Ez komplexebbé, lágyabbá, kicsit testesebbé teszi a sört, de nagyon finom, alapjában hasonló ez a sör mondjuk rá a boroknál, ha összevetem a tokai borhoz, tehát mint olyanhoz. míg valóban, ahogy mondtam, hogy van a méhbor, tehát ez nem mézbor, hanem méhbornak hívják, meadnak, de mead, ami csak mézből, vízből és élesztőből készül. Tehát abban nem kerül bele se árpa, se komló. Tehát ez egy egészen másfajta. Utána pedig van a mézes sör, mint olyan, ami a lágersörökben, tehát az alebe, méz arómát, vagy magát a mézet teszik bele a sörbe. Tehát ettől lesz mézes sör, de ez már nem lesz méz sör, mint olyan. Tehát, hogy mondjam, nagyon sokfajta sör van, én már ittam mondjuk rá valóban mindenféle, most ilyen, hogy mondjam, valóban kultúra van a sörnek most, mert már a csomagolásnál is például design tervezők készítenek címkéket, dobozokat. Érdekes, hogy utóbbi időben említhetnénk ugye Magyarországon a sörökről, ha beszélünk ugye a Dreher sörök, a kőbányai sörök, a különböző ászok készülnek, tehát Magyarország is készít, Szlovákiában is készít.
2: De azok színvonala azért.
1: Igen, az más egy kicsit. No, a magyar söröknél az van, és ezt kevesen tudják, hogy kukorica is kerül bele. Tehát kukoricát is használnak hozzá, ha az összetevőket nézzük a keményítő miatt, tehát valóban általában a dobozos sörök, a Magyarországon készült dobozos sörök tartalmaznak kukoricát is, a cukor és az alkohol, tehát az élesz keményítő miatt, úgyhogy van, aki szereti, van, aki nem. Én az az igazság, én szeretem a cseh söröket, én például Szlovákiában nagyon kevés sört iszok, annak ellenére, hogy van nagyon sok kézműves sör, stb. Stb. Én nem vagyok sörös.
2: Alapvetően ezt akartam kérdezni, te inkább boros vagy cseh?
1: Boros vagyok, de az van, hogy abban a pillanatban, amikor én átlépem a cseh, nem is a cseh határ, hanem a cseh-morva határt, van egy ilyen cseh-morva határ is, ugye már Morvaország az bortermővidék. Tehát amikor én Prágába jutok, vagy valahova, akkor csak sört iszom. Tehát én Prágában nagyon ritkán iszom bort, mint olyat. Nem azért, mint a prágaiaknak nem volna bora, de,
2: hát de inkább Prágában behozat. Van, akkor
1: igen, sörözzön. Tehát ott valóban az allesöröket, de bármilyen sört, tehát valóban ott olyan választék van és minőség. Sok számít ugyanúgy, mint a viszkinél, a víznek a minőségétől. Tehát valóban a Pilsner Urquell, mint olyan, az forrást jelent.

0: Szolom sörpácba, tehát sörözspácba, utána én a gulyásba is például sok esetben még a, hogy mondjam, a bor mellett, és a hogy mondjam, ez likőrök, tehát a gyógynövény likőrök mellett még sört is teszek hozzá, tehát én hármast szoktam belerakni, mindenki néz rám, hogy mit rakok én a gulyásba, utána mindenkinek ízlik. Úgyhogy valóban én használom a sört, de sörtészta is nagyon egyszerű, tehát én szeretem a sörtésztát is, mint olyat húsokhoz, vagy pedig csak alapjában a zöldséget is abba pácolni, de inkább húsokat, tehát a halakat is lehet például a sörtésztába. Tehát szerintem a sört fel lehet használni sok esetben, sőt a sütésnél, tehát tésztákban, mint olyan édes tésztákban is. Nem kell karakteresebb söröket használni, hanem a, hogy mondjam, a láger söröket kell, de sok esetben inkább a barna sört, tehát valóban barna sört alkalmazni, használni a vathúsokhoz, húsokhoz.
1: Nos, tehát a konyhában is felhasználható a sör, és amikor fogyasztjuk, akkor természetesen fontos elmondani, hogy fogyasszuk felelősséggel.
0: És leütve.
1: És sose üljünk volá mögé, hiszen az egy sör is sör, úgyhogy ezekre ügyelni kell. Kosár Lajos gasztroblogernek köszönöm a beszélgetést, ezúttal a Sörvilágnapi alkalmából a sörről beszélgettünk.
0: Én is köszönöm, viszont hallásra.

0: Kvitner János, Kovács László és idősebb Rejter István, hazai magyar kultúránk és művelődésünk három olyan személyisége, akiknek munkásságáról, bár már nincsenek közöttünk, évek múltán sem szabad megfeledkezni. Őket idézzük fel a Szalagtársoron következő műsorában szombaton a 10 órai és vasárnap a 9 órai hírek után itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok hallgatóink megtisztelő figyelmére.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tíz óra van. Nappali. Fica Jánossal.
2: A sör után további könnyed témákkal folytatjuk műsorunkat. Ebben az órában Dél-Amerikába látogatunk, és az ottani világról, az ottani életről beszélgetünk, valamint megemlékezünk egy 40 éves legendás rockalbumról is. Brazília és Bon Jovi, tehát az előttünk álló órában, de előbb még jöjjenek a legfrissebb hírek.

0: Oszmár Lívia tolmácsolásában.
1: A Pátria Rádió hírei.
2: Iván Korcsok saját cégén keresztül fog számlázni a PS-ben végzett munkájáért. Baka András magyar államfő a közmédia hitelességének visszaszerzéséről beszélt az augusztus 20-i ünnepi műsor előtt. Ma 30 és 36 fok között alakul a hőmérséklet, következnek a részletek. Richard Takács földművelésügyi miniszter szerint az agrárszektor számos problémával küzd, a szárazságtól és az alacsony tejfelvásárlási áraktól kezdve a magas műtrágya árakig. Szlovákia ezért Csehországgal és más EU tagállamokkal együtt az unió részéről a mezőgazdasági termelők aktívabb támogatását szorgalmazza. Takács ezt tegnap a Zemzsvitjelka mezőgazdasági kiállításon mondta Cseszke Budjovicében, ahol cseh politikai képviselőkkel is találkozott, erről a mezőgazdasági minisztérium tájékoztatott. A miniszter szerint az egyik legfontosabb téma a közös agrárpolitika 2027 utáni jövőbeli kialakítása. Szerinte Szlovákia és Csehország a szektor megfelelő finanszírozását, a mezőgazdasági termelők versenyképességének megőrzését, valamint az egyes tagállamok sajátosságait figyelembe vevő szabályokat kívánnak érvényesíteni. Iván Korcsok, az ellenzéki Progresszív Szlovákia alelnöke saját cégén keresztül oldaná meg a mozgalomban végzett munkájáért járó díjazás átláthatóságával kapcsolatos problémákat. Ezen a cégen keresztül kapná meg az illetményét, ő lesz a cég ügyvezető igazgatója és 100%-os tulajdonosa. A PS-ben végzett munkája nem minősül állandó munkaviszonynak, mondta Korcsok tegnapi sajtótájékoztatóján, és hozzátette, szakértőkkel konzultált a kérdésről. Július végén Korcsok megerősítette, hogy a mozgalomban végzett munkájáért egy parlamenti képviselő fizetésével megegyező összegű illetményt kap. Azt mondta, olyan cégen keresztül számlázza, amelynek a felesége a kizárólagos tulajdonosa és vezetője. Az ellenzék bírálta Juraj Blanár külügyminisztert, amiért tárgyalásokat folytatott Valeri Nikolajevics Falkovval, Oroszország oktatási és tudományos miniszterével. A miniszterek a gazdasági, valamint a tudományos műszaki együttműködéssel foglalkozó kormányközi bizottság tevékenységének újraindításáról tárgyaltak. Több párt is rámutatott, hogy a tárgyalásra azon a napon került sor, amikor Oroszország támadást hajtott végre Ukrajna ellen, amelyben legkevesebb 13 ember meghalt, további több tucatnyian pedig megsebesültek. A Progresszív Szlovákia alelnöke Iván Korcsok tegnapi sajtótájékoztatóján bírálta a minisztert és a kormányt, hogy ezt akkor teszik, amikor az oroszok lebombáztak egy gyermekkórházat Ukrajnában. A Szabadság és Szolidaritás elnöke Branislav Gröling rámutatott, hogy a tárgyalásokra mindössze néhány nappal az orosz kamera alkatrészekkel kapcsolatos biztonsági botrány után került sor. A keresztény demokrata mozgalom is negatívan ítéli meg magát a bizottságot, és követeli, hogy állítsák le az előkészítését. Baka András magyar köztársasági elnök mondott beszédet az M1-en tegnap este a budapesti Dunaparton zajló fényfestés és Szent István napi ünnepi műsor közvetítése előtt. A beszédben Baka a közmédia tájékoztató szerepéről és hitelességének fontosságáról beszélt. Szerinte a közmédia Magyarországon hosszú időn keresztül propagandaként működött, és mivel rengetegen csak onnan tájékozódtak, nekik nem volt lehetőségük mérlegelni a világból hozzájuk eljutó információkat. Hangsúlyozta, hogy egy ország jövője nem csak annak vezetőin, hanem az erős és tartós intézményeken is múlik. Elmondása szerint a közmédiának az egyik ilyen intézménynek kell lennie, és most olyan közmédiát kell felépíteni, ami nem a mindenkori hatalmat, hanem a polgárokat szolgálja. Az Irán elleni műveletek során a háború februárban történt kezdete óta több mint 750 amerikai katona sérült meg. Ez derül ki a Pentagon adataiból, amelyekről tegnap az AP hírügynökség számolt be. Sem az amerikai védelmi minisztérium, sem a Közel-Keletre és Közép-Ázsiára kiterjedő hatáskörrel rendelkező regionális amerikai fegyveres erők központi parancsnoksága nem szolgáltatott szinte semmilyen információt arról, hogy a sérülések hogyan következtek be, illetve mekkora kármértéke az amerikai támaszpontokon. Az AP által idézett amerikai tisztviselők szerint azonban a sérülések túlnyomó többsége traumás agysérülés. Sporthírek következnek Sikárdi Lászlótól.
3: A nagyot küzdő, hibátlanul védekező Ferencváros bravúros 1-0-ás győzelmet aratott a török Trabzonspor vendégeként a labdarúgó Európa Liga utolsó, negyedik selejtező körének első mérkőzésén. Aján Filip Lubos Hudák edzőpáros irányítja a szlovák férfi kézilabda válogatottat. Mindkét szakvezető 5 éves szerződést írt alá a szövetséggel.
0: Időjárás.
2: Felhős, borult az idő, főként keleten átmenetileg kevesebb felhő is előfordulhat, eső vagy záporok, zivatarok is lehetnek. Helyenként nagyon meleg és párás idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Gyenge lesz a légmozgás, amely zivatarok esetén átmenetileg megerősödhet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Nyitrán, a Vjezdoszlavova Triedán, a Szlobna benzinkútnál. Ebben az irányban az útszakasz nem átjárható, a közeli utcákon át tudják elkerülni. Torlódik a forgalom Pozsonyban. Az SMP híd irányában 5-10 perc a várakozási idő, és Kassán a Palackeon a városközpont felé. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

10 óra, 10 perc. Ebben az órában utazunk egy kicsit, hiszen Brazília lesz a téma. Az ottani életről és életmódról a Tardos Keddi Farkas Péter mesél majd nekünk, aki 10 éve járt először az országban, akkor még csak turistaként, aztán ott ragadt, és azóta is ott él, onnan dolgozik, és már családot is alapított. De nem csak Brazíliáról, hanem a kalandos utazásairól, a világ legcsodálatosabb helyeiről és a sport iránti szenvedélyéről is beszélgetünk hamarosan. De még ebben az órában megemlékezünk egy legendás zenei albumról is, hiszen 40 évvel ezelőtt, 1986. augusztus 18-án jelent meg a Bon Jovi Slippery When Wet című albuma, amely nem csak világsztárrá tette a zenekart, hanem a 80-as évek rockzenéjét is meghatározta. De hogyan születtek az együttes első nagy slágerei, és milyen történetek rejtőznek a lemez mögött? Ennek járunk utána 3:45-kor. Jogi rovatunkban pedig a válás legfontosabb tudnivalóiról beszélgetünk dr. Ulekla Ildikó ügyvéddel, hiszen a válás amellett, hogy érzelmileg megterhelő időszak, számos jogi kérdést is felvet. Mennyi ideig tart a folyamat, mennyibe kerül, mikor érdemes ügyvédhez fordulni, és mi történik akkor, ha a házastársak nem tudnak megegyezni. Jogi rovatunkkal 4:12-kor jelentkezünk. Változatosak lesznek tehát a témák, ha tehetik, maradjanak velünk a műsor további részében is, mi déli 12 óráig itt leszünk önökkel, és számítunk megtisztelő figyelmükre. A zene után jövünk vissza.

0: Napfény, zene, szamba és örök mosolygás. Az embernek ez jut először eszébe Brazíliáról és a brazil emberekről. Mai műsorunk vendége a tardoskeddi származású Farkas Péter, aki digitális nomádként bárhol a világon dolgozhat, ő pedig éppen Brazíliát választotta, és már közel 9 éve Florianópolis városában él. De hogyan jutott el a világ másik felére, milyen ott az élet, mit érdemes tudni az országról, és hová menjen például egy utazó, ha érdekli Dél-Amerika, kiderül a vele készült beszélgetésből. Beszélgető partneremmel képzeletben körbebarangoltuk a csodálatos dél-amerikai kontinenst, Brazíliától Perun át egészen Argentínáig. Itt ülünk Érsekújvárban egy kávézóban Farkas Péterrel, aki éppen hát idehaza tölti a szabadságát, vagy a nyári idejét, ugyanis Brazíliában lakik, de egyébként Tardoskedről származik, és most éppen otthon van. Hát először beszélgessünk arról, hogy mikor jöttetek haza a mennyasszonyoddal, miért jöttetek haza, meddig vattok otthon, és hol töltitek nyáron az időt idehaza.
1: Szép napot kívánok a hallgatóknak! Mi június végén jöttünk haza a mennyasszonyommal, aki brazil és Rio de Janeiroból származik, ugyanis babánk született február 6-án, és eljöttünk egy nyári szünetet tölteni itt az édesanyámékkal, és elintézni az összes iratot, ami szükséges, hogy a baba egy európai állampolgár legyen.
0: A szüleid élvezik most a nagyszülői szerepet? Most találkoztak először a babával?
1: Igen, a szüleim nagyon élvezik. Ők először találkoztak vele élőben. Ugye már azelőtt látták kamerán, WhatsAppon keresztül küldtünk videókat, amikor megszületett, és rendszeres hívásokat tartunk, és nagyon élvezik, ugyanis a negyedik unokájuk, és azt kell mondani, hogy nem mindenkinek van unokája, aki a világ másik oldalról származik, és egy brazil.
0: Akkor most brazil állampolgár, vagy kettős állampolgár?
1: Ő hivatalosan, ahogy megszületett, brazil állampolgár lett, de ahogy én a szülője vagyok, az édesapja szlovák, így automatikusan megkapta a szlovák állampolgárságot, és ezt egy hivatalos papírmunkán keresztül utána útlevélhez tudunk jutni, vagyis már a útlevél már készül a újvári rendőrkapitánságon.
0: De előbb mondtál egy érdekes dolgot egyébként, amire pont rá akartam kérdezni, hogy hát ugye nincs közel Brazília, tényleg a világ másik fele, sokan élnek külföldön azért, de általában Európán belül, Angliában, Németországban, ahonnan haza lehet járni, és a nagyszülők is meg tudják látogatni az unokákat, vagy éppen haza tudnak jönni az unokákkal. De hát Brazíliából nem olyan könnyű hazajönni. Milyen hosszú az út, és milyen gyakran jártok haza?
1: Brazília, Florianópolis, ahol lakunk, egy 11 000 kilométer messze van, és a repülőút átszállása ajtótól ajtóig 24 óráig tart. Szóval elég hosszú utazásról van szó. Én személyesen, mivel a munkám miatt elég gyakrabban kell hazajönnöm, én évente ilyen 3-4-szer szoktam visszajönni, ilyen 3 hónaponként jövök.
0: És ugye mondtad, hogy Florianópolisban élsz, vagy éltek, merre található Brazíliában? Ugye Brazília hatalmas, hát egy külön kontinens is elférne rajta, tehát több ezeres távolságok vannak az egyes régiók és városok között. Melyik részén van Florianópolis, és mit érdemes tudni róla?
1: Florianópolis egy Santa Catarina nevű állam belül van. A Santa Catarina állam fővárosa. Ez ilyen 500 000 lakos plusz-mínusz, és a Metropolitan Area, ami a többi város összetéve ilyen 1 000 000 lakos plusz-mínusz, és Florianópolis 1500 kilométerre van Rio de Janeiro-tól délre. Ez az ország déli része, úgynevezett legfejlettebb része Brazíliának, ami a Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná és São Paulo ez a négy állam a legfejlettebb Brazíliában ekonomikailag. A déli rész az sokkal fejlettebb, mivel nagyon nagy részét a brazil GDP-nek hozza São Paulo állam. És még ilyen információ a Santa Catarina államra, hogy a Santa Catarina állam egy plusz-mínusz Magyarország nagyságú, ilyen 100 000 négyzetkilométer, és a lakosság száma közel van azt hiszem 8 millióhoz.
0: És ez csak egy állam a Nagy Brazílián belül, de egyébként, ha jól láttam a térképen, akkor ez egy sziget?
1: Igen, Florianópolis magában egy város, ami egy szigeten van. Pár városrésze a kontinensen is található, de a város többsége szigeten van, a Santa Catarina nevű szigeten, ami, ha jól emlékszem, 300 négyzetkilométer nagyságú, és nagyon szép a környéke, nagyon szép. A Florianópolis szigeten, néha úgy nevezik, hogy Florianópolis sziget, de hivatalosan Santa Catarina sziget. Ezen a szigeten, ha jól emlékszem, akkor 32 strand van, 32 beach van, és plusz még több mindenféle kisebb sziget található, ami a legismertebb, a Ilha do Campeche, és ez a Ilha do Campeche, ez ilyen nemzeti parknak tekinthető dolog, és ott ilyen karib tenger kék vízei találhatóak.
0: Tehát olyan feeling van, mint a karib tengernél. Járnak oda egyébként turisták, vagy jellemzően brazilok vannak ott, vagy hazai turisták járnak oda?
1: Most utóbbi időben ilyen digital nomad boom kezdődött Covid után. Nagyon sok külföldi kezdett eljönni Brazíliába, főleg Rio de Janeiroba, de már minél többen jönnek Florianópolisba is, csak a turisták többsége jelenleg argentin, mert ugye argentin peszó most nagyon megerősödött a többi pénzhez képest, úgyhogy nagyon sok argentin turista van, de európai gringók is vannak, hogy ők a Brazíliában ugye a külföldieket lehet, az bárhonnan gringónak nevezik, de ilyen jó módúan. Szóval a gringók azért már minél több gringó van Florianópolisban, mint sokkal több, mint azelőtt, amikor először mentem ki 2017-ben.
0: A digital nomádok ugye azt jelentik, hogy nem csak turisták, hanem oda költöznek és onnan dolgoznak, igazából onnan végzik a munkájukat, ott élnek további vagy hosszú távú tervek nélkül. Tehát egyre többen vannak. Te is úgy élsz ott, hogy közben ugye nem brazil cégnek dolgozol, hanem egy itteni szlovák, illetve egy amerikai tulajdonú szlovák cégnek, jól tudom?
1: Igen, egy amerikai gyógyszerfejlesztő cégnek dolgozom, és digital nomádként élek kint 2017 óta.
0: Ez azt jelenti, hogy teljesen más időzónában vagy ilyenkor, hogy történik a munkavégzés?
1: 4 óra különbség van, néha korábban kell felkelni, úgyhogy ha vannak hívások reggel 8-kor Európa idő szerint, akkor néha 4-kor is fent vagyok, de még nem olyan veszélyes. Én azt mondom, ilyen 6 óra különbség meg kezelhető, oké, de utána már problémásabb lehet, de Brazília meg mindig oké, 4 óra különbség az nem annyira veszélyes.
0: Meséld el, hogy hogyan kerültél el Brazíliába Tardoskedről, de hát hogyha hosszú utat kéne megjárni, mert ugye már 41 éves vagy, és nem Brazíliába vezetett az első utad Tardoskedről, éltél te már Angliában, Ausztráliában, ha jól tudom, Amerikában, és aztán Brazíliába kerültél. Tehát igazából hosszú volt ez az út. Kezdjük akkor azzal, hogy hol mindenhol jártál még Brazília előtt, és aztán utána majd rátérünk arra, hogy hogyan kerültél Brazíliába.
1: Brazília előtt én sok helyen megfordultam, eleinte Budapesten tanultam egy jó ideig, utána Prágába, Csehországban is tevékenykedtem sokáig, Szlovákiába, említve volt Ausztrália, Egyesült Államokban nagyon sok időt töltöttem.
0: Ausztráliában is több hónapot voltál. Hol éltél?
1: Igen, Ausztráliában egy 3-4 évet húztam le Sydneyben, és egy magyar költöztető cégben dolgoztam, hogy lakásokat költöztettünk.
0: És aztán jött Amerika?
1: Igen, azután Amerika, meg azelőtt is, úgyhogy én azért nekem ilyen jöttem, mentem a helyekről. Egyetemen tanultam Amerikában, Los Angelesben, egy tanfolyamon 3 hónapot töltöttem, és ott volt egy pár brazil osztálytársam, akik ajánlották ezt a Florianópolis nevű helyet, Dél-Brazíliát is, hogy nagyon jó. Mert ugyebár én azelőtt egyszer voltam Brazíliában 2015-ben, észak-keleten, de az nem jött be annyira.
0: Ott még turistaként voltál?
1: Igen, ott még turistaként kitesurf táborban jártam, egy-két és fél hetet húztam le egy kitesurf táborban. Szép volt, jó volt, de nem nagyon jött be nekem ez a hely.
0: Hát arról már meséltél itt a beszélgetés előtt, hogy az egy teljesen más régió, az északi régió, amire már utaltál, hogy az elmaradottabb a déli régiónál, de egy eléggé eldugott helyen voltál. Hogyan kerültél oda szinte teljesen ismeretlen területre, és miért mentél oda nem éppen egy olyan helyre, ahova mondjuk egy átlag utazó vagy turista elmenne, még Brazílián belül is?
1: Sztori az, hogy én akartam egy kitesurf táborba menni, és volt két lehetőség. Egyik lehetőség Dél-Afrika volt, Fokváros, a másik meg Észak-Kelet Brazília. Fokvárosban nem akartam menni, mert cápák vannak, meg hideg a víz. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy elmegyek Brazíliába, és egy Jericoacoara nevű városban, város mellett voltam, Tatajuba nevű a falunak, és ez ilyen 7 óra busszal a legnagyobb várostól, a Ceará államban található Fortalezától, ami 2,5 millió ember. És elég érdekes tapasztalat volt, mivel ugye azt tudni kell, hogy Brazíliában nem nagyon beszélnek angolul, úgyhogy ott csak portugálul lehet beszélni, és az ember nem tud portugálul, akkor problémás lehet a helyzet, mert egy translatort kell használni, ami 2015-ben nem volt annyira egyszerű, mert azért más világ volt 2015-ben az IT szempontjából. Leszálltam a repülőről, én már Szlovákiában megrendeltem a buszjegyet, és felszálltam egy nagyon szép autóbuszra, azt azért meg kell hagyni, hogy Brazíliában nagyon jók az autóbuszok, és autóbusza után a 7 órát utaztam egy városkába, ahol véget ért az aszfaltút, és onnan egy ilyen 1950-es, 60-as évekbeli Mercedes teherautón egy rakótó telep hátulján vittek tovább egy kis városba, amit úgy hívnak, hogy Jericoacoara. Ma már ez egy nagy város lett, 10-11 év után, ahol repülőtér is van. Akkoriban még nem volt, úgyhogy ott busszal kellett közlekedni, és utána még egy ilyen Szent Bagival mentem tovább egy fél órát a Tatajuba városba, ahol csak annyi volt, hogy mindenhol szendünék voltak, pálmafák és egy nagyon szép óceán.
0: Milyenek voltak ott az életviszonyok, amikor oda megérkeztél, mivel találkoztál? Milyenek voltak az emberek?
1: Hát az életviszonyok olyanok voltak, hogy egy extrém szegénység. Európai, közép-európai szemmel nézve egy extrém szegénységnek lehet nevezni, mert a házak olyanok voltak, hogy én először azt hittem, hogy az csak egy ilyen istálló az állatoknak, most elnézést a kifejezésén, mert tényleg úgy néztek ki, és az állatok is az utcán járkáltak, ugye a malacok, meg a tehenek, tyúkok, ott járkáltak az utcán, még azt hittem, hogy ezek ilyen istálló féleségek, mert ablakok se voltak, nem voltak beüvegezve a nyílások, és én azt hittem, hogy ez ilyen istálló, de utána végül is az lett, hogy az emberek ott laknak, és mindenki kedves volt, étel szuper volt, mi egy ilyen pózádába laktunk. A pózáda az ilyen panziónak lehet nevezni európai nyelven, és pózádából az tényleg szépen fel volt szerelve úszómedencével, kis bangalókkal, nagyon jó kaják voltak. A pózáda tulajdonos egy holland pár volt, úgyhogy ők azért európai szinten tartották a helyet.
0: És miért pont ott volt ez a kitesurf tábor?
1: Dél-Kelet Brazília arról ismert, hogy nagyon erős szelek fújnak, és nagyon stabil szelek, úgyhogy ezért ez egyik világ egyik legjobb hely kitesurfözésre, és villamos áram gyártására is a szélmalmokkal.
0: Hogy jött a kitesurfözés az életedbe?
1: Van egy haverom, akivel Ausztráliában voltam, és ő nagyon nagy fanatik volt, nagyon szerette ezt a sportot, csinálta is, és nekem így megtetszett, és gondolkodtam, hogy jó lenne elkezdeni.
0: Na és ott akkor ebben a kitesurf táborban te hogy érezted magad akkor? Akkor úgy gondoltad, hogy visszatérsz még Brazíliába? Megérte oda menni? Vagy akkor még hogyan gondolkoztál Brazíliáról?
1: Nekem úgy volt a kitesurf camp, hogy megtanultam kitesurfözni, és annyi volt. Nem igazán gondolkodtam arról, hogy valamikor visszamennék még jövőbe Brazíliában, mert úgy volt, hogy mentem oda azért, amit akartam, és valahogy még volt bennem olyan érzés, hogy lehet, hogy még valamikor Rio de Janeiroba jól lenne elmenni, de igazából nem terveztem már így, hogy ilyesmit.
0: Viszont akkor, ahogy előbb mesélted, Amerikában, aztán a tanulmányi utad alatt találkoztál brazil osztálytársakkal, akik viszont azt ajánlották neked, hogy menjél el Dél-Brazíliába. Mégis mi vett rá arra, hogy hát úgymond higgy nekik, és hogy mégis megnézd Dél-Brazíliát?
1: Igen, az úgy volt, hogy én visszajöttem októberbe Európába, és itt már kezdődött így a ködös időszak, És így ültem a kocsiba egyik nap, és így visszaemlékeztem, hogy ők mondták nekem, hogy milyen jó ez a Dél-Brazília, jó, mindenképpen más, mint Észak-Kelet, hogy menjen oda. Ültem itt a ködben a kocsiban, és így, na jó, akkor már elmegyek oda, ugye én home office-os vagyok, digital nomad lettem, úgyhogy mondom, jó, elmegyek. És így mondom, körbenézek.
0: Te nem bírsz egy helyen maradni, vagy nem bírtál egy helyen maradni, hát most már néhány éve most már egy helyen élsz, de úgy mindig benned volt, hogy el kell menned valahova innen, vagy mindig máshol legyél, vagy hogy lásd a világot, vagy mi vonz abban, hogy állandóan a világ másik felére, hát mindig a legtávolabbi pontokra utaztál, Amerika, Ausztrália, Brazília, szóval mi vonzott leginkább abban, hogy elutaz?
1: Hál' az Istennek van olyan lehetőségem, hogy bárhonnan a világon dolgozhatok, és ki is használtam ezt a lehetőséget, mert nem sok embernek van ilyen helyzet az életében, hogy mehet bárhová. Nekem abban az időszakban így volt, hogy én úgy döntöttem, hogy holnap megyek Hawaii-ra, mentem. Kihasználtam a lehetőséget. Meg akartam ismerni az országot jobban. Voltak jó referenciák a helyre, megnéztem interneten, Florianópolis, Dél-Brazília, szépet írtak róla. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy elmegyek és körbenézek, és mindig is volt ilyen álmom, hogy jó lenne néha az óceánpartján élni. Uh-huh. Szóval...
0: Sokan viszont ilyen Karib-szigetekre mennek el, vagy Tájföldre. Neked mégis az érdeklődésedet Brazília keltette föl, vagy Florianópolis?
1: Igen, mert tudni kell, hogy brazil emberek nagyon, nagyon barátságosak, nagyon kedvesek, és ez így nekem tetszett az életmód, amit ők élnek, hogy mindenre pozitívan néznek, bár annak ellenére, hogy azért Brazília nem ekonomikailag egy nagyon erős ország, nagyon nagy a szegénység, sokan nehéz körülmények között élnek, de annak ellenére is nagyon pozitív hozzáállások van az élethez, és persze a tengerpart csodálatos, a kaja tényleg az is úgy, hogy
0: ott ragadtál lassan 9 éve. Hogy lehet az, hogy onnan mégsem mentél tovább, és ott maradtál, és ez lett az a hely, ahol stabilan élsz?
1: Ott maradtam azért, mert nekem volt több barátnőm az utóbbi években, és valahogy mindig otthon éreztem magam.
0: Hát a lányok miatt maradtál ott?
1: Azok miatt is, és az otthon érzet miatt is, és a lehetőségeket, amit kínál a hely. Egyszerűen sport lehetőségek, utazási lehetőségek. Bár egy európai szemmel nézve Brazília nem tartozik a olcsó országok közé. Például sokan mennek Tájföldre, vagy más helyekre, mert olcsó, mint Európa, Brazília nem olcsó. Európai szemmel nézve elég drága. És nekem otthon érzet miatt szerintem azért maradtam ott ennyi ideig.
0: Téged európaiként ott hogyan fogadtak?
1: Nagyon jó fogadnak, mint európaiként. Mindenki szeret, mindenki út európai, vagy mindenki kérdezi, honnan vagy, Szlovákia, nem tudják, hogy hol van Szlovákia. Ugye az emberek többsége nem tudja, hol van. Egyszerűen ők ilyen olyan kis ország vagyunk számukra, hogy ők nem ismernek. Ők ismerik Rómát, Párizs, London, de ilyen, hogy Szlovákia, az tényleg csak az kell mondjam, hogy ilyen geográfiai szakemberek ismerik. Régebbi öreg generáció, ők ezért ismerik a Csehszlovákiát, azt így ismerik, Prágát, de Szlovákiát nem. És így általában a külföldieket nagyon szeretik, nagyon kíváncsiak, nagyon kedvesek.
0: De te már jól beszélsz portugálul?
1: Én már folyékonyan beszélek portugálul. Falo portugués fluenci.
0: Munkád alatt is használod a nyelvet?
1: Igen. Én használom a portugált is, mivel sok brazil kórházával kapcsolatban a munka során, és mindennapi szinten a mennyasszonyom is csak portugálul beszél, úgyhogy nincs más lehetőségem. Az is, hogy Brazíliában nem nagyon beszélnek más nyelven.
0: A mennyasszonyodat is ott ismerted meg?
1: Igen, a mennyasszonyomat is Florianópolisban ismertem meg, egy biciklizés, voltam biciklizni a strandon, és így összefutottunk, elkezdtünk beszélni, és így ebből egy pár kapcsolat lett, és egy 6 hónapos baba.
0: Ugye beszéltük a kitesurfingről, kitesurfözöl még?
1: Utóbbi három éve már nem nagyon, valahogy nem volt időm. Még kedvem se, valahogy nem nagyon már. De már el akarom kezdeni újból.
0: De ott is van lehetőség Florianópolisban.
1: Van Florianópolisban van lehetőség, csak nagyon a szezonhoz van kapcsolódva. Szóval vannak olyan hónapok, amikor nem nagyon jó kitesurfezni a Florianópolisban. Fél évet, évente nem nincsenek jó körülmények kitesurfezésre.
0: A kitesurf az pontosan melyik fajta szörf, az hogy működik, ezt meséld el a hallgatóknak.
1: A kitesurf az olyan sport, ahol egy szörfdeszkán áll az ember, és felette húzza egy ilyen kite, ilyen sárkánynak nevező dolog.
0: Tehát a szél húzza gyakorlatilag a szörföt. Hullámok akkor nem kellenek hozzá, inkább szél?
1: Nem, hullámok nem kellenek hozzá, de vannak ilyen extrémisták, van egy ismerősöm, aki ilyen több az instruktorom volt Florianópolisban, aki ilyen többszeres világbajnok a wave kitesurfingen, ők a hullámokon kitesurfőznek, ami azért elég kemény dolognak számít.
0: És ilyenkor a szél fel is húz néha a magasba?
1: Igen, szél fel tud húzni, és több méteres magasságba is akár.
0: Ilyenkor akár mutatványokat is lehet csinálni?
1: Lehet, de én többnyire csak a vízen maradok.
0: Na jó, és van még egy másik nagy sport szenvedélyed, amit fontos megemlíteni, mi az életed elég fontos része, pontosan mit művelsz, milyen szinten űzöd ezt a sportot, mesélj róla egy picit.
1: Hát én anno még, amikor elkezdtem dolgozni home office-ból, 2012-ben elkezdtem egy kickbox féle sportot űzni, amatőr módon elkezdtem edzeni többször hetente.
0: Ezt még idehaza?
1: Igen, ez itt Érsekújvárban kezdtem el csinálni, és utána, amikor kijutottam Brazíliába, én ezt folytattam, csak ugye ott nem találtam edzőteremet erre a sportra, vagy nem voltak szimpatikusok a helyek, úgyhogy átmentem egy másik Thai box sportra. És erre itt nagyon nagy szerencsém volt, mert mivel egy Hanzsra Farias nevű edzőnél edzem már egy 2018 óta, és ő a világ egyik legjobb edzője.
0: Ezen kívül más sportot űzöl még?
1: Utóbbi időben elkezdtem biciklizni, úgyhogy bebicikliztem az egész Santa Catarina szigetet, és azt kell ajánlanom, hogy a biciklizés egy csodálatos sport, az ember igazán más perspektívából lássa a helyeket. Uh-huh. Ezt szoktam még ilyen biciklitúrákat tenni, ilyen 50-80 kilométereseket.
0: Uh-huh. És Brazílián belül, gondolom azért szoktál utazgatni, milyen érdekes helyek vannak még?
1: Brazílián belül beutaztam egy jó részét Brazíliának, Dél-Brazíliát is jó módon beutaztam. Érdekes helyek, Iguaçu, Cataratas do Iguaçu, ez a Iguaçu vízesés, a legnagyobb vízesés a világon, oda mindenképpen érdemes elmenni, ott egy autós utazást tettünk Florianópolisból, egy 19 órás út kocsival. Nagyon szép. Ez ilyen hármas határ van, Paraguay, Argentína és Brazília, és oda megéri elmenni, mert az ember így megnézheti mind három országot egy nap alatt. És Brazília fővárosában is voltam többször. Brazília fővárosa nagyon, nagyon érdekes. Két év alatt építették ki, 1960-tól 62-ig, hanem ha jól emlékszem, két év alatt építettek egy várost, ahol most nem tudom, 4,5 millió ember lakik, plusz-mínusz. Az, aki azt szereti az architektúrát, az mindenképpen menjen el, mert érdemes. Rio de Janeiro, ott sokszor voltam. Párszor leutaztam Rio de Janeiroból a tengerparton egészen Florianópolisig. Ez egy csodálatos utazás.
0: Hát az nem egy rövid táv.
1: Nem, az ilyen 1400 kilométer kocsival, ha jól emlékszem. Van ott egy több kisebb város, amit érdemes megnézni, például Paracsi, ami nagyon szép város, van ott egy jó pár sziget, Ilha Grande a legismertebb, és...
0: Mitől különlegesek ezek a szigetek?
1: Trópusi erdők, az úgynevezett Atlanti erdő, Atlantic Forest, most nem tudom, hogy jól lefordítom az angolról magyarra, de Atlanti erdő, ami egy ilyen maradvány, az őserdő féleség, úgyhogy tele van állattal, és trópusi, nagyon szép.
0: Ugye Brazíliáról egyrészt ugye az embereknek a tánc és a zene és a jókedv jut eszébe. Ez akkor igaz az ottani emberekre, illetve az ottani életmódra?
1: Igen, ez igaz. Ez mindenképpen igaz. Ezt kétszer alá lehet húzni tollal ezt az életkedvet, meg a életstílust, de ugye Brazílián belül is vannak különbség az emberek között. Észak-keleten, ahol a szegényebb rész az országnak, az emberek vidámabbak, jobb kedvűek. A délen, ahol európai származásúak, például ott Florianópolis, vagy délebre Rio Grande do Sul államban, ott inkább ilyen hidegebbnek számító hozzáállással, de az a hidegebb számító hozzáállás még jóval melegebb, mint a mi európai.
0: És mi a helyzet a bűnözéssel? Ugye sokszor hallani azt, hogy elmész Rio de Janeiroba, akkor ott magas a bűnözés, vagy netán a kisebb településeken is, ami messze a periférián található. Tehát ez a bűnözés, ez egy kikerülhető, vagy ez egy mindennapos dolog? Mi a helyzet ezzel kapcsolatban?
1: Ez egy jó kérdés, mivel erről a témáról lehetne beszélni órákat, de összességben Dél-Brazília biztonságos. Európai szinten is biztonságosnak számít. Rio de Janeiro, ahol mindig írják a médiában, lövöldözések voltak, meg a gengek, meg a favellák, ott vannak olyan helyek, ahová az embernek nem kéne menni. Sokan járnak erre a favela turizmusra, ami nagyon populáris lett a külföldiek között. Én meg azt mondom, hogy én nem mennék semmiképpen, mert ez egy ilyen disrespektnek számít.
0: Tiszteletlenség.
1: Tisztelet, pofátlanságnak számít. Én azt mondom, pofátlanságnak számít az emberekkel szemben, mivel ők ilyen körülmények között élnek, és az emberek oda járnak, európaiak nézni őket, mint egy állatkertben, elnézést. És amúgy nagyvárosokban mindig oda kell figyelni ilyen dolgokra, mert ezek brazil nagyvárosok nagyvárosoknak számítanak. A Rio de Janeiro 14 millió ember. Most ez háromszor egy Szlovákia. És ha az ember Rio de Janeiroba megy, külföldi, akkor zónaszóban szokott tartózkodni, ami a legbiztonságosabb része, ahol a Copacabana, Ipanema, Leblon negyedek találhatóak, úgyhogy ott nincsen probléma, de azért oda kell figyelni, nem kéne kint járni drága órával, drága gyűrűkkel, telefont kihúzni.
0: Brazíliában, hogyha valaki még sosem volt, és szeretne elutazni, akkor mit javasolnál? Hova menjen először? Gondolom több helyre érdemes, vagy többször érdemes visszatérni Brazíliába, de hova utazon el először egy olyan turista, aki még nem járt ott?
1: Én azt mondom, Rio de Janeiroba kell elmenni először, mert ez Brazília egyenlő Rio de Janeiro. Az európai szemmel nézve mindenképpen. Utána preferencia szerint kell dönteni, hogy mit akar látni az ember, mert van egy csomó hely. Ha az ember utazni, a folyót akar látni, akkor felhajózik az Amazonas folyón egész Peruig. Ha óceánpartjához akar menni, akkor lemegy délre, vagy ha históriát akar ismerni, akkor elmegy a Minas Gerais állami Ouro Preto, ami Ouro Preto a szlovák Selmec bányának a megfelelője, olyan városnak tekinthető. Minden attól függ, hogy mit akar látni az ember. Azt kell tudni, hogy Brazília nagyobb, mint kontinentális Egyesült Államok. Szóval óriási területről van szó, és mindenki megtalálja magáét.
0: Te hol érzed magad most már otthon?
1: Én mindenhol otthon érzem magam, ahol jó emberek vesznek körbe. Szóval most így Szlovákiában is otthon vagyok, meg Brazíliában is. És egyelőre nincs olyan hely, ahol jobban otthon érezném magam. Ugyanúgy otthon érzem magam Prágában, Budapesten is. Szóval most egyelőre nem tudom azt mondani, hogy ez az egyetlen otthonom.
0: Milyen érdekes hely volt még a világban, ahol jártál? Mi volt a legérdekesebb hely mondjuk Brazílián kívül, ahol jártál, vagy amit láttál?
1: Brazílián kívül érdekes hely, amiről nem volt sok elvárásom, Hawaii. Oda tényleg úgy mentem, hogy már látom trópus helyeket, de meglepődtem. És még Patagónia, Dél-Argentína, Dél-Chile. Úgyhogy én beutaztam egy 3 hetes túrámon egész Dél-Chilét, Dél-Argentínát. Lementem egész Ushuaiáig, onnan az már majdnem a világ vége, azután van még egy chilei falu. Az is nagyon szép hely volt, és még Peru, Machu Picchu. És tavaly még sikerült így poénból eljutnom egy ilyen helyre, amit úgy hívnak, hogy San Pedro de Atacama. Az fent van Atacama sivatagban, Chilében, és az egy csodálatos hely. A maga az Atacama sivatag 2500 méter magasban van, és körbeveszik ilyen 5500-6000 méter magas csúcsok, hegycsúcsok, vulkánok, és na, nagyon, el kell oda menni, meg kell nézni, nem nehéz elmagyarázni. Végül is a NASA-nak is az űrteleszkópai ott helyezkednek el, úgyhogy ilyen csillagnézésre is nagyon-nagyon jó hely, sok termál, fürdős lehetőség van, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép. Buenos Aires. Buenos Airesre azt kell mondanom, hogy szerintem a világ egyik legszebb városa. Csodálatos. Az architektúra milyen tiszta, annak ellenére, hogy Argentina ugye nagy ekonomiai problémákkal küszködik, annak ellenére csodálatos, tiszta a hely, szép.
0: Buenos Aires-t Dél-Amerika Párizsának is hívják, nem? A szépsége meg az európai stílusa miatt, az igaz?
1: Igen, igaz, és szerintem a Buenos Aires meg európaiabb, mint bármelyik európai város. Igazából szerintem még szebb, mint Párizs. Nagyon meglepődtem.
0: Van még olyan hely, ami rajta van a bakancslistádon, ahova szeretnél elmenni? Akár mondjuk Dél-Amerikán belül, vagy bárhol máshol a világon, ahol még nem jártál, és nagyon szeretnél?
1: Még beszeretném utazni Argentínát, a Salta provinciót, és meg Antarktiszbe el szeretnék jutni. Gondolkodtam valamikor erről, hogy csinálni egy ilyen hajóutazást Ushuaiából, vagy Peru, Chileből egy hajóutazást Antarktiszbe.
0: Az alapján, amit elmondtál, már elég sokat kalandoztál a világban körbe-körbe. Most akkor még néhány hetet még itthon töltötök, és aztán mentek haza, hogyha lehet így fogalmazni. Mik a tervek még a további időszakra, és aztán mikor mentek vissza Brazíliába?
1: További időszakra meg itt ugye jön a búcsú Tardoskedden, szóval azt most a hétvégén fogjuk tölteni az édesanyámékkal, és utána lassacskán pakolunk, és szeptember elején húzunk le délre, Brazíliába. Még gondolkodunk arról, hogy lehet, hogy még elmegyek Chilebe egy síelésre, mert ugye ott még tél lesz mindig, végződik a tél szeptemberben, lehet, hogy Chilebe még elmegyek egy síelésre, és az évvégét Rióba szeretnénk tölteni, a szilvesztert, mert a szilveszterkor még nem voltam Rióba, úgyhogy még azt így ilyen bakancslista Rió szilveszter.
0: Na hát akkor ez sok sikert kívánok, és hát jó utazást, illetve jó utazásokat. Farkas Péterrel beszélgettem, köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.

40 évvel ezelőtt, 1986. augusztus 18-án jelent meg a Bon Jovi zenekar Slippery When Wet című albuma, amely nem csak világsztárrá tette az együttest, hanem a 80-as évek rockzenéjét is meghatározta. Hogyan születtek az olyan slágerek, mint a Living on a Prayer vagy a You Give Love a Bad Name, és milyen történetek rejtőznek a legendás lemez mögött, ennek járunk utána a következő percekben. ...1986 nyarán a Bon Jovi még korán sem számított világsztárnak. A New Jersey-ből indult zenekar első albuma és a Runaway című dal már felkeltette a figyelmet, a második lemez azonban nem hozta meg a remélt áttörést a zenekar számára. John Bon Jovi, az együttes énekese és társai tudták, hogy a következő albumon nagyon sok múlik majd. Richie Sambora gitáros később úgy fogalmazott, ekkor valóban az volt a kérdés, hogy van-e jövője a zenekarnak. A válasz pedig 1986. augusztus 18-án érkezett meg, hiszen ezen a napon jelent meg a Slippery When Wet, a Bon Jovi harmadik albuma, amelyből világszerte körülbelül 28 millió példány fogyott, és örökre megváltoztatta a zenekar történetét. Ez a történet nem egy hatalmas stúdióban kezdődött, hanem Richie Sambora családi házában, ahol John és Richie még 86 elején dolgozott az új dalokon, a munkába pedig bevonták Desmond Child dalszerzőt is, aki már akkor világhírű producernek számított. Ő segített megtalálni azt az egyensúlyt, amely végül a Bon Jovi védjegyévé vált, maradtak a kemény gitárok és a lendületes rock hangzás, de melléjük olyan dallamok és refrének születtek, amelyeket első hallásra meg lehetett jegyezni. A zenekarnak volt egy egészen különleges módszere is annak eldöntésére, hogy melyik dal működik igazán. A próbatermük közelében működő pizzázóban rendszeresen összegyűltek a környék fiataljai, ők pedig áthívták őket, hogy hallgassák meg az új szerzeményeket. Később John Bon Jovi azt mondta, tulajdonképpen nagyjából 30 helyi fiatal segített nekik kiválasztani, hogy mely dalok kerüljenek fel az albumra. Az album legnagyobb dalai közül a You Give Love a Bad Name azonnal megmutatta, hogy mire képes ez az új hangzás. A sodró lendületű szerelmi csalódás történet az amerikai slágerlista első helyéig jutott, és meghozta a zenekarnak az első igazán nagy sikert. A Living on a Prayer azonban még ennél is messzebbre ment. A dal két fiatal, Tommy és Gina történetét meséli el, akik anyagi nehézségekkel küzdenek, mégis próbálnak együtt maradni és hinni abban, hogy valahogyan majd átvészelik a nehezebb időket. Nem gazdag rockstárokról szól a dal, hanem hétköznapi emberekről, akiknek néha csak egymás és a remény marad. Richie Sambora különleges gitárhangzása, az úgynevezett tollbox effekt, ami a dal elején is hallható, valamint a hatalmas refrén idővel a zenekar legismertebb dalává tette a szerzeményt. Ez a szám is vezette az amerikai slágerlistát, és 4 évtized elteltével is világszerte együtt éneklik koncerteken, stadionokban és rádiók mellett. Az albumon persze nem csak ezek a slágerek szerepeltek, a Wanted Dead or Alive egészen más oldaláról mutatta meg a zenekart, a dal a turnézó rockzenész életét a vadnyugati cowboyok világával kapcsolta össze. A lovat a turnébusz vagy a motor váltotta fel, az országutak azonban ugyanúgy végtelennek tűntek. Richie Sambora szerint ez a szerzemény szinte naplóként mesélt arról, hogyan élték meg a folyamatos utazást és a színpadon töltött mindennapokat. A Raise Your Hands a koncertek energiáját hozta, a Wild in the Streets a fiatalság lendületét, a Never Say Goodbye című dal pedig azt bizonyította és előre mutatta, hogy a Bon Jovi a nagyívű, szerelmes rockballadákhoz is ért.
Még az album borítójának is külön története van, eredetileg ugyanis egy sokkal feltűnőbb, provokatívabb fotót szántak a lemezre, ezt azonban végül elvetették. Amikor gyorsan új ötletre volt szükség, Jon Bon Jovi állítólag mindössze egy fekete műanyag zsákot és egy vízpermetezőt kért, a benedvesített felületre pedig kézzel ráírta az album címét, és már készen is állt a borító, amely azóta a rockzene egyik legismertebb lemezborítójává vált. A Slippery When Wet című album 8 hétig vezette az amerikai albumlistát, miközben a Bon Jovi a nagyobb zenekarok előzenekarából rövid idő alatt stadionokat megtöltő világsztárrá lépett elő. Az albumot követő turné során rekordot jelentő több mint 220 koncertet adtak Észak-Amerikában, Európában, Japánban, Ausztráliában is.

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tizenegy óra van. Nappali. Fica Jánossal.
1: Kezdődik műsorunk utolsó órája, melyben jogi rovatunkkal jelentkezünk, az óra végén pedig színes híreinket is hallhatják majd, előbb azonban hallgassák meg legfrissebb híreinket, Paszmár Lívia tolmácsolásában.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A Munkaszociális és Családügyi Minisztérium pénzügyi segítséget nyújt a viharok után, amennyiben az érintettek kérelmezik. Az ukrajnai orosz támadások két ember életét követelték és megrongáltak egy határátkelőt. 30 és 36 fok között alakul ma a hőmérséklet, következnek a részletek. A viharok után 261-szer riasztották a tűzoltókat, legtöbbször Pozsony, Nagyszombat és Nyitra megyében, a legkevesebbszer Zsolna és Eperjes megyében, tájékoztatott az országos tűzoltó és mentőszolgálat munkatársa. Pozsony megyében 99, Nagyszombat megyében 64, Nyitra megyében 63 helyszínen kellett beavatkozniuk. A legtöbb esetben kidőlt fák és leszakadt ágak eltávolítása.

0: Hétásához riasztották őket. Emellett elöntött helységekből szivattyúzták a vizet, megrongálódott tetőknél segítkeztek, és akadálymentesítették az utakat a forgalom helyreállítása érdekében, tették hozzá. Tegnap erős viharok voltak Pozsonyban és Nyugat-Szlovákiában, sok helyen keletkeztek károk, illetve szünetelt az áramszolgáltatás. A fővárosban a mentősökhöz is érkeztek bejelentések az időjárással összefüggésben. A munkaügyi minisztérium humanitárius pénzügyi segítséget nyújt a tegnapi viharok után Szlovákia nyugati részén, amennyiben az érintettek benyújtják a megfelelő kérelmeket. Az érintett területeken pénzügyi, személyzeti és pszichológiai segítséget nyújtanak, ezt a minisztérium sajtóosztálya közölte. A munkaügyi minisztérium 2024-ben elérte, hogy a magánszemélyeknek nyújtott humanitárius segítségre szánt támogatás háztartásonként 800 eurótól legfeljebb 1500 euróra emeljék, magyarázta a sajtóosztály. A tájékoztatás szerint a támogatás a törvényi feltételek teljesülése esetén akár többször is nyújtható. A támogatásra az önkormányzatok is pályázhatnak legfeljebb 15 ezer euró összegig. További információk a minisztérium honlapján érhetők el. Az ellenzék bírálta Juraj Blanár külügyminisztert, amiért tárgyalásokat folytatott Valerij Nikolajevics Falkovval, Oroszország oktatási és tudományos miniszterével. A miniszterek a gazdasági, valamint a tudományos műszaki együttműködéssel foglalkozó kormányközi bizottság tevékenységének újraindításáról tárgyaltak. Több párt is rámutatott, hogy a tárgyalásra azon a napon került sor, amikor Oroszország támadást hajtott végre Ukrajna ellen, amelyben legkevesebb 13 ember meghalt, további több tucatnyian pedig megsebesültek. A Tátrai Nemzeti Park igazgatósága hétvége előtt megerősíti az őrszolgálatot. Fokozott ellenőrzésekre kerül sor a tarpataki vízesések környékén is, ahol nagyobb látogatóforgalomra számítanak. Az őrök elsősorban a vízesésekre, a tavakra és a tanap egyéb vizeire vonatkozó belépési és fürdési tilalom betartását fogják ellenőrizni. Az igazgatóság erről a közösségi hálón tájékoztatott. Mint közölték, az őrök már most is a terepen vannak, és a hétvégén még jelentősebb mértékben megerősítik az őrszolgálatot. A megerősített ellenőrzések a főszezon végéig fennmaradnak, a terepen önkéntes őrök is jelen lesznek. Oroszország az éjszaka folyamán újabb támadásokat hajtott végre Ukrajna ellen. Legkevesebb két ember meghalt a keleti Harkiv megyét ért támadásban, míg az Odessa megyében végrehajtott támadások során megrongálódott az Ukrajna és Moldova közötti határátkelőhely. Közben Finnország azzal gyanúsítja Oroszországot, hogy megsértette légterét. A mentőszolgálat arról is tájékoztatott, hogy már a virradó éjjel Oroszország ismét támadást indított Kijev ellen. A támadás következtében egy raktárépület kigyulladt, közölték. Összességében Kijevben az augusztus 20-ára virradó éjszaka óta az ellenség támadásai 16 ember életét követelték, 42-en megsérültek, közölték a mentők. Rövid sporthírek következnek Sikárdi Lászlótól.
1: A nagyot küzdő, hibátlanul védekező Ferencváros bravúros 1-0-ás győzelmet aratott a török Trabzonspor vendégeként a labdarúgó Európa Liga utolsó, negyedik selejtező körének első mérkőzésén. A Jan Filip Lubos Hudák edzőpáros irányítja a szlovák férfi kézilabda válogatottat. Mindkét szakvezető 5 éves szerződést írt alá a szövetséggel.
2: Időjárás.
0: Felhős, borult az idő, főként keleten átmenetileg kevesebb felhő is előfordulhat. Eső vagy záporok, zivatarok is lehetnek, helyenként nagyon meleg és párás idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Gyenge lesz a légmozgás, amely zivatarok esetén átmenetileg megerősödhet.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt Pozsonyban, a Gálvániha és az Ivánszkáceszta kereszteződésénél minden irányban torlódással kell számolniuk. Zajlik a helyszínen és Nyitrán a Vjezdoszláva Triedán, a Szlovna benzinkútnál a városközpont felé. Itt továbbra is átjárhatatlan az útszakasz, a környékbeli utcákon tudják elkerülni, és torlódik a forgalom Pozsonyban, a rakparton, az SMP híd előtt, Károly falu felől, 5-10 perc a várakozási idő. Vezessenek óvatosan, jó utat!
2: Zöld hullám. 0800-900-800. Reklám. Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. Három fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. Ráj.slovnaftmove.sk.

Hamarosan jogi rovatunkat hallhatják dr. Ulekla Ildikó ügyvéddel, aki a válás témájában ad választ kérdéseinkre. Mennyi ideig tart a folyamat, mennyibe kerül, mikor érdemes ügyvédhez fordulni, és mi történik akkor, ha a házastársak nem tudnak megegyezni. Erről a kellemetlen témáról is beszélni kell, úgyhogy mi megtesszük, a szakember tanácsait 4:12-től hallhatják, azt követően pedig színes híreink következnek majd a tudomány és technológia világából. Ha tehetik, maradjanak velünk déli 12 óráig.

0: válás senki számára sem könnyű döntés, amellett, hogy érzelmileg is megterhelő időszak, számos jogi kérdést is felvet. Mennyi ideig tart a folyamat, mennyibe kerül, mikor érdemes ügyvédhez fordulni, és mi történik akkor, ha a házastársak nem tudnak megegyezni? Mai jogi rovatunkban a válás legfontosabb tudnivalóiról beszélgetünk dr. Ulekla Ildikó ügyvéddel. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Nagyon örültem ennek a felkonfnak egyébként, mert én is azzal a gondolattal kezdeném, hogy a válás nem csupán egy érzelmi döntés, hanem egy komoly jogi folyamat. Nem lehet úgy a házasságunktól megszabadulni, hogy az egyik pillanatról a másik pillanatra meggondoljuk magunkat, és akkor azt mondjuk, hogy mától nem vagyunk házasok. Sokan úgy gondolják, hogy ugye elegendő beadni egy válási keresetet a bíróságra, és hogy a házasság az automatikusan, gyorsan, problémamentesen megszűnik, de ez nem így van, valójában ez ennél sokkal összetettebb folyamat. A válás menete, időtartama és költsége is nagy mértékben függnek attól, hogy a házastársak milyen mértékben tudnak egymással még mindig kommunikálni. Ez a legnehezebb része szerintem az egész folyamatnak, ugyanis általában nem jó kedvükből válnak az emberek, illetve hogy képesek-e legalább a legfontosabb kérdésekben leülni egy asztalhoz és ezeket megbeszélni, vagy megegyezni bennük, illetve hogy van-e közös kiskorú gyermek, mert az nagy mértékben megbonyolítja a helyzetet. Bevezetőként lehet, hogy érdemes lenne rögtön egy gyakori tévhittel kezdeni, hogy a válás Szlovákiában nem pusztán bejelentés kérdése, a házasságot kizárólag bírósági úton tudjuk rendezni, illetve felbontani. Még akkor is, ha mindkét fél egyetért a válás tényével. Nincs olyan lehetőség arra, hogy mondjuk közös megegyezéssel válnánk. Mindig az egyik fél az, aki a megromlott kapcsolatot iniciálja a bíróságon, hogy felbomoljon, és a másik fél beleegyezhet ugyan a eljárás során, de a bíróságnak minden egyes esetben vizsgálnia kell, hogy a házasság, illetve a házastársi együttélés helyreállítása joggal elvárható-e vagy sem. Tehát, hogyha azok az attribútumok, amiket a törvény elvár egy házasságtól még adottak, akár az akaratuk ellenére is házastársként tarthatóak az emberek, tehát a házastársak.
0: Ez egyébként miért van így? Tehát, hogyha az egyik fél, vagy mindkét fél el akar válni, akkor miért kötelezheti őket a bíróság, hogy maradjanak együtt, vagy miért akadályozhatja meg a válást?
1: Sokkal inkább a jognak, illetve a jog alapjainak alapján rendelkezik így a törvény, ugyanis az, hogy házasságban élünk, és egyszer már tettünk egy ilyen fontos kijelentést a kedvesünknek, akkor még jobban voltunk, az egy életre kellene, hogy szóljon, és egy elköteleződésnek kell ilyen, hogy legyen, vagy kell, hogy legyen. És maga a jogrendszerünk is a jóhiszeműségen és a családi értékeknek a megtartásán alapszik, így alapvetően azt gondolom, hogy ebből indul ki. Tehát ahogy már mondtam is, a bíróság nem köteles automatikusan felbontani a házasságot pusztán azért, mert az egyik fél nem ezt kéri, tehát nem szeretne tovább házasságban élni, és ezért a válás az indokolt esetekben lehetséges. Fontos, hogy a házasságkötéskor vizsgáljuk azokat a feltételeket, ami egy házasságot házassággá tesz, és hogy ezt be tudjuk tartani, vagy az értékrendünkkel megfelelően van-e, vagy összhangban van-e. A bíróság a házasságot valamelyik házastárs, tehát és ugye, ahogy mondtam, itt a másik tévhit, hogy a válást alapvetően közösen is be lehet adni, kérelmére bonthatja csak fel. Hogyha a házastársak közötti kapcsolat már olyan súlyosan és tartósan megromlott, hogy a házasság már nem képes betölteni a rendeltetését, célját, és nem is várható el a felektől, hogy a jövőben helyreállítsák ezt a házastársi kölcsönös tiszteletet, együttműködést, közös háztartást, érzelmi vagy gyakorlati kapcsolatot. A bíróság a házasság megromlásának okait is vizsgálni hivatott, például különélést, a hűtlenséget, a tartós konfliktust, a kommunikáció teljes hiányát, vagy akár ugye az intim életnek a meglétét. Nálam volt olyan eset, amikor voltak olyan körülmények, amit azt javasoltam az ügyfélnek, hogy nem igazán kellene bevallanunk a válás során, mert esélyes, hogy a a válás ténye nem fog fönnállni, és a bíró nem fogja őket szétválasztani. Gondolok itt most arra, hogy hát mindig van ilyen kis kellemetlen kérdésem a konzultáció alatt, hogy az intim élet az hogyan működik, meddig működött, milyen minőségben működött, és hogy esetlegesen fennáll-e. És az úriember bevallotta nekem egy csütörtöki konzultáció alatt, hogy hát alapvetően eddig funkcionáltak, egymás támaszai voltak, beszélgettek, de az utóbbi időben már csak a telefonjukat nyomkodják este a tévé előtt, és kérdeztem tőle, hogy hát és az intim élet az hogyan működik? Hát ez kedden még volt. Hát eléggé megfagyott a levegő, és mondtam neki, hogy lehet, hogy ezt nem kellene bevallani, mert lehet, hogy egy tanácsadáson kötünk, és nem lesz az a cél elérve, amit ő szeretett volna, hogy elérve legyen. Tehát, hogy ezeket a körülményeket vizsgálja a bíróság a döntéshozatal apropóján, amennyiben vannak, akkor kiemelt jelentőséget tulajdonít a kiskorú gyermekeknek a érdekeinek. Tehát, hogy egyértelmű és érthető legyek, a bíróság nem azt keresi az eljárás során, hogy ki a hibás, hanem azt, hogy a házasság tényleges működőképtelenné vált-e. Természetesen a megromlásnak, vagy a házasság megromlásának az okai, azok fontosak lehetnek, nem feltétlenül egyébként a válás tényének felállítására, hogy miért jutottunk el erre a pontra, de akár a vagyonosztással kapcsolatban a későbbiekben ez hozzájárulhat az elbíráláshoz, hogy miért is és hogyan történt ez a dolog. Alapvetően a bíróság nem ítélkezik a cselekedeteink fölül, de mondjuk, hogyha van egy családon belüli erőszak, az nagy hatással lehet a vagyonosztásra.
0: És mi történik akkor, hogyha az egyik fél nem akar válni?
1: Hát ez egy nagyon gyakori kérdés, mármint, hogy megakadályozhatja az egyik házastárs, hogy a válás az megtörténjen, azzal, hogy nem egyezik bele. Ha távolról akarnám nézni ezt a kérdést, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy önmagában ez nem elég. Ahogy azt mondtam, a válást az egyik fél kérvényezi, és a másik fél pedig nem kell, hogy beleegyezzen. De ha nincs ebben egyetértés, akkor ugye az eljárás általában hosszabb, feszültebb, és bizonyítási szempontból is sokkal bonyolultabb lesz. Ilyenkor a bíróság meghallgatja mindkét felet, részletesebben vizsgálja, hogy tartósan megromlott-e a kapcsolat, és amennyiben olyan információkhoz jut, ami ezt megalapozza, akkor elválaszza annak ellenére a feleket, hogy akár az egyikük legtöbbször egyébként anyagi szempontból nem szeretne elválni a másik féltől. A vállókereset benyújtása után a másik félnek egyébként van joga hozzászólni a vállókeresethez. Ha ezt nem teszi meg, akkor írásos formában gondolom nem teszi meg, akkor a tárgyaláson tüzetesen kihallgatja őt a bíró. Egyébként a tárgyalás maga egy ilyen békítő tárgyalással kezdődik, ahol a bíró megpróbálja a feleket megbékíteni, és házasságban maradásra bírni. Ez viszont csak egy formális része az eljárásnak, nem nagyon találkoztam vele, hogy eredménnyel lett volna ez a része az eljárásnak. Sokkal inkább abban merül ki, hogy a bíró az megkérdezi egyik és a másik felet, hogy szeretnének-e válni, és amennyiben az egyikük nemmel válaszol, akkor kicsit tüzetesebben hallgatja ki őket, mint hogyha mindkét oldalon igen lenne a válasz. Ha nem sikerült ugye megbékíteni őket, akkor mindkét felet így is úgy is kihallgatja. Ennek a kihallgatásnak az a célja, hogy a bíró megállapíthatja, hogy azok az attribútumok, amik a törvény által elő vannak írva, fennállnak-e, illetve hogy ez a házasság az ő szempontjából megmenthető-e. Egyébként, ha így visszagondolok a praxisomra, akkor egyetlen egy alkalommal történt meg, hogy az egyik fél beadta a válást, és a nap végén egy 6-7 tárgyalás után nem voltak elválasztva, tehát elutasította a kérelmet a bíró. Közrejátszott egy komoly betegség, aminek a bíró azt tulajdonította, hogy ez az oka, ami véget nem éppen önszántából adja be az úriember a válási keresetét, és a feleség pedig váltig állította, hogy számára ez a házasság holtamiglan, és nem segített ezen még azt sem, hogy az úriember azt mondta, hogy neki egyetlen kívánsága van halála előtt, egyébként negyedik stádiumú rákbeteg volt, hogy ő nem szeretne a feleségének a férje lenni halála napjakor. Ennek ellenére sajnos a bíró rosszul ítélte meg a dolgot, és nem választotta el őket.
0: Mi van akkor, hogy a közös kiskorú gyermeke van a házaspárnak? Mennyire bonyolítja meg ez az ügyet, vagy a folyamatot?
1: Tekintve azt a tényt, hogy amennyiben kiskorú is szerepet játszik a válás körül, és ugye a vállótársaknak közös gyermekük van, nem csak arról az egy kérdésről kell dönteni a bíróságnak, hogy elválnak-e vagy sem, ezért nyilván bonyolodik az eljárás, ugyanis következő három kérdésről is döntenie kell a bíróságnak, ami kötelezően összekötött a válás tényével. Méghozzá, hogy a gyermek melyik szülőnél legyen elhelyezve, a másik pedig hogyan láthassa, illetve milyen formában támogassa anyagilag tartásdíjjal a gyermeket. Attól függően, hogy hogyan helyezik el a gyermeket, attól függően tudja megválaszolni a bíróság a másik két kérdést is, tehát szerintem kardinális jelentőség az első kérdésnek van, hogy kinél vagy kiknél helyezik el a gyermeket. Gyermekkel kapcsolatos döntéseknél pedig mindig a gyermek érdeke az elsődleges, ami azt jelenti, hogy a bíróság nem a szülők kényelmét, sértettségét vagy az egymással szembeni igényeit helyezi előtérbe, hanem azt, hogy mi biztosítja a gyermek számára a legstabilabb és legbiztonságosabb környezetet.
0: A gyermek elhelyezésről egyébként majd még a következő rovatunkban beszélgetni fogunk bővebben, de most menjünk tovább a következő fontos pontra, ami a vagyont illeti. Ugye sokan azt hiszik, hogy vagy úgy gondolják, hogy automatikusan a vagyon feleződik. Így van-e? Vagy vannak más lehetőségek is? Mi az ön tapasztalata a vagyon megosztással kapcsolatban?
1: Óriási tévhitként él egyébként sok ember tudatában, hogy a vállóperrel automatikusan megtörténik a házastársi közös vagyonnak a megosztása is. Ez ugyanis nem így van. A vállóperben a bíróság kimondottan csak a házasság felbomlásáról és annak körülményeiről, illetve hogyha kiskorú is van a történetben, akkor a kiskorúnak a elhelyezéséről és eltartásáról dönt. Az oszthatatlan házastársi közös vagyon rendezésére külön időszak van meghatározva, amely a válásnak a jogerősségétől számított 3 éven belül esedékes, legalábbis a jelenlegi joggyakorlat szerint, mert azért hallani olyan hangokat az új polgári törvénykönyvvel kapcsolatban, amiről nagyon szívesen beszélnék, hogy milyen hangok, csak az a baj, hogy még olyan képlékenyek, hogy lehet, hogy nem éldomos róla beszélni. Tehát, hogy jelen állás szerint a jelenlegi jogi gyakorlat szerint ez a 3 év szolgál arra, hogy a közös vagyoni helyzetünket rendezzük. Méghozzá ez a 3 év ez gyakorlatilag a megállapodásra ad lehetőséget, vagy arra, hogy elkezdjük a bírósági tárgyalást ezzel kapcsolatban, ha nem sikerül megegyeznünk, már pedig elég gyakran nem sikerül megegyezni. Amennyiben ezt nem tesszük meg 3 éven belül, akkor polgári törvénykönyv vélelmeket, tehát fikciókat állít elő. Az azt jelenti, hogy ha egy bizonyos időtartamon belül, ami ez a meghatározott 3 év, nem tudnánk megegyezni, illetve nem adnánk bíróságra a dolgot, akkor gyakorlatilag az ingatlanjainkkal kapcsolatban fele-fele arányban fogjuk elosztani a vagyont, illetve a törvényi fele-fele arányban ossza el a vagyont, az ingóságokkal kapcsolatban pedig úgy, ahogy használjuk őket.
0: Érdemes-e, vagy megéri-e ilyenkor a vagyonmegosztással kapcsolatban perre menni? Mert hogy az is költséggel jár, gyakran találkozni azzal, hogy inkább azért nem viszik perre az ügyet, mert hát az a vagyon, ami miatt pereskednek, az nem ér meg annyit, mint amennyibe kerülne a perköltség.
1: Ez valamilyen szinten a szerencsénk is egyébként, mert egyrészt nagyon nehézkes perekről beszélünk, másrészt meg nagyon magas a bírósági költsége ezeknek a pereknek, és ezek sarkalják az embereket arra, hogy megegyezzenek, és fölöslegesen a bíróságot ne terheljék ezekkel az ügyekkel, amiket alapvetően szerintem egy kis emberi hozzáállással meg lehet oldani, viszont nálam is sokszor, főként az a a fél, aki profitál a válás után akár az ingatlan vagyomból, tehát használja azt az ingatlant, és nem érdeke érte fizetni, az szereti elhúzni az időt, és ilyenkor gyakran aztán eljutok egy olyan pontra, amikor azt mondom, hogy nem kellene a másiknak az idegrendszerével szórakozni, és beadjuk bíróságra, mert alapvetően az, hogy egy vagyonelosztás a bíróságra kerül, még nem azt jelenti, hogy a folyamat az végig is fut. Az a tapasztalat, hogy nagyon kevés esetben dönt a bíróság a nap végén, az a tapasztalat tehát, hogy amikor már benn is van a bíróságon az eljárás, akkor azért könnyebben leülünk egy asztalhoz és megegyezünk, tekintve azt is, hogy a bírósági illeték az a teljes vagyonnak a 6%-át érinti, amit felesbe kellene a nap végén befizetni a feleknek, úgyhogy ha van mondjuk egy ingatlanunk, aminek az értéke 200-300 ezer euró, azért az a 6% az megnyomja a dolgokat.
0: Ettől függetlenül egyébként mennyibe kerül egy válás, és mennyi ideig tart, hogyha minden rendben megy?
1: A válási kereset benyújtásának bírósági illetéke van, ez 100 euró, amennyiben elektronikusan adjuk be, akkor ez feleződik, tehát hogy azért olcsóbb is tud lenni. Ehhez kell hozzáadnunk még az ügyvédi költségeket, amennyiben ügyvéddel szeretnénk válni, és az a tapasztalat, hogy azért az elmúlt időben olyan érdekes gondolatok fogalmazódtak meg az emberek fejében, hogy az ügyvéd az elengedhetetlen. Én mindig elmondom az ügyfeleimnek, hogy a váláshoz, ha két egészségesen gondolkodó emberről beszélünk, akkor nincs szükség ügyvédre. Egyébként az ügyvédi költség az a dolognak az összetettségétől függ, tehát nem tudnák mondani egy konkrét összeget sem, hogy mennyiért vállalnák el egy ügyet, kell hallanom az ügyfelemnek, illetve az ügynek a tényállását. Determinálja ezt a vitáskérdések száma, általában azért a vitáskérdések száma ugye egy lehet, amennyiben nincs kiskorú, viszont következő három lehet, hogyha kiskorúról is beszélünk, és általában olyan esetekben van nagyobb szükség egyébként az ügyvédre. Ettől függetlenül viszont azt gondolom, hogy minden esetben, főként, hogyha kiskorúról is beszélünk, érdemes kikérni az ügyvédnek a véleményét arról, hogy akármilyen tartásdíjjal számolhatunk, és mi az adott korú gyermeknek az érdeke, akár láthatást tekintve. Ha nem működik jól a rendszer, és hogyha a szülők nem váltott vagy közös felügyeletben gondolkodnak. Ami a válás időtartamát illeti, ez szintén egy eléggé képlékeny kérdés. Ha a felek együttműködnek, és minden szükséges dokumentumot rendelkezésre szolgáltatnak, illetve nincs vita a gyerekek kérdésében sem, akkor akár néhány hónapon belül felbontható egy házasság. Az én rekordom az 5 nap volt, de ez egy extrém, úgy még saját magamnak sem sikerült válni olyan gyorsan, de volt ilyen is, tény és való, és amennyiben a felek pedig konfliktus van, akkor ugye elhúzódó tárgyalásra számíthatunk, ami lehet több hónap is, akár év, több tárgyalás, szakértői vélemény, hasonló érdekességek, de alapvetően én azt gondolom, hogy egy ilyen klasszikus válási folyamat, még hogyha egy kis konfliktus is van benne, egy fél éven belül lefolytatódik, de ez nagyon, illetve merőben függ attól is, hogy melyik bíróságról beszélünk, mert vannak olyan bíróságok, amik sokkal jobban le vannak terhelve, mint mások.
0: Külön ügyvédet kell fogadniuk, vagy lehet-e úgy, hogy közösen egy ügyvédhez fordulnak?
1: Alapvetően nem. A gyakorlatban előfordul természetesen. Egyébként azok a legkelemetlebb konzultációk, amikor a vállótársak együtt jönnek konzultálni. Nem is nagyon szoktunk ilyet csinálni, de hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem volt rá példa, hogy mindkét felet meghallgattam. Természetesen együtt jöttek, és ők ezt így szerették volna, és hát mondjuk segítettem megírni a véleményezést a beadványhoz.
0: És úgy általában mikor érdemes egyébként ügyvédhez fordulni? Mikor jön el az a pont, amikor önállóan ügyvéd nélkül már nem lehet megoldani, és érdemes a jogi segítséget igénybe venni?
1: Ahogy ezt már mondtam is, az ügyvédi képviselet a vállóperben nem kötelező, tehát a felek elviekben saját maguk is képviselhetik magukat. Egy egyszerűbb megegyezéses válásnál, ami ugye nem létezik olyan, hogy megegyezéses válás, de mégiscsak, hogyha mindkét fél egyetért és oda mennek, és nincs gyerek mondjuk a képletben, akkor ez működhet is. Ugyanakkor, ha egy rosszul megfogalmazott kereset van benyújtva, vagy hiányoznak bizonyos dokumentumok egy gyermekes elhelyezéses tárgyalás kapcsán, vagy eljárási hibák történnek, akkor ez hónapokkal meghosszabbíthatja az ügyet. Ami engem illet, én különösen ajánlom ügyvéd segítségét felkérni, a kiskorú gyerek van, ha tartásdíjról, illetve konfliktusos kapcsolattartásról beszélünk, vagy akár, ha már látszódik a válástényed, de még nem lefixelt a dolog, és esetlegesen előre szeretnénk látni a vagyonmegosztási kérdést is. Alapjáraton egy ilyen perben a válni kívánó fél, ha érzi magában magát a képességet, vagy a potenciált, vagy ami még fontosabb, a lelki erőt arra, hogy a tárgyaláson részt tud venni, akkor én azt gondolom, hogy nincs szükség ügyvéd bevonására. De a válás, és ezt kell tudatosítani, a válás akkor a legkevésbé fájdalmas jogi értelemben, hogyha a felek nem a perben akarják megbüntetni egymást, hanem legalább és főként akkor, hogyha közös gyermekük is van, akkor a gyermeknek az alapvető gyakorlati kérdéseiben meg tudnak egyezni. Viszont egy jól előkészített válás nem csak pénzt és időt takaríthat meg, hanem a későbbiekben a családban is csökkentheti a feszültséget.
0: Mai jogi rovatunkban a válással kapcsolatos kérdésekre dr. Ulekla Ildikó válaszolt nekünk. Köszönöm szépen!
1: Nagyon szépen köszönöm!

0: 3:42 lesz bő egy perc múlva. Most színes híreink következnek Nyitrai Nóra tolmácsolásában.
1: Sok fejlesztő használ valamilyen mesterséges intelligenciát a munkájához, például az Anthropic Claude Opus 5 modelljét. Bár igen komoly segítség lehet egy ilyen rendszer, a használata nem veszélytelen, és ezt most az egyik fejlesztő a saját bőrén is megtapasztalhatta. Az Ecstatic Big 5126 nevű felhasználó a Redditen arról írt, hogy miként törölte a munkáját az Anthropic rendszere. A bejegyzés szerint a mesterséges intelligencia arra kapott utasítást, hogy készítse el a rendszer biztonsági mentését. Az AI azonban miközben tette a dolgát, azt gondolta, hogy rossz könyvtárba hozta létre a biztonsági mentést, majd egy RMRF parancsot futtatott a feltételezett biztonsági mentésen, és ezzel törölte a felhasználó profiljában található összes fájlt és mappát. Miután a felhasználó megkérdezte, hogy mégis mi történt, az AI csak annyit válaszolt, hogy bocs, elgépeltem. A tanulság ismét az, hogy bármennyire is hasznos a mesterséges intelligencia, nem szabad neki teljes hozzáférést adni az ilyen rendszerekhez. A tartós nyári meleg nem csak a keringést és a szervezet hőháztartását terheli meg, hanem a női hormonrendszer működését is befolyásolhatja. Ennek következtében megváltozhat a menstruációs ciklus, felerősödhetnek a panaszok, a menopauza idején pedig gyakoribbá és intenzívebbé válhatnak a hőhullámok, és az alvászavarok, hívja fel a figyelmet a problémára Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinika szakorvosa. A szakember szerint ugyanakkor jó hír, hogy a kellemetlen tünetek megfelelő folyadékpótlással, életmódbeli változtatásokkal és kellő odafigyeléssel enyhíthetők. A kellemetlen tünetek csökkentésében a legfontosabb a megfelelő napi 2-3 liter folyadék és elektrolit pótlás, nátrium, kálium, magnézium. Vagyis nem elegendő csupán vizet fogyasztani, hiszen az izzadással ásványi anyagokat is veszít a szervezet. Kell ahhoz némi bátorság, hogy valaki a világ legnépszerűbb okosóráját, az Apple Watchot fricskázza, de ha ez a valaki a Google, akkor a dolog megér egy kis figyelmet. A Google számos újdonsággal rukkol ki, köztük okosórájának új generációjával, a Pixel Watch 5-tel. Hogy felhívja rá a figyelmet, kedvcsináló videót is közzétett róla, amely ugyan csak homályos részleteket tartalmaz az óráról, mindeközben azonban odaszúr az Apple-nek és a Samsungnak. A korábbi videóihoz hasonlóan a Google legújabb előzetese is csupán egy árnyékban megbúvó gyöngyszemként mutatja be a közelgő órát, az eszköznek ugyanis csak a körvonalait láthatjuk. Az olyan alapvető okosóra funkciók mellett, mint az alvás és fitness követés, a videó narrátora szerint a Pixel Watch 5 még mindig úgy néz ki, mint egy óra. A Google azt emeli ki, hogy az újdonság valóban olyan, mint a hagyományos órák, azaz kör alakú.

Kedves hallgatóink, véget ért a pénteki nappali, ez pedig azt jelenti, hogy hamarosan kezdődhet a hétvége. A mai műsorban elhangzott beszélgetéseket a folyékony kenyérről, Brazíliáról és a válás jogi folyamatairól hamarosan a patria24.stvr.sk weboldalon is megtalálják és újra meghallgathatják, de további tartalmakért érdemes rádiónkat követni a közösségi oldalakon is. Vasies Olivia hangmérnök nevében is köszönöm, hogy az elmúlt 3 órában velünk tartottak. Egy hét múlva ismét várom Önöket itt, a Pátria Rádióban. Fica Jánost hallották. Legyen szép a napjuk!

0: Kvitner János, Kovács László és idősebb Rejter István, hazai magyar kultúránk és művelődésünk három olyan személyisége, akiknek munkásságáról, bár már nincsenek közöttünk, évek múltán sem szabad megfeledkezni. Őket idézzük fel a Szalagtár soron következő műsorában szombaton a 10 órai és vasárnap a 9 órai hírek után itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok hallgatóink megtisztelő figyelmére.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: A munkaügyi minisztérium anyagi segítséget nyújt a viharok után, amennyiben az érintettek kérelmezik. Baka András magyar államfő a közmédia hitelességének visszaszerzéséről beszélt a nemzeti ünnepen. Pozsonyban 23, Kassán 27 fok van. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. A viharok után 261-szer riasztották a tűzoltókat, legtöbbször Pozsony, Nagyszombat és Nyitra megyében, a legkevesebb Zsolna és Eperjes megyében, tájékoztatott az országos tűzoltó és mentőszolgálat munkatársa. Pozsony megyében 99, Nagyszombat megyében 64, Nyitra megyében 63 helyszínen kellett beavatkozniuk. A legtöbb esetben kidőlt fák és leszakadt ágak eltávolításához riasztották őket. Emellett elöntött helyiségekből szivattyúzták a vizet, megrongálódott tetőknél segítkeztek, és akadálymentesítették az utakat a forgalom helyreállítása érdekében, tették hozzá. Tegnap erős viharok voltak Pozsonyban és Nyugat-Szlovákiában, sok helyen keletkeztek károk, illetve szünetelt az áramszolgáltatás. A fővárosban a mentősökhöz is érkeztek bejelentések az időjárással összefüggésben. A munkaügyi minisztérium pénzügyi segítséget nyújt a tegnapi viharok után Szlovákia nyugati részén, amennyiben az érintettek benyújtják a megfelelő kérelmeket. Az érintett területeken pénzügyi, személyzeti és pszichológiai segítséget

0: Segítséget nyújtanak, ezt a minisztérium sajtóosztálya közölte. A munkaügyi minisztérium 2024-ben elérte, hogy a magánszemélyeknek nyújtott humanitárius segítségre szánt támogatást háztartásonként 800 euróról legfeljebb 1500 euróra emeljék, magyarázta a sajtóosztály. A tájékoztatás szerint a támogatás a törvényi feltételek teljesülése esetén akár többször is nyújtható. A támogatásra az önkormányzatok is pályázhatnak legfeljebb 15 000 euró összegig. További információk a minisztérium honlapján érhetők el. Az égnyilvántartásban elérhető adatok köre megegyezik az új jogszabály hatályba lépése előtti állapotával, csupán az egyik hozzáférési mód eljárása egyszerűsödött. Ezt tegnap sajtótájékoztatóján hangsúlyozta Boris Szuszko igazságügyi miniszter. Szerinte azonban a minisztérium kész megvitatni a rendszer kialakítását mind Szlovákiában, mind európai szinten. A miniszter azt is kifejtette, hogy a személyi azonosítószámot és az egyéb személyes adatokat általában nem teszik közzé, azonban a vállalkozók által a cég nyilvántartásnak benyújtott dokumentumok esetében a törvény kivételt tesz, mivel az érzékeny adatok közvetlenül a dokumentumok részét képezik. Korábban több portál is beszámolt arról, hogy az új cég nyilvántartási portálon néhány kattintással hozzáférhetővé váltak a vállalkozók olyan érzékeny személyes adatai is, mint a személyi szám, a pontos lakcím, a személyi igazolvány száma vagy az aláírás minták. Az adatvédelmi hivatal szerdán személyes adatok védelmével kapcsolatos eljárást indított az igazságügyi minisztérium ellen. Oroszország az éjszaka folyamán újabb támadásokat hajtott végre Ukrajna ellen. Legkevesebb két ember meghalt a keleti Harkiv megyét ért támadásban, míg az Odessa megyében végrehajtott támadások során megrongálódott az Ukrajna és Moldova közötti határátkelőhely. Közben Finnország azzal gyanúsítja Oroszországot, hogy megsértette légterét. A mentőszolgálat emellett arról is tájékoztatott, hogy már a virradó éjjel Oroszország ismét támadást indított Kijev ellen. A támadás következtében egy raktárépület kigyulladt, közölte a mentőszolgálat. Összességében Kijevben az augusztus 20-ára virradó éjszaka óta az ellenség támadásai 16 ember életét követelték, 42-en megsérültek, közölték a mentők. Baka András, magyar köztársasági elnök mondott beszédet az M1-en tegnap este, a budapesti Dunaparton zajló fényfestés és Szent István napi ünnepi műsor közvetítése előtt. A beszédben a közmédia tájékoztató szerepéről és hitelességének fontosságáról beszélt. Baka szerint a közmédia Magyarországon hosszú időn keresztül propagandaként működött, és mivel rengetegen csak onnan tájékozódtak, nekik nem volt lehetőségük mérlegelni a világból hozzájuk eljutó információkat. Hangsúlyozta, hogy egy ország jövője nem csak annak vezetőin, hanem az erős és tartós intézményeken is múlik. Elmondása szerint a közmédiának az egyik ilyen intézménynek kell lennie, és most olyan közmédiát kell felépíteni, ami nem a mindenkori hatalmat, hanem a polgárokat szolgálja. A George Washington amerikai repülőgép hordozó megérkezett a Közel-Keletre, jelentette be az Egyesült Államok hadserege. A hajó az Abraham Lincoln repülőgép hordozót váltja fel, amely már hosszabb ideje a térségben teljesít szolgálatot. Fedélzetén uralkodó kedvezőtlen körülmények kritika áradatot váltottak ki Donald Trump amerikai elnök Irán elleni háborújával szemben. Az Abraham Lincoln legénysége már több mint 260 napja november óta a tengeren van, és ez év januárja óta Közel-Keleten tartózkodik, ahol részt vesz az Irán elleni katonai műveletekben, és segít biztosítani az amerikai blokkádot az iráni kikötők ellen. Az ilyen bevetések általában 6-9 hónapig tartanak, de háború esetén meghosszabbodhatnak. A média az elmúlt napokban a legénység romló állapotáról számolt be. A legsúlyosabbak azok a hírek, amelyek egyes tagok pszichés problémáiról, és több a tengerbeugrással végződő öngyilkossági kísérletről szóltak.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
2: A nagyot küzdő, hibátlanul védekező Ferencváros bravúros 1-0-ás győzelmet aratott a török Trabzonspor vendégeként a labdarúgó Európa Liga utolsó, negyedik selejtező körének első mérkőzésén. A párharc visszavágóját jövő csütörtökön 20-30-tól bonyolítják le az Üllői úton. A rájátszás győztese kiharcolja a liga szakaszba jutást, vesztese pedig átkerül a Konferencia Liga főtáblára. Ma kora este kezdődik a labdarúgó NB1 ötödik fordulója. A 9. Paks 17.30-kor a 3. Újpestet fogadja. Ma kezdődik a cseh-svéd-török-azeri közös rendezésű női röplabda Európa-bajnokság. A szlovákok a nyitónapon Göteborgban 13 órától a franciákkal mérkőznek. 20 perc múlva kezdődik a Forma 1-es holland nagydíj szabad edzése, 16.30-tól lesz a sprint időmérő, szombaton 12 órától a sprint futam, 16 órától az időmérő, a vasárnapi 72 körös verseny pedig 15 órakor rajtol.
1: Időjárás.
0: Felhős, borult az idő, főként keleten átmenetileg kevesebb felhő is előfordulhat. Eső vagy záporok, zivatarok is lehetnek, helyenként nagyon meleg és párás idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Gyenge lesz a légmozgás, amely zivatarok esetén átmenetileg megerősödhet.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Torlódik a forgalom Pozsonyban, a rakparton az SMP híd előtt Károlyfalu irányából, 5-10 perc várakozással számolhatnak, és radarméri a sebességet Tornalja előtt Kövecses felől. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő, FM 98,3. Pentaton. Puha Józseffel.
3: Az István a király a legnépszerűbb magyar rock opera. Zenéjét Szörényi Levente szerezte, szövegkönyvét Bródi János írta Boldizsár Miklós Ezredforduló című drámája alapján. A bemutatója 1983. augusztus 18-án volt Budapesten, a Városligeti szánkózódombon, amely ekkor kapta a Királydomb nevet, és ma már hivatalosan is így nevezik. A Magyar Televízió 2007. augusztusában indította el a Társulat című tehetségkutató műsort, amelyben az István a király jubileumi előadásához kerestek szereplőket. A produkció új zenei alapot, a kor igényeinek megfelelő hangzást kapott. Hölgyeim és uraim, nemzeti ünnepünk kapcsán soroltuk be könnyű zenei műsorunkba a Rock Opera 2008-ban bemutatott 25 éves jubileumi előadását. A meghallgatását tegnap kezdtük, ma folytatjuk. A mai részben közreműködik Feke Pál, Vadkerti Imre, Fejes Szandra, Herceg Flóra, Derzsi György, Éder Enikő, Simon Boglárka, Tóth Attila, Bródi János, Koroknai Árpád, Kristóf István, Mező Zoltán, Aradi Imre, Töreki Andrea, Molnár Ágnes és Pap Anna Mária.

0: Akarod-e a szent hitet megtartani és igaz módon megőrizni?
1: Akarom.
0: Akarsz-e a szent egyházaknak és papjainak védője és oltalmazója lenni?
1: Akarok.
0: Akarod-e az országot atyáid igazsága szerint kormányozni és védelmezni?
1: Akarom.
0: Úgy legyen. Ámen.

király vagyok, uram. A te akaratodból. Minden magyarok királya. És én azt akarom, hogy ennek a népnek országa legyen. Veled, uram, te nélküled.

0: Tisztelt hallgatóink, nemzeti ünnepünk kapcsán két részben, a tegnapi és a mai Pentatonban meghallgattuk az István a Király Rock Opera 2008-ban bemutatott 25 éves jubileumi előadását.
1: Az örök klasszikus Ének az esőben.
2: Volt egy csomó régi dala a 20-as, 30-as évekből, és akart egy filmet, ami ezekre épül.
1: Oktató kaptár Lendván.
3: Intézményesítették a méhészetüket, ők is nagyon segítettek a régi tárgyak beazonosításában, meg adományoztak ki is tárgyakat.
1: Pablo Picasso művészete.
4: Mondani sem kell, milyen kényeztetésbe kezdtek, hogy a megmaradt gyermek jól érezze magát.
1: Média személyiség és polgármester Dömsödi Gábor.
5: És aztán onnantól kezdve 89-ig ott voltam, és akkor utána jött ez a rendszerváltó napzártás, címzáros TV2 műsor, ami nem a mostani kereskedelmi TV2, hanem az MTV-nek volt a kettes csatornája.
1: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13:05-től itt a Pátria Rádióban.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Több mint 2000 háztartás maradt áram nélkül Közép-Szlovákiában az éjszakai viharokat követően. Volodymyr Zelenszkij megerősítette, hogy ukrán támadás érte a Lukoil Permi olajfinomítóját. Többnyire erősen felhős az égbolt, az esti órákig 29-35 fok közötti értékeket mérhetünk. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. Több mint 2000 háztartás maradt áram nélkül Közép-Szlovákiában az éjszakai viharokat követően. A közép-szlovákiai áramszolgáltató tájékoztatása szerint a legsúlyosabb a helyzet a Beszterczebányai kerület déli járásaiban, ahol 9 nagyfeszültségű meghibásodást regisztráltak, és mintegy 60 transzformátor állomás állt le. A szakemberek folyamatosan dolgoznak a hibák elhárításán, a szolgáltatást várhatóan néhány órán belül teljesen helyreállítják. Legkésőbb szeptember 30-áig az összes olyan fiókját újra nyitja a szlovák posta, ahol a nyár folyamán szüneteltette vagy korlátozta a működést. Az állami vállalat tájékoztatása szerint a júliustól szeptemberig tartó átmeneti leállás országszerte 63 postahivatalt érintett. A lépéssel a posta a szabályozó hatóság felhívására reagál, amely a helyi önkormányzatok panaszai és petíciói nyomán szólította fel a céget a nyári leállások megszüntetésére. A vállalat közölte, hogy belső működési folyamatainak módosításával a szabadságolások és a személyzet hiány idején is garantálja a szolgáltatások elvárt minőségét. Csehszlovákia 1968-as megszállása a szolgaság és az elnyomás időszaka volt, jelentette ki Andrej Babiš cseh miniszterelnök az augusztusi invázió 58. évfordulóján. A kormányfő a közösségi oldalán közzétett üzenetében hangsúlyozta, a több mint 20 évig tartó megszállás idején rengeteg bátor ember küzdött a szabadságért, akikről a mai napon kötelező megemlékezni. A Varsói Szerződés 5 tagállam hadserege 1968. augusztus 20-áról 21-ére virradó éjszaka lépte át a Csehszlovák Szocialista Köztársaság határát. Volodymyr Zelenszkij megerősítette, hogy ukrán támadás érte a Lukoil Permi olajfinomítóját. Az ukrán elnök szerint a hadsereg a több mint 1600 kilométerre lévő Permi olajfinomítót is megtámadta, valamint csapást mért a volgográdi régióban található Marinovkai katonai repülőtérre. Volodymyr Zelenszkij további pontosan meg nem nevezett ukrán

0: támadásokról is beszámolt a Fekete-tengeren. A permi Lukoil finomítót korábban már többször is ukrán drónok támadták. Az üzem Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítója. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjszaka folyamán az orosz légvédelem 325 ukrán drónt semmisített meg, vagy tett működésképtelenné. Szaúd-Arábiában hajtják végre a szétválasztó műtétet azon a júniusban a Pozsonyi Gyermekbetegségek Nemzeti Intézetében született szijámi ikerpáron, akiket jelenleg is a fővárosban ápolnak. A 2,5 hónapos kislányok a medencéjüknél vannak összenőve, ám mindkettejüknek külön szíve, tüdeje és veséje van. Az édesanyja megerősítette a riádi átszállítás tényét, az ottani szakklinika kifejezetten az ilyen bonyolult beavatkozásokra szakosodott, és korábban már több mint 70 szijámi ikerpárt választottak szét sikeresen.
1: Időjárás.
0: Többnyire erősen felhős az égbolt, záporzivatar is kialakulhat. Az esti órákig 29-35 fok közötti értékeket mérhetünk. Éjszaka még sok lesz a felhő, többfelé számíthatunk intenzív csapadékkal. Holnap már többnyire napos, gomoly felhős idő várható, elszórtan főként északon fordulhat elő eső. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. A nyugati, észak-nyugati szél idő önként megélénkülhet.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Gúta és Naszvad között baleset történt, fennakadásra kell számítani az érintett útszakaszon. Az R1-es gyorsforgalmi úton Zsarnóca előtt Nyitra felől haladva a 103-as kilométer szelvénynél 3 motorkerékpár ütközött össze. Az útszakaszt ebben az irányban jelenleg teljesen lezárták. Radar méri a sebességet Tornalja után Rimaszombat felé. Balesetmentes közlekedést kívánunk.
1: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: Kedves hallgatóink, Gömörben a helyzet című műsorunk 2025. július 5-i adását ismételjük meg.
1: Gömörben a helyzet Nyitrai Nórával.
2: Köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban a Rimaszombati Június Fest két főszervezőjével beszélgetek a jubiláló rendezvényről, hiszen idén már 10. alkalommal került megrendezésre a fesztivál, nem kis sikerrel, ugyanis rekordszámú közönséget vonzott a Június Fest. Ha tehetik, tartsanak velünk az előttünk álló szűk 1 órában.

0: A Június Fest egy háromnapos programsorozat, amely rendszerint a Rimaszombati Amfiteátrumban kerül megrendezésre. A rendezvény családi napból, könnyűzenei napból és egy megemlékezési napból áll. A könnyűzenei napon a szervezők a legismertebb zenei előadókat szólítják meg, miközben lehetőséget biztosítanak a helyi feltörekvő zenészeknek is. A szombati napon családi napot tartanak, ahol a kísérő programokkal és egyéb foglalkozásokkal a legkisebbeknek igyekszenek kedvezni. A fesztivál, mely méltán híres és közkedvelt Rimaszombatban és környékén, idén jubilált, ugyanis elérkeztünk a 10. rendezvényhez, melyet a kerek születésnap alkalmából a szervezők is igyekeztek különlegessé tenni, és azon voltak, hogy a közönség kedvében járjanak, amiben csak tudnak. Bátran mondhatjuk, hogy ez sikerült, hiszen a látogatók száma rekordot döntött. Arról, hogyan is indult a fesztivál, és hogy értek el oda, ahol jelenleg is tartanak, a két főszervezőt, Ciprus Zoltánt és Halász Attilát hallják.
1: Igazából 2015 nyárára kell visszamenni. Tudni kell, hogy akkoriban a 2016-os parlamenti választások előtt voltunk, és August Ferenc barátommal nagyban kampányoltuk, jártuk a településeket. Közben jött egy ilyen közös ötlet, hogy 25-30. Település után voltunk, hogy mi lenne, ha nem mindenhova egyesével járnánk, hanem csinálnánk egy nagy rendezvényt, ahol bejönnek az emberek, és közösen egy kultúrarendezvényen vennénk részt. Gyakorlatilag akkor még 3 hét alatt szerveztük meg az első fesztivált, amit akkor Augustus Festnek hívtunk, augusztus hónapban szerveztük meg. Első nagy siker volt, olyan 1500 vendég, amit el sem tudtunk képzelni előtte. Bár anyagilag kicsit mínuszos volt, itt még volt egy harmadik társunk, Molnár Attila barátunk, aki csak mi barátként csatlakozott hozzánk. Viszont morálisan és minden szempontból olyan pozitív visszhangok jöttek, hogy egyből eldöntöttük, hogy akkor csinálunk még egy fesztivált, és gyakorlatilag még szeptember közepén csináltunk egy újabb szeptemberfesztet. De ahogy említettem, mínuszos lett, mi ketten bár kampányoltunk, úgyhogy mi ezt úgy vettük, hogy ez kampánykiadás, de már nem mertük újra megszólítani Molnár Attilát egy hónapon belül még egy esetleges mínusz fesztiválra, és gondolkoztunk, hogy kit lehetne még megszólítani, és akkor jött hogy Halász Attila barátunkat, akik már akkor a baráti körben aktívak voltak, mi lenne, ha csatolnánk a fesztiválhoz, és így jött a második fesztivál, amíg abban az évben, szeptemberben, szeptemberfest néven, és akkor lépett be az Attila. Mármint elmondhatod, a következő évben pedig gondolkozunk, még lenne az ideális hónap, amikor lehetne csinálni, és akkor 2016-ban volt az első, úgymond június fest néven ez a fesztivál megrendezve júniusban.
0: Kampány rendezvényként indult, de aztán ez tulajdonképpen kinőtte magát. Volt ebben esetleg egy olyan gondolat is, hogy ebben a régióban, itt ezen a vidéken is legyen valami nyári szórakozás, meg nyári fesztivál az embereknek, mert oké, hogy van egy nyári tábor Gombaszögön, de hát azért pár kilométerrel az is odébb van, úgyhogy volt esetleg egy ilyen gondolat is a mögött?
1: Igazából több éve visszamenőleg már akkor gondolkoztunk, hogy lehetne egy fesztivál csinálni, csak úgy nem igazán mertünk belefogni, mert addig is jöttünk bálokat, kisebb-nagyobb rendezvényeket, ezek általában egy ilyen kisebb rendezvények voltak, egy pár órásak, viszont ilyen nagy fesztivált, nagy költségvetésre igazából nem mertünk belevágni. Mikor viszont elkezdtük csinálni először augusztus, majd szeptember fesztet, rájöttünk, hogy ez egy jó rendezvény. Természetesen, ahogy mondtam, az első kettő, úgymond valamelyes kampányrendezvényt, akkor saját pénzüket tettünk bele, semmilyen pályázat, semmilyen hasonló nem volt. Nyilván, ahogy teltek az évek, ezt már nem lehet ez nélkül megoldani. Maga a politikai részt természetesen elhattuk, mert ugye nem is lehetne olyan rendezvényeken kampányolni, vagy ilyen tevékenységet folytatni, amilyen valamilyen egyéb támogatással rendelkezik. Ma már nem lehet támogatások nélkül egy fesztivált megcsinálni, mikor van belépés általában az 40%-ra réget, másik 60%-at ilyen módon, valamint kisebb-nagyobb támogatás szerezzük meg, akiknek ezúton is nagyon hálásak vagyunk. Valójában ez a fesztivál kezdetektől egyébként egy ilyen nagy összefogásnak köszönhető, hogy mondtam, kisebb-nagyobb támogatóink, akik lehet, hogy 200-300 euróval valaki nem is anyagilag, hanem más termékeivel támogassa a rendezvényt. Úgyhogy mi nagyon örültünk az első perctől kezdve, hogy ez nem csak 3-4 ember szervezésében működik, hanem több szervezet. Itt meg kell az ifjúsági csoportot, a Magnafestumot, a baráti köröket, a gömöri ifjúsági csoportot, valamint rengeteg magánszemély, vállalkozó, lelkes aktivista szervezi a fesztivált. Ma már több mint 200 ember munkája van egy ilyen fesztivál benne. És még, ahogy mondtam az elején, egy 3 hétig szerveztük, még mondjuk egy 7 utómunka volt, most másfél évig szervezünk egy fesztivált, egy évig előre tervezzük, pályázatírás, stb. És utána, ha szerencsénk van, fél év az elszámolás és egyéb dolgok, ha nincs szerencsénk, akkor még ettől is több.
0: Most Zoli említette, hogy Attila, te tulajdonképpen ugye a második fesztiváltól vagy benne a történetbe. Ami még ugye mindjárt abban az évben meg is valósult, gondolom, hogy az elsőn is ott voltál.
2: Én úgy emlékszek vissza a kezdetekre, és most pontosan fogom mondani, hogy azt hiszem Horvátországban nyaraltunk a családdal, és Zoli fölhívott azzal az ötlettel, hogy lenne egy ilyen rendezvény, hogy mit szólok hozzá. Én nagyon örültem neki, és díjaztam ezt az ötletet. A második kérdés az az volt, hogy támogatom ezt a rendezvényt. Mondtam, hogy természetesen mindennel, amivel tudom. Úgyhogy amikor hazajöttünk a kirándulásról, akkor pár napon belül meg is lett szervezve ez a rendezvény. Bevallom őszintén, én már előtte is valahol gondolkodtam hasonló rendezvényről, rendezvényekről, mindig egy-egy magyar koncertre látogattam, nagyon szeretem a zenét, és élveztem ezt az ott létet az ilyen rendezvényeknek, úgyhogy tényleg nekem abszolút pászolt ez az ötlet, és a kérdésedre felelve, igen, ott voltam egész végig ezen a rendezvényen, mind vállalkozó támogattam, és nem csak mind vállalkozó, hanem mind közösségi ember, már akkor együtt dolgoztunk a közösség be. Auxferivel is, Ciprus Zolival, illetve Juhász Péterrel is, és próbáltuk alkotni a magyar közösséget itt Rimaszombatban. Az első fesztivál egy tökéletesen megszervezett, ha gyorsan is, illetve rövid idő volt a megszervezésre, annak ellenére egy nagyon, nagyon jó fesztivál lett, és sikeresen zajlott le. És igazán ott láttuk azt a igényt, és azt az elégedettséget a magyar közösségben, hogy igazán összetudnak egy ilyen rendezvényen jönni, és egy közösséget is tudnak nem csak követni, hanem ott a fesztiválon megtalálni egymást, beszélgetni hosszú idő után, vagy csak úgy a város és a környékbeliek összejöttek, és ezt tényleg díjazták, és ezért is folytattuk aztán a jövőben.
0: Most az első fesztiválok, azok hogyan néztek ki? Hány naposak voltak? Ott milyen volt a program? Tehát, hogy a kezdetek, azok milyenek voltak?
1: Az első pár fesztivál gyakorlatilag egy egynapos fesztivál volt, mindig volt egy nagy főkoncert, első a Hooligans, második a Republic, és folytathatnám, valamint több ilyen kisebb koncert volt, általában 3 vagy 3+1 fellépővel. Majd 2017-18 tájékkal már bevezettük a családi napot pluszba, és így lett 2 napos a rendezvény, sőt, volt, hogy 3 napos, úgymond a Nemzeti Összetartozás napját is, ha ide számoljuk, ami által ugye mindig június első hétvégével beszélünk, ahhoz mindig közel van a június 4-e, úgyhogy így lett 2-3 napos a fesztivál. Volt-e, hogy 2 nagyzenei nap, például 2019-ben, vagy az legutolsó, ugye 2025-ben, de mindig igyekszünk egy hétvégét tartalmasan megtölteni.
0: Családi nap gondolata, az hogy jött? Meg egyáltalán hogyan és milyen okból, meg mi alapján változott a koncepció? Mert hát gondolom, hogy ez tulajdonképpen szintén egy ilyen fejlődés történet, mert minden fesztivál elindul valahonnan, aztán menet közben nyilván igény szerint, meg a szervezők elgondolásai alapján is változik. Nálatok ez hogy történt?
2: Így van, az első 2 vagy 3 rendezvény, ahol Zoli elmondta az előbb, az tisztán zenére összpontosítottunk, és egy koncert, illetve egy fesztivál szervezésbe merültünk bele, de aztán láttuk nem csak az igényt, hanem tényleg fejlődeni szerettünk volna, és a gondolat, a családi nap gondolat az igazán a baráti körök által volt. Tudni kell az, hogy itt Rimaszombat és Rimaszombat környékén működik a baráti körök több mint 10 éve, és ez összefoglalja a magyar középkorú fiatalokat, ha mondhatom így, és ezeknek a családjait. Tényleg az ötlet az abból volt, hogy beépítsük a családokat is, a gyerekeket is ebbe a rendezvénybe, és egy-egy nap legyen egy családi nap, egy gyereknap. És az azt hiszem, hogy 5. évben kezdődött, most nem tudok így visszaemlékezni, annyit kell tudni, hogy ez nagyon sikeres nap. Különböző előadókat hozunk nem csak Magyarországról, hanem megpróbáljuk elhozni a régióból az ügyeskedő fellépőket, és nem csak fellépőket, hanem ott tényleg megmutatjuk a regionális tradíciós értékeket, legyen az egy kézművesség és a többi. Úgyhogy maga a családi nap az általánosan egy közösségépítésnek volt az ötletés, volt a jele. Tényleg, ahogy már itt elhangzott, a fejlődés iránt. Úgyhogy már most nincs olyan június fest, nincs olyan fesztiválunk itt Rimaszombatban, amit családi nap nélkül vagy gyereknap nélkül szerveznénk meg.
0: Indult a fesztivál tulajdonképpen egy zenei fesztiválként, aztán ezen egy picit azért módosított a családi nap, mert ahogy mondod Attila, ott egyéb programok is vannak, de azért vannak gyerekkoncertek is. Eleve úgy éreztétek, hogy ez egy ilyen koncertfesztivál legyen, vagy zenei fesztivál legyen, tehát hogy itt a zenére fektessétek a hangsúlyt, vagy az legyen az elsődleges szórakoztató szempont?
2: Nyilván a fesztivál az erről szól, a zenéről, és igazán a magyar zenéről, a magyar közösségről és magyar fesztiválról beszélünk, de nem lehet elválasztani a közösséget, és mondjuk az elejétől, hogy egy közösségépítés volt párhuzamosan az ötlet, és ez a mai napig így működik, úgyhogy körülbelül így.
0: Hogyha zenekarokat kell emlegetni az elmúlt 10 év alatt, akik megfordultak, Zoli, te már mondtad a Republikot, meg mondtad a Hooligans-t, de milyen fellépők voltak még, meg kik azok, akik úgy hirtelen eszedbe jutnak a teljesség igénye nélkül nyilván, és akár hazaiakat is megemlíthetsz, mert hogy ugye ez a fesztivál ez nem csak arról szól, hogy magyarországi együttesek jönnek, ahogy ezt már mondtátok is, hanem tulajdonképpen ugye helyiek is.
1: Az még szabad az előző kérdésre kicsit csatlakozni, és utána fogok erre is válaszolni. Ugye mi az első évtől kezdve igyekeztünk mindenkit megszólítani, mindig úgy raktuk össze a zenei palettát, és hogy egy kicsit a fiatalabbaknak is, az idősebb korosztálynak, és az első évtől kezdve mindig figyeltünk úgymond az utánpótlás, amikor még nem is volt családi nap, és mindig ingyenes volt a gyermekeknek a belépés, mindig nagyon örültünk, mikor sok kis 5-6-7 éves gyermek is ott szaladgált, amit idén viszont meg az elmúlt 2 évben külön pozitívum, hogy azok a gyermekek, akik akkor 5-6-7 évesek voltak, már a szervező csapatban vannak benne, és például az idei fesztivál már ők várták a kárszágokkal a vendégeket, ez egy komoly visszajelzés nekünk, és pozitív értelemben. Valamint, ahogy mondta, hogy jött az igény, hogy mindenki fesztiválja legyünk, és legyen gyermekprogramok is. Valamint, ugye a színpadaink száma is növekedett. Eleinte egy nagy színpad volt, ami még akkor kisebb volt, mint ma, akkor egy 10x7 méteres színpad volt, majd 13x10 plusz kifutók, gyakorlatilag a színpad miatt és négyzetméterre megduplázódott.
0: Az első fesztiválok, ahogy mondott, hogy ugye színpadban is különböztek a jelenlegitől, akkor máshol volt a helyszín?
1: Nem, ugyanúgy az amfiteátrumban volt, de egy kisebb színpad volt, egy 10x7-es színpad volt, emlékszem, már meg már 13x14x10-es plusz egyéb oldalszárnyak, kifutók, úgyhogy négyzetméter, azt hiszem, 150 négyzetméter környékén vagyunk már, akkor meg voltunk 70 négyzetméter környékén. Nagy tető, a technikai, a DB centrumot meg kell említeni, nagyon nagyban fejlődött, minőségben is a LED-falak, nem voltak LED-falak, először voltak kis LED-falak, aztán azok is nőttek, majd ugye kinőtt a családi nap, és ezáltal az igény arra, hogy még egy színpad legyen, mert aki ismeri a Rimaszombati Amfiteátrumot, tudja, ez egy nagyon nagy befogadó képességű, nagy betonkolosszum, oda délután egy gyermekprogramot elvinni nem igazán méltó, és nem sikerült volna jó. Ezért úgymond az amfiteátrunk hátsó park részében, vagy a büfék, amelyre kezdődött, de még az előtt, a bejárat után, mi felépítettük a családi színpadot, ami egy kisebb színpad, és egy sokkal baráti park jellegű környezetben van, és ott van mindig megtartva úgymond a családi nap és a nagy amfiteátrum részben, ott pedig a zenei nap. És ami visszatérve a zenekarokra, hát ez most hát ilyen vizsgakérdés is, és fel tudok én mindenkit sorolni, nem biztos, hogy arra vizsgáznék, de úgy azért nagyjából, ha szépen mindenki évfolyamban megvannak. Az első zenekar is a legtöbbször megfordult zenekar, az a Hooligan zenekar volt, vele nyitottuk az első augusztus fesztet, sőt mindjárt rá egy évre az első július feszten is visszatértek hozzánk, majd 2019-ben, és most már 4-szer voltak a 10 éves évfordulón, úgyhogy talán ők voltak legtöbbször. Aztán, hogy említettem, a Republik zenekar volt az első szeptemberfesten, majd 2 évre rá, 17-ben ugye volt újra Republik, valamint most a 10 éves évfordulók, ők voltak 3-szor. Ha jól emlékszem, szintén 3-szor volt az Edda zenekar, gyakorlatilag ők ez a 3 legsikeresebb ilyen szempontból zenekar. Második legtöbb ember 2017-ben pont egy Edda Republik nagy duetten volt. Ezt a számot csak idén sikerült átlépnünk, de szintén nagyon sikeres volt, azt hiszem a 2016-17-es évben volt a Rúzsa Magdi. Ő egyszer volt nálunk, de ez egy nagyon sikeres koncert volt. Valamint az újabb zenekarokból nagyon sikeres volt, mindenkiben megemlíteném a Halott Pénzt. 3 éve volt. De volt nálunk Ergo, Bály Alex, Well Hello, most csak nagy koncertokra, meg Korda Gyuli és Balázs Klári. Irigy Hojnáim, irigy még őket megemlíteni, ők többször megfordultak nálunk, hiszem ők szintén 3-szor. És valami rengeteg szóló énekes volt, ezt ma, őket már bírnám most egy kapásból, egy lélegzetvételrel felsorolni. de voltak emlékezetes pillanatok ilyen téren is, és tényleg azt hiszem a rocktól a poppon át a legszélesebb zenei kört megszólítottuk, vagyis igyekeztünk megszólítani, mert ugye a gyömrői közönség is eléggé tagolt, mind zenei stílusban, mind korosztályban, és August Ferenc barátunk mondja mindig, hogy a Június Festnek az a legpozitívabb, hogy mikor régi katonatársak, akik 20-30 éve nem láttak egymást, találkoznak újra, és tudnak magyarul beszélgetni, és lehet meginni valamit a büfékben, úgyhogy ilyen pozitív hozadéka is van egy ilyen fesztiválnak.
0: Magyarországi zenekarokat soroltad, akkor átadjuk Attilának a szót, hogy esetleg pár helyi zenekar neked eszedbe jut, akik itt voltak a 10 év alatt.
2: Kezdeném a legutóbbi fesztiválra, arra tudok visszaemlékezni legjobban. Itt a Maduár zenekar lépett fel, és tényleg egy nagy siker volt. A Maduár zenekar a 90-es években az egyik legismertebb zenekar volt, nem csak Szlovákiában, hanem Csehországban is. Tehát ők léptek fel már másodszor a fesztiválunkon, és aminek nagyon örültek az emberek, kiderült, hogy a két matyinkó srác, ők egyébként magyarok, és akkor a színpadon magyarul énekeltek, magyarul fogadták a vendégeket, szóval ez egy nagy siker volt, de persze több regionális zenekar is fellépett, ki kell emelnem Pákó Marikát, többször lépett fel a színpadunkon, és tényleg ő is összegyűjti a Rimaszombati és Gömöri gyerekeket, akiknek egy nagy erőt, és nem csak erőt, hanem egy nagy értéket teremt velük, de fellépett nálunk Russzó Tibi, aki a Csillag születik, vagy a Megasztár, most nem tudom pontosan melyik tehetségkutatónak volt a nyertese, úgy szintén ki kell emelnem a Cool zenekárt, ez az orosz Dánielék, aztán fellépett nálunk most legutóbb a Kovács Szintia, illetve
0: a kolléganőmet se hagyjuk ki.
2: Az Arizona zenekar, aki Dunaszerdahelyről érkezett hozzánk, és még több zenekar, most pontosan már nem jut eszembe, esetleg majd Zolinak elszébe jut, akkor hozzáteszi. Viszont azt el kell mondjam, hogy az idei 10 éves jubileum koncertet is helyiek nyitták meg, és hogyha családi napról volt szó, és gyerekekről volt szó, nagy öröm volt számunkra, hogy több mint 100 gyerek nyitotta meg a fesztivált. Ez egy gimnasztikai fellépés volt, 100 magyar gyerek nyitta meg. Az egész fesztiválból volt több sikerélményem, de talán ez volt a legnagyobb, és plusz még ennyi, hogy a kislányom is közöttük volt, úgyhogy ez egy teljesen méltó nyitás volt a 10. jubileumi Június Fest megnyitásának.
0: Maradjanak velünk, hiszen a zene után folytatjuk beszélgetésünket az idén 10. alkalommal megrendezett Június Fest két főszervezőjével, Ciprus Zoltánnal és Halász Attilával.

0: Hogyan lett ugye az augusztus és szeptember festből? Egyébként érdekes lett volna egy októberfest is. Szóval, hogy hogyan lett ezekből végül is június fest? Tehát, hogy hogyan kötöttetek ki pont a júniusnál? Volt ebben esetleg egy olyan hátsó gondolat is, hogy igaz, hogy a családi nap később kezdődött, de hogy esetleg valahogy a gyereknap köré szervezni, vagy a nyár eleje, vagy mi volt az, ami miatt a júniusra esett a választás?
1: Igazából, ahogy mondtad is, kerestük a megfelelő időpontot a nyári hónapok közt, ugye gyakorlatilag májustól szeptemberig lehet gondolkozni, és figyeltük a régió többi rendezvényt. Közben ugye a június fest, el kell mondani, hogy még ma is működő és jó működő fesztiválnak volt úgymond a gondolatadója vagy ötletadója. Következő évben gyakorlatilag ugye elindult nyár végén a Várlak Fesztivál, király évben a Révfest, pár évig futott a Dunafest, a Bodrogfest, valamint a Bódvafest, sajnos utóbbi három anyagi gondok miatt már nem valósulnak meg, de mai napig is nagyon büszkék vagyunk, június fest volt valahol az ötletadó a Várlaknak és a Révfestnek. Ezek a fesztiválok is megtaláltak a maguk időpontját a dátumok között, valamint ugye van itt a mi régiónban egy gombaszög is. Így jött a logikus válasz, hogy a legjobb időpont mindjárt a nyár elején a június. Májusban nem mertünk belemenni, ott azért még a időjárás elég kiszámíthatatlan, bár júniusban is kaptunk már esőt. Így valamint, ahogy említetted, a gyereknappal is nagyon össze lehet hangolni ezt, hogy általában június első vagy második hétvégéje, valamint régebben volt június végén egy rockfesztivál is a régióban, attól is igyekeztünk azért három héttel legalább előbbre jönni, úgyhogy ezért találtuk meg az időpontot, gyakorlatilag már a második évben. Egy ideig még volt, azt hiszem 2-3 éven keresztül még szeptember fest is, de mivel nagyon szépen építkezett a Várlak Fesztivál, és akik augusztus utolsó hétvégére álltak be, úgymond, nem akartunk nekik se bezavárni, és lett ez az egyesség, hogy akkor gyakorlatilag mi kezdjük nyár elején a június fesztivál, a régióban a fesztiválokat, ők megzárják augusztus végén, utolsó hétvégén.
0: Érdekes mondod, hogy ugye volt a várlakosokkal egy egyesség. Esetleg én nem tudom, valami együttműködés, vagy kooperáció, vagy bármilyen közös gondolkodás akár a várlakkal, vagy a másik nagy fesztivál. Az a gombaszögi fesztivál, esetleg velük, vagy bármilyen vonalon van-e, mert hát a másik kettőnek ugye azért kulturális vonzata is van, nem csak zenei. Én nem tudom, szoktatok-e akár egyeztetni például azt illetően, hogy most akkor ide ilyen zenekarok jönnek, oda meg olyan zenekarok jönnek, tehát hogy az egyik a másikat ne üsse, vagy bármilyen közös gondolkodás van-e köztetek a szervezőkkel?
1: Természetesen, sőt ennek apropóján két éve ezelőtt megalakult a FEMAFEST, a Felvidéki Magyar Fesztivál Szövetség, a hat legnagyobb fesztivál szervező csapat nyugatról egész keletig, Gombaszögön volt a hivatalos megalakulás, már mielőtt egy évvel elkezdtük tervezni. Itt gyakorlatilag ez a szervezet kétszer ülésezik egy évben, általában egy évzáró, valami pont Gombaszögön miatt alakult meg minden évben egy kerekasztal beszélgetés. A pontosan az egyeztetésről szól, nem szervez a FEMAFEST úgyse átrendezvényt külön, de viszont pont, hogy próbálja érdekében és lehetett ilyen szempontból erősíteni, valamint pont koordinálni a fesztiválokat, hogy egymásnak kell segíteni. Rendszeresen szoktunk egymásnak kölcsönadni tárgyi dolgokat, most itt gondolhatok kordonokra, most aprósak lámpákra, egyéb dolgokra. Konzultálunk azzal kapcsolatban, mert azért sajnos találkozunk, ha egy-két fellépőnek a menedzsmentje egy bizonyos morális vagy egyéb határt átlép, akkor az egymásnak figyelzünk velük, tessék odafigyelni. Van olyan fellépő, akit már kis túlzással kitiltottunk a rendezvényeinkről, úgyhogy ez egy nagyon jó fórum, és gyakorlatilag ez is ebből az apropóból jött, hogy próbáljuk a felvidéki magyar fesztiválokat koordinálni, egymást segíteni, lehetőleg beszélni, hogy akkor ki mit hív, azok, akik közel vannak egymáshoz, így akkor a Várlak, a Június Fest és a Gombaszög van területileg egymáshoz közel, még nyugaton például a Hajómalom és a Révfest van egymáshoz, közel a keleti barátunk ilyen szempontból jók, mert nekik nincs közel sok más nagy rendezvény, úgyhogy ilyen jellegű együttműködés maximálisan van, és úgy érzem az elmúlt 10 évben ez egy nagyon pozitív hozadék a felvidéki magyarságnak, hogy ezek a fesztiválok egy erős motorja jöttek a felvidéki magyar kultúrának.
0: Most, hogyha visszatekintetek erre az elmúlt 10 évre, a Június Fest elmúlt 10 évére, ezt már mondtuk, hogy ugye változtatásként bekerült a gyereknap is a rendezvénybe, de hogyha visszagondoltuk az első fesztiválokra, és felidézitek ugye az utolsókat, akkor milyen fejlődés történetet láttok, vagy mi volt az, ami változott, mi volt az, ami esetleg markánsan változott, és egyáltalán kiszólhat bele abba, hogy mi legyen, hogy legyen. Nyilván van egy szervezői gárda, de én nem tudom, a közönség például mennyire kap teret.
2: Minden egyes fesztivál azért csak úgy különböző, de tényleg, ahogy már itt elhangzott, hogy megpróbálunk mindig fejlődeni és szolgáltatást is emelni. Kiemelném itt magát a szolgáltatást, amit az ellátással hozunk. Ugye vannak régi partnereink, akik a cateringgel jönnek. Nekünk nagyon fontos az, hogy egy-egy vendég, amikor bejön, akkor nem csak a zenevilág legyen ellátva, és ne csak az legyen színvonalas, hanem maga az egész rendezvény, úgyhogy odafigyelünk a biztonságra, ami nagyon fontos. Most a 10. évfordulóra több mint 11 ezer embert fogadtunk be, úgyhogy ott nagyon oda kellett figyelni a biztonságra, és ez nekünk alfa omega, de úgy szintén maga a catering is, és a többi szolgáltatás. Ami a fesztiválozókat illeti, mennyire építsük be, többnyire a fesztivál megszervezésekor azért kikérjük a véleményüket a vendégeinknek, hogy mit szeretnének, hogy szeretnének a jövőbe kapni, illetve mit tudunk megszervezni. Na most a szervezésben én és Zoli vagyunk teljes mértékben beleépülve, viszont 2 évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy egy kicsit segítségre van szükségünk, és két szervezőtársunk is van, akik tőlünk fiatalabbak, és ami pozitív, tényleg nagyon oda kell figyelni, hogy ne csak egy irányba nézünk, és ezek a fiatalabbak úgymond megmutatják ezeket a színesebb világokat, és kicsit más rálátással próbálnak ötleteket hozni, és ezzel vagyunk valószínűleg sikeresebbek.
0: A COVID az mennyire nyomta rá a bélyegét a fesztiválra? Mert hát mondjuk egy nyári fesztiválról van szó, de hát ugye nyilván azt így meg is kell szervezni. Tehát ez a fesztivál előtt, vagy az időpontja előtt azért nyilván nagyon kétes időket éltünk, és nem lehetett tudni, hogy hogy lesz, mint lesz. Tehát, hogy veletek mi volt a COVID alatt?
1: Hát a COVID évek voltak sajnos eléggé nem pozitív értelemben, de a legizgalmasabbak. És ahogy kérdezte az elébb, hogy válaszok ki a fellépőket, az első még COVID előtt években igaz a papír alapon is csináltunk ilyen közvéleménykutatást, már azt online csináljuk, és ez egy komoly kiindulási pont. Persze nem azt jelenti, hogy automatikusan, ha mondjuk a legtöbb szállatot kapja, tudjuk elhívni, mert adott zenekar lehet, hogy nem ér rá, vagy anyagilag nem tudjuk megfizetni, vagy hasonló problémák vannak, de ezt mindig figyelembe vesztük, és ez alapján próbáljuk a fellépéket összeállítani. Így tettük mi ezt a 2020-as fesztivál előtt, és ugye, ahogy mondtam, ma már nem 3 héttel a fesztivált kezdjük el szervezni, hanem kb. Egy évvel, gyakorlatilag 2019 nyarán, őszén elkezdtük szervezni a szintén 2 naposra tervezett 2020-as fesztiválunkat. Több zenekar le is volt foglalva, azt hiszem, mi a Kowalski, meg a Vega, még többen, és itt csak jött a COVID. Leállt ugye minden, sajnos már láttuk tavasszal, hogy ebből nem lesz június fest, nem is lett. Végül 2 fesztivál volt Felvidéken, ami meg volt szervezve, az a június fest, de akkor visszatértünk egy augusztus időpontra, és akkor újra augusztus fest néven, valamint a Révfest királynévben. Közben egész éve Magyarországon egyetlen egy koncert sem volt megszervezve, de mert tudtuk, hogy komoly korlátozások vannak, ezért egy kisebb fesztiválra át kellett állnunk. Itt minden borult gyakorlatilag. Voltak zenekarok, akik nem voltak hajlandók olcsóbban, kisebb kapacitással eljönni, ezért teljesen újra szerveztük a fellépőket is, és nyilván augusztusban nem tudtunk 2 napos fesztivál bevállalni, egy napos fesztivál lett, a Magna Cum Laude zenekar volt, azt hiszem, a főzenekar.
0: Kowalskiék végül nem jöttek el?
1: Nem voltak hajlandók olcsóban eljönni, mi nem tudtuk megfizetni azt az árat, nem mondom ki, mekkora összegről van szó. Míg a Magna Cum Laude zenekar, Mazler Laci barátommal egyébként, ő a Hooligansnek és a menedzsere, ő átlátta a helyzetet, átérezte, hogy milyen a szervezési szempontból, és ők eljöttek. Nagyon boldogok voltak, ugye, és ez egyetlen koncertjük volt nekik is. Kovászkéknek nem lett koncert abban az évben. Hasonló cipőbe jártak Király évben a Beatrice zenekar, és ők is végül nagyon örültek. Egyébként itt egy kis negatív élmény, az tavalyról jön vissza, ha már a kis pályázatokról van szó. Eredetileg ugye a Kultminóhoz 2 napos fesztivált írtunk, az ő akkori támogatásukkal nem egy túl nagy összeg volt, sikerült megszervezni, majd tavaly 4 évvel később visszakértek a felét, hogy nem volt 2 napos a rendezvény, ezért gyakorlatilag fel támogatást 4 évvel később vissza kellett fizetni. Ezen az ember néha kicsit negatívan mosolyog, hogy más meg sem szervezte rendezvény, mi legalább tudtunk egy kultúrrendezvényt szervezni, ezért a visszaemlékezők vannak tényleg negatív pontok is, valamint ami nagyon érdekes fesztivál volt, és az már inkább kicsit talán pozitív mosollyal mondom, a 2021-es, bármelyik komoly korlátozások mellett, júniusra terveztük a fesztivál, de akkor voltak különböző besorolások, hogy melyik járás, milyen színű besorolásban, és mennyi a maximum kapacitás, amit lehet szervezni. Akkor még júniusban aztán csak 250 emberig lehetett volna, akkor jött a döntés, akkor átteszik egy hónappal később, és lett július 4-ére áttéve. Jó volt abban a szempontból, hogy pont aznap volt Pataki Attila 70 éves, azért pont Rimaszombatban ünnepelte. Eredetileg pont egy hónap előtti június 4 lett volna. Viszont még akkor is 500 fő volt a kapacitás. Hát ez egy kicsit necces volt. Komoly utolsó pillanatig a közegészségügyi hivatallal komoly hadakozás volt, hogy akkor hogy megengedik, nem engedik meg. Sőt, egy olyan salamoni döntés, hogy a két rendezvényt csinálunk hivatalosan, egy június fesztet és egy július fesztet, és kordonnal elválasszuk az amfiteátumot, és hermatikusan lezárjuk két külön kapuval. Gyakorlatilag a június fesztem volt az első két fellépés, ami kezdődött egy korábbi időpontban, majd azt hiszem 8 vagy 9 óra után úgymond kezdődött a július fest. Az más dolog, hogy aztán időközben a kordont lebontottak, és a június fest részvevők nem mentek haza, és kicsit többen is voltunk, talán utólag így visszaemlékezve, de lett egy ilyen emlékezetes fesztivál, amire szerintem mindig fogunk emlékezni, de még nagyon jó hangulatban zárult, szerencsére senki nem fertőződött meg, és lett fesztivál legalább.
0: A létszámot, hogyha egy kicsit visszapörgetitek, ez hogy alakult az évek során, mert hogy most a 10. fesztiválon rekordot döntöttetek, na jó, de hát ez mégiscsak egy jubileumi 10. alkalom volt. Folyamatában tényleg ez így hogyan változott, hogyan lehetett észrevenni azt, hogy itt a rimaszombatiak, meg egyáltalán a környék magyar lakossága hogyan kap rá a fesztiválra, meg hát nem csak feltétlenül a magyarok, mert ott azért lehet hallani sokszor szlovák szót is.
2: Az az igazság, hogy amikor kezdtük az első fesztivál, azt hiszem 1500 látogatónk volt, és ez folyamatosan épült. Viszont ahogy az előbb beszéltünk, a Covidról az azért visszaépítette ezt a fesztivált. Egy újraépítkezés kezdődött a Covidtól. Maguk az emberek talán egy picit jobban féltek közösségbe menni, nagyon sok minden megváltozott. Az árak megváltoztak teljes mértékben az előadóktól, úgyhogy egy újra szervezés, újra rendezés kellett, hogy legyen, de hála Istennek beletettük a munkánkat, és akkor a brandet kezdtük építeni, a Július Festet, és ezt úgy megszokták már, az emberek is úgy megszerették, hogy egyre több látogató jön, beszélhetünk itt 2-3-4 ezer emberről is egy-egy rendezvényen. Természetesen sok függött attól, ugyanis nem, tehát minden rendezvény más volt. Volt kétnapos rendezvényünk, ahol eloszlott ezek a vendégek egy-egy napra, de végeredményben fejlődő képes a fesztivál, és már a brandet úgy gondolom, hogy nem csak itt Rimaszombatban, nem csak Gömörben, hanem egész felvidéken ismerik, hogy a Június Fesztre érdemes eljönni, egy színvonalas rendezvény, és mindent megteszünk érte a jövőbe, hogyha lehetőségünk lesz, hogy ezt folytassuk.
0: Már említed a folytatást. Nyilván még a folytatás előtt, meg a jövőbeli tervek előtt beszéljünk egy kicsit a mostani, a 10. a jubileumi fesztiválról. Erre hát gondolom, hogy azért mégis valamilyen szinten különleges lehetett a számotokra is, és nyilván különleges módon is készültetek, vagy hát a készülődésben is volt valami plusz izgalom?
1: Hát igen, ugye a 10. fesztiválra készültünk, és tényleg akartunk valami nagyon nagyot hozni. Nem az volt az egy terv, ami lett belőle egyébként, mert ugye végül egy ingyenes fesztivál volt két napi zenei programmal, hanem akartunk talán két nagyon nagy fellépőt hozni, ami tényleg, hogy mindent felülmúl az elmúlt 10 évből, csak ahogy mondtam, nagyon nehéz egy időpontban két nagy zenekart lefoglalni, megegyezni velük, esetleg azt az árat elő is teremteni, amiről szó van, mert egyrészt a belépők, ahogy említettem, de a pályázatok itt mesélek az elmúlt 10 évben megemlíteném, hogy tényleg, hogy ez a csapat, aki írja nekünk a pályázatokat és elszámolnak, ez egy komoly munkát tesz be, ezt nem látják talán senki. Itt az első évben Magfodor Enikő, és ahogy Attila is említette, új szervezőtársaink is lettek. Az egyik hölgy, Ádám Dina konkrétan ezért felel, sőt Szabó Mihály Kingot is már megemlíteném, úgyhogy egy komoly csapat dolgozik ezen. Végül az időpontok egyeztetése, és nem könnyű a zenekarokkal néha szót érteni, ezt el kell mondani, és a menedzsmentükkel pontosabban. Végül nem sikerült olyan kombinációt találni, amire tényleg azt mondtuk volna, hogy wow, ez tényleg 10. És ott jött az ötlet, sikerült egy Interreg pályázatot megnyernünk, hogy akkor próbáljuk meg azt a koncepciót váltani, hogy nem a legdrágább, legnagyobb zenekarokat hívjuk el, akik már ismertek, hanem nagyon ismert, jó minőségű zenekarokat, de még talán megfizethető áron, és akkor tekintsünk el belépőtől. Csak úgyis a 40%-at hozzá, annyival inkább hívjunk olcsóbb zenekarokat, de legyen ingyenes. Sokan tartottak ettől, hogy ez hogy fog elsülni utolsó pillanatig, mi bennünk is volt egy izgalom, mert ezt még nem próbáltuk. Ezt nem vártuk, hogy ennyi ember lesz, bevallom. Mi 5000 karszalagot rendeltünk, plusz a szervezőknek volt, ami első nap elfogyott, sőt, még utána már az nélkül is jöttek be, úgyhogy az első nap 6000 ember felé, 6300-ra mentünk, majd a második nap meg a koncerten rengetegen voltak a Republikon, úgyhogy így 11000, sőt, amikor átszámoltuk, talán már az inkább 12000 volt, a szervezőkkel együtt voltunk, ami egy abszolút pozitív rekord, ami nem is álmodtunk, ez megduplázza gyakorlatilag az eddigi számokat. Valamint, ami nagyon pozitív, és tényleg köszönhet mind a biztonsági szolgálatnak, mind a rendőrségnek, mindenkinek, valamint elsősorban a közönségnek, hogy ez minden komolyabb konfliktus nélkül lezajlott. Például rengetegen voltak romák, magyarok, szlovákok, és együtt tudtak szórakozni, egy pofon nem csattant el, egy semmi komolyabb attrakció, úgyhogy ez egy nagyon pozitív visszajelzés volt a gyömrői közönségtől, és ezért nagyon hálásak vagyunk, és köszönjük szépen.
0: Na és akkor a jövőbeli tervek? Mert hogy mondjátok, hogy körülbelül egy évvel előre már elkezditek tervezni a következő fesztivált. Mit lehet kihozni egy 11-esből, egy 11. fesztiválból? Milyen elképzeléseitek vannak egyáltalán úgy a fesztivállal kapcsolatban, hogyha most nem csak konkrétan 11-re gondolunk, hanem ugye jövőre gondolunk. Mi van a fejetekben? Esetleg vágyak, álmok, elképzelések is lehetnek.
2: Mindenképp a vágy és a terv az, hogy folytatni. Az Olival már ültünk, többnyire az szokott történni, amikor lemegy egy fesztivál, akkor kipihenjük a vasárnapi napot, vagy esetleg még ez hétfőig is szokott tartani, és akkor leülünk egy kávéhoz, és beszélünk róla. Tehát van már egy-két-három opció, hogy mit csinálnánk. Mindenképp szeretnénk az, hogy folytatódjon ez a fesztivál, és mindenképp egy minőségi fesztivált szeretnénk hozni a 11. alkalomra, illetve nem 11. alkalom, 11. év, mert ahogy már Zoli említette, több fesztivált szerveztünk, voltak évek, amikor kétszer is meg volt szervezve ez a fesztivál, de 11. évre egy minőségi fesztivált szeretnénk, ahol még nem tudok beszélni előadókról, de mindenképp dolgozunk rajta, és opciók már vannak.
0: Zoli?
1: Igen, valamint most tartunk ott, hogy tényleg mi is próbáljuk a közönség igényeit felmérni, fogunk hamarosan indítani egy online közvéleménykutatást ezzel kapcsolatban, még azok a zenekarok, amelyeket leginkább várná a közönség, és ebből egy egészséges összerakott kombinációt szeretnénk kihozni. Még nem dőlt el, de talán ingyenes nem fog tudni lenni ez a fesztivál újra, ez egy ilyen 10. köszönő fesztivál volt ilyen szempontból a közönség irányába, de mindenképpen a minőségen szeretnénk tovább javítani, új ötleteket behozni, van egy pár, amit mi nem akarok elmondani, mert ha nem jön össze, akkor nem akartam előre elmondani, de vannak ötleteink, hogy mi legyen az új attrakció.
0: A Június Fest egy háromnapos programsorozat, amely rendszerint a Rimaszombati Amfiteátrumban kerül megrendezésre. A fesztivál, mely méltán híres és közkedvelt Rimaszombatban és környékén, idén jubilált, ugyanis elérkeztünk a 10. rendezvényhez. Ennek kapcsán beszélgettem a két főszervezővel, Halász Attilával és Ciprus Zoltánnal.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai Gömörben a helyzet végéhez. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is, maradjanak a Pátria Rádióval. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további kellemes hétvégét kívánok. Kovács János hangmester nevében Nyitrai Nóra búcsúzik önöktől, a viszonthallásra.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: 8600 háztartásban még ma reggel sem volt áram Dunaszerdahely környékén. Ukrajna rakétavédelmi rendszerekre költeni az Európai Uniós hitel egy részét. Az ország nyugati és középső részén ma is lehetnek viharok, estig 29 és 35 fok között ingadozik a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Kis Balázs vagyok a hírekkel. Az előző napi vihar miatt 8600 háztartásban még ma reggel sem volt áram, a leginkább sújtott térség Dunaszerdahely, Nyitra és Pozsony, közölte Mihaela Dobosová, a nyugat-szlovákiai áramszolgáltató szóvivője, hozzátéve, hogy csütörtökön este több mint 400 áramkimaradás volt. A vihar Pozsony, Dunaszerdahely, Nagyszombat, Nyitra és Komárom térségében volt a leghevesebb. Az erős szél, a letört ágak és kidőlt fák, valamint a villámcsapások okoztak áramkimaradásokat, ezek több tízezer háztartást érintettek, tette hozzá Dobosová. Független és átfogó audit elrendelését kéri Robert Fico miniszterelnöktől az ellenzéki kereszténydemokrata mozgalom a Szlovák Postánál. A KDH a vállalat gazdálkodásának, a munkakörülményeknek, a postabezárások folyamatának, valamint az átalakítási terveknek a felülvizsgálatát szorgalmazza. A párt szerint a vizsgálat szükségességét tovább erősíti a szabályozó hatóság legutóbbi fellépése, amely nyomán a postának fel kellett hagynia a fiókok nyári időszakos lezárásával. A cseh elnök szerint egyértelmű, hogy az Oroszország lépéseivel kapcsolatos történelmi tapasztalatok napjainkban ismétlődnek, ám egyesek ezt különféle okokból nem akarják észrevenni. Petr Pavel Csehszlovákia megszállásának 58. évfordulóján a Cseh Rádió épülete előtt tartott megemlékezésen hangsúlyozta, a cseheknek fel kell ismerniük a Kreml agresszív terjeszkedési törekvéseit, és ellenállóbbnak kell lenniük az orosz propagandával szemben, amelynek jelenleg is sokan áldozatul esnek. Ukrajna az Európai Unió 90 milliárd eurós hitelcsomagjának újabb részletéből rakétavédelmi rendszereket vásárolna, értesült a Euronews. A tárgyalásokat ismerő európai bizottsági forrás szerint a kijevi vezetés az amerikai Patriot, valamint a francia-olasz fejlesztésű SAMP/T rendszerek iránt érdeklődik. A beszerzési lista pontos részleteiről még folynak az egyeztetések, ám a megrendelést várhatóan még szeptember előtt véglegesítik. Üzenetet küldött az áldozatok hozzátartozóinak a lengyel turistabusz őrizetbe vett sofőrje. A férfi ügyvédjén keresztül azt üzente a múlt vasárnapi, az M3-as autópályán történt buszbalesetben elhunyt 12 ember hozzátartozóinak, hogy mélyen megrázta a tragédia. A sofőr tisztában van azzal, hogy semmi sem enyhítheti a hozzátartozók veszteségét és fájdalmát, és azzal is, hogy milyen súlyos következményekkel járt a baleset, közölte az ügyvédje. A Miskolci Járásbíróság kedden elrendelte a sofőr letartóztatását, ő és védője azonban fellebbezett a döntés ellen, így az egyelőre nem jogerős.
0: Időjárás.

0: Többnyire erősen felhős az égbolt, zápor, zivatar, az ország nyugati és középső területein pedig vihar is kialakulhat. Az esti órákig 29-35 fok közötti értékeket mérhetünk. Éjszaka még sok lesz a felhő, több felé számíthatunk intenzív csapadékkal. Holnap már többnyire napos, gomoly felhős idő várható, elszórtan főként északon fordulhat elő eső. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. A nyugati, északnyugati szél időnként megélénkül.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Pozsony-liget falun a Pajstún utcában egy személyautó villamossal ütközött össze, az útszakasz teljesen járhatatlan, az autósok a környező utcákon keresztül kerülhetnek. Az R1-es autóúton Zsarnóca előtt Nyitra felől a 103-as kilométer szelvénynél három motorkerékpár ütközött. A belső sáv zárva van, a torlódás miatt mintegy 50 perces menetidő növekedésre kell számítani. Sebességet mérnek a rendőrök Dargó után Kassak Lecsény felé. Szerencsés utat kívánunk!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Őket ereves. FM 106,7.
2: Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a nappali szerdai adásából. A műsorvezető Köteles Szabolcs. Vasárnap zárult az immár hatodik alkalommal életre hívott nagyipoly takarítás természetvédelmi akció. Erről fogunk beszélgetni Kereta Lászlóval, aki Ipoly Nagyfalu polgármestere, és akinek köszönöm, hogy elvállalta ezt a beszélgetést.
3: Jó napot kívánok, én is.
2: Mi is az a nagyipoly takarítás? Szóval, hogy mi ennek a története, nagyon röviden, hogy említettük, hatodik alkalommal rendezték meg, de mégis mit kell róla tudnunk? Gondolom, az Ipoly az egy folyó, az talán mindenkinek világos, de mit jelent az, hogy nagy takarítás?
3: Igen, ez 6 éve kezdődött, ez a közösségi környezetvédelmi kezdeményezés. Az Ipolynak az egész hosszan, a forrástól majdnem, hogy egészen Szobig, a teljes hosszában megy a takarítás. Az Ipoly föl van osztva több szakaszra, és mindjárt vannak ilyen kisebb vezetők, ami irányítsa a munkálatokat ezen a szakaszon. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a takarítás mindig többnyire 3 napra van elosztva, az egyes-egyes szakaszok mindegyik 3 nap takarítsuk, az a kisebb vezetők a saját szakaszukat tisztítsak. Parton, ahol olyan a hely, ahol nem lehet még közelíteni, és vízen is, az többnyire csónakokból történik. Mennek egyes csapatok, 8-as, 10-es, 12 fős csapatok, és szedjük a szemetet többnyire a vízről. Gyerekek még, akik nem hajóképesek, így szóval, akkor azok mennek a parton az egyes települések körül, és szedik az Ipoly parton a szemetet. Aztán összegezzük az egészet, és örülünk, hogy megtisztítottuk az Ipolyt.
2: Hát az Ipoly ez egy nagyon hosszú folyó, én így mindig meglepődök, hogy mennyire hosszú, szóval, hogy ez...
3: Valójában az Ipoly szlovák részén hosszabb, mint a Duna. 168-170 kilométerről beszélünk, úgyhogy valójában sokan meglepődnek, hogy Ipoly ilyen-olyan kis folyócska, de közben még hosszú folyó. Úgyhogy tényleg Szlovákia területén tovább folyik az Ipoly, mint a Duna.
2: Még talán annyit, hogyha röviden elmondanánk, hogy van-e főszervezője ennek, és hogy ez egy ilyen szlovák-magyar együttműködés akkor, hogyha jól értem.
3: Az egész kezdeményezésnek a Duna-Ipoly Sport Egyesület Szobról az volt a kezdeményező, belevonva az Ipoly menti településeket. Többnyire lehet mondani, hogy az Ipoly egész majdnem, hogy kültősége a két ország közötti államhatár, úgyhogy is a folyó mindkét határról a települések belekapcsolódtak, és közösen szlovák-magyar kezdeményen is közösen csináljuk az egész Ipoly tisztítást.
2: Lehet, hogy ez egy buta kérdés, de hogy ez egy ilyen jó hangulatú rendezvény, és hogy ilyenkor, hát ritkán találkozhatnak ilyen körülmények között, gondolom, az emberek, a folyó két partján élő emberek.
3: Igen, igen, végül is eleinte ez kimondott szemét hulladékszedés volt, mert nagyon nagy mennyiségben volt, akkor végül is nem volt idő beszélgetni, esténként találkozni, mert annyira elfáradtunk, de most az utolsó 1-2-3 évben, így az, hogy a vízszint is sokkal kevesebb hulladékot hoz a víz, így már van idő ilyen beszélgetésekre esténként is, mi a napközben dolgozunk is, de estére ma jó hangulatban leülünk, mindig más-más helyen, egy finom vacsora mellett, és elbeszélgetünk, hogy kinek milyen a tapasztala, mit talált, esetleg valami különlegességet. Ott ugye elbeszélgetünk este, még pihenünk, hogy a következő nap újra teli erővel neki menjünk a tisztításnak.
2: És hogyha valaki az Ipoly mentén születik, akkor az automatikusan úgy születik, hogy tud csónakázni, vagy tud kenut vezetni?
3: Valamikor lehet, hogy így volt. Én is Ipolynál születtem, mert Szetéről származok, az is az Ipoly menti falucska. Úgyhogy ez az én korosztályom, 40-50 körüli, ez mindenki tudott úszni, kenúzni mindent. Sajnos a mai fiatalság ez majd picit ettől eltért, ez ma nem automatikusan van ott úgy kenúzni, úszni, de ezzel is próbáljuk a fiatalokat is közelebb hozni az Ipolyhoz, a vízhez, a mindennapi élethez, hogy ne csak bent üljenek a számítógépnél, a mobillal kézbe, stb. Úgyhogy ez is egy ilyen megmozgató a fiataloknak, nehéz őket kimozdítani, de igyekszünk.
2: És ha már megemlítette az alacsony vízállást, ez hogyan néz ki jelenleg, illetve hogyan néz ki egész éven? Hát gondolom minden nap látja az Ipolyt.
3: Persze. Ami szomorú az, hogy évről évre rosszabb. És ez nem csak egy véletlen, hogy most szarasság volt, de évről évre tapasztalható, hogy kevesebb a víz. Én szeretem nézni a országos hidrometeorológiai szolgálat oldalát is, és szépen látni, hogy az átlag átfolyása az Ipolynak, Balassagyarmatnak, Szolaggyarmatnak, mindegy, hogy nevezzük, 2-3 köbméter körül van, és ilyenkor nyáron lemegy 0,56 köbméterre, 0, úgyhogy nagyon kevés. Vannak idők, mikor nem is írja ki, hogy mennyi, annyira kevés az átfolyás. És amíg ez a múlt években volt, úgyhogy 2-3 hétig tartott, most lesz, azt lehet mondani, hogy április vége, májustól ennyire kevés a ízfolyása az Ipolyban. Úgyhogy ez nagyon látható. Ipolyon vannak zsilipek építve, Ipoly teszűnél, Nagyfalunál, stb. Több van, 6-7 lépcső is van. Azok fölött van víz, de viszont annyira alló, hogy be van nőve növényekkel, ez a béka lencsével, vagy mi a pontos neve, nem tudom. De evidens, hogy all a víz. Úgyhogy vízmennyiség van, de all, mert nincs neki altfolyása. Úgyhogy nagyon látszik az, hogy kevés a víz.
2: No, de vissza a nagy Ipoly takarításhoz. Ha egy még ilyen részleteket elmondja nekünk, hogy ez hogyan néz ki, hogy kaptak kesztyűt, nem tudom, zsákokat, kibiztosította a kenukat, mindenhova kellett egy ember azért, aki gondolom tud jól evezni.
3: Végül is az úgy működik, hogy április végétől kezdődnek a háttérbe a szervezések, meg szólítunk vállalkozókat esetleg, tavaly például a visszaválthatós rendszernek a működtetőit, az állami szisztém, ezt is megszólítottuk. Azok is adták kesztyűket, zsákokat. Előző években Magyarországról is jobban sikerült nekik szerezni, az idén kevésbé, de sok helyen a önkormányzatok ajánlják ezt, a mindennapi kiadás, hogy kell fuvarozni a csónakokat, az embereket, étkeztetés, zsákokat, esetleg pólókat minden évben csinálunk, emlékpólót, hogy legyen valami. Az idén az önkormányzatok esetleg már megyékbe leszállnak a Nyitra megye, mint a Veszélcei megye valamilyen többnyire, ilyen a zsák és kesztyű, amit egymást összeítoztunk, hogy mindenkinek jusson legyen, függetlenül, hogy most Nyitra vagy Veszélce próbálunk, úgyhogy mindenkinek jusson legyen elég eszköz tisztításhoz. Csónakaink, azok még vannak pályázatból is, egy folyóba evezünk volt régebben egy pályázat, nekünk például önköltségből vettünk kenukat és kajakokat, autókocsik vannak, személykocsik, pótkocsik, és próbáljuk megoldani úgy, hogy mindenki eljusson oda, ahova kell kezdeni, még haza is jusson a nap folyamán, a nap végén, még a hulladékot is össze tudjuk gyűjteni egy helyre, hogy a hulladék elszállító nekünk az Ipoly parton keresni a hulladékot, úgyhogy például az idén itt van nálunk, várjuk, hogy majd jön a reményszolgáltató és elviszi.
2: Hát és volt-e bármilyen különleges tárgy, amit kiszedtek az Ipolyból, vagy inkább talán kezdjük ott, hogy mi az átlag, mi az általános, mi az, amit itt leggyakrabban szednek ki az Ipolyból, és utána majd, hogy volt-e bármi különleges is?
3: Az elmúlt években az a úszó hulladék, a petpalackok, söbörös dobozok, üvegek, ez volt a jellemző, papucsok, ilyen könnyű tárgyak, de mióta bevezették itt Szlovákiában is, Magyarországon is az állagosítást a petpalackokra, azóta ezek eltűntek, azt lehet mondani. Most már inkább, főleg, hogy itt, mikor kis a vízállás, amik vannak az öreg hulladékok, a megtelt üvegek, a klasszikus üvegek is, még vetpalackok is, mindegy, amikbe homok került, az lement az aljára, és beágyazódott a folyó medrébe, a folyó aljába. Úgyhogy most kis víznél ilyen volt nagyon sok, ilyen megtelt öreg üvegek, öreg palackok, papucsok, még ilyesmik az vannak, polisztirol darabok, ezből is sok van. Ami különlegesség, a tavaly évben itt a Ipoly-Nagyfalusi kataszter alatt találtunk egy homokba beágyazódva egy katonai sisakot. Többen azt mondjuk, hogy ez egy német katonai sisak, valószínűleg, de lehet, hogy nem az, de úgy néz ki, úgyhogy ez volt olyan különlegesség, amit találtunk. És most az idén körülbelül ugyanazon a helyen egy éppet összelapított, de ilyen csutoralt, vízre való katonai csutoralt találtunk. Hogy most a kettő összefüggésben van egymással, vagy nem, azt nem tudjuk, de eltettük, el van a sisak is téve, és majd egyszer csinálunk egy Ipoly-nagytakarítási múzeumot, ott fogjuk kiállítani a sisakot is, még a csutoralt is.
2: Hát és mostanában rengeteg hír szól arról, mióta ilyen alacsonyabb a vízállás minden nagyobb folyón, hogy ilyen robbanószereket is találnak, ettől nem féltek?
3: Megmondom az igazat, hogy néztem, mivel hogy volt katona is vagyok, úgyhogy néztem azt, hogy véletlenül nincs ilyesmi, ilyen jellegű, de ezen a talajon nem voltak állítók, annyira kemény harcok. Itt a falu fölött volt, de az Ipolynál nem hallani az idősebbektől, lett volna olyan harc, meg bombázás, stb., ahogy nem volt itt olyan. Úgyhogy én néztem ugye a vizet ilyen profi szemmel, ilyen katonai szemmel, de szerencsére ezt lehet mondani, hogy nem találtunk. De sajnos nagyon sok van olyan, vagy több helyen is találtunk olyat, hogy mostani friss zsákba bedobva hulladék, üvegekkel, törött szilánkokkal, ez ami a legveszélyesebb, mert azért a gyerekek csak-csak játszanak a folyóban, még fürödnek ebben a legékbe, és ilyen üveg szilánkkal teli zsákot, ha valaki bedob, ezt a srác, aki találta is, erre nagyon mérges volt, hogy hogy lehet ilyet csinálni, hogy zsákba evidens, hogy új zsák, mert azt látni, hogy az nem több évtizedes zsák, üvegek összetörve, üvegszilánkokkal teli, ilyet valaki bedob egy folyóba. Ezt nem tudjuk megérteni. Még azt is meg kell mondani, hogy nagyon sok helyen a horgászok, akinek tényleg a környezeti kellene dolgozni, még a környezet barátnak lenni, ahol vannak horgász helyet, mert azt látni, hogy hol van, ott hagyva ilyen palack, olyan palack, étel maradva anyag, úgyhogy...
2: Hát ne általánosítsunk, de hogy akkor van ilyen is. Ha már mondta ezt a szemetet, ezt most mint polgármestertől kérdezem, és csak ilyen rövid kitérő, de hogy amúgy ilyen üvegtörmeléket teljesen ingyenesen le lehet adni, ugye? Hogy ez minden településen beszedik, úgyhogy ez az értetetlen ebben.
3: Igen, ez végül is a önkormányzat csak egy kicsit odafigyel, akkor minden egyes hulladékot lehet osztályozni. Papír, műanyag, üveg, építkezési hulladék, mindenre van megoldás a falunak a többségében. És ennek ellenére még van, aki úgy gondolja, hogy egyszerű vinni a Ipolypartra a hulladékot, csak hogy kiöntöm valahova, úgyhogy ez a bosszantó, hogy megvan a lehetőség is. Ennek ellenére nem kell érte fizetni, nem kell érte semmit csinálni, csak elvinni oda, ahova le kellene adni a hulladékot, és nem. Az Ipolyparton jobb helyen lesz, úgy gondolja.
2: És hogyha tud számokat, vagy nem tudom így leírni azt, hogy milyen mennyiséget szedtek ki az Ipolyból idén?
3: A én vezetésem alatt Balassa gyarmatról, vagy szóval gyarmatról a mi felünkön, majdnem Ipolysalgig, mint a én szakaszom, ez körülbelül 35 kilométerről beszélünk az Ipolyon. A három nap alatt részt vettünk körülbelül 20-22-en ezen a takarításon. Ez szétosztva persze napokra, mert nincs annyi rónakunk, hajakunk, hogy egyszerre tudjunk meg fölösleges is annyinek, mert csak egymásnak zavart zálunk a folyón. De ez alatt a három nap alatt összeszedtünk naponta 12-14 zsák hulladékot. Ez egy elég szép nagy kupac, ha így vesztük egy 100 literes zsákokból, de viszont az előző évekhez, főleg az első egy-két évnek annak a egy negyede, egy ötöde. Hatalmas nagy kupacok voltak eleinte, most nincsen, sokkal kevesebb a szemét. Főleg az a friss, az a mindennapi hulladék. Úgyhogy az a 20-22-en voltunk mink ezen a szakaszon, felső szakaton is többen voltak Magyarországról is, még az alsó, a Ipolysalktól lefelé ott is, ott még többen voltak, mert ott még nagyobb a folyó, itt nálunk olyan keskenyebb, kisebb, nem kell annyi személy, mert szó szerint nem férünk el a vizen, beléje piposartú a szél és nagy a ipoly, külön kell menni egy hajónak a jobb parton, még a bal parton, mert itt még átlátjuk azt a 8-10 métert átlátunk, de ahol ma 20 meg 25 méteres nem látni, hogy mi van a part szélén, a szemét hulladik, úgyhogy ott fontos az, hogy úgy szóval dupla létszámú ember legyen a csónakokba.
2: És akkor, hát egyrészt ez egy jó hír, hogy kevesebb a szemét, de hát ezt megbeszéltük, hogy a visszaváltásnak és a kisebb vízhozamnak köszönhető valószínűleg, vagy annak is.
3: Igen.
2: De hogy a folyó által a partra sodort szemetet szedik össze, mert én láttam a képeket, és ott így jártak a vízben is, vagy hogy a vízből is próbálják kihúzgálni, hogyha valamit észrevesznek.
3: A parton is van, de az többnyire így helyi jellegűen a gyerekek, szülő, családok összeszedik. Végül is mink a vízen megyünk, kenukkal megyünk a vízen, és ami úszik, és ez a szakasz, amiről beszélik én, hogy Ipolynagyfalutól Vismagig, Ipolysalgig, ez eredeti méter, ennek ez a különössége, különlegessége, hogy eredeti nincs szabályozva. Úgyhogy ha így légvonalma vednénk, alig 3 kilométer, de valójában a folyón 6 kilométer, annyira kacskaringós eredeti meder, nagyon sok fa van bedőlve, így az, hogy a hódoktól, amit megraktak és kidőltek fák, meg a kanyargástól is, ahogy a alalmosások képződnek, akkor kidőlnek a fák. És többnyire, ahol ki van dőve a fa, ott összegyűlik a fa hulladék is, a természetes hulladék is, és ezek a mindenféle hulladékok is, amit ki kell szedni. Úgyhogy ahol van orlasz, úgy nevezzük, akkor ott van többnyire hulladék összegyűl, vagy úszik, és ott megakad. Úgyhogy ilyen fél kilométerenként van mindig egy nagy torlasz, közben meg kisebbek, és ezért is jó, ha nem nagy csapatok jönnek ilyen kisebb mederre, ilyen kisebb részekre, mert ha ki kell vinni a csónakot, relatívan magas a panddal, kimenni a csónakokkal, és ha ki kell vinni 8 meg 10 hatalmas kenut, amelyik 80-70 kiló körül vannak, az még erőttető. És ha van belőle 6-8, az sok. Úgyhogy tavaly volt ilyen eset, hogy anyukák, lányokkal voltak velünk a csapatban, és volt két férfi hordta az összes csónakot ki a partra, a csóványoson le, úgyhogy nehéz volt. Úgyhogy ezért nem kell, hogy nagyon sok hajó legyen, kevés, de aktívak legyenek, ez a lényeg.
2: Továbbra is Kereta Lászlóval, Ipolynagyfalu polgármesterével beszélgetünk. Hányan borultak be a Ipolyba ez alatt a nagy takarítás alatt?
3: Hozzá tartozik a borulás, úgyhogy de mivel, ha nagyon kicsi volt a víz, akkor az nem tudom mondani, hogy kényszerített borulás volt, de a nap végére jó egy kicsit megfürödni abba a vízbe, úgyhogy úgy napközben nem volt, mert tényleg 20-30 centis a víz, nagyon kicsi. Majdnem, hogy nem lehet fölborulni, ebbe is föl lehet borulni, mert alló víz még kevés, de azért minden nap volt egy-két, akinek sikerült megfürödni. Direkte vagy nem direkte, de volt ilyen. Például nekem is a legutolsó torlasz után, hogy vittük be a kenunkat, amit ki kellett vinni a partra. Hát olyan szerencsétlen léptem rá egy falra, hogy saját magam is bekupultam. Száraz voltam egész nap, de utolsó 50 méter végénél akkor sikerült egyet merülnöm nekem is. De ez már csak a jó hangulatot fokozza az egész, hogy jót nevetünk rajta, hogy na, sikerült mégiscsak.
2: Hát és akkor gondolom szokatlan módon még az Ipo is meleg ilyenkor, hogyha ilyen alacsony a vízzállás meg lassan folyik.
3: Ilyen nagyon kellemes, végül is évek óta, hogy kisgyerek voltam, 18-20 fokos vizekben már szoktunk fürödni, de mostanában simán a 26-28 fokot is eléri a víz, főleg ahol alatt kisebb a víz, kimondott meleg, az már nem is frissítő, olyan fürdés, mert tényleg kevés víz, és ahol nem folyik, akkor fölmelegszik, vannak ilyen kis zátonyok, jobbról-balról, azokban kimondottan, hogy meleg a víz.
2: Most már a nagy ipolytakarítást úgy többé-kevésbé megbeszéltük, de így még záró kérdésként, hogyha felkeltettük a rádióhallgatók érdeklődését, hogy csináljunk egy kis reklámot az Ipolynak, vagy Ipolynagyfalunak, hogy mondta, hogy akkor vannak ott csónakjai, szóval ez a hajós turizmus is akkor tud működni, illetve ott szerintem az egy ilyen bicikli paradicsom is, hogy arra is kiváló, hogy mit tudna mondani, miért érdemes ellátogatni mondjuk Ipolynagyfaluba is.
3: Igen, igen, ahogy van. Ez a Ürtösi járás nyugati része, azt lehet mondani, nem egy óriási fejlett régió, olyan szempontból, hogy gyárak lennének egymás mellett állnának, úgyhogy ebben a régióban inkább a turizmusra, az eredeti természetre, erre van minden alapozva. Az gond, hogy egy csepet, nem csepet, eléggé a időjárás függő az egész, hogy nincs víz, rosszabb kenúzni, rosszabb biciklizni, stb. Stb. De annak ellenére egy nagyon szép vidék, nem az alapos, tiszta lapos vidék. A környező falvakba is föl lehet menni biciklin. Kimondott bicikli út terve vannak, de sajnos még ide nem ért el. Az Ipoly melletti Galton van egy nagy terve, a Beszércei megyével közösen a falvak, hogy a Galton lesz, ahol többnyire Duna mellett is mindig a Galton van. Az a legegyszerűbb, mert a Galt az tulajdonban van, az Allan tulajdonában a legegyszerűbb megoldani, de tényleg, főleg Ipoly nagyfalutól Ipolysalgig eredeti meder. Hogyha valaki kalandra vagy, nem csak arra, hogy simán letutajozik egy egyenes folyón, olyan részek is vannak, de ez a nagyfalú Ipolysalg idvégen keresztül, ez kimondottan egy kalandos eredeti mederbe folyó csónakozás, nagyon nagy élmény. Az idén voltak 6 fiatal kezinokból, és annyira élvezték, annyira jól érezték magukat, hogy ma is jövőre is jönnek erre a tisztításra. Minden folyónak még van a saját adottsága, a saját szépsége. Ipolynak ez, hogy lassan folyik, hompolyog, de így eredeti mederbe. Főleg a tavaszi hónapokban gyönyörű, tele van állatokkal, madarakkal, a növényzet gyönyörű, virágzik minden, hogyha tényleg nagyon szép idék.
2: Hát akkor a vadregényes természetet kedvelő hallgatóinknak irány. Igen. Ipoly mente, Ipoly nagyfalú. Mi az előző percekben Kereta Lászlóval, Ipoly nagyfalú polgármesterével beszélgettünk. A témánk a nagy Ipoly takarítás volt, amely vasárnap ért véget. Köszönöm szépen, hogy elmondta nekünk a részleteket.
3: Szívesen, és jövőre, reméljük jövőre is lesz. Mindenkit szeretettel várunk.

0: Itt állunk Jabloncán, az elmúlt percekben ért véget Erdődy Csabádi Csilla könyvbemutatója, amely itt talán nagyon leegyszerűsítve a helynevekről szólt. Hát először is köszönöm a meghívást, és köszönöm, hogy végighallgathattam.
1: Én is köszönöm, hogy megtisztelt a jelenlétével.
0: A három településnek a helynév kincsét dolgozta fel Csilla, és hogy egy kicsit érzékeltessük azt, hogy a helynevek egy mennyire sok szemszögből megközelíthető témakör. Egy ilyen erőltetett hasonlattal hadd kezdhessem, hogy mikor én meghallottam azt, hogy többek között Torna Görgővel foglalkozott, nekem különben az jutott eszembe, hogy akár ez lehetne egy olyan eszköz is, amivel az emberek így edzenek, egy torna görgő, ugye a görgő, azt mondjuk a kerékpáros így használják otthoni edzésre, szóval ez egy torna görgő, az egy, ennek a településnek a neve lehetne egy ilyen torna eszköz is. Elnézést kérek a torna görgőiektől, és a másik település, amivel foglalkozott, a szádalmás. Nekem arról mindig az jut eszembe, hogy sokat ették az almát, és ugye a szájuk almás volt, csak azt akarom érzékeltetni, hogy nagyon sok féleképpen lehet ránézni a nevekre, de gondolom nem innen ered ezeknek a településeknek a nevük.
1: Valóban nem. A szádalmás az eredetileg, tehát régebbi térképeken is csak almásként szerepel, illetve ugyanez a helyzet Torna Görgővel is. Ott is csak görgőként szerepelnek ezek a nevek, és akkor kapták a megkülönböztető előtagot, amikor így rendszerezték ezeknek a településeknek a neveit, és akkor ugye kiderült, hogy több almás van, több görgő van, és ezért szükségesek ezek a megkülönböztető előtagok, amik aztán hozzájárultak a települések neveihez, ami egyébként így a szóbeszédben nem is használatosak, tehát az almásiak csak almásiak, a görgőiek pedig csak görgőiek, úgyhogy itt szóban nagyon ritkán használjuk a teljes nevét ezeknek a falvaknak.
0: Honnan jött az ötlet, hogy a helynevekkel kezdjen el foglalkozni?
1: Az rögtön az egyetemi éveim első fél évében részt vettem egy olyan órán, aminek onomasztika volt a neve, tehát a tulajdon nevek vizsgálatáról szólt ez az óra. Ott még nem konkrétan a helyneveket vizsgáltam, hanem Jabloncának és Szirícének a név szemiotikai tájképét, tehát hogy hogyan jelennek meg a tulajdon nevek a lényegében a települések tájképében, tehát mit látunk belőlük. És mivel ez egy nagyon tág kutatási kör, ezért leszűkítettem csak a helynevekre, és a bakalár munkában tehát már csak Jabloncának a helyneveivel foglalkoztam. Aztán a diplomamunkám megint egy kicsit másról szólt, ott módszertani, oktatásmódszertanról volt szó, de szintén a helynevek oktatásba való beilleszthetőségével kapcsolatban írtam egy dolgozatot, és végül a doktori kutatásaimban kanyarodtam vissza erre a témára, mert hogy úgy gondoltam, hogy van még itt mit kutatni, és valóban van, mert hogy bár Jablonca most egy kicsit így ezáltal a szülőfalma háttérbe került, de a szomszédos településeket körtve, Szádalmást is, Torna Görgőt dolgoztam fel végül.
0: Hát és egy mondott egy eléggé meglepő magas számot, hogy ezen a három településen 2500 helynevet sikerült felkutatnia. Várta, hogy számított-e arra, hogy ilyen helynévkincssel fog találkozni? Tulajdonképpen a saját lakókörnyezetében elment három településre, és egyszerűen csak lett 2500 helynév.
1: Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem, mert hogy Jabloncáról már volt egy olyan tapasztalatom, hogy mennyire kicsi település, bár nagy külterülettel rendelkezik, de hogy milyen gazdag a helynév állományait, főleg ugye a földrajzi jellegéből kifolyólag inkább völgyek, meg hegyek, dombok, források nevei vannak. Úgyhogy számítottam rá, hogy sok lesz, őszintén szóval arra nem számítottam, hogy ennyire sok. Tehát ott körtvélyesen főleg a szőlőterületek nevei leptek meg, hogy abból volt nagyon sok, görgőn a barlangok nevei, abból bárszlovákul és csehül, de rengeteg van, rengeteg barlang, és igazából ez az, ami ezt a mennyiséget is adja, vagy hát nyilván nem csak ez, mert nagyon sok fajtája van még a helynévnek, ami kiegészítette ezt az állomány, de számítottam rá, hogy sok lesz, hogyha őszinte akarok lenni.
0: Na ebben most egyből bele is kapaszkodok, és ugorjunk fejest ebbe a szlovák-magyar témába, miközben az előadásában, illetve a könyvbemutató alatt kihangsúlyozta, hogy a szlovák megnevezéseket, amelyeket így mondjuk az impériumváltás után gondolom adtak a hatóságok, azokat a helyi lakosság nem használja. Viszont most mondta, hogy a görgőn a barlangok nevei, azok pedig szlovákul vannak meg, akkor itt érzek egy kis ellentmondást.
1: Igazából ez azért van, mert hogy a barlangok neveit a falusiak nem használják. Tehát nyilván ezeknek a nagyobb lyukaknak, úgymond, mint az ördöglyuk, az oltárlyuk, a padostyukat mutattam itt meg a közönségnek, ezeknek igen, viszont főképp az alsó hegyen vannak olyan ballangok, vagy ilyen szakadékok, amiknek igazából csak szlovák vagy cseh neve van, ez annak köszönhető, hogy szlovák és cseh barlangászok fedezték fel őket, és a helyiek igazából nem tartják számon ezeket a barlangokat, tehát nincs olyan nagy jelentősége, mint mondjuk a felső hegyen lévő szakadékoknak, akár az asszonyjukat nem említettem, de kecskelyuk is van, szóval van több ilyen lyuk vagy barlang, amit így a helyiek ismernek, de ezek többsége inkább a felső hegyen van, az alsó hegyen az kicsit távolabb is van a településtől, úgyhogy ott nem igazán ismerik ezeket a barlangokat.
0: De akkor így általánosságban mire jutott, hogy a szlovák megnevezéseket hogyan használják ezekben a településekben, és tudom, hogy hangsúlyt fektetett arra is, hogy szlovák anyanyelvűeket, vagy olyanokat, akiknek az elsődleges nyelvük a szlovák, velük is interjúzzon.
1: Igen, minden esetben törekedtem erre, bár szadalmas esetében ez nem valósult meg, ott mindenki magyarul szeretett volna velem beszélni, ami egyrészt öröm, másrészt meg így ugye ez ott kimaradt, viszont így is volt, hogy nyelvet váltott az adott közlő időközben, ha csak egy rövid időre is. Az a tapasztalatom, hogy a szlovák nyelvű adatközlőim, tehát az emberek, akikkel beszéltem, szintén magyarul használják ezeket a neveket, mármint az ismertebbeket, amiket ők is ismernek, és erről nagyon egyszerű magyarázatot adtak. Egyszerűen azt mondták, hogy hiába használnak ők a szlovák megnevezéseket, még hogyha esetleg ismerik is, mert hogy volt például, hogy a galambosköt tudta az adatközlő jól, hogy az holubi eszkala, le is tudja magának fordítani, de egyszerűen, ha ő kimegy a faluba és azt mondja, hogy ő a holubi eszkalát keresi, akkor azt, még hogyha értik is, az emberek nem kapcsolnak rögtön, viszont hogyha azt mondja, hogy a galamboskát keresi, vagy a galambos követ keresi, akkor azt mindenki rögtön fogja tudni, hogy az hol van. Tehát nincs egyszerűen kommunikációs funkciója ezeknek a szlovák helyneveknek a településeken, ezért vannak kevésbé használatban, vagy szinte egyáltalán.
0: Miközben olyan gyakran ragozott téma az asszimiláció, meg a nyelvváltás, de akkor ezek szerint a helynevek ellenállnak.
1: Hát a helynevek maguk már kevésbé vannak használatban, tehát ezért ők ellenállóbbak is ebben a témában. Meg egyébként is, tehát itt ezek a települések még nagy mértékben magyar anyanyelvű lakosokkal bírnak, tehát inkább mondjuk ilyen 70-80, akár Jabloncon 90% fölött rendelkezik magyar nyelvű lakossággal, úgyhogy hála Istennek mi még azért itt tartjuk magunkat.
0: Továbbra is Erdődi Csobádi Csillával beszélgetünk. De láttam, hogy örült annak, hogy vannak ilyen szlovák térképek vagy applikációk, amelyek viszont segítettek, mert hogy olyan helyeket neveztek meg, amit itt már gyakorlatilag senki sem tud megnevezni.
1: Így van, de minden egyes adat öröm egy ilyen kutatónak, mint amilyen én is vagyok. Úgyhogy örültem annak, hogy megvannak ezek a helyek nevezve, mert ahogy említettem is, tehát ezeket a főképp ezek a barlangnevek szerepelnek, ugye nagyon sok a mapi.cz térképen, és ezeket a helyiek nem ismerik, tehát ezzel is csak gazdagabb lett igazából a névállomány, úgyhogy egyáltalán nem szegényíti ez meg, sőt én azt vallom, hogy igazából akar, ha az emberekre levetítjük, minél több nyelvet tudunk, minél több nyelven beszélünk, annál gazdagabbak vagyunk, mert annál több emberrel tudunk akár kapcsolódni, és így van ez a helynevek esetében is, hogy nem azért mondom azt, hogy a szlovák helyneveket nem ismerik, nem használják a lakosok, mert hogy lenézem ezeket a neveket, csupán nincsenek használatban, de ettől függetlenül nekem, mint kutatónak bármilyen nyelvből lesz az a helynév, az érték.
0: És egy olyan adatot is mutatott, miszerint kutatott településeken így összességében, vagy a lakosság körében sokkal kisebb arányú a helynevek ismerete, mint egy átlagos magyarországi településen, ami engem annyiban lepett meg, hogy azt hittem, hogy itt, mivel ilyen előregedő lakosság van, meg olyan emberek, akik szerintem túlnyomó részt a mezőgazdasággal foglalkoztak aktív éveikben, hogy én nem erre számítottam volna.
1: Engem is nagyon meglepett ez az eredmény, és a magyarországi kutatókat is nagyon meglepte. Én ezt ugye itt a bemutatón is mondtam, hogy azzal próbáltam megmagyarázni, nyilván erre sokkal széles körű kutatások kellenének, több településről, akár több magyarországi települést is bevonni, és több szlovákiai magyar települést is bevonni, de hogy arra következtetésre jutottam ennek kapcsán, hogy egyrészt az a helynévállomány, amit én összegyűjtöttem, abban nagyon gyakori a több nevűség, tehát hogy egy-egy objektumot, területet több névvel illetnek az adatközlők, ez is okozhatja azt, hogy nyilván sok nevet nem ismernek, mert valaki csak az egyiket használja, míg valaki más egy másikat. Illetve az is okozhatja ezt, hogy több fajta helynevet is gyűjtöttem. Itt ugye említettem az építményneveknek a példáját, amik ugye nem kifejezetten helynevek, viszont hogyha a helynévi funkcióban vannak használva, tehát valaki mondjuk eligazításnál azt mondja, hogy a kultúrháznál fordulj jobbra például, akkor az a kultúrház szó az nem egy köznév lesz, nem egy építménynek a neve, hanem egy helynévként funkcionál.
0: És akkor ez mai napig ilyen megmagyarázhatatlan, hogy miért van az, hogy tényleg ilyen markánsan alacsonyabbnak tűnik a helynév ismeret itt a szlovák, ebben a három szlovákiai magyar faluban vagy településen, mint egy átlagos magyarországi faluban, mint hogy itt kevésbé ragadt volna meg.
1: Azóta őszintén szóval nem foglalkoztam ezzel, úgyhogy nem néztem utána az elmúlt egy évben, hogy valaki ezzel kapcsolatos kutatásokat végzett-e. Nem gondolom, hogy igen, mert arról véleményem szerint azért tudnék csak szóltak volna, hogy bevonták a gyűjtésemet egy ilyen kutatásba. Egyrészt az is, hogy itt olyan sokrétű a helynév állomány, hogy tényleg többfajta helynév van, akár itt gondolok a völgyekre, dombokra, hegyekre, erdőkre, mezőkre, forrásokra, barlangokra, hogy valaki, tehát nem ismeri senki a teljes egészet, hanem mindenki mondjuk egy-egy szegletét ismeri ezeknek, tehát valaki jobban ismeri a földeket, aki a földeken dolgozott, aki mondjuk az erdőre jár dolgozni, az jobban ismeri ezt a részét a helyneveknek, tehát hogy nincsenek olyan átfedések, mint mondjuk, nem tudom, tényleg ez csak az én saját elgondolásom, úgyhogy szabad a további gondolatmenet ebben, de mondjuk itt Debrecen környékén ott azért nem ilyen sokrétű a helynév állomány.
0: Hát nincsenek hegyek, és a hegy, ahol van hegy, ott egyből van erdő, egyből van barlang, és ugye ez hiányzik, ahol csak egy mező vagy egy termőföld van.
1: Így igaz.
0: Azt is így kimutatta, hogy abban a településben, ahol az iskolás koroknak aktívan próbálják megmutatni ezeket a vagy bemutatni, tanítani ezeket a helyneveket, ott ez meg is látszik. Szóval, hogy felnőnek, ott láthatóan jobb a helynév ismeretük, ha már ilyen kiskortól foglalkoznak ezzel.
1: Igen, hát, hogy amíg felnőnek, azt ugye utánkövetéses vizsgálattal lehetne vizsgálni, hogy később ez hogyan alakul. Egyenlőre én itt a 20 év alatti korosztálynál figyeltem ezt meg, hogy jelentősen magasabb a 20 éven aluliak helynév ismerete Tornagörgőn, mint Szádalmáson és Körtülyesen, és ahogy ennek próbáltam utána járni, akkor ahhoz a szálhoz vezetett minden, vagy ahhoz a ponthoz, hogy egyszerűen az óvodában és az alapiskolában nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy regionális ismeretekkel bővítsék a gyerekek tudását, vagy akár a tanulmányokba ezt beleszőjék valamilyen módon. Úgyhogy én csak azt tudom mondani, hogy le a kalappal, hogy ezt így évek óta, mert hogy már nyilván aki 15 éves, az nem most járt óvodában, régebben, de hogy évek óta ezt művelik ott a tanárok, hogy ez egy követendő példa szerintem.
0: Hát akkor dicsérjük meg a tornagörgői tanerőt. Hogyan magyarázza azt, vagy mi, nem tudom, bármilyen irodalom szól-e arról, amit már említett is, meg többször visszatért a bemutató alatt is, hogy vannak bizonyos helyek, utcák, amelyeknek több megnevezése van, sőt, én szerintem van, hogy extrém sok megnevezése van egy helynek, de hogy ez miért alakul ki, hogy egy közösségnek az lenne az érdeke, hogy egy dolgot egyféleképpen nevezzen meg?
1: Ez nagyon érdekes valóban, és ezért is törekszünk mi arra, akik helyneveket kutatunk, hogy egy nevet válasszunk ki lényegében, amit a szótárban címszónak emelünk ki, hogy valahogy ezt a tudást egységesítsük, hogy igen, ez az utcának amúgy a neve, de hívják így is, meg így is, meg így is. Igazából ennek egyszerűen az az oka, hogy nincsenek ezekben a településekben hivatalos utcanevek, és mindenki így a saját maga módján nevezi el. Van, hogy csak egy-egy család ismeri az adott utcanevet, van, hogy egy kisebb közösség, de hogyha mondjuk megemlítem nekik a másik nevet, akkor igen, hogy azt is ismerik, csak nem azt használják. Tehát van, aki tudatában van a többi névnek is, valaki nem annyira, valaki meglepődik rajta, hogy tényleg ez is a neve. Úgyhogy igen, szerintem ez az oka, hogy hiányoznak a hivatalos utcanevek, vagy hát, hogy hiányoznak-e, azt nem tudom, azt a falusiaktól kéne megkérdezni, hogy nekik hiányzik-e, mert így viszont a névállomány ezzel csak gazdagodik.
0: A zene után folytatjuk a beszélgetésünket Erdődi Csobádi Csilla nyelvésszel és tanárral.

0: Most folytatjuk a beszélgetésünket Erdődi Csobádi Csilla nyelvésszel és tanárral. És szintén egy ilyen érdekes oldalága ennek a témának, illetve a tervezett jövőbeni kutatásának az, hogy vannak megszűnt települések. Hát itt van egy ilyen nagyon ismert a Derenk, ami kőhajításnyira van innen, hogy ez egy lengyel falu volt, amelyet a II. Világháború alatt felszámoltak, elköltöztették az embereket innen, és ezt hogyan lehet kutatni? De említette, hogy szerintem a hallgatóink számára sokkal ismertebb Gombaszögöt is, amit most már nehéz kihalt helynek tekinteni, de hogy akkor ezek szerint hivatalosan az is egy kihalt település, és akkor ezt hogyan lehet kutatni egy kihalt település helyneveit?
1: Még nem tudom. Hát a Derenkét az szerintem viszonylag könnyebb lesz pont emiatt is, mert hogy az még egy eléggé ismert település. Mai napig van minden éven búcsú, visszajárnak az eltelepített lakosok, sőt a Lengyelországból is nagyon sok látogató van olyankor, úgyhogy talán az arról még bővebb anyag áll majd rendelkezésemre. Ami szerintem nehezebb, az itt a Szilice nyugatra szomszédos települése, Boncátó, Szilice környékének a kipusztult, vagy elhalt, kihalt, kitelepített, nem tudom, falvai. Itt a közönség többet is mondott, ami csak most így hirtelen eszembe jut, az a Fekete Fűz, Korotnok, Ardócska puszta, Kisfalu, tehát ott több ilyen kis település volt itt fent a hegyekben, amiket valamilyen okból felszámoltak. Nyilván ezek nem is tudom mennyire nevezhetők településeknek, mert nem tudom még, hogy milyen lakosság számuk volt. Én azt feltételezem, hogy ezek inkább ilyen nagyobb tanyák lehettek fent a hegyekben, és aztán majd, hát nem tudom, látjuk, Szilicéhez kapcsolódnak jelenleg ezek a települések így közigazgatásilag, tehát kataszterileg oda tartoznak, úgyhogy én azt gondolom, vagyis bízom benne, hogy majd a szilicei névanyagban azért ezek majd fellelhetőek lesznek valamilyen levéltári vagy térképtári forrásokban.
0: Most önkényesen hadd ragadjak ki két érdekes helynevet, amit itt említett és feljegyeztem magamnak, és akkor kezdjük a gimnasztikával, ami szintén egy modern szónak tűnik, és hát rá tudnám kötni a Torna Görgőre, de már nem szeretném őket ezzel tovább idegesíteni, de szóval hogy? És ez nem egy mai megnevezés.
1: Igen, ez számomra is nagyon meglepő volt. Legelőször Jabloncán találkoztam ezzel a névvel, amikor 6 éve végeztem itt, 6,5 éve végeztem itt a kutatást, hogy a katolikus egyházhoz tartozik, elég közel a templomhoz, egy olyan nevű terület, hogy gimnasztika. És ezt már akkor sem tudtam megmagyarázni, hogy miért épp gimnasztika, vagy mi köze van annak, van-e bármi köze a gimnasztikahoz, ezt azért úgy gyorsan elvetettem. De nem találtam erről egyenlőre még semmilyen információt, és aztán, amikor újból találkoztam ezzel a névvel Száldámáson, és szintén egyházi területként, akkor már úgy kezdte birizgálni a fantáziámat, hogy lehetséges, hogy itt ez valamilyen egyházi területnek a általános, lehet, hogy még annó köznévi megnevezése volt, ami aztán tulajdonnévi alakult. Úgyhogy ezt a debreceniekkel, ott van ugye a Magyar Nemzeti Helynévtár Programnak a központja, le is konzultáltam, hogy ők mit gondolnak erről, és fontolgatjuk, hogyha még erre lesz több példa így a környező településeken, akkor felkerül, mint köznév, tehát földrajzi köznév bekerül a földrajzi köznevek tárában, mert hogy mint egyházi területet jelölő köznév.
0: De hogy erről semmit nem tudunk, hogy ez lehetséges, hogy nem tudom, ott volt egy egyházi iskola, és tényleg oda kimentek tornászni, vagy ez egy ősi megnevezés, szóval semmi kapaszkodó nincs.
1: Ez is elképzelhető, amúgy nem egy rossz kiinduló pont, hogy bár arról nincsenek forrásaink, hogy egyházi iskola lett volna Jabloncán, ez még a jövő titkán. Várom, hogy esetleg valaki erről tud valamit, akkor jelentkezzen, de szeretném még Jabloncát nyilván kicsit mélyebben is feltárni. Egyelőre most ezzel hosszú ideje nem foglalkoztam, úgyhogy lehet, hogy még a jövőben kiderül erről is valami. Nyilván ott még a záró dolgozatomban olyan mélységekben nem mentem, mert hogy még nem is volt rá szükség, de mindenképpen szeretném ezt majd folytatni.
0: Hát és a másik ilyen helynév a Siskó.
1: Igen, ezen is fel is nevetett a közönség. Hát a Siskó nekem is az egyik kedvencem, mert hogy ennek a névmagyarázata az, hogy azért Siskó, mert olyan idétlen. Idétlen a föld, hogy ilyen vizenyős, nem is lehet vele nagyon semmit kezdeni, olyan semmire se jó föld. Úgyhogy ezen én is akkor így nagyon csodálkoztam, hogy lehet egy tehát egy elég elképzelhetetlennek tűnik, hogy valaminek azért az a neve, hogy Siskó, mert idétlen. Úgyhogy megpróbáltunk azért erre egy valamilyen más elfogadható magyarázatot is találni, és annak idején Cikó Kendert termesztettek ott. Úgyhogy elképzelhető, hogy ebből valahogy valamilyen úton, módon alakult ki a Siskó, meg lehet, hogy aztán bele is gondoltak az emberek, hogy itt nem lehet semmit termeszteni, hogy ez ilyen sisiföld, vagy nem tudom. Lehet, hogy ez a kettő így összefonódik.
0: És hogy arra is rámutassunk, hogy a helynevekre szerintem úgy gondolunk, mint valami ősi dologra, de hogy ez mai napig keletkeznek helynevek. Hát tulajdonképpen ez a csodálatos benne, és erre egy szintén egy példát mondott az előadásában.
1: Igen, a Tesco sokaknak kedvence. Általában, hogyha valami érdekességet szeretnék mondani, amivel úgy felkeltem a közönség figyelmét egy hosszabb előadás során, akkor ezt így beszoktam dobni. A Tesco, igen, az egy lényegében egy ház, amit nemrégiben építettek, és hát elég nagy, fehér, nagy üvegablakokkal, és ezt a 20 éven aluliak nevezik Tesco-nak, úgyhogy ez az ő névalkotásuk. Egyébként van még egy ilyen névalkotásuk ennek a korcsoportnak, és ez nagyon szép, mert Régióbec vagy Újobec, mind a két néven emlegetik. Ez a Tornagörgői Községi Hivatal mögött található romos épület, ami azért viseli a régi és az új nevet is egyben, mert hogy ez lett volna az új községi hivatal, csak befejeződött valamilyen oknál fogva az építése, és a fiatalok előszeretettel járnak oda. Egy találkozópontnak is használják, vagy csak úgy ott együtt vannak. És mivel az lett volna az új községi hivatal, ezért Újobec, de mivel már réginek néz ki, mert hogy elég romos állapotban van, úgy, ahogy hattak, benőtte a gáz meg minden, ezért alakult ki a régi Obec neve is.
0: Továbbra is Erdődi Csobádi Csillával beszélgetünk. Hát akkor azért mondjuk el a nem rövid nevű két könyvnek a címét, és hogyha most valakinek felkeltettük az érdeklődését, hogy hogyan jutott hozzá.
1: Igen, az egyik könyv az inkább ez a tudományosabb része, ami tartalmazza az általam olvasott szakirodalmaknak az összegzését, az egész kutatásnak az elméleti hátterét, illetve módszertani leírását, valamint a településnek a rövid történetét, tehát tényleg csak így felvázolva nagyjából milyen településekről van szó. Emellett a helynévkutatás eredményeit számszerűen tartalmazza, illetve a helynév szociológiai elemzést teljes egészében, a kitekintéssel, a következtetésekkel, mindennel együtt. Tehát ez inkább ilyen tudományos, ezt ajánlom azoknak, akik mondjuk ezzel szeretnének foglalkozni, vagy szívesen olvasnak akár ilyen szociológiai jellegű dolgokat. Ennek a címe a helynévkutatás elméletének és gyakorlatának találkozása a Szoroskő lábánál, illetve van egy ilyen alcíme is, ami az eredeti cím felett van, grafikailag ez ilyen nagyon jól lett megoldva, nekem nagyon tetszik, hogy a táj mesél, a kutató hallgatja. Ez is lett a címe a könyvbemutatómnak. A másik az pedig a települések történetét kicsit bővebben tartalmazza, illetve magát a szótárat, tehát a helynév szótárakat mindhárom településhez, Szádámáshoz, Körtvéshez, Tornagörgőhöz, valamint a szótár használatát is leírva nyilván, hogy hogyan kell olvasni, vagy hogyan lehet értelmezni egy ilyen szótárat. Van hozzá térkép melléklet QR kóddal, ugyanis ez a térkép interneten is elérhető, illetve képek is vannak benne. Ennek a címe Helynévkincs a Szoroskő alól. És hát, hogy hol lehet elérni, hát ez most egyenlőre korlátozott példányszámban lett kiadva, úgyhogy akit érdekel, az nálam meg tudja vásárolni, illetve szeretném majd könyvtárakba elvinni néhány könyvtárba itt a környéken. Aztán meglátjuk, Nyitrán is maradt néhány darab, úgyhogy ők is fogják hírét vinni, meg szétküldeni, nem tudom pontosan még, hogy ők hova terveznek adni belőle, de így szeretném, hogyha több helyen kikölcsönözhető lenne. Van egy nagyon jó könyvtáros ismerősöm, a Szlováki Magyar Könyvtárosok Társaságának az elnöke, a Tegdes Egyházi Dóra, aki ma is szintén itt volt egyébként kolléganő, úgyhogy ő vele szeretném majd így néhány könyvtárba szintén eljutatni.
0: És ha most így fellelkesítettünk néhány hallgatót, szerintem azért nagyon sok embert így foglalkoztatnak a helynevek, egyrészt, hogy ennek köze van a települések történetéhez, meg gyakran ezek ilyen vicces történetek, de hogy nem tud ilyen tudományos kutatást végrehajtani, hogy mi az a minimális lépés, amit érdemes megtenni, nem tudom, érdemes ezt leírni, és bevinni a helyi hivatalba, vagy könyvtárba, vagy mit tanácsol, vagy a helyi újságnak odaadni? Szóval mi az a ilyen kármentő lépés, amit így bárki megtehet, akinek van ilyen tudása?
1: Ez mind nagyon jó ötlet, és arra biztatok mindenkit, hogy ha tudásában vannak ilyen helynevek, történetek hozzá, akkor azt mindenképp írja le. Mert hogy nem győzzük eléggé hangsúlyozni, mi akik ezzel foglalkozunk, hogy az utolsó utáni órában vagyunk. Itt volt szó ugye arról, hogy volt, aki 25 évvel ezelőtt itt a környéket nagyjából felgyűjtötte, és hogy már ő azt érezte, hogy már nagyon a végén jár, hát még én, így 2022-től. Úgyhogy tényleg érdemes ezzel foglalkozni, és ha már csak a nagyszülőt, dédszülőt, ha esetleg még él, megkérdezi valaki, akár a fiatalabbak, tényleg vannak érdekes, akár pikáns történetek is, ami miatt szerintem érdemes belefogni egy ilyenbe. Nagyon jó otthoni beszélgetés indító, hogy figyelj, Nagyi, hova jártál kapálni gyerekként, bármi, vagy honnan hordtak régen a karácsonyfát, amíg lehetett, ugye, akár az erdőből, vagy bármi ilyesmi, tehát tényleg ilyen beszélgetésindító kérdéseket lehet intézni az idősebb korosztály felé, akár nem is feltétlenül muszáj ezt egy 10-20 évesnek, egy 50-60 éves ugyanúgy megteheti, akár egy szomszéddal, vagy bárkivel tényleg, aki jobban ismeri ezeket a neveket. Úgyhogy szerintem mindenképp érdemes ezzel foglalkozni, meg nekünk is nagy segítség lenne, hogyha ezt így valaki elkezdené mellettünk csinálni, ha nem is ilyen teljes mértékben szakszerűen, de tényleg leírni, összegyűjteni, akar most már begépelni, és ha a községi hivatalba leadják, szerintem az ott a legjobb helyen van, hogyha nem rakják el nagyon mélyre valamelyik fiókba, vagy akár egy olyan intézménybe bevinni, ahol ezzel foglalkoznak, a fórumba, Nyitrára, Komáromba, az egyetemre, Pozsonyba, tehát bárhova tényleg. Úgyhogy arra biztatok mindenkit, hogy hajrá, mert kevesen vagyunk, akik ezt csináljuk, és tényleg az utolsó utáni órákban vagyunk, mert már nagyon kevesen vannak, akik birtokában vannak ezeknek a neveknek.
0: Hát és itt is Jabloncán, a községházán ránk esteledett, úgyhogy ezt a beszélgetést itt most befejezzük. Az előző percekben Erdődi Csobádi Csillával beszélgettünk. A helynévkutatás eredményeit bemutató könyveit láthattuk itt az előző percekben, és erről beszélgettünk mi is. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.
2: Az örök

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: 8600 háztartásban még ma reggel sem volt áram Dunaszerdahely környékén. Ukrajna rakétavédelmi rendszerekre költeni az Európai Uniós hitel egy részét. Az ország nyugati és középső részén ma is lehetnek viharok, estig 29 és 35 fok között ingadozik a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Kis Balázs vagyok a hírekkel. Az előző napi vihar miatt 8600 háztartásban még ma reggel sem volt áram, a leginkább sújtott térség Dunaszerdahely, Nyitra és Pozsony, közölte Mihaela Dobosová, a nyugat-szlovákiai áramszolgáltató szóvivője, hozzátéve, hogy csütörtökön este több mint 400 áramkimaradás volt. A vihar Pozsony, Dunaszerdahely, Nagyszombat, Nyitra és Komárom térségében volt a leghevesebb. Az erős szél, a letört ágak és kidőlt fák, valamint a villámcsapások okoztak áramkimaradásokat, ezek több tízezer háztartást érintettek, tette hozzá Dobosová. Független és átfogó audit elrendelését kéri Robert Fico miniszterelnöktől az ellenzéki kereszténydemokrata mozgalom a Szlovák Postánál. A KDH a vállalat gazdálkodásának, a munkakörülményeknek, a postabezárások folyamatának, valamint az átalakítási terveknek a felülvizsgálatát szorgalmazza. A párt szerint a vizsgálat szükségességét tovább erősíti a szabályozó hatóság legutóbbi fellépése, amely nyomán a postának fel kellett hagynia a fiókok nyári időszakos lezárásával. A cseh elnök szerint egyértelmű, hogy az Oroszország lépéseivel kapcsolatos történelmi tapasztalatok napjainkban ismétlődnek, ám egyesek ezt különféle okokból nem akarják észrevenni. Petr Pavel Csehszlovákia megszállásának 58. évfordulóján a Cseh Rádió épülete előtt tartott megemlékezésen hangsúlyozta, a cseheknek fel kell ismerniük a Kreml agresszív terjeszkedési törekvéseit, és ellenállóbbnak kell lenniük az orosz propagandával szemben, amelynek jelenleg is sokan áldozatul esnek. Ukrajna az Európai Unió 90 milliárd eurós hitelcsomagjának újabb részletéből rakétavédelmi rendszereket vásárolna, értesült a Euronews. A tárgyalásokat ismerő európai bizottsági forrás szerint a kijevi vezetés az amerikai Patriot, valamint a francia-olasz fejlesztésű SAMP/T rendszerek iránt érdeklődik. A beszerzési lista pontos részleteiről még folynak az egyeztetések, ám a megrendelést várhatóan még szeptember előtt véglegesítik. Üzenetet küldött az áldozatok hozzátartozóinak a lengyel turistabusz őrizetbe vett sofőrje. A férfi ügyvédjén keresztül azt üzente a múlt vasárnapi, az M3-as autópályán történt buszbalesetben elhunyt 12 ember hozzátartozóinak, hogy mélyen megrázta a tragédia. A sofőr tisztában van azzal, hogy semmi sem enyhítheti a hozzátartozók veszteségét és fájdalmát, és azzal is, hogy milyen súlyos következményekkel járt a baleset, közölte az ügyvédje. A Miskolci Járásbíróság kedden elrendelte a sofőr letartóztatását, ő és védője azonban fellebbezett a döntés ellen, így az egyelőre nem jogerős.
0: Időjárás.
1: Többnyire erősen felhős az égbolt, zápor, zivatar, az ország nyugati és középső területein pedig vihar is kialakulhat. Az esti órákig 29-35 fok közötti értékeket mérhetünk. Éjszaka még sok lesz a felhő, többfelé számíthatunk intenzív csapadékkal. Holnap már többnyire napos, gomoly felhős idő várható, elszórtan főként északon fordulhat elő eső. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. A nyugati, észak-nyugati szél időnként megélénkül.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Autók koccantak Dunaszerdahelyen a Fő utca és a Kondé-Püspök utca kereszteződésében, de jelentősebb

0: Menetidő növekedésre nem kell számítani. A D2-es autópályán Stomfa előtt, Pozsony felől útmunkálatok miatt lassul a forgalom, ott mintegy 10 perces torlódásba futhatnak bele. Radar méri a sebességet Tornóc utáni attó felé. Legyenek óvatosak, ha volán mögé ülnek, jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Pátria Rádió. Kékkő, FM 98,3.
2: Kedves hallgatóink, folytatjuk válogatásunkat a nappali szerdai adásából. A műsorvezető Köteles Szabolcs. A Kultermix rovatunk következik, ahol egy általunk érdekesnek tartott témát próbálunk meg körbejárni, elemezni a magunk módján. Mindenben Paszmár Lívia, a Pátria Rádió Szövegköz című irodalmi műsorának a szerkesztője, valamint Mészáros Áron és Risavi Pál webadminok lesznek a segítségünkre. Hát mai témánk az lesz, hogy miért kedvelik a mai 20 évesek is a Jó Barátok című sorozatot, amelynek az első része 1994-ben látott napvilágot. Nem lesz meglepő az első kérdésem, hogy nektek milyen emlékeitek fűződnek a Jó Barátokhoz, de így, hogy milyen kezdeti emlékeitek fűződnek a Jó Barátokhoz. Esetleg megvan-e az, hogy mikor láttátok az első részt, és akkor milyennek tűnt?
3: Nyilván akkor még a tévében láttam a Jó Barátoknak a részeit. Most nem emlékszem pontosan, hogy szombaton vagy vasárnap ment, de biztos, hogy valamelyik hét végi napon. És akkor mindig ott ültem a tévé előtt, és én azt hiszem, hogy utána más médiumon nem is néztem a sorozatot, tehát videó megosztókon meg, és nem tudom, hogy milyen felületen van fönt konkrétan, de hogy nem néztem aztán később.
2: Áron?
4: Gyermekkorom kereskedelmi tévés emlékeinek a egyik legnagyobb dolga a Jó Barátok, mivel hogy ez én általában hétköznap, miután megjöttem iskolából, akkor szoktam nézni. A délutáni műsorsáv, odafigyeltem erre aláröhögős történetre, illetve arra nagyon jó zenékkel igyekeztek ezt a sorozatot minél több emberhez eljuttatni, és így ennek a mixe tetszett meg.
2: Pali?
5: Gondolkoztam már én is azon, hogy vajon mikor találkozhattam velük. Szerintem nekem is első körben tévés élmény volt a Jó Barátok, aztán pedig a számtalan újranézés különböző csoportosan. Volt egy ilyen tényleg ilyen baráti körbe újranézés, meg magam is, ahogy szoktam sorozatokat néha újra pörgetni. Volt legalább egy alkalom, hogy így fogtam is az egészet, így végigtoltam.
2: Hát én módszeresen nem szoktam katonatörténeteket mesélni, de nekem a Jó Barátok a katonasághoz kötődik. Én 1998-ban voltam Nagy Mihályban sorkatona. Én lehet, hogy már előtte is néztem, mert ugye, mint említettem, ez 94-től megy ez a sorozat, úgyhogy biztos előtte is így találkoztam vele, de ott az unaloműzőnek az rendkívül jónak tűnt, meg érdekesnek, és ebből következően én alapvetően szlovákul néztem, vagy nekem mindig is ez a szlovák verzió, vagy a szlovák szinkronhangok csengenek a fülemben. Nem tudom, gondolom a fiatalabbak azok már angolul nézték. Te, Lívi, te milyen nyelven nézted?
3: Én magyarul, illetve arra is emlékszem, hogy a szobatársaim, vagy lakótársaim nézték, aztán már így ez egészen a közelmúltban, és szerintem ők is magyarul nézték, szóval szerintem a szinkron is jó volt egyébként. És én nem is emlékszem, hogy láttam angolul egyáltalán, az biztos, hogy szlovákul nem.
2: Akkor Bíbis Korica Ondrejková csilingelő hangja nincs meg nektek, hát nem tudjátok, mit veszítettek.
3: Nem.
4: Nekünk Kökényesi Ági, meg Holnándor hangja van meg.
3: Neked is, Áron.
4: Igen. Szintén magyarul néztem, és a magyar szinkront a HBO készítette, és utána került a kereskedelmi tévékre valószínűleg a 2000-es évek közepén, amikor én először találkoztam vele 7-8 évesen. Akkor még nagyon sok mindent nem értettem, mondtam, hogy legjobban azt tetszett, hogy volt ez a aláröhögős sketch, meg ez a sitcom. Első sitcom, amivel találkoztam.
5: Én nagyon sok mindent németül néztem. mert egy időben rákaptam arra, hogy előbb az osztrák tévét nézzem, mert ott voltak érdekesebb műsorok, aztán pedig mikor lett vége a műholdas berendezésünk, akkor Prohét, Szategy, és ezeket a német adókat végzongoráztam, így voltak kedvencek, és ott is néztem. Viszonylag sok sorozatot néztem így magyarul is.
2: Pedig van egy ilyen vélekedés, hogy a német nyelv nem alkalmas a humor közvetítésére, ezek szerint te ezt meg tudod cáfolni?
5: Igen, abszolút. Abszolút át tudja egyébként adni. Sőt, valószínűleg jobb technológiájuk volt, vagy több szinkron színészük, de egyes filmeknek a szinkronja nekem sokkal jobban, sokkal élvezhetőbb szokott lenni. Vagyis volt korábban, most viszonylag kevesebbet hallgatok németül.
2: Jó, hát térjünk rá a legnehezebb kérdésre, hogy mi lehet a Jó barátok című sorozat titka. Kezdjük onnan, mivel ez egy összetett kérdés, hogy mi lehet eleve a titka, vagy abóvó a titka, szóval mitől volt a saját korában népszerű, és aztán próbáljuk majd még második körben megfejteni azt, hogy a mai fiataloknak, vagy a mai fiatalok körében miért népszerű ez?
4: Szerintem azért volt ez a sorozat népszerű a maga korába, mivel hogy ez nem egy tipikus amerikai szituációs komédia volt, nem olyan volt, mint például a Seinfeld vagy a Cheers, ami a nagyon amerikai nézőknek volt érthető, hanem univerzális poénok voltak, és ezeket univerzális poénokat a világ bármelyik pontján, Los Angeles-től Tokióig lehetett érteni, és szerintem a másik titka, hogy ez a összeköltözés barátság hangulatot hogyan mutatta be, hogy kb. Mindenki így képzelte el az ideális barátságot, a kora felnőtt kort, vagy ezt a fiatal felnőtt kort, hogy együtt laknak, jóba vannak, folyton át tudnak járni egymáshoz, volt benne nyilván belterjesség, ami nem probléma. Szóval egy ilyen ideális baráti viszont mutattak be, amit szerintem mind a mai napig egyfajta etalon.
3: Én is ezt mondtam volna, amit Áron, hogy ez az ideális lakókörülmények, hogy tehát van három fiú, három lány, vannak mindenféle kavarodások, meg szerelmi szálak, meg be lehet esni egymáshoz váratlanul, és hogy igen, valószínűleg így akartak élni a fiatalok, és vagy ezzel könnyű volt azonosulni, könnyű volt ilyen vágyképet megfogalmazni. Az, hogy most például a COVID után ehhez hogyan viszonyulnak a fiatalok, az igazából engem is érdekelne, mert hogy nem tudom elképzelni, hogy ez milyen változásokat hozott például az egymáshoz való viszonyulásban.
4: A COVID alatt valószínűleg ez egy nagyon jó nosztalgikus érzés volt, amikor mindenki be volt zárva, nem találkoztak az emberek egymással, a baráti kapcsolatok kicsit megromlottak, és valószínűleg ekkor volt egyfajta nosztalgiája, egyfajta reneszánsz ennek a sorozatnak, hogy amikor otthon voltak az emberek, és nézték azt, hogy húha, hogy ez volt a 90-es években, ez volt akár még a 2019-es évben a COVID előtt, hogy barátokkal találkoztunk, jól éreztük magunkat, jó összhang közöttünk, nincsenek viták, nincsenek megosztó kérdések, hanem kizárólag a emberi kapcsolatokra alapozott jó fejkedős történet néha drámával, és emiatt volt egyfajta jó érzés szerintem COVID alatt. És ugye akkor jött ki ez a Jó barátok reunion sorozat is a HBO-n, ami szintén sokat tett ahhoz, hogy a COVID alatt rengetegen újra pörgették ezt a sorozatot, és egyéb más sorozatokat, amik a Jó barátoknak a epigónjai, nem ez a jó kifejezése.
2: Hát a Jó barátokhoz hasonló sorozatok. Pali jelentkezett.
5: Igen. Én a COVID alatt Walking Dead-et néztem, de ettől függetlenül egyszerűen az ember kinézett, és ez a hangulat árad be így az ablakon keresztül. A Jó barátok kapcsán ez a reunión, ez nem csak sima dokumentumfilm?
4: Csak sima dokumentumfilm volt, de mivel hogy a hat szereplő végre egyszerre egy képernyő szerepel, emiatt nagyon sokan újra kezdték nézni a sorozatot ennek a dokumentumfilmnek a hatására.
5: Végignéztem ezt a dokumentumfilmet, eléggé próbálták több-kevesebb sikerrel így bele szuszakolni ezt a jó barátok érzést egy részbe, így próbálták nagyon elmagyarázni, hogy miért is volt olyan jó, úgyhogy ez kicsit olyanoknak készült szerintem, akik vagy még csak most kezdtek bele, vagy annyira nem is ismerik magát ezt a szériát. És személyesen úgy nem is tudom hol tenni, hogy vajon mi lehetett az a fő mozgató eleme, amitől ez a sorozat úgy működött. Szerintem, és erről vonaton beszéltünk, ezt konkrétan te említetted, hogy ezt a pozitív sorozatot, hogy egy kifejezetten pozitív sorozatot gyártottak, egy kifejezetten pozitivista beállítottságú volt, azon túl, hogy szitkom volt, de sokkal kevesebb negatívumot csempésztek bele, mert azért a szitkomokban is néha kell, hogy az érzések egy kicsit hullámvasútba kerüljenek, hogy ne legyen az egész egysíkú. Például én Big Bang Theory-nak tartom magam, mert azt néztem végig többször, szerintem 10-15-nél többször, és ott is az utolsó részekre fel tudták húzni nagyjából ugyanazokat a érzelmi villogókat, vagy hogyan nevezzem mind, amit a jó barátoknak is az utolsó évadról nagyjából fel tudtak építeni. Én éreztem némi hasonlóságot a két szitkomba, de a jó barátok volt szerintem inkább az úttörő, és a Big Bang pedig inkább egy ilyen amolyan követője, így elkapták azt a eszenciát.
2: A helyzet komikumon kívül az is elég fontos, hogy a jó barátokban 6 különféle karakter van, de lehet, hogy ez van egy ilyen alap, ami alapján kell írni egy szitkomot, és abban benne van, hogy így jó, hogyha a karakterek bizonyos szempontból szélsőségesek, de mind különféle irányokba, és ez egészen biztosan jót tett a sorozatnak. Áron?
4: Közben a karaktereknek meg mind vannak egyéni problémáik, hogy például valaki megházasodni akar, valaki karrierista, és nem találja helyét a világban, valaki elvált, szóval attól függetlenül, hogy optimista a sorozat, ott vannak ezek a negatív dolgok, csak valahogy van egy olyan optimista kicsengés az üzeneteknek, meg mintha mindig érződik az, hogy bármi probléma történik, az meg fog oldódni ebbe a sorozatba. Szóval akkor lehet azt is mondani, hogy kicsit egy ilyen utópia ez a sorozat, ahol mindenre van egyfajta feloldozás, vagy megváltás. Azt nem tudom, hogy a többi amerikai szituációs komédia is így működik, mert nagyon keveset ismerek, inkább azokat ismerem, amiket mondjuk a jó barátok inspirált, mint például az Agymenők, amit én például nem szerettem Balival ellentétben. Sokkal jobban szerettem a Így jártam az anyátokkal, How I Met Your Mother-t, ami ugyanaz, mint a jó barátok, csak a 2010-es évek elején, a 2000-es évek végén játszódik. Szóval nem egy olyan 90-es évek nosztalgia van, mint ahogy a jó barátoknál, hanem egy ilyen 2000-es évek nosztalgia, ami sokkal jobban magaménak tudok érezni, mivel hogy én ebben a korszakban nőttem fel.
2: És ha már a karakterek, akkor térjünk is rá a karakterekre, és azzal fogom egy picit megbonyolítani a kérdést, hogy arra kérlek benneteket, hogy a 6 szereplő közül mondjátok el, hogy így habitusban szerintetek melyik áll hozzátok a legközelebb, de mondjátok el azt is, hogy nektek amúgy melyik tetszett a legjobban, vagy melyiket vártátok, hogy már jöjjön elő újra?
5: Végigfutattam a karaktereket, és ilyen fénysebességgel különböző karakterfejlődési mérföldköveiket, de szerintem Chandler karakterébe ugyanis felfedeztem egy kicsivel több mélységet. Bonyolultabb volt a családi háttere, vicces volt, tényleg az egyik legviccesebb karakter, és ezeket a szituációs gegeket ő is nagyon jól tudta hozni egyébként. Nagyon jó színész volt, de az ő karakterében egy kicsit több, hát most így mondjam, sötétebb szint is kevertek bele. Ugye ő azért konfliktusba állt a szüleivel több különböző szinten. Igaz, hogy ebből is ki tudtak hozni vicces szituációkat, ennek is voltak viccesebb elemei, de azért volt ott egy ilyen szürke árnyalat, amit így végighúztak a karakterén, és ez szerintem egész jót tett.
2: Két kérdés volt, hogy hozzád melyik áll így a legközelebb habitusban, és melyik tetszett a legjobban, de mondtad, hogy ugyanaz, csak indokold meg.
5: Ugyanaz, hozzám Chandler áll közelebb is, meg az ő karaktere tetszett a legjobban. Talán ő volt az első olyan karakter, legalábbis azokban a szitkomokban, amit néztem, aki úgy volt egy picit kocka, hogy egyébként ki tudott ebből a kockaságból törni.
4: hogy én Joey-nak a naivitásával, meg a pozitivizmusával, meg ezzel a idézőjes csóróságával, hogy neki soha nincs pénze, meg mindig kölcsönkér. Jó, ezzel nem tudok annyira együtt menni, de nekem emiatt nagyon tetszett ez a karakter. Hogy ilyen optimista volt, hogy ilyen mindent megoldunk, de közben ugye a világra is úgy nézünk rá, mint egy kisgyerek. Szóval ez a gyermeki öröm mellé nagyon tudok menni, amivel Joey is rendelkezett egész végig. Illetve azt hittem neki vannak a legjobb dumája sorozatban, meg a legviccesebb jeltek is hozzá köthetőek.
2: Akkor most jövök én. Nekem szerintem így habitusban leginkább rossz áll hozzám közel, és az a tulajdonsága, ami sajnos bennem is megvan, ez a tudálékosság, vagy ilyen okoskodás, hogy így általában a legrosszabbkor próbáljuk villogtatni a tudásunkat, amiről aztán még nagyon gyakran ki is derül, hogy még csak az sincs teljesen rendben. Valamiért a snob énem mindig azt mondta, hogy Phoebe karaktere az közel kell, hogy álljon, mert hát egy ilyen kis, nem tudom, ilyen más, ő tényleg ilyen alter, az alter megtestesítője ebben a sorozatban, de a szívem mélyén nekem is Joey, egyértelműen Joey a kedvencem.
3: Miért is lenne snob vagy alter Phoebe? Mert hogy én Phoebe-t akartam mondani, és akkor most várnék egy ilyen indoklást, mert nekem ez így nem jött le.
4: Szerintem ez nem inkább snob vagy ilyen alterség, hanem ez a tipikus 60-as évekbeli hippi vonalt vitték tovább.
3: Én nem érezném magam annyira közelinek Phoebehez, vagy nem találok olyan tulajdonságokat egyikükben sem, amivel nagyon azonosulni tudnék. De hogyha így a hat karakter közül valakit ki kellene választani, akkor nekem így elsőre Phoebe ugrik be, meg a büdös macska, ugye az szerintem mindenkinek megvan, és aztán a másodiknak meg Joey-t mondtam volna én is, de ez így milyen jól alakult, hogy mindhárman más karaktert választottatok a férfi karakterek közül, így eloszlott köztetek. Szóval, hogy nekem a Phoebe-nek ez az ilyen kis bugyutácskasága van meg, de akkor lehet, hogy régen láttam a sorozatot, és újra kéne nézni tényleg, hogy más rétegeket is megtaláljak benne, amiket itt említettetek.
4: Amúgy Joey és Phoebe között van sok párhuzam, hogy mind a ketten szerintem ők a legnaívabb, a leggyermekkélyesebb karakterek, és emiatt kettőjük dinamikája eléggé jó működik. És ezt szerintem nem említik meg sokan, hogy a Phoebe meg a Joey jelenetei általában a sorozat legjobb pillanatai közé tartoznak. Kettő nagyon hasonló karakter, jó a dinamika, de nem gondoljuk-e azt, hogy ők nagyon egymáshoz illenek, mivel ilyen két külön világot testesít meg, egy macsó színész, meg egy gitározó hippi.
3: Ebben egyetértünk, Áron.
2: Ezek szerint nem szeretsz főzni és takarítani, Livi?
3: Most mondhatnám, hogy nem hajtom lejjebb a monitort. Mi van a mosogatóban a hátam mögött? Nem, szóval...
2: Monika karakterére utalok, ugye?
3: Igen. És közben meg azon is gondolkodtam, hogy mi az, ami Rachel-re jellemző, mert hogy úgy azon túl, hogy lett egy lánya, nem nagyon ugrik be semmi az ő karakterével kapcsolatban, meg hát rossz nyilván, ugye a szerelmi szál az egyik.
2: Mondjuk még rossz mellett az is szól az én esetemben, hogy az nekem mindig olyan erőt adott, hogy rossz, aki egy kicsit ilyen balfék, hát végis ő viszi el a legjobb nőt.
4: Uh-huh. Hát Rachel a ügyeletes jó csej a sorozatban, ami a legtöbb amerikai sorozatban megtalálható az a karakter, hogy a jó csej, de viszont neki is vannak jó pillanatai Rachelnek, de inkább ő ez ilyen karrierista típus, aki mindig följebb akar lépni, mindig meg akar felelni a főnökeinek, mindig meg akarja találni a legjobb pasit, és végül aztán mindig vissza elvickél rosszhoz.
5: Rachel karaktere ezért is fejlődött, talán egy kicsit többet, hogyha a lányokat vesszük sorozatból. Ő az elkényeztetett apuci pici lányából lett azért úgy anyuka, hogy viszonylag a saját lábán állt, és a naivitása is elég sokat kopott szerintem így a sorozat végére. Szerintem az ő karaktere fejlődött talán, mondom, talán a legtöbbet. Mindegyik fejlődött nagyon lassan, és ez lehet, hogy valakinek zavaró, vagy sokan hallottam már párszor, hogy azt mondták, hogy viszonylag egy vonalon maradtak, de egyébként, hogyha az ember végignézi tényleg egy kicsit jobban odafigyelve, tapasztalható, hogy azért dolgoztak a karakterekkel. Talán a hosszú játékidő, ugye 10 év...
4: 94-től 2004-ig.
5: Igen, az a 10 évad azért az eléggé elhúzta azt, hogy úgy hogy szembetűnő legyen a karakterfejlődés. Ebben is kicsit más volt. Úgy volt szitkom, hogy látszott, hogy a rendezők, a szövegírók, akik dolgoznak a karaktereken, hogy azok próbálják tényleg formálni őket, és nem hagyják őket annyira egy dimenzióban.
3: Hát meg tulajdonképpen az első, meg az utolsó résznek a középponti figurája is egy kicsit Rachel, ha még visszakanyarodunk az ő személyiségéhez.
2: Az én állításom az, amivel lehet vitatkozni, hogy Jennifer Aniston, ugye a Rachel, aki megformálta a Rachel karakterét, szerintem ő vitte a legtöbbre aztán a sorozaton kívül. Vajon miért?
6: Egy név, Brad Pitt.
2: Ez lenne a titok nyitja?
6: Valószínűleg igen, mivel a kora legnagyobb filmsztárjával sikerült összejönnie Jennifer Anistonnak, akivel nagyon sokáig egy párost alkottak, és akkor igazából így áligába emelte a sztárok között. És ez nem biztos, hogy ez a sztársága korrelált a színészi képességeivel, mert aztán olyan nagyobb feladatokat, meg nagyobb szerepeket már későbbiekben nem kapott. Akit még érdekes módon próbáltak Hollywoodba is felfedezni, kipróbálni több filmbe, az a Matthew Perry karaktere volt. Bruce Willis-e volt egy közös filmje, aminek a nevére nem emlékszek.
2: Bérgyilkos a szomszédom.
6: Bérgyilkos a szomszédom, igen, igen. És hát végül sajnos neki se jött ez a nagy sztárság. Ő se törte át azt a eget, nem tudott kilépni az árnyékából.
3: Hát azért ez iszonyatos hangsúly volt szerintem mindenkinek a pályájában. Ez a 10 év, ez meghatározó egyértelműen, és ha most így végig gondoljuk a hosszan tartó sorozatoknak a szereplőit, hát most lehetne majd egy Dallas részt is egyébként készíteni. Hát ott sem történt olyan, vagy ezekben a hosszan nyúló sorozatokban nem szokott történni olyan, hogy aztán valaki nagyon nagy karriert pusson be. Nem sorozatokban is.
2: Én közben csak annyit szúrnék, hogy ez még lehet, hogy többször elő fog kerülni, hogyha ilyen témáról fogunk beszélgetni, de hogy én tényleg nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy volt a Simlis és Szende című sorozat, és abból is csak a Bruce Willis lett világsztár. A hölgy ugye, a Szende, ő pedig gyakorlatilag teljesen eltűnt.
3: Sybil Shepherd.
5: Ó, igen. Én meg Schwimmert, David Schwimmert fedeztem fel kvázi, így most, hogy elkezdtem foglalkozni kicsit a sorozatnak a történelmével, vagy történetével. Így esett lehet, hogy tulajdonképpen Schwimmer egy időben párhuzamosan játszott az Elit alakulatban. Nem tudtam, hogy időben hogyan jön ki a dolog, és most megnéztem, hogy akkor még bőven volt hátra 3 évada, szóval ott próbálkozott egy kicsit kilépni ebből a komikus szerepből, bár kicsit elszomorító volt, hogy még ebbe a, hát ez egy háborús sorozat, egy nagyjából valós, megtörtént esemény sorozatokat fűztek össze, még élő katonák elbeszélései alapján, és őre egy olyan tiszt szerepét akasztották, aki egy kifejezetten negatív karakter volt a sorozatban. Még mondom, még valahogy lehet, hogy a Jó barátok hatása volt, még ott is próbáltak valamiféle, nem is tudom, komikusabb karaktert alkotni belőle, holott utána néztem az Elit alakulatban játszott karakterének, ő azért sokkal komolyabb ember volt. Voltak ugyan konfliktusai az egységgel, mert erre volt kiépítve az egész, de a lényeg az, hogy valami rajtuk ragadt a Jó barátok szerintem, és szerintem azért volt nehéz kitörniük ebből a körből.
6: Nem csoda rajtuk maradt ez a stigma, hogy ők a Jó barátok szereplői voltak, mivel hogy a világ talán akkori legnépszerűbb sorozatában szerepeltek, nem napról napra, hanem hétről hétre, ahogy jöttek ki a részek, háztartások 100 millióba eljutott, ahogy mondtam, hogy Tokiótól Pozsonyon át Kaliforniáig mindenhová jutott a Jó barátok valamilyen úton, módon, szinkronosan, nem szinkronosan.
2: A Nagy Mihály laktanyákat nem elfelejtendő.
6: A Nagy Mihály laktanyától egészen Johannesburgig mindenhol fogható 20, volt.
5: 20x nyárra fordították le, és tényleg a legszélsőség, Japántól kezdve kínain át, spanyol, portugál, olasz, egész Európa gyakorlatilag mindenhol lefordítottak, szinte minden európai nyelvre.
6: Szerintem a spanyol név a legjobb, amigos.
2: Következő kérdést várom a legjobban, vagy annak a megválaszolási lehetőségét, hogy melyik a kedvence részetek? Nem férek a bőrömbe, úgyhogy hadd mondjam elsőként én el, hogy amikor Ross elmegy a szolárium szalomba, nem tudom, ez a pontos megnevezés, amikor így, mert hogy nem befekszik a szoláriumban, hanem ez ilyen festékes szolárium, én nem vagyok a téma nagy szakértője, de hogy ott így lefestik az embereket, hogy barnák legyenek, és ugye ott, mint mindig, így elbénázza, elszerencsétlenkedi a dolgot, és három dózist kap, de csak mindegyiket szemből, pedig neki forognia kellene, de hát ugye ezt se tudja megugrani, és akkor így megjelenik a barátai előtt, így előről teljesen barna, vagy már-már fekete, hátulról pedig rikítóan fehéren, úgyhogy nekem nem tudom, én ezen nagyon sokat nevettem, vagy mulattam ezen a részen.
5: Hát őszintén szóval nehezen tudok egy-egy részt konkrétan mondani. Általában Chandler és Joey részei azok voltak nekem a kedvenceim, amikor, nem tudom, beszerezték azt a széket, és akkor nem is akartak kimozdulni abból a székből, vagy Chandlernek az a nagyon pici jelenete, amikor beszerzett egy akkor menőnek számító, legalábbis így adták elő notebookot, és később vissza is kerestem, sőt, ezzel külön foglalkoztak az egyik ilyen tech csatornán, hogy milyen gépszörnye volt neki. Ma már elég megmosolyogtató, de főleg azok a részek, nem is egy rész mondom, főleg Joey-val költött jeleneteik voltak azok, amik úgy bejöttek nekem.
3: Nekem elég rossz a memóriám. Valószínűleg én megint a büdös macskát fogom mondani, ha már egyszer kiemeltem a mai alkalommal, úgyhogy...
2: De akkor mondd el, hát, ha a hallgatóink közül valaki nem tudja, miről van szó.
3: Hát ez Phoebe-nek a gitár produkciója, a Büdös macska című szám.
2: Csalódtam benned, azt hittem, hogy a Ross és Rachel csók jelenetét fogod mondani.
5: Azt tudom, hogy a két színész, Ross és Rachel, az első évadban egyébként, és ez szintén ebből a kis dokumentumfilmből derült ki, szóval most nekem az ilyen friss info, hogy ők tényleg kerülgették egymást, és sokkal több minden volt benne ott az első csókban, meg ilyesmiben, így köztük. Azért is működött, és ott akkor a színésztársaiknak is másképp jött le az egész történet köztük.
6: Ami nekem leginkább megmaradt, az amerikai focis rész, mikor hálaadáskor kimennek amerikai focizni. A sorozat minden jó pillanata, abban egy részenek mutatkozik. A testvéri viszály Ross és Monica között, Joey és Chandlernek ez a nagyon jó baráti viszonya, de közben csipkelődnek, mi vagy abban a részben megjelenik egy totál random holland csaj, akit mind a ketten el akarnak csábítani. Rachel perfekcionizmusa is megjelenik, és Phoebe-nek ez a ez a megmagyarázhatatlan aurája, hogy igazából nem ér semmihez, de elkezd játszani, és az amerikai fociban már rögtön nagyon sok jó pillanata lesz, tehetséged lesz. Úgyhogy igazából azt se tudja, hogy mit csinál.
3: Most eszembe jutott még egy kedvenc rész, amikor Ross beöltözik karácsonyi tatunak a Hanuka idején.
2: Van a 90-es évek nosztalgiátok? Hát itt köztünk vannak, hát én vagyok a legidősebb, tehát nekem jogosan lehet, és hát is valamilyen szinten van is, most így belegondoltam. Azért a 90-es évek itt Szlovákiában nem voltak annyira feltétlenül felemelőek, de hát én akkor voltam fiatal. Nektek, hogy visszanéztek a 90-es évekre, van ilyen nosztalgiátok, és akkor ezt a kérdést már összekötöm a fő kérdésünkkel, hogy most már így az adásunk vége felé jussunk el arra is, és válaszoljuk meg, hogy a mai fiataloknak miért, mit adhat a Jó barátok című sorozat, hogy miért tűnik úgy, hogy népszerű ez a sorozat, miközben nincs benne mobiltelefon, még azt se tudják, mi az a COVID. Szóval ilyen alapvető kódokat nem tudnak benne megtalálni a mai fiatalok, és mégis, hogy egy divatos szóval éljek, tudnak vele menni.
3: Hát nem tudom, nem vagyok 20 éves, hogy meg tudjam mit élni, szóval nem tudom, hogy mik azok a kódok, vagy nem is tudom, minek nevezzem, amik megőrizték az érvényességét, és megint csak oda tudok visszacsatolni, amit a legelején mondtam, hát amivel kezdtük a beszélgetést, hogy ez a valamiféle közösség az, ami vonzó a mai fiataloknak is, hogy egymásra számíthatnak, hogy nincsenek egyedül.
6: Ez a idilli barátság képzett, mivel hogy a kicsit olyan, hogy ez olyan, hogy már a optimizmus, a 90-es évek optimizmusa keveredik azzal, hogy a baráti társaságok, meg ezek a elképzelt közösségek milyen flottul működtek, és nagyon érezni benne azt, hogy egy olyan világot írunk, ami már igazából a régmúlt. Olyan, mintha például, hogy például a 9-11 előtt történt. Látni még a World Trade Centert nagyon sok jelenetben. És hogy ekkor még jóval nagyobb volt optimizmus, hogy a pozitív világképű nagyon érződött mind a világpolitikában, mind a emberek, ahogyan viselkedtek egymással. És utána jött szerintem egy ilyen jóval inkább gyanakvóbb, félelmetesebb korszak a világnak. És a jó barátok szerintem még ezt kaptál az első években, és ugye ez kitartott addig, még történt ez a sorozat. És lehet azt mondani, hogy a 90-es évek végi optimizmusnak, vagy a 90-es évekbeli elképzelt, hogy is mondjam, baráti kapcsolatoknak, vagy egy idealizált baráti kapcsolatoknak a jó barátok vetett véget, és ez a baráti kapcsolatok nem csak a baráti kapcsolatokra vonatkoznak, hanem így a emberek közötti kapcsolatokra. Jóval inkább gyanakvóbbak lettünk, jóval többet félünk.
5: Nekem annyira nincs nosztalgia érzésem, mert nekem valahogy annak ellenére, hogy a sorozat a 90-es években játszódik főképp, és átcsúszik csak a 2000-es évekbe, nekem inkább a 2000-es évekhez kötődik. Sokkal inkább. Nekem a 90-es évek az igazából alapsuli volt, és ott annyira, hogy is mondjam, én elsősorban egy eléggé tévéfüggő gyerek voltam. Rengeteg sorozatot néztem, csak aztán, ahogy jött a suli, és jöttek a jegyek, és azok nem voltak a legjobbak, akkor itt-ott le voltam tiltva, és akkor én átszoktam az olvasásra. Igazából aztán a jó barátokat én később már a 2000-es évek közepén tapasztaltam meg igazán. Addig tényleg csak ilyen szemelvénybe láttam itt-ott tévébe, valamelyik magyar adón, és aztán 2000-es évekhez kötődik inkább, akkor tudtam nagyjából végignézni, de még ott is elég sok fokhíjam volt. És kicsit így a 9-11-re gondolva, a 9-11 bennem annak ellenére nyomot hagyott, hogy én csak így a rádión keresztül, meg mikor hazamentem, akkor hát mivel már volt ugye műholdas tévénk, akkor a CNN-en keresztül tudtam követni az eseményeket. Egyébként máig emlékszek érdekes módon arra az egész napra, és utána kerestem, hogy például a jó barátokban ez mennyire jelent meg, és azt tapasztaltam, főleg Reddites véleményekből tudtam csak összebogarászni valamit, hogy a készítők igyekeztek eléggé kihagyni 9-11-et. Igazából annyit találtak, amit aztán én felfedeztem, hogy Joey-nál tűnik fel néha már a 2000-es, 2001 utáni időszakban a New York-i tűzoltóknak a jelvénye valamilyen pólón vagy ilyesmi. Ennyi volt az egész, úgyhogy ezt próbálták eléggé csendbe, hogy mondjam, túlélni, hiszen New York számára ez egy hatalmas trauma volt akkor.
6: Az egész világ számára egy hatalmas trauma volt, és ha jól tudom, a 2001. szeptember 11. után részekben már nincs olyan snit, ahol megjelenik a 9-11, de ezt más filmeknél is alkalmazták.
5: Ez máig igazából, hogyha jobban megnézzük, azon kívül, hogy egy amerikai trauma, ez egy elég erős New York-i trauma. És mivel a sorozat főszereplői is New York-iek, kvázi még ha csak oda is költöztek, talán ez volt benne az egyik céljuk a készítőknek, de ez most csak az én agymenésem, hogy ezzel próbáltak valami pozitívumot belecsalni abba a szürke időszakba, abba a 2001-től 2003-2004-ig tartó időszakba. Ami az érdekes, hogy akkor ért véget a sorozat, ugye, és az volt az a időszak, amikor elfoglalták Afganisztánt, meg ilyesmi.
2: De most már közeledünk a vége felé, és nem beszéltünk semmit a Central Perk nevű kávéházról. Ugye az egy rendszeresen visszatérő helyszín volt, Günterrel, a főnökkel együtt, időnként Rachel volt a pincér.
6: Például ez a sorozatnak számomra egy nagy negatívuma, hogy nekem nagyon stúdiószagú mind a apartman, mind pedig a kávézó. Hogy nagyon érezni, hogy ezek ilyen berendezett dolgok, és nem olyan, hogy bementek egy konkrét New Yorki kávézóba, és ott vették fel. Vagy a utcai jeleneteknél is érezni ezt a stúdió szagot sok esetben.
5: Ez egyébként jellemző volt a korabeli mondtad, hogy annyi, hogy nem túl sok szitkomot láttál hogy abból az időszakból. Én itt-ott végigpörgettem, úgyhogy nem konkrétan magukat a szitkomokat, hanem azoknak a történetét szeretem néha úgy itt-ott előbányászni. És egyébként ez egy jellemző volt, hogy nagyon sokáig, nagyon sok ilyen szitkom született akkoriban, meg amit én is láttam, hogy ezek tényleg ilyen valós, hogy mondjam, nem nevetőgép volt, hanem tényleg voltak ott emberek, akik úgy nevettek, ők adták meg a hangulatot, és ez tényleg azt úgy kell elképzelni, és ez volt az érdekesség, hogy kicsit olyan volt az egész, mint valami színházi darab, csak az volt a más, hogy az emberek, a nézőközönség, meg a színészek között ott mozgott néha 4-5 kamera is attól függően, hogy milyen jelenetről van szó. Úgyhogy ez a stílus azért is volt szerintem annyira népszerű, hogyha jól összehozták épp az adott szériát, mert így az emberek egy kicsit közelebb tudták érezni, hogyha volt szerencsék, és el tudtak menni mondjuk egy felvételnek a készítésére, akkor még ilyen belsőségesebb élményt tudtak szerezni.
2: Hogy nektek van-e Pavlov reflexetek, amikor meghalljátok a Jó barátok főcímdalát?
6: Én vidámabb vagyok, de a zenekar nem vidámabb. A zenekar The Rembrandt mind a mai napig nem szereti ezt a dalt játszani. Ennek utána is olvastam, hogy ez egy rádió DJ által összevágott 50 másodperces szám egy nagyobb számból, és eredetileg a sorozat készítői nem is ezt szánták a főcímdalnak, sőt még a pilot epizódban is a R.E.M.-től a Shiny Happy People-t próbálták ki, amivel viszont a R.E.M.-nek a énekese Michael Stipe nem értett egyet, mert nem akarta azt, hogy a zenekarja így kerüljön be a köztudatba, hogy egy ilyen szitkomnak a főcímdala lesz, és végül aztán a Warner Bros. Stúdión belül választották ezt a kevésbé ismert The Rembrandt zenekart, de a lényeg, hogy ez a dal mind a mai napig ikonikus, és egész világon egyfajta jele ennek a sorozatnak, hogy megjelenik, jó barátok, jól érezzük magunkat, minden jó.
2: Az előző percekben a Jó barátok című sorozatról beszéltünk, megpróbáltuk jobbról, balról, fentről, lentről elemezni. Mindebben kollégáim voltak a segítségemre, akiknek köszönöm a segítségét, konkrétan Pászmár Líviának, Mészáros Áronnak és Irisa Vippálnak. Köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy beszélgethettünk erről a kulturális jelenségről is.
3: Köszönjük.
6: És köszönjük.
5: Köszönjük.
2: És még talán a végére annyit, hogyha a hallgatóinknak van bármilyen hozzáfűzni valója, akkor keresse meg az elérhetőségeinket, és küldjék el a meglátásaikat, vagy legegyszerűbb, hogyha a Pátria Rádió Facebook oldalának az üzenet gombjára nyomnak, azt a kollégáink egyből látják.

0: Kvitner János, Kovács László és idősebb Rejter István, hazai magyar kultúránk és művelődésünk három olyan személyisége, akiknek munkásságáról, bár már nincsenek közöttünk, évek múltán sem szabad megfeledkezni. Őket idézzük fel a Szalagtársoron következő műsorában szombaton a 10 órai és vasárnap a 9 órai hírek után itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a műsor szerkesztője, és számítok hallgatóink megtisztelő figyelmére.
1: Az örök klasszikus Ének az esőben.
2: Volt egy csomó régi dala a 20-as, 30-as évekből, és akart egy filmet, ami ezekre épül.
1: Oktató kaptár Lendván.
3: Intézményesítették a méhészetüket, ők is nagyon segítettek a régi tárgyak beazonosításában, meg adományoztak kis tárgyakat.
1: Pablo Picasso művészete.
4: Mondani sem kell, milyen kényeztetésbe kezdtek, hogy a megmaradt gyermek jól érezze magát.
1: Média személyiség és polgármester Dömsödi Gábor.
5: És aztán onnantól kezdve 89-ig ott voltam, és akkor utána jött ez a rendszerváltó napzártás, címzáros TV2 műsor, ami nem a mostani kereskedelmi TV2, hanem az MTV-nek volt a kettős csatornája.
1: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.

0: Ében lehetnek viharok, holnap már naposabb lesz az idő. Üdvözlöm Önöket, Kis Balázs vagyok, mondom a részleteket. Pénzügyi segítséget nyújt a Munkaügyi Minisztérium a csütörtöki viharok károsultjainak Szlovákia nyugati részén. A támogatást azok igényelhetik, akik benyújtják a szükséges kérelmet és megfelelnek a törvényi feltételeknek. A minisztérium nem csak anyagi, hanem személyzeti és pszichológiai segítséget is biztosít az érintett területeken. A magánszemélyek háztartásonként legfeljebb 1500 euró humanitárius támogatást kaphatnak, és a jogszabályi feltétel teljesülése esetén a támogatás akár többször is igényelhető. Az önkormányzatok legfeljebb 15 000 euróra pályázhatnak. A részletek a Munkaügyi Minisztérium honlapján érhetők el. Robert Fico miniszterelnök Csehszlovákia 1968-as megszállásának 58. évfordulója kapcsán úgy fogalmazott, a Varsói Szerződés katonai ereje elfojtotta az Alexander Dubček által meghirdetett emberarcú szocializmus megvalósításának minden esélyét. A kormányfő szerint emiatt csaknem 20 év veszett el, amely alatt olyan változásokat lehetett volna végrehajtani a szocialista államberendezkedésben, amelyek versenyképesebbé és az emberekhez közelebb állóvá tehették volna azt. A miniszterelnök szerint ezért még fájdalmasabbak voltak az 1990-es években bekövetkező elkerülhetetlen változások. Augusztus 30-án vasárnap tartják a hagyományos nyílt napot az elnöki palotában. A látogatók 9.30 és 17.30 között tekinthetik meg az államfő székhelyének képviseleti termeit, abban a formában, ahogyan azokat a hivatalos diplomáciai látogatások és ünnepélyes fogadások alkalmával használják. A Szlovák Köztársaság elnöki hivatala kísérő programokkal is készül. Az érdeklődők megtekinthetik a Peter Pellegrini köztársasági elnöknek adományozott kitüntetéseket és ajándékokat, valamint a legfontosabb állami szimbólumokat, köztük Szlovákia alkotmányának eredeti példányát és az állami pecsétet is. Törökország nemzetközi elfogatóparancsot adott ki Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és az ország több más képviselője ellen a gázai övezetbe tartó humanitárius segélyflotta hajóinak lefoglalása ügyében indított nyomozás keretében. Akin Gürlek, török igazságügyi miniszter a közösségi oldalán közölte, hogy Ankara továbbra is kiáll a palesztinok mellett, és minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az emberiesség elleni bűncselekmények elkövetői bíróság elé álljanak. Hőhullám után heves viharok sújtják Olaszország északi részét, földcsuszamlások, áradások és jégeső bénítja meg a közlekedést, Lombardiában pedig már egész városrészeket kellett kitelepíteni. A legsúlyosabban érintett régió Lombardia, ahol Brescia, Sondrio és Bergamo megyében jegyzik a legkomolyabb vészhelyzeteket. A polgári védelem szerint egyelőre nem várható gyors javulás, mára 4 régióra narancssárga, további 13-ra pedig sárga riasztást adtak ki.
1: Időjárás.
0: Többnyire erősen felhős az égbolt, zápor, zivatar, az ország nyugati és középső területein pedig vihar is kialakulhat. Az esti órákig 29-35 fok közötti értékeket mérhetünk. Éjszaka még sok lesz a felhő, többfelé számíthatunk intenzív csapadékkal. Holnap már többnyire napos, gomoly felhős idő várható, elszórtan főként északon fordulhat elő eső. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. A nyugati, északnyugati szél időnként megélénkül.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: A D2-es autópályán Stomfa előtt Pozsony felől haladva útmunkálatok miatt jelentős torlódás alakult ki, ott mintegy 15 perces menetidő növekedésre kell számítani. A fővárosban a Dunaparton az SMP híd előtt Károlyfalu felől haladva 5-10 perces fennakadásra kell készülni. Sebességet mérnek a rendőrök Pozsonyban a Bécsi úton a Tirs rakpart felé. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. A digitális világ érdekes.

0: Modem.
1: A mesterséges intelligencia miatt egyre több lehetetlen kéréssel fordulnak a plasztikai sebészekhez. A beszédünkkel vezérelt gépek hogyan befolyásolják a beszélt nyelvünket? Új jelenség. A pápa szerint az emmi sohasem lesz erkölcsi lény, mire figyelmeztet az egyházfő. Kutatósegéd lett az emmi, vagy már az ember sem kell a kutatásokhoz? Végül mekkora probléma az űrkutatás szennyező hatása? Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonnál Szilágy Árpád. Pénteken délután élőben, vasárnap délelőtt ismétlésben a Pátia Rádióban. Itt van az asztaltársaság, dr. Bódi Zoltán netnyelvész, az InfoSzótár rovatunk alapítója.
2: Tisztelettel köszöntök mindenkit.
1: Itt van velünk egy másik Zoltán, Fokter Zoltán, a svábhegyi csillagvizsgáló csillagásza. Szia Zoli!
3: Sok szeretettel köszöntök mindenkit.
1: Kolmi vonalunkban Justin Viktor, tudományos újságíró.
4: Sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatóinkat is.
1: És Keleti Artúr, kibertitok jövőkutatónak, az informatikai biztonságnapja alapítójának megígérem, hogy jövő héten megint fordított sorrendben lesz majd a bemutatás, és akkor az A betűvel te leszel az elején.
5: Igen, ráméget. Üdv mindenkinek.
1: Ajánlom a műsorunk internetes felületeit, csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebookon. Mindegyik csak egy kattintásnyi távolságra van, hogyha önök, a hallgatók eljönnek a postmodem.hu oldalra. Ha tetszik a műsor, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. A feliratkozás leírása is megtalálható a postmodem.hu-n. Pár nappal ezelőtt egy közeli hozzátartozóval odaültünk a YouTube mellé, és néztünk egy olyan videót, ami teljes egészében mesterséges intelligenciával készítettek, és az volt a jellemzője, hogy nagyjából az 50-es éveknek egy ilyen idealizált formáját mutatta ez a videó. Tehát minden egyes épület úgy nézett ki, mint egy Chrysler autó, vagy mint egy ilyen, mondjatok még ilyen nagy amerikai Cadillac autó, tehát ezek a gyönyörű formákkal, krommal díszített elemekkel.
2: És
1: a
2: Chevrolet Impala.
1: Chevrolet, így van, és az emberek is ugyanolyan szépen belőtt hajjal, sminkel, tökéletes ruhában mindenki, és mindenki úgy nézett ki, mint hogyha fotómodell lenne. És néztük, körülbelül 10 perc után jelent meg az a gondolat, hogy ez baromi unalmas. Mindenki nagyon jól néz ki, mindenki tökéletes környezetben van, és ezt csinálja a mesterséges intelligencia. Tehát nekem a következő gondolatom erről az volt, hogy egy picit olyan, mintha megint csak közelebb kerültünk volna a Matrix világához, hogy látunk valami valóságot magunk előtt, és azt szeretnénk benne élni magunkat, tehát mintha ott lennénk benne, és nem szeretjük azt a valóságot, ami az igazi valóság.
4: Ahol most gonoszkodnék, akkor azt mondanám, itt válik el az igazi Jampi attól, aki csak vanabi.
1: Akkor értette ezt az 50-es évekbeli világot, de bármelyik korszakot meg lehetne csinálni.
2: De egyébként éppen a Matrixban éppen Smith ügynök mondta azt, hogy az első változata tökéletes volt a Matrixnak, de láttuk, hogy nem működik, és rosszabbá tettük egy kicsit, hogy az az embereknek jobb legyen. És szerintem ennek az egész hírnek itt van a kulcsa, hogyha mindjárt meghalljuk a részleteket.
1: Igen, csak ezt a kiinduló pontot akartam elmondani nektek, mert szerintem másoknál is fölmerülhet ez az élmény, hogy látnak ilyen látványokat YouTube-on, vagy más videómegosztókon, és hát ez mesterséges intelligenciával generálják, és egy idő után beleég a szemünkbe, a retinánkba, pont úgy, mint ahogy a divatmagazinok címlapjai, tehát a különböző újságok színes lapjai. Ugye a divatipar előállítja nagy mennyiségben ezt a látványvilágot, mindenki tökéletesen néz ki, és hát kik először a lányok úgy akarnak kinézni, mint a fotómodellek. És innen jön ez a következő, pont ugyanerről szól ez a hír, hogy amit a mesterséges intelligencia generál, úgy akarnak kinézni az emberek, és ez úgy jelenik meg, hogy a plasztikai sebészeknél egyre többen hoznak olyan képeket, amit mesterséges intelligenciával készítettek. Tökéletes arcvonal, tökéletesen megformált orr, szem, szemvonal, minden, és azt kérik a plasztikai sebésztől, hogy én ilyen szeretnék lenni, ilyenre csináljon, és a plasztikai sebész egyre nagyobb gondban van, hogy hát ezt nem lehet megcsinálni. De vajon miért?
2: Hát itt a dolognak az érdekessége az, hogy ezek az emberek, akikről itt szó van, ezek saját magukról készített mesterséges intelligenciával generált képeket mutatnak a plasztikai sebésznek. Tehát nem az történik ma már a hír szerint, mint itt tudom, évekkel ezelőtt, hogy viszi egy hozzá többé-kevésbé hasonlító fotómodellnek a képét, megmutatja, doktor úr, ilyen szeretnék lenni, amit ebből ki lehet hozni, ezt csinálja meg, hanem önmagáról generáltat egy emmivel egy képet, ami ezred milliméterre szimmetrikus és pontos, tegyük hozzá, ilyen a valóságban nem létezik, és az orvos ránéz, és azt mondja, hogy hát ezt nem lehet megcsinálni, mert anatómiailag lehetetlen.
1: Pedig a saját arcából készítette.
2: Pedig a saját arcából, igen, csak az ember lehet, hogy nem tudja olyan jól az anatómiát, vagy pedig azt mondja az orvos, hogy jó, elméletileg meg lehet csinálni, de egyszerűen nem vagyok képes olyan egyenes vonalat húzni, mert ember vagyok.
5: Igen, ez részben, ez is igaz, hogy nem pont olyan egyenes vonalat húz, de az is
2: bocsánat,
5: igaz,
2: hogy... Bocsánat, nagyon leegyszerűsítettem el.
5: Igen, nem úgy érted, nem igazad van teljesen. Hanem szerintem itt az lehet inkább a probléma, hogy amikor használunk egy mesterséges intelligenciát valamilyen célra, akkor azt tudnunk kell, hogy az melyik modell, és mi a feladat, és mire használjuk. Tehát az hogy mondjuk...
2: És hogy hogyan használjuk pontosan, hogyan utasítgassuk.
5: Mit tudom, én azt mondom, hogy csináljon az én fejemből egy vicces figurát, vagy rajzoljon belőle egy festményt, vagy ilyesmit, arra tök jók ezek a mostani mesterséges intelligencia rendszerek, az az abstrakciós, vagy ilyen absztraháló képessége, igen, ezeknek pont elég ehhez. Igen. De amikor ez egy műtéti feltételhez kötődő, akkor ott már más dolgokra kell odafigyelni. Pont olyanokra, amit te mondasz, hogy bizonyos dolgokat meg lehet csinálni, vagy nem. Vagy így, vagy úgy lehet megcsinálni. Más arányokra kell figyelni. Arra is figyelni kell, hogy mondjuk egy seb hogyan gyógyul például, annak mi lesz az eredménye. És csomó egyéb, amit mondtál példát, az nagyon jó, hogy megjelenik valaki a Angelina Jolie képé, vagy így akarok kinézni, akkor az orvos le tudja fordítani magának, hogy egyébként mit is szeretne igazából. És az ő arcából például mit lehet kihozni, ami igen, hasonlíthat majd igen, erre. Tehát, hogy mit szeretne? Valójában ő ott egy élményt mond el, hogy ő valami ilyesmit szeretne. Aha. És itt szerintem az a gond, hogy valaki egy az egyben akarja magát legeneráltatni,
2: igen, igen,
5: de
2: igen,
5: szerintem ezt át lehet hidalni, csak egyelőre még etikailag az ilyen fejvakarós, olyan AI-ok, amit kifejezetten arra tréningeznek, egyébként használnak ilyet már az orvosok is, ami ezt az átmenetet meg tudja mondani, rajzolni, hogy ilyet várhatsz magadból, de azt egy bizonyos AI-jal kell.
1: Ezt
5: generálni.
1: Akartam pont mondani, hogy akkor a plasztikai sebész is előveheti a saját AI-ját, és megmutatja, hogy értem, hogy ön ilyet szeretne, ilyen igen, szép nagy ajkakat, mint Angelina Jolie-nak, de ez nem lehet, viszont egy ehhez közelítőt tudna
5: ezt megcsinálni. Lehet, és ezt meg tudom csinálni, és megmutatja neki. Egyébként el tudom képzelni, hogy ezzel az embereknek egy jó része elégedett lenne, hogyha ez...
2: És mi van azokkal, akik ezzel nem elégedettek, aha, és azt mondják, hogy jó, akkor megyek a szomszéd sebészhez.
5: Ha nagyon gazdag, akkor jó, el fogja izélni az arcát, vagy a aha, testét.
1: Erre láttunk példákat.
5: És rengeteg pénzt fognak keresni rajta.
2: Na és itt jön az etikai alapelv, tehát, hogy a mesterséges intelligencia akkor most társadalmi szempontból, illetve ha nem társadalmi, akkor annak az egy egyénnek a mentális állapota, a lelke szempontjából javít, vagy ront, vagy rombol, ha neki az önértékelése olyan állapotban van, hogy egy emmi által generált kép alapján fölépíti magában azt az én képet, hogy én valójában az vagyok, amit az emmi generált rólam, és pont olyan, és ha nem az vagyok, akkor baj van.
5: Viszont Zoli, azért én szerintem ott van felelőssége ezeknek a mondjuk asszisztenseknek, akikkel az emberek ezt megbeszélik, vagy amikkel, hogy egy bizonyos ponton megjegyzi, hogy én csinálhatok rólad még 1500 ilyen képet, de mihez is kell ez tulajdonképpen?
2: Így
5: és egy elmondja, hogy hát, mert megyek a... És, vagy nem is kérdezi meg, hogy mihez kell, csak utána három kéréssel meg plasztikai sebészeket keres a 5 kilométeres környezetében, akkor a kettőt összekötheti, és nem esküdnénk meg rá, hogy nem fordulhat elő ez ma mondjuk egy Gemini-ja vagy egy Claude-dal, hogy esetleg visszakérdezne rá, hogy esetleg azon gondolkodsz, hogy te ilyenné szeretnéd magad
2: abszolút
5: működni,
2: egyetértek.
5: És akkor ott már bejöhet ez a faktor, amit mondtam.
2: Abszolút egyetértek, igen, igen. És egyébként korábban meg arról beszéltünk még pár évvel ezelőtt, talán az emmi elterjedése hétköznapi példaterjesztés után is, hogy a közösségi hálózatoknak a fiatalok, az én kép kialakulás korszakában lévő tinédzser, meg van. Még annál fiatalabbaknak az önértékelésére a hagyományos közösségi média hálózatok, főként a képes hálózatok, azok negatív hatása vannak az önértékelésükre. Most ezt hirtelen elfelejtjük, és behozzuk a rendszerbe az emmit. Valójában pedig Artur ezzel egészen pontosan elmondtad, egy dialógusról lenne szó, pontosan ez lenne az igény.
1: Tehát akkor azt is mondjátok ezzel, most lerövidítem, hogy valójában az embereket nem lehet rávenni arra, hogy hagyják ezt abban, hogy átszabják az arcukat.
5: Az emberek semmit nem hagynak abban.
1: Menni fognak a plasztikai sebészhez. Mm. Ez megjósolható. Nem mindenki persze, tehát meg van egy olyan rész, aki...
2: Fognak jelen idő, tehát mennek. Ez van.
4: Nagyon leültettük a kis padra a plasztikai sebészeket, miért eddig is voltak, az AI előtt, nem tudom, 40 éve vannak.
2: Persze. Szerintem mi nem mondtunk negatívat róluk.
4: Hát csak hogy, de Árpi most mondja, és akkor menni fognak, továbbra is menni fognak. Hát persze, hogy menni.
1: Nem. Én arra gondoltam, hogy ha a mesterséges intelligenciát tömegek használják, akkor, és hogy a hírünk is erről szól, egyre többen mennek a plasztikai sebészekhez.
5: Hát megterveztetik az AI-ra.
4: Figyelj, ára nem csökken ettől szerintem a dolognak.
1: De ja, értem, tehát akkor az ár is egy ilyen szabályozó tényező.
4: Hát abszolút.
5: Persze, valamennyire biztos, meg ugye itt pont a műsor előtt beszélgetünk rá, hogy Dél-Koreában ez egy általános szokás, hogy már esetleg középiskolában is elkezdik műteni a gyerekeket azért, hogy egyre szebben nézzenek ki, mert aki szebb, meg okos, az sikeresebb lesz, és ez egy ilyen, hát eléggé veszélyes sport. Nem véletlen az, hogy ez is bekódol egy ilyen negatív, rossz képet valakiről, és ha ma mindent megterveztetünk a mesterséges intelligencia, nem csak az útvonalat, hanem a milyen virágot ültessünk, akkor tuti, hogy azt is megterveztetjük, hogy hogy szabjuk át ezt meg azt, és hogyha olcsóbb lesz, akkor lesz rá komoly késztetés, hogy sőt, még megversenyeztetjük a plasztikai sebészeket egy kilométeres körzetbe, hogy ki tudná minél gyorsabban és minél olcsóbban azt megcsinálni, amit az AI megtervezett. Tehát ez egy logikus elem.
4: Az is AI-em, amelyik ott dolgozik.
5: Hát igen, előbb-utóbb ez is egy érdekes aspektus.
4: Már
5: lesz.
4: Budapesten volt ilyen műtét.
1: Igen. Szóval az is egy probléma szerintem, hogy a plasztikai sebészettel a génkészletünket nem írják át. Tehát, hogyha ez a fiatal átműteti magát nagyon szép emberré, a fiú is, lány is, és megszületik a gyermekük, akkor az nem a sebészet alapján lesz majd ugyanolyan szép.
2: Érdekes.
1: Pedig a gyerek
2: kire,
1: azt fogja látni,
2: hogy... ütött ez a gyerek?
1: Aha.
5: Ez igaz, de hogyha jobban belegondolsz, végül is így sikeres volt az akció, mert így tovább örökölt. Lehet, hogy nem pont úgy néz ki a gyerek, tehát egy kicsit így érzi az ember, hogy meghekkeltük a természetet, de végül is teljesült a feladat.
4: Szerintem
5: szaporodtunk.
4: Ez is kizárólag minket érdekel, hogy hogy lett az a végeredmény, ha egyszer ott van, azt akarta, mind a kettő.
1: És akkor a gyerek is átműteti magát aztán.
4: Kénytelen lesz.
5: Vagy lehet, hogy pont nem. Lehet, hogy megszületik, így ránéz a szülei, és azt mondja, hogy úristen, és azt mondja, hogy milyen szerencse, hogy én ilyen normálisan nézek ki, ez nem is tudom, hogy hogy lehet.
0: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
1: Netnyelvészünknek, Bódi Zoltánnak felidézek most egy másik ilyen élethelyzetet, hogy jöttem most ide a stúdióba, egyébként a Szentendrei Hévvel jöttem.
2: Ez már nagyon jól kezdődik, mindenki figyeljen.
1: Igen, és egy fiatal szőke hölgy állt mellettem az okos telefonjával a kezében, és képzeld, így tartotta így a tenyerében a telefont, és így beszélt bele, hogy politikai karizma jelentése. Tehát igen, jól artikuláltam, mondta a telefonba. Nyilvánvalóan azért, hogy a telefon értse meg, amit beszél.
2: Igen.
1: Ismered ezt a karaktert? Szerintem egyre többen lesznek ilyen. Most már nem az van, hogy a metrón ülnek az emberek, és folyamatosan mindenki bámulja, hanem elkezdenek beszélgetni a telefonnal, hiszen egy csomó mindent meg lehet vele beszélni.
2: Diktálnak neki.
1: Diktálni, igen.
2: Nekem meg tudod, mi jutott erről eszembe? A két világháború közötti régi magyar filmek, a 40-es évekbeli magyar filmek, amikor a régi irodák, bankigazgatónak az irodája, és akkor Mancikát, titkárnőt beívja. Mancika, diktálok, és elkezdett úgy beszélni, mint ahogy voltak éppen írni kell. És a központozási jeleket, tehát vesző, kettős pont, mint a gondolatjel, kérdője, felkiáltója, stb. Azokat még hozzá is teszi, és az egészet
1: mondja, hogy vesző.
2: Igen, ezt egybeír, ne külön, meg ilyeneket. És mi a helyzet most, mi a hír? Az, hogy publikáltak olyan nyilatkozatokat, ez nem kutatás egyenlőre még, de összefoglaló, hogy nagy informatikai fejlesztő cégeknél, ahol sok programozó, meg egyéb fejlesztő ül egy helyiségben, most meg kezd úgy olyanra hasonlítani, mint egy call center, egy telefonközpontnak, egy tanácsadó központnak a helyisége, ahol elképesztő zaj van, mert ül bent, mit tudom én, 15 kolléga, vagy telefonos segítő, és mindegyik beszél folyamatosan.
1: És egy ilyen hangzavar alakul ki ebből. Bár egyébként előtte is volt hangzavar, csak a gépeknek a billentyűzet kopogása.
2: De amúgy meg néma csendot, tehát egy piszen is el nem hangzott, mert mindenki koncentrált ezerrel a feladatára, és senki nem beszélt. Na most, és mi a helyzet, mit tapasztaltak? Azt tapasztalták, hogy egyre több ilyen helyen, illetve a nyilatkozatot tevő nagy-nagy-nagy fejlesztő cégeknél diktálnak a mesterséges intelligenciának a fejlesztők. Tehát kezdenek szóbeli utasításokat adni a mesterséges intelligencia rendszereknek, segédeknek, hogy most ezt programoz, ezt csináld, így csináld, úgy, ahelyett, hogy írnának. Miért is? Mert ugye mi próbálunk mindig a kényelem felé menni, nyilván sokkal kényelmesebb beszélni, mint írni. Ez én is már vagy 30 éve foglalkozom, hogy ugye az írásnak a billentyű használat, ez nem egy normális dolog, mert senki nem tanul meg az iskolában, általánosban, első osztályban billentyűvel írni. Mindenki tolla a papíron, tanul meg én, aztán innentől vagy rájövünk, hogy hogy kell jól használni, vagy nem. Minden. Tehát ezzel is foglalkoztam nagyon sokat, hogy ez hogy hat az írásbeliségünkre. De most megfordult a buli. Most elkezd arról szólni a történet, hogy kezdünk bizonyos kommunikációs helyzetekben egyenlőre a szakmai környezetben, a fejlesztői környezetben való utasításadásról beszélünk, kezdünk úgy beszélni, szóban utasításokat adni, mintha jegyzeteket készítenénk írásban. És ez nem a flexibilis hétköznapi normatíváknak megfelelő kötetlen vagy szakmai társalgási beszédstílus. De egyébként ennél, tehát ez
1: és csak kicsit
2: izgalmas.
1: Hasonlít arra, amit idéztél a 40-es évek filmjéből, Mancikának diktálásnak. Annyiban igen, hogy valaki helyettünk írja, de mégsem ez van, hogy jól artikuláltan mondod, mint hogy az előbb
2: igen, mert azért mégis hát figyelnünk kell a környezetünkre, hogy azért ül még 16 másik ember mellettem, és azért mégse túl hangosan beszéljek, de azért kicsit úgy mormogom, és sustorgok. Nyilván nem úgy artikulálok meg az egésznek a dallamíve, nem olyan, mint egy hétköznapi beszédé.
1: Ebből egy új beszédmód keletkezik?
2: Én azt mondanám, hogy ez talán túlzás, bizonyos beszédhelyzetekre korlátozó beszélt nyelvi használati mód, tehát ilyen nagyon óvatos fogalmaznék. Tehát amikor utasításokat adunk, annak kezd majd kialakulni egyfajta nyelvhasználata. Persze, ahogy a fejlesztések haladnak, és a rendszerek még jobban fölismerik a prozódiát, amit az írásbeliségnek a központozásával egyéb szimbólumokkal kifejezünk, lehet, hogy ezekre már nem is kell annyira figyelni, mert a rendszer magától föl fogja fedezni.
5: Fogter Zoli, te találkoztál ilyesmivel a ti tudományos köreitekben?
3: Hát alapvetően nagyon sokan használják a mesterséges intelligenciát például arra, hogy a cikkeknek a megírásának a folyamatát segítse, de nyilván itt is alapvetően az MI azt tud korábbi cikkekből stilisztikai jegyeket így átvenni, illetve egy mintát felépíteni, de alapvetően a kutatók maguk azért átolvassák, hogyha felhasználják és módosítják nagyon sokszor az MI által írt anyagot, de alapvetően igen, mert magát a tudományos életet is kezdi átszűni, akár a publikációk tekintetében.
2: De szoktatok diktálni szakmai anyagokat a MI segédnek?
1: Megmondom, vagy a távcsőnek?
3: Hát megmondom őszintén, én még ilyen jelenséggel nem találkoztam, hogy diktálunk, de kérni szoktunk tőle, meg beadni a dolgokat szoktunk neki, főleg így a szakirodalmakat illetően segíthet listázni, illetve...
2: Hogyne.
3: De alapvetően diktálást nem nagyon láttam még így a környezetembe, de lehet, hogy már a felé hajlunk, hogy meg fog jelenni.
1: Jó, nyilván ezért van a kiinduló hírünkben, hogy a Szilícium Völgy irodai munkája.
2: Igen. Mondom, tehát egyelőre ez nem kutatás, ez néhány cégnek az a beszámolója, megfigyelése. De ennél egyébként sokkal izgalmasabb az, hogy hogyan hat ez az írásbeliségünkre. Az írásbeliségünknek ez a szakmai környezetben való használatára. Tehát ha ez tényleg általános használatban el fog terjedni, akkor ez a szakmai írásbeliségnek billentyűzet használata, jegyzetkészítés, az írásnak a struktúráltsága, mert az mindig jobban részletezett és tagoltabb, mint az élő beszéd, akkor a nyelvtanhoz való ragaszkodása, a nyelvtani szabályok követése az írásbeliségnek muszáj, hogy konzervatívabb legyen, mert ha sokkal lazábban kezelem az írásbeli szabály, olyan lazán kezelem, mint az élő beszédét, akkor egy idő után nem fogják megérteni azt, amit leírtam, tehát kell egy központi normához alkalmazkodni. Mindegy, de ez annyira de nem durva, de azért ez így elkezd majd lazulni.
1: De te azért mondod lazulni? Nem azt mondod, hogy konzervatívabbá válik? Tehát, hogy fegyelmezettebbé válik az írás?
2: Hát itt arról van szó, hogy elkezdünk úgy beszélni, mintha jegyzeteket készítenénk.
1: Jó, csak várjál, mert hogy amit a gép leír ebből, én azt gondoltam, hogy az viszont valóban konzervatívabb, valóban fegyelmezettebben követi a nyelvtani szabályokat.
2: És nem az illető fogja.
1: Mert a gép kijavítja a hibáimat.
2: Igen.
1: Ugye egy nevet nagybetűvel ír,
2: stb. És nem én, mint ember fogom kreatívan alkalmazni a központi előírásokat, a normatívat, ami a helyesírási szabályt van, a nyelvtankönyv, a szótárakban, egyebekben benne van.
5: Viszont azért annyiban kötekednék, hogy azt vettem észre, hogy amikor az emberek a mesterséges intelligenciában például így hangban, diktálásban, igen, hasonló módon működnek együtt, tehát most nem arról beszélek, amikor egy szöveget diktálok neki, hanem amikor utasításokat adok neki, igen, amikor beszélek hozzá. Ott viszont azt vettem észre, hogy úgy, ahogy egy jó munkatársra is azt mondjuk, vagy családtagra, hogy fél szavakból megért egymást, és ezért tudunk jól együtt dolgozni, hogy amikor ad ide, és már adja is, tehát nem is kell befejeznem a mondat, a sört. Jó, ez is egy jó
2: de
5: példa.
2: De azt lögt ide.
5: Igen, oké. De hogy hát, amikor befejezzük egymás mondatát, amikor... Igen. Na, hogy ott viszont, minthogyha az lenne a trend, hogyha jól tudsz együtt dolgozni a mesterséges intelligenciába, akkor benne vagy ebben a folyamban, akkor tényleg értitek egymást. Ez viszont ellene megy annak, amit az előbb mondtál, nem? Tehát annak a trendnek, mert ott akkor nem próbálok szépen beszélni. Akkor nem próbálom meg szépen kifejezni magam. A gép így is érteni fogja. Benne hagyom azokat a hibákat, úgy, hogy a haverom, meg a munkatársam, meg a bárki is érti.
1: És a gép kijavítja.
5: A gép kijavítja magának, meg amit majd kiadunk ebből, amikor közösen kiállunk beszélni, az majd egy nagyon szép szöveg lesz, de egymás közt meg máshogy beszélünk. Tehát nem, ez nem egy óhatatlanul, nem csúszunk ebbe bele, mert a gép és az ember közti kommunikációt azt ugyanarra szintre próbáljuk leegyszerűsíteni, hatékonyá tenni, mint az ember és ember közti.
2: Itt azt kell látni, hogy ha most a szakmai kommunikációról beszélünk, a szakmai dokumentációról beszélünk, minden szaknyelv rétegzett, legalább három rétege van. Van a legfelsőbb szintű, normalizált, kodifikált, szaktudományos és szakmai dokumentációnak a nyelve, a Csillagászati Kutatóközpontban, ha valaki egy ilyen csillagászati tematikájú publikációt, feljegyzés készít, annak olyannak kell lenni, a tuti biztos.
5: Tehát nem fekete luk, hanem fekete lyuk. Nem, mondjuk, most csak próbáltam így, nagyjából eltaláltam, sorry. Oké.
2: Bólogat szegény. Igen. Mit tehetne más? Van az, amiről te beszéltél, a szakmai köznyelvi réteg, amikor egymás között a kollégák szakmai témákról beszélnek, félszavakból is megértik egymást. A terminológia használatnak pontosnak kell lenni, hiszen azért van, hogy ne kell mindent újra definiálni, de ez a réteg, ez szóban vagy írásban is megtörténhet, és van egy alsóbb szintje, a laikusok felé való tudományos kommunikáció, ez nálunk Magyarországon minden tudományterületen nagyon rossz állapotban van egyébként, de ez nem ide tartozik most. Itt a lényeg pontosan az, hogy szakmai témákról nem fogunk írni, mert sokkal kényelmesebb szóban utasítani a rendszereket. És
1: ez... De olvasni fogunk.
2: Olvasni fogunk. De nem mi írjuk le azokat a szövegeket, hanem a mesterséges intelligencia rendszer írja.
1: Magyarul az íráskészség ott van a fejünkben,
2: nem fogjuk gyakorolni.
1: Az ujjaink lustulnak
2: nem
1: el.
2: Nem csak az, hát kognitívan is. Tehát, hogy rakjunk össze egy jó szöveget.
1: Aha.
2: És ennek még...
1: Mert a beszélt nyelvhez lesz hasonló az írott szöveg is.
2: Ami nem annyira részletezett, nem annyira szabályozott, nem annyira struktúrált, aha, mert itt vagyunk mi egymás között, és látjuk, bólogatunk meg minden. Egyéb kiegészítés, és az egész még akkor lesz sokkal izgalmasabb, hogyha ez tömeg. Tehát nem csak egy-két esetben találkozunk a héven vele, hogy valaki suttog valamit a mobiljának, hanem mindenki mindent szóban
5: Zoli,
2: fog
5: most
2: írni.
5: Nagyon nem fog szeretni. Amikor olvasok tudományos értekezéseket szépen megírt, úgy, ahogy az előbb mondtad, gondolom első szinten, amit mondtál, igen, a három, igen, rétegből, első szinten szépen megírt tartalmakat, helyenként a szemem már nagyon akar ugrani, menni előre, igen, unom a mondat szerkeszt. Gyakran azon kapom a szerkesztőit, vagy az íróit az anyagnak, lehet, az AI csinálta, lehet, hogy ők, hogy mintha azért írnának egy ilyen egyoldalas mondatot, hogy még tudományosabban hangozzon, amit írnak. Bocs, most nem erre akartam kifuttatni, hanem arra, hogy És én meg azt szoktam csinálni az ilyen szövegekkel, hogy amikor például beszélgetek akár más kollégákkal is, ahhoz, hogy egyetem föl tudjam fogni, meg a folyamával tudjak haladni, én azt leegyszerűsítem. Uh-huh. Magamnak szétszedem, beírom ilyen bullet, bocsánat, ilyen listapöttyökre, meg nem tudom mire. Igen. Tehát, hogy nem lehet, hogy jobban járnánk, ezért mondom, hogy nem fog szeretni, hogyha abba hagynánk ezt az első szintet. És olyan szinten próbálna, akár a tudományos életben is egymással két ember beszélni, hogy ki szednénk belőle ezt a valamit.
1: Ez sallangot.
5: Ez nem biztos, hogy sallang az.
2: Uh-huh. Megpróbálok nagyon röviden
4: biztos,
2: beszélni.
4: Biztos, hogy nem az szerintem.
2: Hát igen, megpróbálok nagyon röviden reagálni erre, mert ez nekem már több évtizedes veszőparipám.
5: Akkor bele nyúltam?
2: Egy csapatban vagyunk, Artur. Oh. Tehát én nagyon egyet értenék azzal, hogy a szaktudományok és a szakmai dokumentációk nyelvhasználatának, hogy mondjam, ne legyen kizáró szempontja a közérthetőség. Aha. Az áttekinthetőség, az olvashatóság, érdekes. A követhetőség. Én, mint tudományos kutató, Hocker Zoltán, mint tudományos kutató, szerintem, Artur, te is a szajások területet tudományos szakembere vagy. Szerintem mindannyian nagyon szeretnénk, hogyha olvashatóbb, érthetőbb anyagok születnének, meg írásban is. Ez most elkanyarodtunk ettől a témától. Tehát magyarán szóval azok nem jó helyzetek, amikor az írásbeliség és a szóbeliség egymással elkezd vetekedni, és aránytalanságok alakulnak ki, mert akármi van, írás ember által készített írásbeli feljegyzéseknek születniük kell.
1: Már pedig te most azt mondod, hogy ebből a mostani helyzetből ez következik, hogy versenyezni fog az írásbeliség meg a...
2: Ez szerintem ez van, és az a kérdés, hogy mire fog ez kifutni. És azt én nem tudom.
4: Itt azért körte meg alma van szerintem, tehát két különböző rét. Én nagyon nem szeretném, hogyha azt a hidat, amin átmegyek az autómmal, azt két olyan mérnök tervezte volna meg, vagy nem tudom, 20, akik egymással olyan nyelven beszélték ezt meg, amit Artur kitűnően megért, és bullet point listába át tud tekinteni.
5: Mint egy gyaloggalopnál ez a elbírja, ez a elbírja.
4: Igen.
2: Itt nem erről volt szó, hanem arról volt szó, hogy...
4: Minden szakmának megvan a maga nyelve, a terminus technicus, hogy
2: ezeket erről beszélek.
4: Igen.
2: Erről beszélek, tehát pontosan. De ez pontosnak kell lennie, és a kutatók, ahogy egymással kommunikálnak, mi arról beszélünk. Tehát a laikusok felé az egy egészen más, hogy arra mondtam, hogy azt bonthatnánk ki, de hát akkor nem elég a műsoridő, már így is szerintem sokat.
5: Igen, előre mondta, de hallgatónak mondom, hogy Zoli előre jelezte, hogy ez elcsúszhat ez a dolog, hogyha nem vigyázunk, úgyhogy...
1: úgyhogy le is zárjuk, és megyünk tovább.
0: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
1: 14. Leó pápa szerint a mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani, és meg kell akadályozni, hogy a technológia idézőjelben Isten szerepét játssza. Kijelentette, hogy a gépek soha nem lesznek erkölcsi lények, mert a morális döntéshez lelkiismeret és felelősség szükséges. Nekem ez volt a legérdekesebb ebből a hét elején megjelent enciklikából, de kíváncsi vagyok, hogy Justin Viktor hova teszi a hangsúlyt, mitől lesz érdekes a pápa nyilatkozata a mesterséges intelligenciáról.
4: Hát ugye egyfelől onnan, meg abból a nézőpontból, hogy a világ nagy részéhez szól, tehát rengeteg vallásos, amilyen bolygótársunk van, akinek ez rendkívül fontos, hogy ő mit mond, a mesterséges intelligencia itt van, átalakítja az életünket, elveszi a munkánkat, új munkát ad nekünk, az egész egy hatalmas káosz, mindenkinek erőteljes véleménye van róla, és szerintem rengetegen rettegnek tőle, bevallottan, meg nem bevallottan. Ilyenkor fontos az, hogy meghatározó, hiteles, mérvadó emberek mondjanak valamit, akik elmélyültek benne, és értenek hozzá, vagy határozott véleményük van róla, vagy határozott erkölcsi alapállásuk van. És ilyen értelemben ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy enciklika megjelentés az első enciklikája, ugye erről Magnifica Humanitas néven csodálatos emberiség, magyarul ez egy nyílt levél gyakorlatilag. És én sok helyen olvasom, hogy nagyon neki ment a mesterséges intelligenciának, szerintem ez nem igaz. Értelmezés kérdése persze, mint minden nyílt levél, gondolom, de én azt gondolom, hogy felhívta, azt sem gondolom egyébként, hogy azt mondta volna, hogy meg kell állítani, hanem felhívta a figyelmet erre az egészre, meg arra, hogy ezzel foglalkozni kell. És ez egyébként mi csinálunk, szerintem évek óta ezt csináljuk mi is. Minden alkalommal, amikor valamelyik get don't előveszem, hogy ilyen Justin sejtést, akkor ez mindig egy ilyen figyelemfelhívás, nem akarom magam a véletlen se a pápához hasonlítani, de hát mindenki ezzel próbálkozik a maga szintjén. Hát ő nagyon sok mindenkit elér szerencsére, ezért ez fontos dolog, és egy nagyon humanista hozzáállásra tett említette ezt, és ebből aztán, ami én mondjuk egy kicsit távolabb léptem, az előző témánkhoz meg közelebb, ő azt használta azt a fogalmat, hogy egy új Bábel-tornya épül, és itt gyakorlatilag az emberi nyelvekről van szó, és arról, hogy ez fogott meg engem az egészben, hogy a mesterséges intelligencia nyelv használata, ugye erről is rengeteget beszéltünk már, univerzalizálja, tehát egységesíti, generalizálja, általánosan hasonlóvá teszi a megnyilatkozásainkat, hiszen rengeteget beszélgetünk, meg dolgozunk mesterséges intelligenciával.
1: Korábban a műsorban már Zoli beszélt erről egyébként, igen, hogy az angol nyelvnek itt megkülönböztetett szerepe van, hát, lesz.
4: Az angolnak, meg egyébként a magyarban is, a fiataloknál megfigyelhető sok kutatás is van rá, trend, hogy elkezdenek olyan szavakat használni, amik jellemzően beazonosíthatóan a ChatGPT szókészletéből, jellemző szókészletéből származnak, vagy éppen a Gemini-ből, vagy valamelyik másikból, de ez lényegtelen. Az érdekes benne, hogy vajon akkor ez most ellaposítja a nyelvünket? Mert ugye van egy olyan hipotézis, ez a Sapir-Whorf hipotézis, egy elmélet, ami kimondja, hogy a nyelv, amit beszélünk, az alapvetően meghatározza és formálja a gondolkodásunkat, és a különböző nyelvekkel különböző valóságértelmezéseknek kerülünk a birtokában. Hát ezt mindenki hallotta már, hogy annyi ember vagy, ahány nyelvet beszélsz. Ez egy nagyon régi bölcsesség. És én ilyen szempontból akkor én másfél ember vagyok, elég jól beszélek angolul, de azt például tudom, hogy amikor angol nyelvkörnyezetben vagyok, vagy amikor csak angolokkal beszélgetek, akkor észreveszem magamon a finom, árnyalatnyi személyiség különbségek vannak az angol gondolkodásom, angol megnyilvánulásai, meg a magyar között. Tehát én ezt tapasztalni vélem saját magamon, és ilyen értelemben érdekesnek tartom, hogy ezt mint veszélyt azonosította a pápa, de nem dumálom szét, már Zoli véleményre nagyon kíváncsi vagyok.
2: A Bábel hasonlatot a Szent Atya úgy használja, hogy egyfelől ott áll Bábel tornya, ahol a közös erőfeszítés olyan tervet követ, amely uralni akart, és végső soron elembertelenít. És nagyon hosszan foglalkozik ezzel a dologgal, ezzel a szemponttal. Azt mondja a Szent Atya az enciklikájában, hogy a mesterséges intelligencia rendszerek esetében könnyen juthatunk olyan helyzetbe, hogy az ember és a létrehozott tartalom az egy olyan adatban, bitben mérhető versenyhelyzetet generál, az emberek adattá válnak, amely viszont már nem humánus, és ilyen módon egy embernek az értékét azt fogja mérni, hogy adatban mennyire hatékony. És ez nem egy humánus hozzáállás, mert az emberi lélek, az emberiség meg nem így működik. Sosem működött így, most sem így működik. Ha a nyelvekre fordítjuk le, akkor pedig utalás van azokra egészen friss, még publikálás alatt lévő hatalmas nagyévű kutatásokra, amelyekkel picit itt is foglalkoztunk, hogy a nyelvek között versenyhelyzet van, hiszen a kommunikáció globálissá vált, tehát minden nyelvi kultúra felül, minden nyelvi kultúra elérhető a digitalizációnak köszönhetően, és a mesterséges intelligencia várakozásunkkal ellentétben csak rontott ezen a versenyhelyzeten, tehát még nehezebb kifejezési vagy használati környezetbe hozta a kisebb nyelveket, az angol, meg a spanyol, meg a franciához, meg a mandarin kínaihoz képest, tehát 100 milliók beszélik, úgyhogy a helyzet ebből a szempontból válik kicsit kevésbé emberivé, kevésbé humánussá.
1: Te is említetted, hogy jó hosszan írta le a véleményét a Szent Atya.
2: Több mint 80 oldal.
1: 80 oldal, Viktor is erre tett utalást. Én azért hadd emeljek még ki továbbiakat, például az EMMI fegyverek használatát különösen veszélyesnek tartja, mert a háború kimenetét gépek kezébe helyezni. Erről mi itt a műsorban is nagyon sokat beszéltünk, és ez Viktornak is az egyik kedvenc témaköre.
4: Ez a borzalmas valóságunká vált, tehát hogy ha szembenézünk vele, ha nem, általában szerintem inkább nem, ettől úgy eltekintünk, mert akkor azzal is szemben, ez egy kognitív diszonanciát okozna a mindennapos ChatGPT használatunk, de hát szerintem naponta most már lehet, hogy szabad így 100 fölé tenni azoknak az embereknek a halálának a számát, akiket mesterséges intelligencia gyilkol meg, tehát számtalan hadszintéren dolgoznak a mesterséges intelligencia a szoftverek, és ölik az embereket. Nem, nyilván nem ezek ölik meg, de emberek használják fel erre. Tehát most visszamehetünk a konyhakés hasonlathoz, hogy fegyver vagy eszköz. Igen. Hát ki mire használja?
2: De itt a Szent Atya kitágítja egyébként a lefegyverzésnek a fogalmát. Ezt nem szokták idézni, tehát így van az enciklikában. A mesterséges intelligencia lefegyverzése azt jelenti, hogy felszabadítjuk a fegyveres, idézőjelben versengés mentalitása alól, amely ma nem korlátozódik pusztán a katonai szférára, hanem gazdasági és kognitív jelenség is. Tehát ha a mesterséges intelligencia rendszereket pusztán az emberek, az emberi minőségek versenyhelyzetbe hozására használjuk, akkor az fegyver. Mert az emberi lélek nem így működik. Nagyon hosszan ír a Szent Atya arról, hogy az emberi lélek hogy működik, a mi hibáink, a bűneink, azok rendkívül fontosak. Mert ebből épül a saját egyéniség is, és a közösség is. És hogyha minden tökéletes, mivel kezdtük a mai műsort, tökéletes arcot akarok, mert olyanra csinált engem a mesterséges intelligencia. Én úgy leszek tökéletes. Ekkor fegyver a mesterséges intelligencia. Nem szokott a sajtó ezzel foglalkozni, de Szent Atya ezt írt a szó szerint, amit én most idéztem.
1: Csak közbevetőleg mondanám el, vagy fölteszem ezt a kérdést, hogy vajon mennyit számított 14. Leó pápa amerikai származása abban, hogy ilyen részletes enciklikát írt, vagy pedig a vatikáni környezete is segítette ebben.
2: Hát az egészen biztos.
5: Vagy esetleg az Entropic nevű cég, aki képviselője ott
2: volt. Ott ült a tanácsadó bizottság.
5: Megjegyzem, zárójában.
4: Tehát a vatikáni környezetének ez a dolga, hogy segítsen. Gyakorlatilag az amerikai gyökereitől pedig nem tud elszakadni, főleg egy olyan politikai helyzetben nem, ami most van, amikor az Egyesült Államoknak az elnöke rendszeresen személyében támadja. Tehát nyilván ez mind benne van.
1: Uh-huh. Jó, csak ennek a kettőnek az arányát, de ez tényleg csak egy ilyen közbevetés volt, nem is kell tudni erre válaszolni. Érdekes szempont. Van még itt ez az emmi gazdaság, amit a rabszolgasághoz hasonlít a pápa. Figyelmeztette digitális megfigyelés, adatgyűjtés és algoritmikus befolyásolás veszélyeire.
2: Igen, itt arról beszél a Szent Atya, bocsánat, hogy átöttem a szót, Viktor, hogy amit mi is nagyon régóta emlegetünk, hogy itt voltak éppen néhány nagy technológiai cég kezében vannak a fejlesztések, és az emberiség, a különböző társadalmak, az államok most próbálkoznak ennek a szabályozásával, nem feltétlenül a hatalmi szempontból, hanem egyáltalán, hogy az általuk képviselt társadalom mi szempontok kerüljenek be a fejlesztésekbe, és mert pillanatnyilag még nincsenek benne. Itt magáncégeknek a fejlesztési irányai vannak benne, és ez vagy jó lesz, vagy nem lesz jó. Jellemzően pénzügyi, piaci versenyhelyzetben dolgoznak, tehát az egyik rendszer ilyen, a másik rendszer olyan. Nem tudjuk, hogy milyen módon torzítanak és manipulálnak.
4: Bocsánat, egy beszúrok egy fél mondatot ide, de tudjuk, de részben tudjuk. Ott van például Palantírnak a CEO-ja, akinek a botrányaitól hangos az internet meg a világpolitika. Egy olyan pali, akinek egészen konkrétan náci nézetei vannak, tehát kasztrendszerre osztja az emberiséget, nem tudom, itt a pusztuljon a férgese, az még egy a finomabb.
2: Erről nem ír a Szent Atya, de ez van mögötte, erre céloz.
4: Ő egy giga tech cégnek a vezetője, és tehát, hogy magyarul azt akarom mondani csak Zoli, hogy vannak ideológiai, sőt, egyre bátrabban hangoztatott ideológiai alapvetéseik vannak, akik véletlenül sem humánusak.
2: Abszolút.
4: Mondhatnám Elon Muskot is egyébként. Tehát lehet ezt valamennyire azért túl, sőt, van, amikor konkrétan lehet tudni, és nagyon ijesztő nézeteik vannak, ha engem kérdezel.
2: Igen.
0: A digitális világ érdekes. Modern.
1: Ez a most következő téma sem annyira új, már foglalkoztunk vele, hogy a mesterséges intelligencia egy idő után képes önmagában is kutatásokat végezni és tanulmányokat írni. Most viszont, amiről Keleti Artúr beszámol nekünk, az Chandeli-nek a talán kísérletnek nevezhetjük.
5: Igen.
1: Kísérleti projektje, aminek során egy 46 oldalas tanulmányt tett közzé, és ő maga azt mondja, egyébként a DeepSeek nevű MI cégnek a kutatója, Chandeli, hogy ebben összesen az ő szerepe 1%-nyi volt. A többit, a 99%-ot két mesterséges intelligencia végezte el.
5: Igen, igyekszem mesterséges intelligenciát meghazudtoló módon összefoglalni a dolgot, azért, mert nagyon érdekel az űrszemét kérdés, amivel Fogtár Zolival fog mindjárt beszélgetni. Na szóval, hogy az itt a helyzet, hogy ez a kutató, aki egyébként a DeepSeek, ugye azt jó a hallgatóknak talán felidézzük, hogy ez az a kínai cég, aki hát jól megrengette az USA-ban a mesterséges intelligencia részvényeket, befektetést, az AI-ba vetett bizalmat, hogy akkor most tényleg vezete az USA, vagy nem, mert olyan hatékony modellt fejlesztette a kínai cég, ami mindenkit meglepett. Na, több ilyen modellnek, több DeepSeek verziónak ez az ember az architektje, tehát nem akárkiről van szó. Na szóval ő egy olyan tanulmányt rakott össze, ami egy kicsit ilyen meta jellegű tanulmány, ilyen önmagára reflektáló tanulmány, ugyanis az AI-jal egy olyan kutatást végeztetett el, hogy az AI maga hogyan tud automatikusan kutatni, és ebből szedett össze körülbelül 103 referenciával, 46 oldalon keresztül, több képpel, illusztrációval egy koherens munkát, ami azért nagyon izgalmas, mert persze még nem ment át, ez ilyen egynapos hír, még nem ment át mindenkinek a szemüvegén, meg a szűrőjén, tehát azért lehet, hogy majd fogunk benne hibákat találni, de jelenleg azt állítja a kutató saját maga, hogy tulajdonképpen ez a tanulmány azzal együtt, hogy összefoglaló típusú munka, ami rendszerezte az eddigi tudást erről a témáról, és meg is állapított, majd mindjárt mondok egy-két dolgot, hogy micsodát. 6 különböző fázison keresztül ment, iteráción keresztül ment, körülbelül 6 napig tartott az elejétől a végéig, 108 körben dolgoztak ezen AI segédek, tehát ez nagyjából a statisztikai része. Az első verzió, tehát az első teljes piszkozat az 76 perc alatt állítódott elő, tehát kicsit több, mint egy óra alatt.
1: Ezek a körök, amiket mondasz, ez ilyen vitatkozásszerű, hogy egyik emmi ügynök mondja a másiknak, hogy ez így nem jó?
5: Inkább olyan, ilyesmik, inkább olyanok, hogy ezek a segédek megkapták az utasítást a fő kutató segédtől, vagy a fő kutató AI-tól, és elkezdtek egyenállóan dolgozni. Magukon is visszahozták az eredményeket. Lehet, hogy ebben voltak olyan körök, ezt nem mondja el még, amelyben esetleg egymással is volt vita, ez előfordulhat egyébként, hogy ránéznek valamire, még egyszer visszaellenőrzik, nem biztosak benne. Tehát kicsit úgy, mint egy kutatói hálózat segédekből összerakva.
2: Voltak éppen, amit most elmondtál, ez az emi ügynökök működése. Kap egy feladatot, és megoldja.
5: Igen, csak annyi különbség van most már ahhoz képest, ami mondjuk akár egy fél évvel ezelőtt is volt, hogy most már nem promptokat adunk ezeknek a segédeknek, hanem célokat fogalmazunk.
2: Célokat.
5: Ez egy óriási különbség.
2: A segéd maga megoldja.
5: Így van, saját maga rájön, hogy milyen eszközökhöz nyúljon, esetleg egy másik segédhez, és így tovább, tehát felokosítják egymást. Kicsit úgy, mintha egy ilyen, mondjuk úgy képzelem, hogy nagy ház, ahol rengeteg kutató vagy segéd dolgozik, és eszébe jut valakinek, hogy a harmadik emeleten a valaki csoda ért a valamihez, lemegyek hozzá, megbeszélem vele, aztán ott kikutatja.
2: Ez egy kutatóintézetben is szokott
5: működni. Akkor visszajön az infos, fölmegyek vele, csak mindezt úgy csinálják, hogy pár nap alatt előállítanak egy ilyen sok hétnyi kutatási információt.
1: Bocs, hogyha csak ide hadd tűzem be, hogy én ebből a cikkből kiszedtem, hogy mikre képesek ezek az ügynökök, hipotézis alkotásra, kísérlettervezésre, kód futtatására, eredmény elemzésre, sőt teljes tudományos cikk megírására.
5: Pontosan. Fölállított ez a rendszer, és akkor itt jön a meta része a dolognak, fölállított egy ilyen ötszintű elképzelést, hogy működnek ezek a rendszerek, és azt mondják, hogy az első szinten vannak ezek a co-pilóta, ilyen másodpilóta, GitHub-szerű dolgok, amik megpróbálják lényegében automatizálás nélkül megjósolni, hogy mi itt a jó szó, mi itt a jó kódrészlet, stb. Ez az első szint. A második szint, amikor már különböző feladatokat is végre tudnak hajtani, ChatGPT, Claude, például ilyen, mondunk neki valamit, elkezd valami egyszerű dolgot megcsinálni, és visszaadja az eredményt. A harmadik az, hogy több lépésből álló, már autonóm, önállóan működő dolgokat is tudnak végrehajtani ezek a rendszerek, és helyenként megállnak, és kikérdeznek, hogy akkor most jól csinálom, mert merre menjünk, itt van egy részeredmény, stb.
2: Ez ilyen mélykutató.
5: Ez már hasonlít ahhoz. A negyedik az, amikor már teljesen automatizált az egész, ilyen például a Devin, vagy az SV Agent, ezek ilyen AI kutató szerű valamik, amik már tudnak dolgozni konkrét hipotéziseken, akár napokig, akár órákon át, és ami az ötös szint, és ebből még kevés van, egyébként a műsorban már beszéltünk róla, azok a teljesen önálló elképzeléssel, akár önálló hipotéziseket fölállító és azon dolgozó mesterséges intelligenciák, ezekből még keveset láttunk, de gyakorlatilag ezt írja le végig a tanulmány. Elég alapos munka, és azt mondja a kutató, hogy ezt egyébként a saját autó kutató skill, vagy ilyen képességével állította elő, tehát bármikor oda tudja adni ennek a kis kutató segédnek az akármilyen problémát, és az akkor ugyanígy fog rajta dolgozni, és nem állítja, hogy ez egy tökéletes tanulmány, azt sem mondja, hogy minden ilyen lesz a jövőben, de azt szeretné, hogy a beszélgetést, a dialógust ösztönözzük arról, hogy igenis léteznek ilyen típusú dolgok.
1: Fogter Zolinak meg is tetszett a dolog. Megtetszett? Használnád?
3: Izgalmasan hangzik. Éppen azon kattog az agyam, hogy mondjuk ez így az én cikk írásaimat hogyan tudná segíteni.
1: Meglátjuk.
0: Postmodern.
1: Itt a műsorban nagyon sokat beszéltünk arról, hogy az űrkutatásnak mennyi hatása lehet a Földünkre, magára a csillagászatra, a környezetünkre. Mi történik akkor, hogyha a műholdak eltakarják például a csillagászok elől az égboltot, nehezebben lehet átlátni rajta, egyébként a légkör miatt amúgy is nehéz átlátni, tehát ezért vannak az űrtávcsövek.
3: Így van.
1: De mi most ezzel inkább a környezeti hatásokkal fogunk foglalkozni Fogter Zoltán csillagásszal. Ugye itt a hétköznapi ember arra gondol, hogy amikor visszatér a légkörbe egy ilyen űreszköz, akkor az ott elég, tehát az nyilván szennyezi a légkörünket.
3: Szabadulnak fel szennyező anyagok, és itt a probléma az az, hogy amíg nem használtuk ki ennyire intenzíven az alacsony föld körüli pályát, tehát azt a térséget, ami a földfelszín felett 200 km és 2000 km között található, addig még oké, egy-egy műhold így elégett a légkörbe, vagy egy-egy űralkatrész, nem történtek nagyon komoly szennyeződési mennyiségek. Nyilván felszabadultak fémok, szidok meg különböző dolgok. Itt a probléma az, hogy 2019 óta a SpaceX elkezdte kiépíteni például a Starlink műholdas rendszert, ezeket az internet szolgáltató műholdakat, és már ott tartunk, hogy ha jól emlékszem, több mint 10 000 Starlink műhold kering már a föld körüli térségben.
1: És lesznek versenytársai.
3: Ott van például a Qianfan, a kínai 1000 vitorla műholdas rendszer, ami szintén egy ilyen internet szolgáltató műholdas rendszer, a kínai Starlink, így is szokták nevezni.
1: Európai Uniónak nem lesz?
3: Az Európai Unió még ilyenben nem gondolkodik, bár lehet, hogy a háttérben gondolkodik, ki tudja. Én még ilyenről nem hallottam.
5: Hadd kérdezem, mert nem bírom, hogy miért nem?
3: Hát az Európai Unióban azt látjuk, hogy ők most nagyon örülnek annak, hogy a Galileo rendszer működik, a hely meghatározó rendszer, az egy nagy dicsőség, hogy van az Európai Uniónak saját idézőjelben GPS rendszere, de az Európai Unió a sok szempontból kullog az Egyesült Államok és mondjuk Kína után. Ennek többek között az is az oka, hogy az Európai Unió az a különböző államoknak a gazdasági és politikai szövetsége, de mégis nemzetállamok alkotják, és nagyon sok mindent meg kell vitatni, hogyha mondjuk akarnak akár egy komplex űrprogramot kivitelezni. Amúgy itt megjegyezném, hogy az Európai Uniónak van űrprogramja, és összedolgozik szorosan az Európai űrügynökséggel, az ESA-val, bár a kettő az nem ugyanaz, ezt is mindig elmondjuk, hogy az ESA és az Európai Unió az egymástól független. Tehát az ESA az nem az Európai Unió űrkutatási szerve, viszont az ESA szorosan együtt dolgozik az Európai Unióval. Na mindegy, a lényeg az, hogy a...
2: Tehát tök bonyolult.
3: Bonyolult, nagyon bonyolult.
2: Ezért nem tudunk feljönni.
3: Hát nagyon leegyszerűsítve, igen. És a lényeg az, hogy viszont az alacsony föld körüli pályát egyre jobban kihasználjuk. 10-szeresére nőtt a műholdak száma az elmúlt években, az elmúlt 5-10 évben, ha jól emlékszem. Ha gondoljunk csak abba bele, hogy mikor 2021-ben kiadtak egy nagyon jó könyvet, a Magyarország és a Világűr című könyvet, az teljes egészében így átfoglalta a magyar űrkutatást és űrtevékenységet, egy nagyon igényes könyv, akkor még az azt írta, hogy 2021 3000 aktív műhold van a föld körüli térségben. Most 2026-at írunk, több mint 10 000 aktív műhold van a föld körüli térségben.
1: És várjál, most olvasom, hogy Elon Musk tervei szerint akár 1 000 000 műhold is keringhetne a föld körül. Normális?
3: Hát a következő 10 évre ez a 100 000-es nagyságrendre nőhet, és a probléma az itt jön be, hogy ezek a műhold seregek, ezek a Starlink, meg Qianfan, meg ezek az internet szolgáltató műholdak, ezek nem hosszú távra vannak megtervezve, tehát ilyen 5 éves időintervallumokban tervezik őket dolgoztatni.
1: És potyognak le,
3: aztán küldik fel az újakat, a nagyobb teljesítményképességűeket, meg a high-tech-ebbeket. A probléma az, hogy ilyen mennyiségben viszont megnő a légkörbe belépő szennyeződéseknek a száma, főleg a fémoxidoknak a száma. A legnagyobb részt ez ilyen 50-től 85 kilométer magasan ég el egy műhold.
5: Bocsáss meg, ennyi, nem bírom ki, muszáj megkérdezem. Miért ide hozzuk, miért nem lökjük ki őket? Hát ott nagyon sok hely van.
3: Sokkal macerább, tehát hogy igen, és itt ez nagyon sok problémát is szül, tehát itt konkrétan egy globális problémával állunk szemben, mert hogyha kilökjük, az megint energiabefektetést igényel, és egy ilyen manőver az megint nagyon költséges, és plusz fúvókákat, alkatrészeket, stb. Igényel.
5: Leesni hagyni olcsóbb,
3: viszont ott hagyni semmiféleképpen nem szabad, mert magát a műhold pályákat kihasználjuk nagyon intenzíven, és hát egy csomó...
2: Magától nem esik le?
3: De a baj az, hogy leesik. Tehát, hogy magától, vagy belevezetjük, az tök mindegy, leesik. És régen ez nem volt baj, amikor
1: mondjuk
3: még kevés
1: fejemre esik,
3: volt.
1: Akkor nem annyira mindegy.
3: Van ilyen példa is, amikor lepotyognak ilyen nagyobb darabok lakott területen, már találkoztunk ilyennel, igen. De itt a probléma az, hogy olyan mennyiségben fognak behullani ezek a műholdak, hogy olyan mennyiségű alumínium oxidot fognak a légkörbe juttatni, amik a stratoszféra ózonrétegének az integritását veszélyeztetik.
1: Mit lehet ezzel csinálni?
3: Jelenleg vakarják a fejüket az űrügynökségek, illetve szerintem nagyon sok ilyen tech cégvezető ebbe a problémába még nagyon mélyen nem is gondolt bele, mert a probléma az ott van, hogy amikor elég egy ilyen műhold, 50-től 85 kilométer magasan égnek el, tehát amíg ezek az alumínium oxid nanorészecskék, amik ott létrejönnek, lejutnak a stratoszférához, ahol van az ózonréteg, eltelik egy 30 év. Viszont hogyha az ott így elkezdi bombázni mondjuk 30 év múlva alumínium-oxid nanorészecskékkel a stratoszférát, akkor az ózonréteg olyan mértékben károsodni fog, hogy tulajdonképpen visszaáll az az állapot, ami a montreali egyezmény előtt volt, 87 előtt, tehát ózonlyuk, elvékonyodik az ózonréteg, megnő a bőrráknak a kockázata, a szürkehályognak a kockázata, tehát egy globális klímaváltozást erősítő problémával állunk szembe, mert hogyha az ózonréteg elvékonyodik, az UV-sugárzás nő, az pusztítja az óceánokban élő algákat, meg különböző ilyen mikroorganizmusokat, amik a fotoszintézis szempontjából fontosak. Ha azokat kihalnak, akkor meg nem tudják megkötni a széndioxidot, és lényegében erősítjük az üvegházhatást ezáltal is. Tehát itt mindenféle problémát tudnak okozni ezek a szennyeződések, amik így a bepotyogó műholdakból pusztítani tudják az ózonréteget.
1: Én emlékszem rá, és még van egy nagyon picike időnk, hogy beszéltünk itt a műsorban a japánoknak egy ilyen kezdeményezéséről.
3: Ez a fa műhold, ez a kocka
1: hogy
3: műhold.
1: Nem, hogy szedjék össze ezeket az ott lebegő műholdakat. Ez nem működik, mint módszer?
3: Hát ha az összeszedéssel az a probléma, hogy sokba kerül egyrészt, de nyilván valamit kezdeni kell ezzel a problémával, csak hogyha egy idő után nem fogjuk tudni hova kitolni az űrszemetet. Tehát hogyha nem is, az se jó, hogyha bevezetjük a légkörbe, és az se jó, hogyha kitoljuk. Lényegében ezzel azt érjük el, hogy egy ilyen űrszemét struktúra, egy gyűrű és egy burok fog a föld körül kialakulni, ami az űrhajózást is és minden űrtevékenységet veszélyeztetni fog nagyon keményen.

Véget ért a mai Postmodern. Köszönöm a részvételt Bódi Zoltánnak, Fogtár Zoltánnak, Justin Viktornak, Keleti Artúrnak, a szerkesztőnek Kovács Tücsi Mihálynak és a technikai munkatársaknak Érsok Zoltánnak és Kovács Ákos Besének itt Budapesten, Pozsonyban pedig Kovács Jánosnak. Továbbá az utómunkát végző rész Betyár Gábornak is. Jelentkezünk a jövő héten, viszontlátásra a YouTube-on, viszontlátásra a Pátia Rádióban. Szilágyi Árpádot hallott.

0: Kvitner János, Kovács László és idősebb Reiter István, hazai magyar kultúránk és művelődésünk három olyan személyisége, akiknek munkásságáról, bár már nincsenek közöttünk, évek múltán sem szabad megfeledkezni. Őket idézzük fel a Szalagtársoron következő műsorában szombaton a 10 órai és vasárnap a 9 órai hírek után itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok hallgatóink megtisztelő figyelmére.
1: Az örök klasszikus Ének az esőben.
2: Volt egy csomó régi dala a 20-as, 30-as évekből, és akart egy filmet, ami ezekre épül.
1: Oktató kaptár Lendván.
3: Intézményesítették a méhészetüket, ők is nagyon segítettek a régi tárgyak beazonosításában, meg adományoztak kis tárgyakat.
1: Pablo Picasso művészete.
4: Mondani sem kell, milyen kényeztetésbe kezdtek, hogy a megmaradt gyermek jól érezze magát.
1: Média személyiség és polgármester Dömsödi Gábor.
5: És aztán onnantól kezdve 89-ig ott voltam, és akkor utána jött ez a rendszerváltó napzártás, címzáros TV2 műsor, ami nem a mostani kereskedelmi TV2, hanem az MTV-nek volt a kettes csatornája.
1: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.
6: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: 58 évvel ezelőtt szállta meg a szovjet hadsereg Csehszlovákiát. Törökország nemzetközi elfogató parancsot adott ki Benjamin Netanyahu ellen. Nyugaton és az ország középső

0: euróra pályázhatnak. A részletek a munkaügyi minisztérium honlapján érhetők el. Robert Fico miniszterelnök Csehszlovákia 1968-as megszállásának 58. évfordulója kapcsán úgy fogalmazott, a Varsói Szerződés katonai ereje elfojtotta az Alexander Dubček által meghirdetett emberarcú szocializmus megvalósításának minden esélyét. A kormányfő szerint emiatt csaknem 20 év veszett el, amely alatt olyan változásokat lehetett volna végrehajtani a szocialista államberendezkedésben, amelyek versenyképesebbé és az emberekhez közelebb állóvá tehették volna azt. A miniszterelnök szerint ezért még fájdalmasabbak voltak az 1990-es években bekövetkező elkerülhetetlen változások. Augusztus 30-án vasárnap tartják a hagyományos nyílt napot az elnöki palotában. A látogatók 9.30 és 17.30 között tekinthetik meg az államfő székhelyének képviseleti termeit, abban a formában, ahogyan azokat a hivatalos diplomáciai látogatások és ünnepélyes fogadások alkalmával használják. A szlovák köztársaság elnöki hivatala kísérő programokkal is készül. Az érdeklődők megtekinthetik a Peter Pellegrini köztársasági elnöknek adományozott kitüntetéseket és ajándékokat, valamint a legfontosabb állami szimbólumokat, köztük Szlovákia alkotmányának eredeti példányát és az állami pecsétet is. Törökország nemzetközi elfogatóparancsot adott ki Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és az ország több más képviselője ellen a gázai övezetbe tartó humanitárius segélyflotta hajóinak lefoglalása ügyében indított nyomozás keretében. Akin Gürlek, török igazságügyi miniszter a közösségi oldalán közölte, hogy Ankara továbbra is kiáll a palesztinok mellett, és minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az emberiesség elleni bűncselekmények elkövetői bíróság elé álljanak. Hőhullám után heves viharok sújtják Olaszország északi részét, földcsuszamlások, áradások és jégeső bénítja meg a közlekedést, Lombardiában pedig már egész városrészeket kellett kitelepíteni. A legsúlyosabban érintett régió Lombardia, ahol Brescia, Sondrio és Bergamo megyében jegyzik a legkomolyabb vészhelyzeteket. A polgári védelem szerint egyelőre nem várható gyors javulás, már a 4 régióra narancssárga, a további 13-ra pedig sárga riasztást adtak ki.
1: Időjárás.
0: Többnyire erősen felhős az égbolt, zápor, zivatar, az ország nyugati és középső területein pedig vihar is kialakulhat. Az esti órákig 29-35 fok közötti értékeket mérhetünk. Éjszaka még sok lesz a felhő, többfelé számíthatunk intenzív csapadékkal. Holnap már többnyire napos, gomoly felhős idő várható, elszórtan főként északon fordulhat elő eső. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. A nyugati, észak-nyugati szél időnként megélénkül.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: A Csöllére való bevezető szakaszon Pozsony felől 3 személyautó ütközött össze, rövid idejű menetidő növekedésre kell számítani. Jóka és Illésháza között szintén baleset történt, de torlódás egyelőre nem alakult ki. Az R1-es gyorsforgalmi úton Garamszentkereszt után Zólyom felé útmunkálatok miatt lassul a forgalom, ott mintegy 10 perces fennakadásra számítsanak. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Juhász László.
2: Andy Burnham személyében új miniszterelnöke van Nagy-Britanniának, és már hivatalba lépésekor több olyan ígéretet tett, amelyek komoly politikai kihívást jelenthetnek számára. Az egyik legfontosabb vállalása, hogy még karácsony előtt véget vetne annak, hogy az emberek az utcán hajléktalanként töltsék az éjszakát. Közben egy egészen más jellegű brit történet is borzolja a kedélyeket.

0: Harry herceg és családja visszaköltözne az Egyesült Államokból Nagy-Britanniába. Mennyire lesz képes az új miniszterelnök beváltani az ígéreteit, és milyen politikai kihívásokkal néz szembe? Erről is beszélgetünk Tóth Valival, a Pátria Rádió londoni tudósítójával. Mennyire lehet reális ez a vállalás, hogy megszünteti a hajléktalanságot Andy Burnham, és mennyire reális ez néhány hónap alatt, karácsonyig?
1: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szép törekvés és nagyon szép célkitűzés és egy olyan cél, ami egyrészt személyesen neki nagyon fontos, hiszen amikor egy hónappal ezelőtt hivatalba lépett, ez volt az első, amit a beiktatási beszédében megismételt, illetve kitűzött és hangsúlyozott már, mint hogy a hajléktalanságot a kormánya felkívánja számolni. Azonban a realitások azt mutatják, és ugye nem ő az első. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy minden munkáspárti kormány korábban az zászlajára tűzte ugyanezt a célt, és nagyon sok konzervatív kormány is próbált nagyon sokat tenni, de ahogy mondani szokták, ez egy annyira összetett és komplex probléma, amit egy nekifutásra nem lehet megoldani, főleg nem néhány hónap alatt. Az egyik legfontosabb akadálya, hogy ez nem kizárólag pénzkérdés. Abban Andy Burnhamnek igaza van, hogy a 21. században és egy olyan gazdaságilag fejlett országban, mint Nagy-Britannia, senkinek nem kellene, vagy nem szabadna hajléktalanként az utcákon aludnia. Ugyanakkor nagyon sok szakértő rámutatott arra, hogy általában a hajléktalanság az további szociális problémákkal jár együtt, tehát a mindenféle élethelyzet persze átmenetileg kiszolgáltatottá tehet embereket. Nagyon-nagyon sok embernek egészségügyi problémái vannak, drogfogyasztással küzdenek, mentális egészségükkel probléma van, és ha csak azt az egyet mondom, hogy Nagy-Britanniában is súlyos gondokkal küzdik az állami egészségügyi szolgálat, amikor különböző mentális problémákkal küzdő betegeket egyáltalán diagnosztizálni, orvosnak látni, kezelni, ezek nem hónapokig, hanem évekig tartó várólisták vannak. Honnan lesz elég orvos, honnan lesz elég függőséggel foglalkozó szakember, aki segítsen ezeknek az embereknek? Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon szép ígéret, és nyilván bármennyi meg fog belőle valósulni, az nagyon jó lesz, de talán az egy kicsit túlzás, hogy karácsonyra ezt felszámolják végletesen. Ugyanakkor ő is és a hajléktalanok segítésével foglalkozó számos karitatív szervezet is rámutat arra, hogy van jó példa a COVID idején társadalmi összefogással több tízezer embernek sikerült segíteni. Igaz, hogy abból a körülbelül 40 ezer emberből, akinek akkor felél került a feje fölé, hosszú távon csak a negyedének oldódott meg a lakás problémája, de ez is nagyon jelentős célkitűzés. És Andy Burnham azt is bejelentette, hogy a kormány mintegy 400 millió fontot különít el erre a célra, hogy ez mire lesz elég, ugye azt majd kiderül.
0: Pontosan erre akartam rákérdezni, hiszen ez több mint 500 millió euró. Mondtad, hogy nem pénzkérdés ennek a problémának a megoldása, de 500 millió eurónak megfelelő összegből azért néhány hónap alatt is meg lehet oldani néhány dolgot. Van erre ezzel kapcsolatos elképzelés, vagy hogy látod ezt?
1: Az, hogy Andy Burnham állítása szerint a kormány költségvetésében erre elkülönített összeg áll rendelkezésre, az biztató. Mert az a terv, hogy minden érintett hajléktalannal személyesen beszélnek, és különböző opciókat kínálnak fel nekik. Na most ennek az egyik része ugye a különböző átmeneti szállások, hajléktalan szállók, ideiglenes elhelyezés, a magánszektortól bérelt házak, és ugye ezeket kifizetni, az pénzbe kerül. Nyilván pénzbe kerül az egészségügyi ellátás is. Andy Burnham arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormány egyedül ezt nem tudja megoldani, széleskörű társadalmi összefogásra van szükség. Azért nagyon nehéz megmondani, hogy ez a 400 millió font mire elég, mert nem tudjuk, hogy mi az, amit a kormány fog ebből fedezni, és mi az, amit például karitatív szervezetek, vagy mi az, amit az egészségügy költségvetéséből erre lehet folytani. Igen, ez rengeteg pénz, és őszintén szólva mindenki nagyon szeretné, hogyha Andy Burnhamnek igaza lenne. Lehet, hogy itt az ideje annak, hogy a társadalmi szolidaritást ismét megerősítve valóban szélesebb körű összefogás bontakozzék ki. Minden esetre kezdetnek nem rossz ez, hogy nem csak szép szavak, hanem pénz is van a kasszában erre.
0: Tulajdonképpen mekkora problémáról beszélgetünk? Nem tudom, hogy a rendelkezésedre állnak ezzel kapcsolatos statisztikai adatok, de hogy néz ki például London belvárosa vagy külvárosa a hétköznapokban? Mennyire szembesülsz te ezzel a problémával?
1: Hát azt mondanám, hogy a probléma látható. Az a 37-40 ezer ember, aki ugye a COVID idején szerepelt ezekben a statisztikákban, az valószínűleg lényegesen most sem kevesebb. Andy Burnham, aki ugye a közelmúltig Manchester polgármestere volt, már Manchesterben is ígéretet tett arra, hogy felszámolják ott a hajléktalanságot, de nem sikerült teljesen, és ezt a konzervatív politikai ellenfelei nagy szeretettel emlegetik, hogy Manchesterben sem sikerült. London belvárosában azt mondanám, hogy látni hajléktalanokat. Tehát azért egy-egy ember ismerős a boltok környékén, a nagyobb lakótelepek bejáratánál, a BBC összeállítása közöl fotókat arról, hogy bizonyos külvárosi részeken egy-egy helyen néhány hajléktalan sátrakban, akik Manchesterből is vannak ilyen fotók, hogy az egyik híres manchesteri főutca szélén sátrakban felverve alszanak a hajléktalanok. Szóval azt mondanám, hogy ez a probléma kétségtelen, és legyünk igazságosak. Ahhoz képest, amilyen mondjuk 15-20 éve volt a helyzet, ahhoz képest javult, de az a helyzet, hogy mindig van utánpótlás, és nem lehet azt mondani, hogy ez a probléma láthatatlan lenne. Nem véletlen az se, hogy ez az egyik olyan társadalmi probléma, aminek a megoldására a legtöbb és talán a legrégebb óta működő és leghíresebb karitatív szervezet is összefogott, és a mai napig igyekszik mindent megtenni ennek felszámolására, de valóban nem könnyű problémáról beszélünk.
0: És mi történik akkor, ha karácsonykor mégis lesznek emberek, akik az utcán alszanak? Politikai értelemben ez már Burnham első nagy kudarcát jelentheti, ha nem sikerül elérnie ezt a vállalását?
1: Hát nyilván ezzel a nagyon hangsúlyos vállalással olyan politikai fegyvert adott az ellenfelei, konkrétan a konzervatív párt kezébe, amit nyilván meg fognak próbálni kihasználni, és az is nyilvánvaló, hogy karácsonyra, vagy karácsonykor, ugye ez angolul by Christmas, ami nagyon trükkös, mert jelenteti azt is, hogy karácsonyra csak, és aztán utána nem, vagy karácsonyig bezárólag. Tehát nyilván karácsonykor, ugye, amelyik hagyományosan az összefogás, az egymás segítésnek az időszaka, a nagy részét fel fogják számolni, hogy ez aztán mennyire lesz tartós, azt nem tudni, de az is nagyon biztató, ugye az egyik legnagyobb probléma, vagy legnagyobb rész oka ennek a problémának az, hogy valóban Nagy-Britanniában is a lakhatási helyzet nagyon-nagyon nehéz. Régebben, 60-as, 70-es években voltak szociális bérlakások, ezeket aztán a konzervatívok, például Margaret Thatcher ugye eladták. Az önkormányzatoknak tulajdonképpen nagyon kevés olyan szociális lakása van, amelyel segíthetnének a rászorulókon. Most Andy Burnham ennek a programnak a keretében arra is ígéretet tett, hogy a következő 3 évben 1000 új otthont építenek fel, kifejezetten a hajléktalanok támogatására, hogy rendezzék az életüket, és ne csak átmeneti szállásokon kelljen meghúzni magukat, hanem valamilyen tartós lakhatási megoldást is kapjanak. Ez például biztos, hogy segítene nagyon sokat, ha ez megvalósul. Eddig a valamennyi politikai pártállástól függetlenül valamennyi kormány ígérete arra, hogy olcsó és elérhető bérlakásokat fog elegendő számban építeni, az kudarcot vallott. Tehát ez is, hogy is mondjam, a kételjeinket fokozhatja.
0: Kedves hallgatóink, a reggeli műsorában továbbra is Tóth Valival, a Pátria Rádió londoni tudósítójával beszélgetek. Most egy teljesen másik, de nagyon brit történet következik. Harry herceg és Meghan Markle bejelentette, hogy még ebben a hónapban visszaköltöznek Nagy-Britanniába az Egyesült Államokból. Mennyire meglepő ez azok után, hogy 6 évvel ezelőtt hátat fordítottak az országnak?
1: Azt kell mondjam, hogy meglepő volt, és magát a királyt is állítólag csak néhány nappal ezelőtt tájékoztatták erről a szándékukról. Úgyhogy tényleg mindenkit meglepett az, hogy vissza, nyugodtan mondhatjuk azt, hogy visszaköltöznek az Egyesült Államokból.
0: A gyerekeik Archie és Lilibet szeptemberben brit iskolában járhatnak. Ez arra utal, hogy Harryék most már hosszú távra terveznek Nagy-Britanniában, vagy egyelőre csak részleges visszatérésről van szó?
1: Hát természetesen a jól értesült források, ugye, és ilyenkor minden kommentátor jól értesült forrás, azt mondja, hogy hosszabb időt szeretnének Nagy-Britanniában tölteni. Maga a házaspár ezt nem kommentálta, illetve nem tette egyértelművé, de az, hogy a gyerekeiket itt iratják be iskolába, az azért jelzi azt, hogy nem egy hónapos itt tartózkodásban gondolkodnak. Nyilván minden lap elkezdte azt vizsgálni, hogy miért akartak visszajönni, azon kívül, hogy Harry hercegnek honvágya van, és hogy folytatni akarja a karitatív szervezeteinek a patronálását, de valóban az egyik legfőbb indok az az, hogy a gyerekeik iskoláskorúak lettek, és Harry herceg mindig is szerette volna, hogyha a gyerekei az ő úgymond brit örökségét, vagy a brit örökségüket is megismerik, és ezért nagyon fontos neki, hogy a gyerekeik itt járjanak iskolába.
0: A házaspár továbbra sem tér vissza a királyi feladatokhoz, tehát magánemberként élnek majd Nagy-Britanniában. Mennyire lehet ezt összeegyeztetni azzal, hogy közben mégis a királyi család egyik legismertebb tagjai maradnak?
1: Ez az egyik oka, ugye, ami a legnagyobb fejfájást okozza a királyi családnak. Amikor elmentek Amerikába, még a II. Erzsébet királynő életében, akkor a királynő azt világossá tette számukra, ugye az volt az egyik kikötésük, hogy ők kivonulnak az úgynevezett working royals, tehát a királyi család dolgozó hivatalos királyi munkát végző tagjai köréből, és magánemberek lesznek. És ugye talán még emlékezhetnek a hallgatók, hogy az egyik oka a távozásuknak az volt, hogy Harry herceg elviselhetetlennek találta a média beavatkozását az életükbe, és azt mondta, hogy nyugalmat akarnak és a privát szférájukat. Ehhez képest Amerikában megérkezve az első dolga volt, hogy Oprah Winfreynek kipakolt, hogy milyen elviselhetetlen volt az élet a királyi családban. Tehát nem csak ők nem akarnak visszatérni, hanem nem is térhetnek vissza. Ugye a királynő azzal a feltétellel járult ehhez hozzá, hogy lemondanak a címeik használatáról, és nem próbálnak meg most, hogy nagyon vulgárisan fogalmazzak, üzleti sikereket kovácsolni abból, hogy Harry a királyi család tagja. Az utóbbi években az is kiderült, hogy mondjuk úgy, hogy Harry hercegnek nem erőssége a diszkréció, tehát például ő volt az, aki mindenféle konzultáció nélkül a nagyvilággal közölte, hogy Károly herceg beteg. És hát el lehet gondolni, hogy egy ilyen bejelentésnek micsoda pusztító ereje volt a nyilvánosságban. Mégiscsak a király, az uralkodó, nem mindegy, hogy mi van vele, és ezt nem így kellett volna bejelenteni. Úgyhogy Harry herceg nagyon sok kárt okozott már a királyi családnak. Az egyik következménye ennek az, hogy a jövendő uralkodóval, a testvérével, Vilmos herceggel is nagyon megromlott emiatt a viszonya. És a királyi család, azt kell mondjam, hogy természetesen a király is azt közölte, hogy nagyon örül annak, hogy közelebb lesznek az unokái, hogy láthatja őket, mint nagypapa, de valójában a királyi család politikailag, hogy úgy mondjam, egyáltalán nem boldog ettől a fejleménytől, mert nagyon sokszor bebizonyosodott már korábban, hogy Harry és Meghan leginkább csak a saját érdekeiket nézik, és a királyi család politikai vagy alkotmányos szempontjai nem nagyon izgatják őket, és hát ha most ugye visszaköltöznek, ez garantált médiafigyelem, garantált érdeklődés, garantált felfordulást jelent, ami ugye a színésznő Meghannek nagyon jól jön minden nyilvánosság, de nem biztos, hogy a királyi család munkáját annyira segíti.
0: De lehet ez egyfajta békülés kezdete apa és fia között, illetve Harry és a királyi család között?
1: Rengeteg embert megkérdezett a BBC is például, hogy mit szólnak a visszatéréshez, és az egyikük úgy fogalmazott, hogy a Sussex, ugye, ami a Harry hercegnek a nemesi titulusa, hogy a Sussexi cirkusz visszajön Nagy-Britanniába. A közvéleményt nem nagyon izgatja, hogy ők visszajönnek. Természetesen 77 éves az uralkodó harmadik Károly, valóban ugye nem olyan régen átesett egy rákbetegségen, amiből szépen gyógyul, de hát azért nem fiatal ember. Mindenki érzi, hogy a dolgok változnak. Az egy dolog, hogy Harryék mennyire szeretnének kibékülni, A király elég világossá tette, hogy magánemberként, nagyszülőként, rokonként természetesen örül és szívesen látja őket mindig, de ez szigorúan elhatároló, tehát nem hivatalos minőségben a teljes királyi státuszhoz nincs visszaút, tehát ez a hol kilépünk, hol belépünk, ez nem elfogadható. Az ugye más kérdés, hogy a család többi tagjai, van, aki közelebb áll Harryhez, van, aki nem. Az egyik legnagyobb kérdés az lesz, hogy Vilmos herceggel sikerül-e kibékülni, ez ugye nem Harryn múlik, nem könnyű, és akkor azért azt se felejtsük el, hogy például az egész vita a biztonsági őrizetük körül. Szóval nagyon sok olyan dolog van, amiben Harry nagyon igazságtalan volt, és eléggé megbántotta mondjuk így az uralkodót és a királyi család több tagját. Hosszú idő és mindkét részről jó indulat lesz szükséges ahhoz, hogy ez a nagy kibékülés megtörténjen, és valószínűleg fokozatos lesz, inkább nem egyszerre, tehát idő kell hozzá, és ugye a bizalmat könnyű lerombolni, de nehéz újra teremteni, ezt szokták mondani, úgyhogy mindenki reméli azonban azt, hogy már az is nagyon nagy dolog, hogyha a király és az unokái közelebb kerülnek egymáshoz.
0: A brit kormányfő számára az egyik legfontosabb kérdés most az lesz, hogy a látványos politikai ígéreteit sikerül-e konkrét eredményekre váltania. A hajléktalanság felszámolására szánt több százmillió fontos program már néhány hónapon belül komoly próba elé állíthatja az új brit kormányt. Közben Harryék visszatérése azt mutatja, hogy a brit királyi család korábbi konfliktusai sem kerültek még teljesen nyugvópontra. Tóth Valival, a Pátria Rádió londoni tudósítójával beszélgettem. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. További szép napot kívánok.
1: Én is köszönöm, és viszont kívánom, minden jót.
0: Már megkezdte a figyelmeztetések kiküldését a szlovák belügyminisztérium azoknak az autó tulajdonosoknak, akiknek a járműve több mint két éve nem rendelkezik kötelező gépjármű felelősségbiztosítással, vagyis PZP-vel. Októbertől pedig új rendszer lép életbe. A hatóságok automatikusan ellenőrzik majd a biztosítás meglétét, a tartósan biztosítás nélküli autókat pedig akár ki is vonhatják a forgalomból. Mire kell most odafigyelniük az autósoknak, és valóban biztonságosabbak lesznek-e ettől a szlovákiai utak? Erről is kérdezem Major József közlekedésbiztonsági szakembert. Miért jelent közlekedésbiztonsági problémát az, ha valaki kötelező biztosítás nélkül vezet? Ugye hát ez első látásra inkább ilyen biztosítási vagy pénzügyi kérdésnek tűnik, mint sem közlekedésbiztonságinak.
2: Így van, viszont van neki egy ilyen közlekedésbiztonsági vonzata, tehát nem közvetlen módon van hatással a biztonságra, a forgalomra. Aki biztosítás nélkül közlekedik, azok nagy részt kész akarva nem fizették be a biztosítást. Nyilván van egy réteg, aki azért nem fizette, mert elfelejtette, és majd eszébe jut, vagy esetleg lehet olyan, aki rövid távú anyagi gondokkal küzd, de ez csak egy nagyon szűk réteg. És a rengeteg autós azért nem fizette be, mert egyszerűen úgy gondolja, hogy rá nem vonatkoznak a szabályok, és ha ő így viselkedik a biztosítást illetően, akkor ugyanúgy viselkedik a forgalomban. Nem igyekszik a szabályokat betartani, sőt kész akarva igyekszik megszekni, ez sokkal balesetveszélyesebb, és van még egy dolog, ugye mivel ő tudja, hogy nincs biztosítása, és ha balesetet okoz, akkor komoly anyagi gondjai lehetnek, ezért sokkal gyakrabban hagyják csőrben az áldozatot, vagy elmenekülnek a baleset színhelyéről.
0: Hihetetlen számokat olvastam, hogy körülbelül 600 ezer olyan jármű szerepel a nyilvántartásban Szlovákiában, amelynek nincs kötelező biztosítása, és ezek közül több százezer gépkocsi akár ténylegesen is közlekedhet. Hogy lett, vagy miért lehet ekkora mértékű ez a probléma? Hogy nőhetett ilyen hatalmasra ez a szám?
2: Hát ez összefügg azzal, hogy ez az ország működik, vagy nem működik. Most már mondhatjuk, hogy évtizedeken keresztül nem szenteltek ennek megfelelő figyelmet sem a rendőrség, sem a belügyminisztérium. A biztosítók ugyan igyekeztek, de nincs jogkörük arra, hogy ezt a problémát megoldják, tehát ehhez az kellett, hogy az állam is közreműködjön. Egyszerűen hagyták ekkorára dagadni a problémát. Tehát ez szerintem egy kuriózum a civilizált országok közül, hogy ide jutottunk.
0: Sokan úgy gondolják, hogy ha az autójukat nem használják, akkor nincs is szükségük kötelező biztosításra. Ebben azért van logika, nem?
2: Ezért születtek a törvények, tehát azt írja elő a szabály, hogy a minden hivatalosan forgalomba levő járműnek kötelező biztosítást kell fizetni. Tehát az autótulajdonosnak nem az a dolga, hogy ő megítélje, hogy ez a törvény most érvényes, vagy rá nem érvényes, vagy ő most úgy gondolja, hogy mindenki másra érvényes, rá nem. Ez a szabály egyébként megvan a lehetőség, hogyha nem használja az autót, akkor fel lehet függeszteni a nyilvántartásban, tehát az, hogy ideiglenesen ki lehet vonni a forgalomból, ez kell érte fizetni valamennyit, de meg lehet határozni, ha most jól emlékszem, akkor maximum 5 évre ki lehet vonni. Tehát ez megoldható annélkül, hogy törvényt kéne sérteni.
0: Egyébként mi történik akkor, ha egy biztosítás nélküli autó balesetet okoz? Ki fizeti ki a vétlen félnek a kárt? Ilyenkor mi a teendő? Vagy mi történik valójában?
2: Ilyenkor az a teendő, hogy van a biztosítóknak egy szervezete vagy szövetsége, szlovákul úgy hívják, hogy Slovenská kancelária poisťovateľov, vagy SKP rövidítése, és akkor ehhez a szervezethez kell fordulni. Ők általában kifizetik a károsultnak a kárát, persze sokkal több adminisztratíva és gond van vele, mint hogyha a biztosító fizetné ki, és akkor ez a szervezet aztán majd igyekszik behajtani a vétkesen a kárt. Legtöbb esetben sikerül is, tehát volt olyan, hogy 3,5 milliós kárt sikerült behajtani a vétkesen, tehát elég sokáig fizette. Most azért nem egy szakifejezés, de mondjuk azt, hogy élete végéig, tehát fizeti azt a kárt, amit nem kellett volna.
0: Egyébként most azok kapnak a gépkocsi tulajdonosok közül figyelmeztetést, akik több mint 2 éve nem kötöttek biztosítást. Ez most valamiféle ilyen türelmi időként értelmezhetjük, amely alatt ugye mondjuk 2 évük volt arra, hogy nyugodtan lehet biztosítás nélkül tartani az autót?
2: Nem, ez nem így kell értelmezni, tehát hogyha tegnap járt le valakinek a biztosítása, ma ugyanúgy megbüntethetik. Ez a 2 év azt jelenti, hogy októbertől kezdődik majd ez a folyamat, hogy kivonják a forgalomból, illetve hát törlik a nyilvántartásból a biztosítatlan autókat, és azokkal az autókkal kezdik, amik több mint 2 éve nem fizették, ezeknél van valószínűsége, hogy már nincsenek forgalomban, vagy már nem közlekednek. Csak ezzel kezdik tulajdonképpen, hogy ne kelljen a 600 ezer autót egyszerre megoldani, akkor kezdik azzal a nagyjából 300 ezerrel. Ezt megoldják, akkor aztán majd mennek tovább. Tehát nincs semmiféle türelmi idő, nem törlik egyből a nyilvántartásból, tehát akinek tegnap lejárt, ugyanúgy jogtalanul jár, és ugyanúgy meg lehet büntetni. Nincs türelmi idő.
0: Októbertől tehát automatikus ellenőrzés indul. Hogy kell ezt elképzelnünk? Mit jelent ez a hétköznapokban? Tehát, hogy kell-e attól tartania mondjuk a vezetőnek, hogy egy rendőri ellenőrzés nélkül is kiderül, hogy nincs biztosítása?
2: Igen, kiderülhet két módon is. Tehát a rendőrök továbbra is ellenőrzik. Ezen kívül, ami automatikus lesz, az, hogy végre évtizedek után a biztosító, illetve a biztosítók és a biztosítók szövetsége és a rendőrség összehasonlítják az adatbázisokat. Ebből sok minden kiderül. Előfordulhat, hogy ebben 600 ezer autóban, amit említettünk, lesz némi adminisztratív hiba is. Tehát az csak, hogy nem tudnak róla, hogy már nincs forgalomban. Jó, tehát összehasonlítják az adatbázisokat, ahol kiderül, hogy ez az autó még használatban van és nem fizetik a biztosítást, ez lehet az egyik mód, amint ahogy rájönnek erre a hibára, és aztán szankcionálják a tulajdonost. A másik az, hogy a műszaki vizsgán fogják ellenőrizni azt, hogy megvan az autónak a biztosítása. A tervek szerint ez is automatikusan fog működni, tehát nem az ott lévő technikus ellenőrzi majd, hanem amúgy is felszerelt kamera, leolvassa az autónak a rendszámát, és akkor automatikusan összehasonlítja majd az adatbázissal. Illetve még a rendőrök a közúti ellenőrzések során megkönnyítik a dolgukat, mert az adatbázisban, a rendőrségi adatbázisban lesz majd egy újabb rubrika, ahol be lesz jegyezve előre az, hogy az autó nem fizette be a kötelező biztosítást, ez eddig nem volt. Tehát a rendőr sem mindig tudta helyszínen megállapítani. Azt mondta a tulajdonos, hogy befizettem, csak éppen nincs nála. akkor szegény rendőr nem tud, hogy ezt most elhiheti neki, vagy nem. Úgyhogy ezentől nekik is egyszerűbb lesz a dolguk.
0: Egyébként kötelező, hogy magamnál tartsam azt a szelvényt, ami igazolja, hogy befizettem a kötelező biztosítást, vagy pedig elég erről egy e-mailes bizonyíték, vagy mi a
2: szabály? Elektronikus formában is lehet, de csak ez egy kicsit bonyolult, szóval legegyszerűbb, hogyha magunknál tartjuk a szelvényt. Elektronikus forgalma is lehet, csak ezt nem mindig úgy hordják, ahogy kéne, és nem mindig a rendőrök esetleg nem fogadják el, tehát ez az, hogy most ezt mit tudom én cipeljem magammal, lehet, hogy 1-2 grammot nyom ez a szelvény, tehát semmi gond, hogyha egyelőre magunknál hordjuk. Egyébként az lesz majd a fejlődés iránya remélhetőleg Szlovákiában is, hogy elég lesz egy elektronikus igazolás.
0: Ön szerint mikor válik a kötelező biztosítás szigorúbb ellenőrzése valódi közlekedés biztonsági intézkedésé, illetve mikor marad meg egyszerűen csak egy újabb büntetési tételként?
2: Hát amikor majd sikerül annyi autót, nevezzük most úgy, hogy rendbe tenni, tehát kideríteni, hogy valóban forgalomban van, nincs forgalomban, befizette a biztosítást, nem, stb. Tehát amikor ez a szám lecsökken majd esetleg néhány ezerre, akkor mindenképpen, közben azért természetesen várható, hogy fokozatosan fog majd javulni a helyzet.
0: Az új szabályzás célja tehát nem egyszerűen az, hogy könnyebb legyen kiszűrni és megbírságolni a biztosítás nélkül közlekedőket, hanem az is, hogy egy esetleges balesetben a vétlen közlekedők nagyobb biztonságban legyenek. Major József közlekedésbiztonsági szakértőt hallották. Köszönöm a beszélgetést.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Meredeken csökken Donald Trump támogatottsága, miközben az amerikai elnök most már nem csak katonai, hanem minden eddiginél keményebb gazdasági nyomást is kilátásba helyezett Teheránnal szemben. Eközben az amerikaiak egyre kevésbé hisznek abban, hogy a háború gyorsan véget ér. Trump politikája ráadásul egyre nehezebben illeszthető be a hagyományos amerikai szövetségi rendszerbe. Ezekről a témákról is kérdezem a következő percekben Horváth Gábor USA szakértőt, volt washingtoni tudósítót. Trump támogatottsága 33%-ra esett, ami a jelenlegi elnök ciklusának eddigi mélypontja. Mennyire komoly politikai figyelmeztetés ez az elnök számára?
3: Hát természetesen maguk a számok azok borzalmasak, de azt érdemes megjegyezni, hogy Trump támogatottsága soha még a választások utáni napokban sem haladta meg az 50%-ot. Ugyanez a 33%, ez valóban eddigi mély pont, amit a Reuters Ipsos felmérés mutatott, de hát a süllyedés az nem különösebben jelentős, meg hát ugye már olyan alacsonyan van, hogy onnan már nem nagyon tud süllyedni. Ugye igazából már csak a legesleg kitartóbb fanatikusok, a maga mozgalomnak a kemény mag, azok maradtak meg, és azok vannak mondjuk olyan 25-30%-nyian Amerikában, tehát igazából tovább már nem nagyon tud süllyedni, és az is igaz, hogy az ő neve nem lesz rajta novemberben a választási cédulákon, nem róla személy szerint kell majd dönteni. Inkább az az érdekes, hogy mennyire húzza le a republikánus pártnak a többi induló jelöltjeit, kongresszusi képviselő és szenátor jelöltjeit, meg kormányzó jelöltjeit, hogy a Trump népszerűtlensége mennyire rontja le a republikánus esélyeket, mert hogyha a képviselőházat átbillentik, az azt jelenti, ugye az alsóház, az amerikai törvényhozás alsóháza, hogyha azt átbillentik a demokraták, akkor egy csomó vizsgálóbizottságot tudnak felállítani, és meg tudják nehezíteni Donald Trump utolsó 2 évét a Fehérházban. A különben is azt szokták mondani, hogy az utolsó 2 év, a második periódusnak az utolsó 2 éve az már a béna kacsa időszak, amikor ugye mindenki tudja, hogy ő az elnök, de hát mindenki tudja, hogy most már le fog járni az ideje, és ő is a jövőre készül, meg az ország is, meg a világ is már a következő amerikai elnökre készül. Szóval ez az időszak, ez nagyon megnehezedhet Donald Trump számára, és hogyha a felsőházat is elbuknák a republikánusok, akkor pedig egyenesen el lehetetlenülne a kinevezési politikája, nem tudna mondjuk tételezzük fel a legfelsőbb bíróságba újabb konzervatív jelöltet bejuttatni, és az meg hosszú távra is évtizedekre előre befolyásolja az amerikai társadalmat és a belpolitikát. Szóval egy szó, mint száz, nagyon nagy jelentősége van ennek a választásnak, és nagyon rosszak az adatai. Az összes többi felmérésnél is egyébként rosszak az adatai, tehát a többi felmérő cégnél is. Hát ilyen 30-tól 39%-ig szóródnak az eredmények, de abban mindenki egyetért, hogy lefelé tart a tendencia.
0: Az ön által említett amerikai félidős választások témájáról kanyarodjunk át az iráni háború témájára, és hát ugye összefügg nagyon is ez a két dolog, hiszen a csökkenő támogatottság és a közeledő választások is befolyásolják Trump iráni politikáját. Közben az amerikaiak, hogy egy nagyobb számot is említsünk, mint egy 80%-a már úgy gondolja, hogy az iráni háború elhúzódik. Mi az, amit ebben a helyzetben tehet Trump? De most arra gondolok, hogy lehet-e Trumpnak érdeke egy gyors megállapodás, akár kompromisszumok árán is, hogy mentse a saját támogatottságát és százalékait?
3: Donald Trumpnak mindenképpen az lenne az érdeke, és hát azt gondolnám, hogy az Egyesült Államoknak is, sőt, az egész világnak az lenne az érdeke, hogyha ez a fegyveres konfliktus minél gyorsabban lezáródna. De az a baj, hogy az irániak rájöttek az erejükre. Tehát az első néhány hét bombatámadásainak átvészelése után az irániak nagyon, azt kell mondjam, hogy nagyon rutinosan jártak el. Ugye ez egy nagyon nagy kiterjedésű hegyes ország, ahol decentralizálták a katonai képességeket, a regionális parancsnokok saját hatáskörben tudnak dönteni, nincsenek rászorulva a központtal való 5 percenkénti kommunikációra. És ott van a Hormuzi szoros, ami egy óriási ütőkártya Irán kezében, azt még az viszonylag kevésbé fejlett eszközeikkel is le lehet zárni. És ugyan Donald Trump azt mondja, hogy az amerikai haditengerészet biztosítja a szabad átkelést a Hormuzi szoroson, ez nem így van. Napról napra érik drón, vagy rakéta találatok azokat a hajókat, amelyek iráni engedély nélkül próbálnak átkelni a Hormuzi szoroson, és érdekes tény, hogy megvizsgálták, hogy merre mozognak a hajók inkább, és az derült ki, hogy aki megpróbálja, azoknak a többsége az inkább az irániakkal próbál megállapodni, mint az amerikaiak védelmét kérje. Úgy néz ki, hogy az irániak hatékonyabban tudják érvényesíteni az akaratukat. Na most, amit Trump próbál most mondani, hogy akkor majd borzasztó gazdasági szankciókat vezet be Irán és az ő támogató esetleges országok ellen, ez meg arról árulkodik, hogy igazából nem fűlik a fog a katonai megoldáshoz. Ugye ez egyrészt nagyon drága, másrészt nagyon népszerűtlen, és hát még csak egy adat, egy hajmeresztő adat egyébként, talán két nappal ezelőtt lépte át az amerikai adósságállománya 40 000 milliárd dolláros küszöböt, ami hát ugye kimondani is borzasztó, meg hát nehéz elképzelni, hogy ez mit jelent, de ez azt jelenti, hogy Donald Trump első elnökségének kezdete óta, 2017 óta, ez az adat, ez megduplázódott, és most már 1 000 milliárd dollár évente csak az adósságszolgálat. Igazság szerint nem lehet tovább folytatni ezt a fajta politikát, ami ilyen hatalmas igénybevétel a hadseregnek és a költségvetésnek. A jövő évi katonai költségvetésre 1500 milliárd dollárt kért a Pentagon, ami hát egészen elképesztő összeg. Már itt szóval a Trump szeretne megállapodni, de az irániak meg rájöttek, hogy nekik meg nem muszáj megállapodni. A Trump van nagyobb kutyaszorítóban, és hát arra is bazírozhatnak az irániak, hogyha egy demokrata párti kongresszus és esetleg szenátus jön majd jövő januárban, akkor lépnek ugye életbe, vagy akkor lépnek szolgálatba, akkor esetleg Trumpnak még jobban meg lesz kötve a keze, és még kevésbé fog tudni háborúzni. Az irániak hosszabb távra játszanak, és egyelőre úgy tűnik, hogy Trumpnak nem igazán vannak megoldásai.
0: Szóljunk még arról is, hogy az amerikai elnök nem csak Iránnal szemben fogalmaz meg, vagy fogalmaz keményen, hanem most már mintha a szövetségeseivel szemben is így nyilatkozna meg. Ugye Ománról is van szó. Igen, Ománt is bombázással fenyegette Trump az elmúlt napokban. Mennyire válik ezáltal kiszámíthatatlanná az amerikai külpolitika, vagy ez valamilyen stratégia lehet az amerikai elnök részéről?
3: Hát ugye azt tudni kell, hogy a Hormuzi szoros két oldalán, az északi oldalon Irán van, a másik déli oldalon pedig Omán területe van, és az omániak azok az Egyesült Államoknak a régi szövetségesei, és ők bele mentek abba, hogy ők tárgyaljanak Amerika helyett bizonyos kérdésekről Iránnal. Igen, csak közben az irániak is rájöttek, hogy az omániaknak is érdeke lehet a Hormuzi szorosan egyfajta ilyen vámnak a bevezetése. És a két ország, ha bár nincsenek jóba egymással, de mit, hogyha kezdene megállapodni arról, hogy hogyan működtessék az amerikaiak nélkül majd a Hormuzi szorost. És erre a Trump hát dühében azt mondta, hogy na jó, majd őket is jól le fogjuk bombázni. De hát azért ez nem valószínű, hogy az amerikaiaknak érdekükbe állna újabb szövetségest elidegeníteni és Irán oldalára taszítani. Szóval ez inkább csak egy ilyen a külpolitikában és a diplomáciában kevésbé járatos elnöknek az érzelmi kitörése volt, mint sem egy valós taktika. Mindenesetre nem néz ki jól a történet. Ugye az öböl térségében más országok is nézik, hogy Amerika hogyan viszonyul a saját szövetségeseihez, hogy megvédi-e őket, vagy sem. Hosszú évtizedek óta ezek az országok arra bazírozták a saját gazdasági érdekeiket és biztonsági érdekeiket, hogy Amerika az ő szövetségesük. És hogyha egyik pillanatban a másikra ilyen fenyegetéseknek vannak kitéve, akkor lehet, hogy ezt át kell gondolni. És hát Trumpnak nagyon kevés adója van, ami azért vicces dolog, mert ugyanebben azt jelenti, hogy adó.
0: Az amerikai elnök számára egyre nehezebb lehet úgy kezelni az iráni konfliktust, hogy közben az amerikai választók gazdasági problémáit és a közelgő félidős választások politikai következményeit is szem előtt tartsa. Az pedig, hogy Washington már saját szövetségeseivel szemben is fenyegetéseket fogalmaz meg, nem csak az iráni konfliktus kimenetelét, hanem az Egyesült Államok hagyományos szövetségi rendszerének jövőjét is kérdésessé teheti. Horváth Gábor USA szakértőt volt, washingtoni tudósítót hallották. Köszönöm a hírmagyarázatot.
3: Nagyon szívesen, viszontlátásra.
4: Utazási kisokos Kis Bartalos Évával.
5: Mykonosz a Kükládok egyik legismertebb és legdrágább szigete szélmalmairól, hófehér házairól és luxusparti életéről híres. A tömegturizmus és a túlzott beépítés miatt a hatóságok az elmúlt években több intézkedést vezettek be, a túlzsúfoltság és a szabálytalan turisztikai tevékenységek visszaszorítására. A népszerű strandokon, például Psaru vagy Paradise Beach területén a napágyak bérlése rendkívül drága lehet, egyes helyeken pedig több száz eurós minimális fogyasztás is előfordulhat. Foglalás előtt mindig érdemes tisztázni az árakat és a feltételeket. Mykonosz óvárosának szűk, hófehér utcái, köztük a híres Kisvelence negyed nem csak turista látványosságok, hanem sok helyi otthonai is. Ezért a vendéglátóhelyekre és rendezvényekre szigorúbb szabályok vonatkoznak. Robogóbérlés esetén számítsunk a gyakori Meltemi szélre, amely a nyílt útszakaszokon megnehezíti a közlekedést. A bukós isak viselése Görögországban kötelező, és Mykonosz változatos útjai nem csak szabály, hanem a biztonság egyik legfontosabb eleme is.
6: Az örök klasszikus Ének az esőben.
7: Volt egy csomó régi dala a 20-as, 30-as évekből, és akart egy filmet, ami ezekre épül.
6: Oktató kaptár Lendván.
8: Intézményesítették a méhészetüket, ők is nagyon segítettek a régi tárgyak beazonosításában, meg adományoztak kis tárgyakat.
6: Pablo Picasso művészete.
9: Mondani sem kell, milyen kényeztetésbe kezdtek, hogy a megmaradt gyermek jól érezze magát.
6: Média személyiség és polgármester Dömsödi Gábor.
10: És aztán onnantól kezdve 89-ig ott voltam, és akkor utána jött ez a rendszerváltó napzártás, címzáros TV2 műsor, ami nem a mostani kereskedelmi TV2, hanem az MTV-nek volt a kettes csatornája.
6: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.
11: A szovjet hadsereg 58 évvel ezelőtt szállta meg Csehszlovákiát. Kárpótlást nyújt a szociális tárca a tegnapi viharkárok elszenvedőinek. Rakétavédelmi rendszerekre költeni az Európai Uniós hitel egy részét Ukrajna. Törökország nemzetközi elfogató parancsot adott ki Benjamin Netanyahu ellen. Nyugat- és Közép-Szlovákiában vihar várható, holnap viszont sok napsütés mellett 25-31 fok lesz a csúcshőmérséklet.
4: Napzárta. Kis Balázsa.
11: Köszöntöm Önöket, kérem hallgassák meg a mai nap eddigi legfontosabb híreit. 1968. augusztusa azoknak az embereknek a bátorságára emlékeztet bennünket, akik nem voltak hajlandók belenyugodni abba, hogy az országok jövőjéről mások döntsenek. Ezért ma is muszáj tudatosítanunk, mekkora értéke van a szabadságnak, a demokráciának és a szuverenitásnak, jelentette ki Csehszlovákia megszállásának 58. évfordulóján a közösségi médiában Peter Pellegrini köztársasági elnök. A mi feladatunk mindent megtenni azért, hogy már sose forduljon elő, hogy idegen hatalom dönt az ország sorsáról és az állampolgárok szabadságjogairól, közölte az államfő. Robert Fico miniszterelnök Csehszlovákia 1968-as megszállásának 58. évfordulója kapcsán úgy fogalmazott, a Varsói Szerződés katonai ereje elfojtotta az Alexander Dubček által meghirdetett emberarcú szocializmus megvalósításának minden esélyét. A kormányfő szerint emiatt csaknem 20 év veszett el, amely alatt olyan változásokat lehetett volna végrehajtani a szocialista államberendezkedésben, amelyek versenyképesebbé és az emberekhez közelebb állóvá tehették volna azt. A miniszterelnök szerint ezért még fájdalmasabbak voltak az 1990-es években bekövetkező elkerülhetetlen változások. A cseh köztársasági elnök szerint egyértelmű, hogy az Oroszország lépéseivel kapcsolatos történelmi tapasztalatok napjainkban ismétlődnek, ám egyesek ezt különféle okokból nem akarják észrevenni. Petr Pavel Csehszlovákia megszállásának 58. évfordulóján a Cseh Rádió épülete előtt tartott megemlékezésen hangsúlyozta, a cseheknek fel kell ismerniük a Kreml agresszív terjeszkedési törekvéseit, és ellenállóbbnak kell lenniük az orosz propagandával szemben, amelynek jelenleg is sokan áldozatul esnek. Anyagi segítséget nyújt a Munkaügyi Minisztérium a csütörtöki viharok károsultjainak Szlovákia nyugati részén. A támogatást azok igényelhetik, akik benyújtják a szükséges kérelmet és megfelelnek a törvényi feltételeknek. A minisztérium nem csak anyagi, hanem személyzeti és pszichológiai segítséget is biztosít az érintett területeken. A magánszemélyek háztartásonként legfeljebb 1500 euró humanitárius támogatást kaphatnak, és a jogszabályi feltételek teljesülése esetén a támogatás akár többször is igényelhető. Az önkormányzatok legfeljebb 15 000 euróra pályázhatnak. A részletek a Munkaügyi Minisztérium honlapján érhetők el. 4 fiatalkorú ellen emeltek vádat a nyitrai indiai férfi megtámadása miatt. A támadás augusztus 1-én történt a Nyitra folyó partján. A gyanúsított 4 fiatalt a rendőrök csütörtökön a Pretszudok elnevezésű akció keretében vették őrizetbe. A fiatalokat különleges indítékból, faji vagy nemzeti hovatartozás miatti gyűlöletből elkövetett testi sértéssel, valamint garázdasággal gyanúsították meg. A Nyitra kerületi rendőrség bűnügyi nyomozói továbbra is vizsgálják az eset körülményeit. Független és átfogó audit elrendelését kéri Robert Fico miniszterelnöktől az ellenzéki kereszténydemokrata mozgalom a Szlovák Postánál. A KDH a vállalat gazdálkodásának, a munkakörülményeknek, a postabezárások folyamatának, valamint az átalakítási terveknek a felülvizsgálatát szorgalmazza. A párt szerint a vizsgálat szükségességét tovább erősíti a szabályozó hatóság legutóbbi fellépése, amely nyomán a postának fel kellett hagynia a fiókok nyári időszakos lezárásával. Augusztus 30-án vasárnap tartják a hagyományos nyílt napot az elnöki palotában. A látogatók 9.30 és 17.30 között tekinthetik meg az államfő székhelyének képviseleti termeit, abban a formában, ahogyan azokat a hivatalos diplomáciai látogatások és ünnepélyes fogadások alkalmával használják. A Szlovák Köztársaság elnöki hivatala kísérő programokkal is készül. Az érdeklődők megtekinthetik a Peter Pellegrini köztársasági elnöknek adományozott kitüntetéseket és ajándékokat, valamint a legfontosabb állami szimbólumokat, köztük Szlovákia alkotmányának eredeti példányát és az állami pecsétet is. Ukrajna az Európai Unió 90 milliárd eurós hitelcsomagjának újabb részletéből rakétavédelmi rendszereket vásárolna, értesült a Euronews. A tárgyalásokat ismerő európai bizottsági forrás szerint a kijevi vezetés az amerikai Patriot, valamint a francia-olasz fejlesztésű SAMP rendszerek iránt érdeklődik. A beszerzési lista pontos részleteiről még folynak az egyeztetések, ám a megrendelést várhatóan még szeptember előtt véglegesítik. Törökország nemzetközi elfogató parancsot adott ki Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és az ország több más képviselője ellen a gázai övezetbe tartó humanitárius segélyflotta hajóinak lefoglalása ügyében indított nyomozás keretében. Akin Gürlek, török igazságügyi miniszter a közösségi oldalán közölte, hogy Ankara továbbra is kiáll a palesztinok mellett, és minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az emberiesség ellen bűncselekmények elkövetői bíróság elé kerüljenek. Júliusban az uniós országok többségében drágult az üzemanyag. Az Eurostat adatai szerint a múlt hónapban az Európai Unióban átlagosan 16,9%-kal voltak magasabbak az árak, mint egy évvel korábban. Júniushoz képest júliusban 17 országban drágult a gázolaj, Szlovákiában pedig az ötödik legnagyobb havi dízelár emelkedést és a hatodik legnagyobb benzinár növekedést mérték. Többen megsérültek ma egy kardos támadásban a svédországi Fagersta település egyik középiskolájában. A rendőrség a támadót lábon lőtte és elfogta. A helyi hatóságok tájékoztatása szerint a fegyveres férfi a Brinnelskolan iskolába hatolt be. Svéd sajtóértesülések szerint legalább két ember megsérült. A rendőrség közölte, hogy a bejelentés 14 óra 6 perckor érkezett, az eset körülményeit és az elkövető indítékait jelenleg is vizsgálják. Hőhullám után heves viharok sújtják Olaszország északi részét, földcsuszamlások, áradások és jégeső bénítja meg a közlekedést, Lombardiában pedig már egész városrészeket kellett kitelepíteni. A legsúlyosabban érintett régió Lombardia, ahol Brescia, Sondrio és Bergamo megyében jegyzik a legkomolyabb vészhelyzeteket. A polgári védelem szerint egyelőre nem várható gyors javulás, mára 4 régióra narancssárga, további 13-ra pedig sárga riasztást adtak ki. Szaúd-Arábiában hajtják végre a szétválasztó műtétet azon a júniusban a Pozsonyi Gyermekbetegségek Nemzeti Intézetében született szijámi ikerpáron, akiket jelenleg is a szlovák fővárosban ápolnak. A 2,5 hónapos kislányok a medencéjüknél vannak összenőve, ám mindkettejüknek külön szíve, tüdeje és veséje van. Az édesanya megerősítette a riádi átszállítás tényét, az ottani szakklinika kifejezetten az ilyen bonyolult beavatkozásokra szakosodott, és korábban már több mint 70 szijámi ikerpárt választottak szét sikeresen. Üzenetet küldött az áldozatok hozzátartozóinak a lengyel turistabusz őrizetbe vett sofőrje. A férfi ügyvédjén keresztül azt üzente a múlt vasárnapi, az M3-as autópályán történt buszbalesetben elhunyt 12 ember hozzátartozóinak, hogy mélyen megrázta a tragédia. A sofőr tisztában van azzal, hogy semmi sem enyhítheti a hozzátartozók veszteségét és fájdalmát, és azzal is, hogy milyen súlyos következményekkel járt a baleset, közölte az ügyvédje. A Miskolci Járásbíróság kedden elrendelte a sofőr letartóztatását, ő és védője azonban fellebbezett a döntés ellen, így az egyelőre nem jogerős.
12: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
13: Jelentős lépést tett a labdarúgó Európa Liga főtáblája felé a Ferencváros, miután a selejtező utolsó negyedik fordulójának tegnap esti első mérkőzésén Törökországban Christopher Zachariasen parád és fejes góljával 1-0-ra legyőzte a Trabzonsport. A meccs után Borbély Balázs, a Fradi vezetőedzője kiemelte az első félidei jó játékot és csapata küzdeni tudását a második játék részben. Jól harcoltunk, a védőink remekül futballoztak, sőt, mindenki kitett magáért. Azért jöttünk, hogy jó pozíciót szerezünk a visszavágó előtt, ez sikerült, és ennek nagyon örülünk. Az idegenbeli győzelem ellenére nehéz visszavágó vár ránk, mondta. Most játsszák a labdarúgó NB1 ötödik fordulójának nyitó mérkőzését, a 9. Paks az 5. Újpestet fogadja. Szeptember 3-án pótolják a bajnok Győr és a Magyar Kupa címvédő Ferencváros mérkőzését, amelyet a labdarúgó NB1 harmadik fordulójában kellett volna lejátszani. Sön Szabolcs, a Győr labdarúgója keresztszalag szakadás miatt nem játszhat az idény hátralévő részében. A szlovák válogatott Göteborgban mindössze 75 perc alatt 3-0-ás vereséget szenvedett a francia együttestől, a cseh-svéd-török azeri közös rendezésű női röplabda Európa-bajnokság nyitó mérkőzésén. A szlovákok holnap 18 órától a társházigazda svédekkel mérik össze erejüket, ugyanebben az időpontban bemutatkozik a magyar csapat, Isztambulban a lengyelekkel játszik. Véget ért a nyári szünet, ma délután folytatódott a 2026-os Forma 1-es világbajnokság, a 12. állomás Zandvoort, ahol a 36. és jelen állás szerint az utolsó holland nagydíjat rendezik. A pontversenyben vezető olasz Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes pilótája autózta a leggyorsabb kört a makora délutáni szabad edzésen. A nem sokkal ezelőtt véget ért sprint időmérőt George Russell, a Mercedes brit pilótája nyerte.
12: Időjárás.
11: Többnyire erősen felhős az égbolt, zápor, zivatar, az ország nyugati és középső területein pedig vihar is kialakulhat. Éjszaka még sok lesz a felhő, többfelé számíthatunk intenzív csapadékkal, holnap már többnyire napos, gomoly felhős idő várható, elszórtan főként északon fordulhat elő eső. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul, a nyugati, északnyugati szél időnként megélénk. Külhet. Kedves hallgatóink, ez volt a Napzárta, a Pátria Rádió adászáró hírműsora. Kubányi Péter hangmester nevében is a hírszerkesztő Kis Balázs köszöni a figyelmüket. Friss hírekkel holnap reggel 7 órakor jelentkezünk ismét. Ha tehetik, ébredjenek velünk és hallgassák hétvégén is a Pátriát. További szép estét, a viszonthallásra!

wecken. Das Fernes nicht dir entfernen.

0: Devín. Čo nové v hudbe?
1: Extempore plus.